0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a szegedi Dugonics András piarista gimnáziumba látogatunk el, ahol két végzős is úgy döntött, református hittanból szeretne érettségizni. Felkészítő tanárukkal, Orosz Adrián vallástanárral beszélgetünk.
2: Ugye nem tudom, hogy az országban valahol máshol van-e még rajtunk kívül olyan csoport, akik katolikus, illetve más felekezetű iskolában ugye református hittanból érettségiznek. Nem tudom, tehát én nem ismerek ilyen személyeket. Én azt gondolom, hogy igyekszünk Isten kegyelméből alázattal állni ez a szituációhoz, és a tőlünk tehető a legtöbbet megtenni a siker érdekében.
1: És persze megismerhetik Bozsoki Blankát és Puskás Mihályt is. Ők a mai vendégeink, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Ketten is érettségiznek református hittanból a szegedi Dugon.

0: Mihálovics András piarista gimnáziumban. De miért választja valaki a református hittant egy katolikus iskolában? És miért akar valaki hittamból érettségizni? Milyen tételek, témák, kérdések merülhetnek fel a vizsgán? Melyik tételektől félnek leginkább? Ezekről kérdezem a következő percekben Orosz Adrián református vallástanárt, a Dugonics András piarista gimnázium pedagógusát, és két érettségizőjét, Bozsoki Blankát és Puskás Mihályt.
1: A szegedi Dugonics András piarista gimnáziumban beszélgetünk. Gyakorlatilag egy hittan érettségi felkészítőre ültem most be, és Orosz Adrián tanárnővel és két diákjával, Bozsoki Blankával és Puskás Mihállyal beszélgetünk annak apropóján, hogy néhány hét múlva hittanból fognak érettségizni. De mielőtt erről beszélgetnénk, engem nagyon érdekel, hogy egyáltalán miért ezt az intézményt választottátok, amikor gimnáziumot kerestetek magatoknak. Úgyhogy kezdjük ilyen kicsit távolabbról. Bozsoki Blanka.
2: Nekem az előző iskolámban nem volt olyan jó az osztályközösség, és erről az iskoláról azt hallottam, hogy nagyon összetartóak, ezért választottam ezt, illetve nagyon tetszett, hogy itt a vallás felé is közeledhetünk, és ez be is bizonyosodott, mivel tényleg nagyon jó a közösség is.
1: Akkor itt megtaláltad azt az osztályt, amire vágytál?
2: Igen.
1: Oké, Puskás Mihály, miért a piaristákat választotta?
3: Hát én is hasonló okokból jöttem ebbe az iskolába. Ugye én is a közösség miatt, hát nekem is az előző iskolában volt pár ilyen probléma az osztályal, de ebben az osztályban nagyon jól érzem magam. Például tegnap is kimentünk focizni a fiúkkal, úgyhogy az is egy jó közösségépítő program. Meg a vallás miatt jöttem én is, hiszen már óvodáskorom óta református hittant tanulok, és szerettem volna ezt tovább folytatni, úgyhogy én nekem fontos nézőpont volt az is, hogy református hittan tudok tanulni ebben az iskolában.
1: És akkor Orosz Adriánt is hagy vonjam be a kérdésbe, mint református vallástanárt, egyháztörténészt, hogy miért a Dugonics András piarista gimnáziumban tanít?
4: 6 évvel ezelőtt kaptam ezt a lehetőséget, amikor az akkori két Calvin téri lelkész nő volt, aki felkért engem, hogy részt vennék-e itt a református hitoktatásban. Ugye ahhoz, hogy valaki középiskolában tanítson, egyetemi szintű végzettségre van szükség, és én annak idején megszereztem ezt a történelem és a német szakon mellett, 3. szakként a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek a vallástanár szakát is elvégeztem, és helyben van, úgyhogy pont a Covid kellős közepén belecseppentem ebbe a nagyon-nagyon áldott, néha lelkileg azért erőt és embert próbáló feladatba, de nagy örömmel és Isten vezetésével végzem, úgyhogy sok szeretettel, és ez szolgálat számomra.
1: És amikor ezt elvállalta, gondolta, hogy lesznek akár érettségiző diákja is egy katolikus gimnáziumban?
4: Hát az első pár évben ez ugye nem merült fel, mert azért alapvetően csoportokat vettem át, illetve felmenő rendszerben ugye jöttek a diákok. Egy néhány éve merült fel az első pár diáknál, mint lehetőség, ők végül is utána nem választották, de 2-3 évvel ezelőtt már tudtam azt, hogy lesz egy-két diák biztosan, aki fogja választani a református hittan, mint érettségi tárgyat. Tehát ez pár éven belül történt.
1: De akkor ők az elsők? Wow, akkor ez mindenkinek új helyzet. És akkor vissza a diákokhoz. Az, hogy a református hittant választottátok a kötelező hittanon belül, tehát nyilván mehetettek volna akár katolikus hittanon, és ez természetes, mert mind a ketten említettétek a református kötődést, nem is merült föl, hogy egy katolikus iskolában inkább katolikus hittan vállaltátok, hogy ti lesztek kevesebben, kis csoportban, és a többi, de beszéltek erről egy-két szót, hogy ez nem is volt a döntés, természetes volt. Bozsoki Blanka.
2: Szerintem ez nálam nem is nagyon merült fel kérdésként, mivel már átreformátusnak vagyok keresztelve, konfirmáltam is, gyerekkorom óta tartom a hitet, ezért nem volt kérdés, hogy én a református hittanra szeretnék járni.
1: És nem féltél attól, hogy te leszel a csodabárány egy katolikus gimiben, mint református?
2: Nem annyira, meg az osztályból 3-an is voltunk, úgyhogy nem egyedül voltam.
1: Puskás Mihály?
3: Én is konfirmáltam már 7. osztályos koromban. Ugye nekem is ez egyértelmű volt, hogy református fogom választani, meg ráadásul az előző iskolában is református hittant tanultam. Volt rá lehetőség, és nagyon tetszett, és szerettem volna ezt tovább folytatni.
1: És te se tartottál attól, hogy esetleg furcsa lesz, hogy te vagy az iskolán belül a kisebbség?
3: Hát ugye előző iskolában is kevesen voltunk, konkrétan szerintem 4-en voltunk, ugye az elég kevés, de nem riadtam vissza, mert tudtam, hogy református itt az nem egy olyan óra, ahol így hogy ilyen nagyon nehéz óra lenne, szóval kicsit ilyen jobb hangulatú óra, meg így barátságosabb, mint a többi, és hát tudom, hogy a tanárokkal is jó kapcsolatot lehet ápolni, úgyhogy én nem riadtam vissza, hogy kisebbségben lennék, de nem is érzem magam abban, annak, hiszen rajtam kívül még ketten is vannak, úgyhogy ez elég sok.
1: És akkor Orosz Adrián, ön hogy érzi magát? Egyrészt erre a hangulatra reagáljunk, tehát jóba lehet lenni a tanárokkal, meg jó a hangulat a hittanórán, ön is így látja?
4: Én gondolom, hogy igen, tehát azért nyilván, amikor valaki megismeri olyan a diákjait, akkor először azért megvan az egészséges távolság, de utána természetesen azért 5-6 év közös tanulás, közös munka után azt hiszem, hogy kialakul az a szeretette és bizalmas lelki kapcsolat, amikor akár hittanórán kívül, hittanóra keretén belül is, de hittanórán kívül is sok szeretettel vállalok én is, akár lelki gondozást, akár beszélgetést. Én azt gondolom, hogy igyekszem is az, hogy a hittanóráknak, református hittanóráknak a hangulata az egyrészt ugye a Biblia ismeret elmélyítése, az egyháztörténelem, etika, dogmatika különböző fontos alapkérdései mellett, azért mivel heti 2 óránk volt, ugye a fakultációval együtt heti 4 óránk volt, így volt lehetőség például olyan keresztény témájú filmek megtekintésére, amely akár egy egész életüket meghatározhatja. Én magam is a református gimnáziumban érettségiztem, Pápán a református gimnáziumban. Mi az elsők között voltunk az újraindult rendszerváltás után újraindult osztályok között, és nekem is dominánsak voltak azok a beszélgetések, azok a filmélmények, amelyeket ott kaptam, és amit ott kaptam, azt igyekeztem jó sáfár módjára továbbadni.
1: Mondjon egy-két filmcímet a hallgatóinknak, amit esetleg ők is megnézhetnek, akik hallják ezt a beszélgetést.
4: Ilyen például a Tűzszekerek, ugye Erik Little életéről, ugye skót református misszionárius volt, illetve az ő életének a folytatása, ugye a Sasok szárnyán, akkor ilyen például Quo Vadis, ugye gyakorlatilag Nero idejében az első keresztjének hitéről, keresztény üldözésekről szól, de ezek a klasszikus bibliai filmek, ugye a József, a Dávid, a Mózes, 10 parancsolat, ugye ezek régebbi alkotások, valamelyik az 1950-es, 60-as, 70-es években készültek, de ez legtöbb ugye Oscar-díjas. Közelmúltban készült Luther film, ugye ez is egy elég klasszikus, tehát minden negyed évbe, fél évbe azért van lehetőség arra, hogy ezekről beszélgessünk, és utána akkor egyénileg vagy csoportosan kérdések formájában ugye feldolgozzuk, illetve a konklúziókat ugye levonjuk belőle.
1: Azért 2 hittanóra van egy héten, mert ez egy egyházi gimnázium, és emiatt 2 hittanóra van, és akkor ez ugyanígy van minden felekezet hittanórájára?
4: Így van. Tehát mivel ugye az egyházi fenntartású intézményekben mindegy az, hogy melyik felekezet tartja fenn, a kerettantárban, illetve a helyi tantárban is heti 2 hittanóra van előírva.
1: Ígérem, mindjárt az érettségizőkről és az érettségiről beszélünk, csak szerintem az is nagyon érdekes, legalábbis nekem, aki inkább református intézményekben szoktam ilyen beszélgetéseket folytatni, hogy önnek tanárként milyen volt itt a légkör. Ön nem félte attól, amit a diákjaitól kérdeztem, amikor ide először belépett, hogy ön egy református tanár, és ez egy piarista gimnázium, hogyan fogják fogadni, milyen lesz a hangulata a tantestületben, milyen lesz a hangulata egy önreflexiós bűnbánati alkalmon, vagy egy iskolai tanévnyitón, egy katolikus szentmise keretében, nem tudom, tehát bármilyen aggodalom volt-e önben, és aztán mi volt a tapasztalat az évek alatt?
4: Alapvetően, hogy én több típusú intézményben tanítottam református gimnáziumban is, illetve az összes egyetemi gyakorlatomat is annak idején ott végeztem, de tanítottam magán szférában, nyelviskolákban is, tanítottam külföldi egyetemen, magyarországi egyetemen, Szegeden is voltam ugye több alkalommal, viszont ugye 10 éven keresztül felnőtt képzésben is részt vettem, teljesen világi állami szférában, illetve állami gimnáziumban, úgyhogy az elmúlt évtizedek alatt több olyan tapasztalatot sikerült összegyűjtenem, hogy akár protestáns, akár katolikus, akár bármilyen felekezetű tantestületbe elég könnyen be tudok illeszkedni. Nem volt, azt gondolom, hogy jól alkalmazkodó személynek gondolom magam, és konfliktusok egyáltalán nem voltak. Az első pár év után baráti kapcsolatot sikerült kialakítani, akár a vezetőséggel, akár a kollégákkal, mivel aktívan én is igyekszem részt venni, ugye évnyitón, évzárón, illetve ezeken a közös alkalmakon, ezeken a közös bűnbánati önreflexiós alkalmakon, így azt gondolom, hogy ez nem jelent gondot.
1: És akkor forduljunk rá a hittanra, akkor először a diákokat kérdezem, hogy miért a hittant választottátok érettségi tárgynak, van-e szükségetek a továbbtanuláshoz erre, ha igen, miért, ha nem, akkor meg talán még érdekesebb, hogy miért a hittant választottátok. Kezdette Blanka, mehetünk ebbe a sorba, jó, akkor Bozsoki Blanka.
2: Én mindig is szerettem a hittan tantárgyat, így azt érzem, hogy nekem ez egy könnyebbség volt, hogy egy olyan tárgyból érettségizhetek, amit így szeretek is, meg könnyebb is számomra ezt tanulni. Hát a továbbtanulás szempontjából ötödik tárgynak elfogadják a hittant azokra a helyekre, amiket bejelöltem. Ezt is nyilván figyelembe vettem a tárgyválasztásakor.
1: Elárulod, hogy hova vágysz, vagy ez maradjon a te titkod?
2: Hát ezt még pontosan nem tudom. Vannak opciók, de még bizonytalan.
1: Puskás Mihály?
3: Ugye nekem nem kellett választani ötödik tantárgynak, mert nekem volt az informatika már, de hát azért is választottam a hittant, mert nagyon hát szeretek jönni, meg úgy érzem, hogy amikor tanulunk valamit, akkor az az életünkben is hasznos dolog, és tudunk belőle hát tanulni, vagy így a saját életünkben valami hasznos dolgot megtudni, vagy akár így a lelki dolgokkal kapcsolatban. Vagy ugye például abból a Bibliát forgatjuk, az is segíti az életünknek a mindennapjait. Tehát, hogy szeretek hittanra járni.
1: Közben hagyd kérdezzek, az a mondatot, csak szerintem a hallgatóink között sok olyan van, aki nem tegnap, meg tavaly előtt érettségizett. Az, hogy azt mondod, hogy az informatika megvolt, az azt jelenti, hogy előrehozott érettségében ezen már túl vagy, ugye? Ez egy két mondatban elmondod, hogy ez mit jelent?
3: Igen, ugye mindenkinek kell egy plusz egy ötödik tantárgyat választania, hogy miből fog érettségizni. Ugye én megcsináltam tavaly előrehozott érettségiként az informatikát, szóval nekem ez már nem lenne, hogy azért választanám a hittant, szóval igen, én nem azért választottam, hanem...
1: Tulajdonképpen ez egy hatodik plusz dolog, itt se kéne lenned, most éppen igen. Otthon ülhetnél a limonádét mellett, és készülhetnél az egyébként kötelező érettségikre, de te helyette itt ülsz egy református hittan, felkészülöd.
3: Igen, meg azért is választottam a hittant, mert már régóta tanulom óvodáskorom óta, és már a legtöbb dolgot azt így meg is tanultam, és ez nekem nem jelent olyan nagyon extrém nehéz energiabefektetést, hogy hitemből is érettségizzek, hiszen már ebből eléggé felkészültnek érzem magam.
1: És te elárulod, hogy mik a terveid az érettségi után?
3: Hát én a STR-re szeretnék tovább tanulni, tanító szakra, azt jelöltem meg első helyre. Hát én sakkozó is vagyok, és szeretnék majd tanító szakot végezni, viszont én sakkot szeretnék majd tanítani, majd el fogok végezni tervek szerint egy sakkedzői képzést. Már vannak is tanítványaim, de szeretnék még kicsit magasabb szintre is lépni a sakktanításon belül.
1: És miért a tanítás?
3: Hát ez egy jó kérdés. Talán azért, mert van egy öcsém, és őt is, amikor még kisebb volt, akkor tanítgattam különböző dolgokra, akár jóra, akár még rosszra is. Engem is ugye sakkot nagyon sok többfajta edzőm tanított, és szerettem edzésekre járni, és hát szerettem, hogy fejlődök valamiben, sikereket érek el. Ez egy egész ilyen út volt, tehát ez egész, hát a életemnek a nagy részéből ugye a sakkban fejlődtem, és ez egy nagyon szép út, és szeretném, hogy mások is ezt átélhessék, hogy mennyire jó érzés, hogy valamiben egyre jobb és jobb leszel, és hát közben mindent szeretsz, amit csinálsz.
1: Köszönöm. Orosz Adrienhez fordulok, hogy egy ilyen általános összefoglalót tudnál nekünk mondani arról, hogy akkor mi is az a református hittan érettségi, tehát hogy hogyan néz ez ki, mik azok a fő irányok, amikre fel kell készíteni a diákjait.
4: Református hittanból csak középszintű érettségi van, írásbeli nincsen, és nem csak a református, hanem általában hittanból nincsen emelt szintű, hanem csak középszintű és szóbeli van. Alapvetően a minisztérium által kiadott témakörökkel ott vannak a tankönyveink, tehát alapvetően 6 tankönyvből készülünk, illetve ugye a Biblia az alap, alapvetően ugye Ószövetség, elég mélyen Ó és Új Szövetségi ismeret, azon belül ugye biblika ismeret, biblika történet, azon belül elég komolyan veszük ugye a memoritereket, alapvetően fontosak ugye Jézus élete, Jézus példázatai, ugye az én vagyok mondások, a boldog mondások, tehát a Biblia ismeret, mint olyan, akkor a Bibliának a keletkezése, kanonizáció, ez már kicsit ugye biblika történet, illetve biblia ismeret háttere, akkor alapvetően keresztény egyház történet. Ugye ez első 1517 évünk ugye az közös a katolikusokkal, tehát az alapvetően egy egyetemes egyház történet, egészen napjainkig, 1517-től ugye a reformációtól, amikor ugye szétvált a két különböző felekezeti irányzat, részletesen természetesen Luther, Calvin és a reformátorok élete és tevékenysége, akkor a különböző izmusok, pietizmus, ortodoxizmus, puritanizmus, akkor 11-ben dogmatika és etika, ami elég fontos, és ugye mivel azért alapvetően most már felnőtt 18-19 évesek 12-ben, így nagyon komoly ugye ilyen lelki, illetve hitbeli elmélyülésekkel is foglalkozunk. Ez elsősorban ilyen etikai kérdéseink, a 10 parancsolatnak az aktualitása, hogyan viszonyuljunk a 10 parancsolathoz, 10 parancsolatnak különböző parancsolataihoz, hogyan álljunk hozzá, hogyan álljunk az életben hozzá, nagy kérdéseink, nagy döntéseink, mi a szerepe az életünkben a lelkiismeretnek, Jézus Krisztusnak a szerepe él az életünkben, illetve az egyházi ünnepek. Ugye alapvetően egy külön nagy témakörünk az egyházi ünnepeink, és az egyházi ünnepkörnek megfelelően mindig ugye adventben, ugye adventi témával foglalkoztunk, karácsonykor természetesen karácsonyi témával, a böjtben alapvetően mindig előkerült ugye a böjti időszak, mit jelent a protestáns böjt, mit jelent ugye a nagy hétnek az eseményei, illetve most ugye nem olyan régen volt pünkösd, a pünkösdi ünnepkör, illetve annak az eseményei, ezek alapvetően, amik témakörként ugye előfordulhatnak a református tanérettségén.
0: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, de utána folytatjuk a beszélgetést Orosz Adrián református vallástanárral és két tanítványával, Bozsoki Blankával és Puskás Mihállyal, akik hamarosan református hittanból fognak érettségizni. Maradjanak velünk!
5: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok. Köszöntöm hallgatóinkat. Szeptemberben állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, ezt Magyar Péter kormányfő nyilatkozta egy interjúban. A miniszterelnök elmondta, mégsem nyújtják be a jövő héten a parlamentnek a hivatalról szóló javaslatot, hanem előtte társadalmi egyeztetésre bocsátják az erről szóló törvénytervezetet. A miniszterelnök várakozása szerint viszont nyár végére létrejöhet az új szervezet. Kétszer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz a június 20-án induló nyári főszezonban, mint eddig. Az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik a nyári csúcsforgalomban, tudatta közleményében Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A nyári menetrenddel nem csak több járatot indítanak, hanem egy átgondolt, hónapok munkájával előkészített rendszert állítanak szolgálatba, annak érdekében, hogy minél többen választhassák a közösségi közlekedést a nyári utazásaik során is. A tájékoztatás szerint sűrűbben járnak majd a Balatonhoz és a tó környékén az autóbuszok is, de a főszerepet idén is a Flirt, valamint a KISZ motorvonatok játsszák majd a balatoni közlekedésben. A Tópart Express, a Katica Interrégió, valamint a Dunakanyarból Fonyódra közlekedő Jégmadár Express vonat is korszerű alacsonypadlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, de Kelet-Magyarországról is indulnak motorvonatok a Balatonhoz. Ezek a járművek kényelmesek, akadálymentesen használhatók, sűrűn közlekednek, így a legmegbízhatóbb módon juttatják célba az utasokat. A tó körül idén is közlekednek a népszerű éjszakai bagolyvonatok. Minden vonaton biztosított a kerékpárszállítás, ugyanakkor eltérő kapacitással. A menetrendi keresőkben piktogramok jelzik, mely járatokat ajánlják a kerékpáros utasoknak, a legnagyobb kerékpárkapacitású vonatokon pedig diákmunkások segítik a bringák fel- és lerakodását. A hőség miatt szombat hajnaltól életbe lépett a vörös kód, amely várhatóan kedd éjfélig fog tartani, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos a Facebook oldalára feltöltött videóban azt kérte mindenkitől, hogy a hőségriadó alatt különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre. A miniszter azt is kérte, ha valaki segítségre szoruló embert lát, ne menjen el mellette, hívja a 112-es segélyhívó vonalat. A vörös kódnak két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. A cukorbetegség okozta látásromlás és vakság 90%-a kezelhető, ha időben szemorvoshoz kerül a beteg, mondta Nagy Zoltán Zsolt, a Semmelweis Egyetem szemészeti klinikájának igazgatója az Összefogás a látás megőrzéséért című konferencián Budapesten. Nagy Zoltán Zsolt hangsúlyozta, Magyarországon évente közel 1000-en veszítik el látásukat cukorbetegség miatt. Ezen felül további 20-30 ezer embernek van kezelendő diabéteses makula ödémája. Megfelelő szűréssel, egészségtudatos hozzáállással sok minden megelőzhető lenne. A betegeknek, hozzátartozóknak és intézményeknek közösen kell fellépniük a helyzet javítása érdekében. Az igazgató rámutatott arra, hogy kevés nyilvános diskurzus folyik a látás értékéről, pedig a látásromlás komoly károkat okoz az ember életében. Beszűkíti az emberi kapcsolatokat, a munka és rekreációs lehetőségeket, hosszú távon társadalmi elszigeteltséghez, depresszióhoz vezethet. Nagy Zoltán Zsolt közölte, a szakpolitikának döntéseket kellene hoznia ezen a területen többletfinanszírozásra, országos diabétesz szűrőprogramra, telemedicinális hálózat szervezésére van szükség, meg kell teremteni a szervezeti és műszeres infrastruktúrát a szűrésekhez és terápiákhoz. Székházában rendezett fotókiállításon mutatja be az Ökumenikus Segélyszervezet a menekültekért végzett 35 éve tartó munkáját a Menekültek Világnapjához kapcsolódva. A 35 éve a menekültek mellett az azonnali segítségnyújtástól az integrációig című kiállítás bemutatóján a szervezet elnöke Gáncs Kristóf kiemelte, az Ökumenikus Segélyszervezet elkötelezett abban, hogy Magyarország védelmet és humanitárius segítséget nyújtson azoknak, akik erre rászorulnak. A legnagyobb erősségeink az együttműködésben rejlenek, hangsúlyozta Gáncs Kristóf. Ez összehozza a humanitárius segélyezés területén dolgozó szakembereket, vállalatokat, önkénteseket, diplomáciai képviseleteket, adományozókat és kormányzati intézményeket egyaránt. Emlékeztetett, hogy az ukrajnai háború alatt szervezte meg az Ökumenikus Segélyszervezet a legnagyobb humanitárius programját, amelynek keretében támogatják az Ukrajnában belső menekültként élőket, és segítséget nyújtanak azoknak is, akik Magyarországra érkeztek menekültként.
0: Az időjárásról.
1: A derült időt követően gomoly felhők képződnek, amelyekből záporzivatar nagyobb számban alakulhat ki, felhőszakadás is előfordulhat. Zivatarok környékén megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. Délután 32-37 fok között alakul a hőmérséklet. Hajnalban 16-23 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken azonban ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a szegedi Dugonics András piarista gimnáziumban Orosz Adrián református vallástanárral és két tanítványával, Bozsoki Blankával és Puskás Mihállyal. Témánk pedig az, hogy hamarosan a két diák református hittanból tesz majd érettségi vizsgát.
2: Hogy néz ki egy fiktív tétel, ha így kérdezhetem? Tehát most belép az érettségiző a terembe, eljut a hittan tételekig, húz egyet, ott mit fog látni? Két, egy kisebb, meg egy nagyobb kérdést, és akkor kb. Mi lehet? Egy kisebb az ünnep, egy nagyobb, egy egyház történeti téma, vagy hogy néz ez ki?
3: Így van, tehát alapvetően A és B témaköreink vannak, le van osztva, tehát ez megvan a minisztériumnak a honlapján, vannak ilyen ajánlások gyakorlatilag témakörönként, 3-8 vagy akár 10 témakörből lehet szűkíteni, tehát egy átét témakör lehet például mondjuk egy kanonizációs folyamat, vagy Pál apostolnak valamelyik missziói útja, vagy esetleg éppen egy dogmatikai kérdés, hogy mit jelent a Szent Háromság. A B-tétel minden témakörből van nagy átétel, illetve kisebb kérdés B-tétel, és természetesen térkép, vagy esetleg valamilyen vizuális ábrázolás ugye segíti a diákoknak, például egy Pál apostolnak a missziói útja, vagy valamilyen szobornak az ábrázolása, egy festmény, vagy bármi, tehát az érettségi tétel maga tartalmazhat olyan segítségeket, vagy amit esetleg a diáknak ugye meg kell magyaráznia, hogy mit keres az a festmény azon az adott tételen belül, illetve a térkép hogyan kapcsolódik az adott témakörhöz, hogyan kapcsolódik az adott kérdéshez. Én azt gondolom, hogy elég komplex, tehát a Biblia ismeret, a hittan az alapvetően több rétű, és specifikusan ugye református témáink is vannak.
2: Oké, és akkor fordulok a leendő érettségizőkhöz, diákokhoz. Ti hogy vagytok ezekkel a témakörökkel? Kezdjük a kedvenccel. Van olyan téma, ami nagyon otthonos, vagy személyesen érdekesebb nektek? Szívesebben foglalkoztatok vele az elmúlt években, és akár mondjuk tételben is örülnétek, ha azt kerülne majd kihúzásra a részletekről? Bozsoki Blankával kezdünk megint.
4: Én szívesen beszélnék Mózes vagy Jónás történetéről, illetve mivel szeretem a történelmet, ezért az egyház történeti tételek is kedvezőek lennének nekem.
2: Utóbbi egy kicsit meglepattól szoktak félni a diákok. Van kedvenc egyház történeti korszak, ami foglalkoztat?
4: Hát így konkrétan nincsen, de talán ez a Néró ideje, meg a keresztény üldözések, szerintem ezek eléggé érdekesek.
2: Puskás Mihály, kedvenc téma?
5: Nekem is ezek a tanítások, vagy hát a történetek, például Jézusnak a tanításai, csodatételei, vagy Jónás története, József története, akár Dávid is kedvenceim közé tartozik.
2: Van olyan, amitől tartasz, amit hát még sokszor átolvasol az érettségi előtt, de azért nem örülné neki, ha szúznád.
5: Igen, ez az egyház történet, meg ezek a ős egyház, hogy hogyan épült fel, meg mik a hasonlóságok a maival, ez talán kicsit nehezebben megy, meg a missziós utak is kicsit gondot okoznak, mint a többi, de hát még a keresztény üldözések nekem az is egy gyengeség, szóval Blankával kicsit ellentétesen mondom, de igen, ezeket érzem nehéznek.
2: Akkor Blanka, neked mi az, ami nem örülnél, ha az lenne a tételben?
4: Szerintem nekem nincsen ilyen, aminek nem örülnék. Nyilván, amiket előbb felsoroltam, azoknak jobban örülnék, de hogy amit nem szeretnék kihúzni, olyan nincsen.
2: Vissza tudja igazolni, tanárnő, amiket mondtak?
3: Igen, azt gondolom, igen, tehát azért Blankának ugye ez a humán érdeklődése, tehát ő történelem fakultációs is volt, illetve emelt szintű történelemből, ugye, és hát nyilván az ő ismereté azért mélyebbek. A Biblia ismerete nagyon jó Misónak, tehát ő abban ügyesebb, úgyhogy, de igazából ugye alapvetően itt azért igyekszünk ugye azért elmélyíteni a tudásunkat, és nyilván azért nem egy vérre menő tantárgy volt, de azért rendszeresen voltak ugye számonkérések, akár dolgozat, akár szóbeli felület, minden hónapban kellett, hogy kapjanak egyet, úgyhogy rendszeresen írtunk dolgozatokat, akár témazárókat is, memoriteleket tanultunk, úgyhogy alapvetően azért bízom benne, hogy jól felkészültek a megmérettetésre.
2: Amíg erről a felkészülésről és felkészítésről szeretnélek kérdezni benneteket, hogy hogyan készültök. Most ugye nektek már nem kell olyan értelme iskolába járni, mint az elmúlt években, az írásbeli érettségi óta, de most mégis itt ülünk a Duganics András Piarista gimnáziumban, szervezett körülmények között készültök a hittanra, tehát hogyan telnek a napjaitok, otthon mennyit foglalkoztok a hittannal, mennyire tartotok ettől a vizsgától, vagy inkább a többire készültök, mert erre már úgy érzitek, hogy felkészültetek. Pozsoki Blanka.
4: Nekem nagyon nagy könnyebbséget jelent, hogy itt az órán tanárnő is segít felkészíteni erre a hittan érettségére, így a témaköröket beszéljük meg, mert tényleg nagyon hasznos dolgokat tanít, illetve otthon a füzetből a vázlatokat, jegyzeteket szoktam tanulni, meg olvasgatni. Nyilván a Bibliát is olvasom, és az szerintem egy elég nagy segítség.
2: Puskás Mihály, hogy készül a hittan érettségére?
5: Hát ugye van ez a hetente egy egyszerű alkalom a csütörtök, ahol a témaköröket így átbeszéljük. Ez ilyen másfél-két órás alkalom szokott lenni. Ugye itt nagyon sokat lehet tanulni, fogok készülni, viszont szerintem kevesebbet, mint más tantárgyakra, hiszen ugye a hitamból már eléggé nagy a tudásom a többi tantárgyhoz képest.
2: És akkor tanárnőt kérdezem, Orosz Adriánt, az, hogy ön találkozik csütörtökönként még a diákokkal, ez egy önként vállalás? Jól gondolom?
3: Ez természetesen igen, ez alapvetően, tehát ez nem kötelező, hanem alapvetően így beszéltük meg az utolsó hónapokban, hogy alapvetően azokra a témakörökre fókuszálunk, és akkor alapvetően itt igazából a dupla fakultációs óránknak az időpontjában a csütörtöki napon az mindig úgy nézett ki, az első két óra a fakultáció, és utána külön-külön a 11-kel, 2-12-es osztálya, tehát az első négy órám az mindig a 12-esekkel volt, és akkor bő kettő tantárgyi órának megfelelően, de néha akár még többet is, akár ha kell egy szünettel, tehát ez alapvetően egy 90-120 perces felkészülés hetente.
2: Úgy érzi, hogy már majdnem felkészültek ezek a hallgatók, diákok az érettségére? Hogy letje őket? Ön mennyire izgul értük?
3: De azért izgulok értük természetesen, ezt gondolom, hogy tényleg a hittan azért alapvetően tényleg nem a legnehezebb tantárgyak közé tartozik, az egyik legkomplexebb, viszont azt gondolom, hogy tényleg, amint mondták, hogy azért nagyon kiskoruk óta, ugye akár ugye mind a két család református elköteleződésű, ugye Blankáik ugye erdélyi származásúak, vannak a családban otthon is ugye keresztjén tanítások, tanok, tehát sokkal könnyebb azoknak a diákoknak, akiknek otthon van családi református kötődés, rendszeres bibliaóra, rendszeres ifjúsági óra, közös táborok, közös ifi órák, közös istentiszteletek, tehát alapvetően, hogyha van egy segítő, lelki segítő háttér otthon, akkor az nagyon-nagyon sokat jelent, hiszen a hit az alapvetően egy gyakorlatban megélt dolog, tehát az ő hitéletük az nem merül ki a 245 perces hittanóra keretén belül, hanem alapvetően, ahogy mondták ők is, hogy az életüknek a szerves része, a bibliaolvasás, alapvetően ezeket az alkalmakat is egy áhítattal szoktuk kezdeni, tehát egy áhítat, illetve egy közös imádság óra előtt, óra után szerves részét képezte, illetve képzi az alkalmainknak folyamatosan.
2: Az ön szempontjában még az érettségére visszautalva, ugye önnek is az első lesz, ez már kiderült a beszélgetés közben. Ön magától, ettől a vizsgahelyzettől mennyire tart, hogy most akkor érettségiztetnie kell, hiszen ön fogja kérdezni a diákokat.
3: Igen, én fogom kérdezni, tehát én érettségiztettem már református hittanból, református intézménybe évekkel ezelőtt, más tantárgyakból, például történelemből több mint 10 éven keresztül, illetve ugye németből is voltak csoportjaim közép és emelt szinten, illetve én magam is voltam többször érettségi elnök is több helyen, úgyhogy én az asztalnak mind a két oldalán ültem, úgyhogy azt gondolom, hogy itt ez újdonság, tehát ugye nem tudom, hogy az ország valahol máshol van-e még rajtunk kívül olyan csoport, akik katolikus, illetve más felekezetű iskolában, ugye református hittanból érettségiznek. Nem tudom, tehát én nem ismerek ilyen személyeket. Én azt gondolom, hogy igyekszünk Isten kegyelméből alázattal állni ez a szituációhoz, és a tőlünk tehető a legtöbbet megtenni a siker érdekében.
2: Nem akarok sem nagyon provokatív, sem nagyon bulváros lenni, de egyszer nem tudom nem megkérdezni, most egy ilyen fiktív jelenetet képzeljünk el az érettségén. Valami olyan témát húz ki a két érettségiző valamelyike, amiből én úgy gondolnám, hogy esetleg egy pillanatra megfagyhat a levegő a teremben, mondjuk egy jó reformáció témája, vagy valami olyan, ami nem egyezik a katolikus és református tanításban. Ezt a pillanatot hogyan képzelik el az érettségén, vesznek egy levegőt és mondják, amit kell, vagy ez semmi gond nem lesz ebből, nem lenne ebből természetes, hiszen itt éveken át készülhettek a református érettségizők.
3: Én azt gondolom, hogy azért alapvetően, ugye mivel vallás szabadság van, ezért tiszteletbe tartjuk mi is a másoknak a hitét és a vallását, és azt hiszem, hogy ők is tiszteletbe tartják a miénket, tehát nem hiszem, hogy olyan témakör, vagy olyan provokatív kérdés lehetne. Természetesen nyilván, mivel van lehetőség ugye énekeskönyv használatára, biblia használatára, térkép használatára, tehát ők nem maradnak eszköz nélkül, akkor másnál egy jó bibliai igével válaszolnak.
2: És akkor egy utolsó téma az érettségin túlra, hogy már egyszer itt említettem, hogy van az intézményen belül rendszeresen egy úgynevezett önreflexiós bűnbánati alkalom, és ezt külön említette tanárnő, hogy ez milyen jó, hogy van ebben az intézményben, úgyhogy zárásként még erről beszéljünk, hogy ez hogyan van jelen a gimnázium életében, és ez kinek mit jelent, és akkor Orosz Adriennel kezdjük.
3: Alapvetően az iskolának a pedagógiai programjának a része, mivel ugye ez egy egyházi intézmény, így azért a hittanórák keretén belül azért nagyobb a mozgástér, és a katolikus hitoktató, illetve vallástanár társak ugye összeállítottak ilyen különböző témaköröket. Évente 4 van, tehát mindegyik évfolyamon van egy ilyen ráhangolódó az iskolára évelején. Ezek alapvetően vagy a templomban ugye ezek ilyen elmélyülős alkalmak, esetleg ugye van lehetőség a katolikusoknak gyónáson részt venni, vagy esetleg ott elmélkedni, beszélgetni, de amiken én rendszeresen részt veszek, azok ilyen kis csoportos beszélgetések, ahol általában ugye a katolikus hittantanár, illetve a katolikus pap mindenképpen ugye részt vesz, illetve vagy az osztályfőnök, vagy felkérnek még egyéb szaktanárokat, aki ugye éppen szabad, vagy esetleg van szabad kapacitása, egy bibliai igerészből, vagy egy bibliai igerészből és egy történetből szoktunk indulni, általában az osztályteremben, vagy ahol tartják a katolikus ittant, onnan indulunk, az egy 5-10 perces közös témafelvetés, és utána kérdésekkel, kérdéscsoportokkal 3-4-5, de inkább alapvetően 3 csoportra szoktunk ugye oszlani, és mindenki viszi azt a 8-10-12 diákot, aki éppen ugye rá van bízva, és akkor azon a hittanórán keretén belül a maradék 35 percben pedig ugye csoportos beszélgetéseken vesznek részt. És mivel ugye kisebbségben vannak a reformátusok, ezért alapvetően én ugye katolikus diákokat szoktam kapni, tehát volt olyan alkalom, amikor a saját diákjaim közül nem jött velem senki, mert úgy volt éppen a csoportbeosztás, akkor sincsen semmi gond. Alapvetően egy kisebb beszélgetésre szokott, rövid bemutatkozással, és ezek kötetlenebb alkalmak, tehát 4 van egy évben. Évelején ugye tanévnyitás alkalmával, az adventi időszakban, ráhangolódva lelkileg ugye a karácsonyra, illetve ugye ráfordulva az év végére, megnézni, hogy hogyan, milyen volt ez a naptári évünk, milyen nehézségeink és milyen áldásaink voltak. Utána következő az nagybőjt, tehát alapvetően ugye egy február-márciusi időszakban van, ugye ott a húsvétra készülünk, mi számunkra ugye a legfontosabb keresztény ünnepünk Jézus Krisztus ugye halála és feltámadása, és az utolsó az pedig most következik, illetve a hetekben zajlik, az az évnek a lezárása, lelki, tanulmányi és egyéb értelemben, ez egyfajta lelki morzsaszedegetés, hogy mit viszünk tovább ebben a tanévben, illetve ugye akik már ugye elballagtak, számukra mit jelentett az elmúlt 4, illetve 6 év.
2: És akkor ezzel zárunk, hogy nektek ezek az alkalmak mit jelentettek, mit jelentenek, Bozsoki Blanka?
4: Szerintem hasznosak ezek a lelki beszélgetések, mivel ugye kis csoportokba vagyunk szedve, így elég nagy a bizalom köztünk, és olyan dolgokat is megtudok az osztálytársaimról, amiket így eddig nem is sejtettem, és szerintem minden alkalommal egyre jobban megismertem őket. Ezek a beszélgetések alkalmával, illetve ez kölcsönösen is így van, hogy én is kicsit többet oszthattam meg magamból, és jó volt, hogy meghallgattak.
2: Puskás Mihály.
5: Igen, ugye a Piarista gimnáziumnak ez egy ilyen különlegessége, hogy van egy ilyen része is, hogy ilyen lelki beszélgetés. Ennek az az előnye, hogy ugye megoszthatok másokkal olyan dolgokat, amit amúgy meg lehet, hogy soha nem jönne szóba, mert ugye vannak ilyen kérdések, és akkor azokra szoktunk így válaszolni sorban, körbeülünk, és akkor mindenki válaszol, és a hétköznapokban lehet, hogy nem is kerül elő ez a téma, vagy ez a kérdés, de ott viszont előkerül, és ki tudjuk beszélni, ami sokszor nagyon hasznos, és hogy a lelkünket így megnyugtatja.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Orosz Adrien református vallástanárt, a Dugonics András Piarista gimnázium pedagógusát és két érettségizőjét, Bozsoki Blankát és Puskás Mihályt hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Jelzett turista utakra, így a Kék túra egyes szakaszaira is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék a Magyar Természetjáró Szövetség tájékoztatása szerint. A szövetség a túrázók biztonsága érdekében folyamatosan tájékozódik a potenciálisan szennyezett helyszínekről, amelyeket egy rendszeresen frissülő online térképen is elérhetővé tett. Hónapokkal ezelőtt vált ismerté, hogy Nyugat-Magyarország több településén vagy azok külterületén igazolták az azbeszt tartalmú kőzúzalék jelenlétét. Az ausztriai kőbányákból származó, az egészségre rendkívül veszélyes építőanyagot jellemzően útépítésekhez használták fel. Került belőle magánutakra, közterületekre, parkolókba, erdészeti utakra is, így felmerült a gyanú, hogy turista utakra is. A szabványosan jelzett turistaút hálózatot országszerte menedzselő, arról kormányrendelet alapján nyilvántartást vezető Magyar Természetjáró Szövetség a túrázók egészsége érdekében megkezdte az azbeszt szennyezésben potenciálisan érintett utak feltérképezését. Eddig a Szombathelyi Erdészet ZRT és az Őrségi Nemzeti Park igazgatóság jelezte, hogy a területükön igazoltan vagy feltételezhetően vannak azbeszttel szennyezett turistautak. Amennyiben egy turistautat igazoltan érint az azbeszt szennyezés és van rá lehetőség, a túrázók biztonsága érdekében az MTS fontolóra veszi a turista útvonal nyomvonalának ideiglenes vagy akár végleges módosítását. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt szombattól naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál, közölte a MÁV csoport. Tájékoztatásuk szerint a vasúttársaság a közlekedési és beruházási minisztérium elrendelésére most kivételesen már a másodfokú hőségriasztás ideje alatt szombattól a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. Emellett kiemelten kérik az utasokat, hogy ne induljanak el elegendő mennyiségű ivóvíz vagy szomjoltó folyadék nélkül. Lehetőség szerint tervezzék meg előre utazásukat, kerüljék a tűzőnapon való tartózkodást és fokozottan figyeljenek egymásra, különösen az idős, valamint a kisgyermekkel utazó utasokra. A Volán Budapesten két helyen, a Kelenföldi, valamint a Népliget autóbuszállomáson, ezen kívül a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbuszállomásokon oszt ásványvizet, többek között Debrecenben, Egerben, Miskolcon és Nyíregyházán is. Több forgalmas állomáson, így a nyugati és a déli pályaudvaron, valamint Debrecenben és Pécsen párakapuk is működnek, amelyek helyszínét a következő napokban tovább bővítik. Új mentőegység állt szolgálatba Miskolcon, ahol az Országos Mentőszolgálat első vidéki, gyors beavatkozású, egyszemélyes egysége kezdte meg működését, közölte a vármegyeszékhely sajtóosztálya. Az új szolgálat a Diósgyőri Bagolyvár bázisáról látja el feladatait, ahol az önkormányzati rendészek és a polgárőrök mellett mostantól mentőszolgálati szakemberek is szolgálatot teljesítenek. A gyors beavatkozású egységet képzett mentőtechnikusok és mentőápolók alkotják, akik riasztás esetén azonnal elindulnak a helyszínre. Működésüknek köszönhetően az Újgyőri főtér térségétől egészen Bükkszentkeresztig gyorsabban érkezhet segítség a bajba jutottakhoz. A részleget elsősorban azokban az időszakokban riasztják, amikor a forgalmi viszonyok miatt a mentőautók kiérkezése hosszabb időt venne igénybe. A szakemberek ilyenkor megkezdik az életmentő ellátást és stabilizálják a betegek állapotát a mentőegység megérkezéséig. A fejlesztés tovább erősíti Miskolc és térsége sürgősségi ellátását, hozzájárulva ahhoz, hogy baj esetén minél gyorsabban érkezzen szakszerű segítség a rászorulókhoz, olvasható a Városháza közleményében. A hadtörténeti múzeum visszatér otthonába, a budai várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. A politikus felidézte, a hadtörténeti múzeum eredetileg 1937. májusában jött létre a Kapisztrán téren, az egykori nádor laktanya épületében. A gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát, 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, majd 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A magyar katonai múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik, vélekedett Kürtös László. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a katonai múzeumnak teremtette, fogalmazott a politikus. Az intézmény előtt óriási feladat áll, az újrakezdés nem csak nagy felelősséggel jár, hanem egyben nagy lehetőség is a megújulásra. Az ezredforduló után születettek, de különösen az Z és az alfa generációk számára a hagyományos kiállítási formák immáron nem elegendőek. Az intézmény kincseit és szellemi tőkéjét ma már a 21. századi módszerekkel kell átadni a látogatóknak, elsősorban a tanuló ifjúságnak.
0: Az időjárásról.
1: A derült időt követően gomoly felhők képződnek, amelyekből záporzivatar nagyobb számban alakulhat ki, felhőszakadás is előfordulhat. Zivatarok környékén megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. Délután 32-37 fok között alakul a hőmérséklet. Hajnalban 16-23 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken azonban ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: hajnalban többnyire 16 és 23 fok között alakult, a hidegre hajlamos helyeken mérhettünk ennél alacsonyabb értékeket. Délután 30 és 34 fok között tetőzik majd a hőmérséklet. De nézzük, mivel is várjuk hallgatóinkat ebben az órában. Az előzőhöz hasonlóan idén is Herceg-úton rendezték meg a hátsó füveskupa döntőjét. Az eseményen 8 olyan csapat vett részt, mely papíron nem létezik, vagyis az MLS által szervezett bajnokságok egyikében sem vesz részt évek óta. A megszűnt zemplini futballcsapatok számára szervezett sorozat idei döntője a futball legnagyobb regionális ünnepe volt. A barátságos csoportmérkőzéseket követően Herceg-úton találkozott a nagy közösség egy nagy futballjuniálison gyönyörű környezetben. A résztvevők, vagyis Bodroghalom, Felsőberecki, Füzér, Herceg-út, Hollóháza, Mikóháza, Nagyrozvágy és Sárospatak végardó csapatai közül a győzelmet végül Hollóháza szerezte meg. Az esemény hátteréről az egyik főszervezőt, Ringer Istvánt, a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatóját hallják.
1: Erről van szó, olyannyira, hogy több olyan korábban éveken keresztül nem futballozó, össze nem járó csapat vált valódi csapattá, ha nem is neveztek be MLS bajnokságba, de szerveznek a hátsó füvesen kívül is saját maguk számára barátságos meccseket. Nagyrozvágy egy ilyen példa, akik testvértelepülésekkel fociznak, volt, hogy a Dunántúra utaztak a Zalai Főnix-el, játszottak barátságos mérkőzést, tehát ilyen régiókon átívelő futball kapcsolatok, társadalmi kapcsolatok is születnek ebből a programsorozatból. Alapvetően és már állandósult a létszám, mindig vannak új csapatok, és örömteli az a hír, hogy több település fontolgatja, hogy részben a hátsó füves program hatására újra beneveznek a bajnokságba, talán Mikóháza az egyik itt jelenlévő ilyen csapat, aki fontolgatja ezt, úgyhogy ilyen hozadéka is lehet ennek a sorozatnak.
0: Tartsanak velünk!
2: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
3: Lapozzuk fel a kalendáriumot. Június 22-e van, ma a Paulinák ünneplik a névnapjukat. A Paulina latin eredetű név, a Paula továbbképzése, jelentése kicsi, kistermetű. Boldog névnapot kívánunk e név viselőinek. Nézzük, milyen fontos események történtek ezen a napon. 1633-ban Galileo Galilei olasz csillagász visszavonta állítását, miszerint a Föld kering a nap körül. 1837-ben elkezdték a Magyar Nemzeti Múzeum építését. Az építés 10 évig, 1847-ig tartott. A múzeum tervezője Pollak Mihály építész volt, alapítója pedig gróf Széchenyi Ferenc. Az itt található gyűjtemény a magyar történelem kiemelkedő tárgyi emlékeit mutatja be. 1848. március 15-én Petőfi Sándor a homlokzat előtti téren szavalta el a nemzeti dalt. 1848-ban Párizsban kitört a munkások felkelése, a júniusi csata, a történelem első nagy szocialista megmozdulása. Párizs munkásai barikádokat emeltek, miután a francia nemzetgyűlés végrehajtó bizottsága a ráfizetéses nemzeti műhelyek bezárását rendelte el. Június 26-án a hadügyminiszter vérbefojtotta a felkelést, amelynek során mintegy 11 ezer ember vesztette életét. 1941-ben Németország lerohanta a Szovjetuniót, ez volt a Barbarossa terv. Ezen a napon született 1906-ban Billy Wilder, amerikai Oscar-díjas rendező, író, producer. 1906-ban Anne Morrow Lindbergh, amerikai írónő, aki Charles Lindbergh felesége volt. 1913-ban Veres Sándor költő, író. 1944-ben Klaus Maria Brandauer, osztrák filmszínész és rendező. 1948-ban Cserháti Zsuzsa énekesnő. 1949-ben Meryl Streep, Oscar-díjas amerikai színésznő. 1953-ban Cindy Lauper, amerikai énekesnő, zeneszerző, színésznő. Ezen a napon hunyt el 1851-ben Kovács Mihály orvos, nyelvújító, az első magyar törvényszéki orvostani könyv írója. 1969-ben Judy Garland énekesnő, színésznő. 1976-ban Csík Tibor, olimpiai bajnok, ökölvívó. 1987-ben Fred Astaire, amerikai színész, steptáncos. 1992-ben idősebb Szívós István, olimpiai bajnok, vízilabdázó, úszó, edző.

0: Hallgass rám, szolgám, Jákób, Izrael, akit kiválasztottam. Ezt mondja az Úr, a te alkotód, aki megformált az anyaméhben, és aki megsegít. Ne félj, szolgám, Jákób, Jesúrun, akit kiválasztottam. Mert vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a szárazra. Lelkemet árasztom utódaidra, áldásomat sarjadékaidra. Növekednek, mint a fű a víz mellett, mint csatornák mentén a fűzfák. Egyik ezt mondja majd, én az Úré vagyok, a másik Jákób nevére hivatkozik. A harmadik a kezébe írja, az Úré vagyok, és dicsekedve említi Izrael nevét. Ezt mondja az Úr, Izrael királya és megváltója, a seregek ura. Én vagyok az első és az utolsó. Rajtam kívül nincs Isten. Kicsoda olyan, mint én. Szóljon, mondja meg, sorolja fel, hogy mi történt, amióta hajdan népet alkottam, és mondják el a jövendőt, ami következik. Ne rettegjetek és ne féljetek, hiszen régóta hirdettem, megmondtam, és ti vagytok a tanúim. Van-e Isten rajtam kívül? Nincsen kőszikla, nem tudok róla. A bálványszobrok készítői mind hiába valók, és amiket kedvelnek, nem érnek semmit. Tanúik nem látnak és nem tudnak semmit, ezért szégyent vallanak. Ki formált Istent, ki öntött bálványszobrot, amely semmit sem ér? Akik a bálványokhoz ragaszkodnak, mind szégyent vallanak, mert maguk a mesterek is, csak emberek. Gyűjjenek össze, álljanak elő mind. Majd megrettennek, és szégyent vallanak valamennyien. A kovácsmester vésőt fogva dolgozik az izzószénnél. Pörőjjel készíti a szobrot, erős karral dolgozik rajta. Ha megéhezik, elveszíti erejét, ha nem iszik vizet, kimerül. Ha az ácsmester kifeszíti a mérőzsinót, vörös krétával rajzol, majd gyaluval dolgozik, azután körzővel rajzol, és ember alakot készít, mint egy feldíszített embert, hogy házban lakjék. Cédrust vág ki, tölgyfát vagy cserfát választ, amelyet az erdő fái között nevelt, kőrisfát ültet, amelyet az eső nevel. Ez lesz az ember tüzelője. Vesz belőle, hogy melegedjék, befűt és kenyeret süt. De Istent is csinál belőle, és leborul előtte, bálványszobrot készít és imádja azt. Felét eltüzeli, ennél a felénél pecsenyét süt, megeszi a húst, és jól lakik, közben melegszik, és ezt mondja, de jól megmelegedtem, amíg néztem a tűz fényét. A fa többi részéből Istent készít, bálványszobrot. Leborulva imádja, és így könyörög hozzá, ments meg engem, mert te vagy az Istenem. Nem tudnak és nem értenek semmit, mert szemük nem képes látni, és nincs eszük, nem értenek. Nem gondolja meg az ilyen ember, nem tudja és nem érti, hogy ezt mondaná. Felét eltüzeltem, kenyeret sütöttem parazsánál, húst is sütöttem és megettem. A többi részéből utálatos bálványt csinálok, és egy fatuskót imádok. Aki hamuban gyönyörködik, azt félrevezeti saját megcsalt szíve. Nem mentheti meg magát, és nem mondhatja ezt, csak hazugságra támaszkodtam. Gondold meg, Jákób, mindezeket, mert te, Izrael, az én szolgám vagy. Én formáltalak, az én szolgám vagy te, Izrael, nem feledkezem meg rólad. Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Térj hozzám, mert megváltottalak. Újongjatok, egek, mert ezt tette az Úr, harsogjatok földnek mélységei. Újongásba törjetek ki hegyek, az erdő és minden fája, mert megváltotta az Úr Jákóbot, megmutatja dicsőségét Izraelen. Ezt mondja megváltód az Úr, aki az anyamében formált. Én az Úr alkottam mindent, egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem szilárddá a földet. A csalók jeleit semmivé teszem, és a varázslókat bolondokká, a bölcseket meghátrálásra kényszerítem, leleplezem, hogy tudományuk bolondság. Én váltom valóra szolgám beszédét, és megvalósítom követeim tanácsát.
1: Mai útravalónkban egy bibliai részt hallhattak, Ézsaiás próféta könyvéből.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket. Szeptemberben állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, ezt Magyar Péter kormányfő nyilatkozta egy interjúban. A miniszterelnök elmondta, mégsem nyújtják be a jövő héten a parlamentnek a hivatalról szóló javaslatot, hanem előtte társadalmi egyeztetésre bocsátják az erről szóló törvénytervezetet. A miniszterelnök várakozása szerint viszont nyár végére létrejöhet az új szervezet. Elkészült az orvosok kommunikációs etikai kódexe, tudatta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta, az állásfoglalást a jövő héten adják közre. Megjegyezte, úgy hiszi, hogy a közbeszéd minősége az online térben folytatott kommunikáción, valamint az egészségügyi hirdetésekkel kapcsolatos etikus magatartáson keresztül is alakítható. Minden sportág esetében szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására, jelentette be közösségi oldalán a területért felelős belügyminiszter. Pósfai Gábor hozzátette, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás nevelést, és abban az esetben támogatják a nagyobb események rendezését, ha a költségvetés átlátható, valamint észszerű és reális terv készül a bevételi oldalra is. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, a színházakhoz hasonlóan több közgyűjtemény dolgozói részéről is folyamatosak és visszatérőek a panaszok az intézményeken belüli állapotokról. Életbe lépett a vörös kód, a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre, jelentette be Kátai Németh Vilmos szociális miniszter. A vörös kód célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, illetve a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat. Két egymást követő, egy 4,6-es, majd egy 5,3-es magnitudójú földrengés rázta meg Krétát szombat délután. Az epicentrumot a Kréta déli partjainál fekvő apró Gavdos szigetének közelében, nagyjából 14 kilométeres mélységben a tengerfenék alatt regisztrálták. Komolyabb anyagi károkról, személyi sérülésekről nem érkezett jelentés.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.
2: Amikor ráléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az ártéri

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, megszűnt futballcsapatoknak rendeztek kupát Hercegkúton. Az előzőhöz hasonlóan idén is Hercegkúton rendezték meg ugyanis a hátsó füves kupa döntőjét. Az eseményen 8 olyan csapat vett részt, mely papíron nem létezik. Vagyis az MLS által szervezett bajnokságok egyikében sem vesz részt évek óta. A megszűnt zemplini futballcsapatok számára szervezett sorozat idei döntője a futball legnagyobb regionális ünnepe volt. A barátságos csoportmérkőzéseket követően Hercegkúton találkozott a nagy közösség egy nagy futballjuniálison gyönyörű környezetben. A résztvevők, vagyis Bodroghalom, Felsőbereczki, Füzér, Hercegkút, Hollóháza, Mikóháza, Nagyrozvágy és Sárospatak végardó csapatai közül a győzelmet végül Hollóháza szerezte meg. Az esemény hátteréről az egyik főszervező Ringer Istvánt, a Sátorajóújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatóját hallják. A riporter Bódis Attila.
2: Némiképp módosult a tavalyihoz képest a lebonyolítás, most is voltak egyébként előmérkőzések, de tét nélküli előmeccsek. Azt kértük a kupába benevezett csapatoktól, hogy minimum két barátságos mérkőzést játszanak le, ez volt a kvalifikációnak az alapja valójában, és akik ezt vállalták és lejátszották a két barátságos meccset, a csoportbeosztások szerint azok nyertek belépőt erre a mai Hercegkúti 8-as döntőre. Mind a 8 csapat, aki részt vett a előmeccsekbe, itt van most, és egy mini torna, egy villámtorna keretében dől el az, hogy ki lesz az idei hátsó füves kupa győztes az MP-ben. Két 4-es csoportra osztottuk a csapatokat, körmérkőzések zajlanak a csoportokon belül, és aztán a csoport győztesek és a csoport másodikok játsszák az elődöntőt. Az elődöntők vesztesei a bronzmeccset, a győztesek pedig a döntőt. Úgyhogy egy egész napos futballünnep ez, ahol a legfontosabb az, hogy együtt van 8 papíron nem létező megszűnt falusi futballcsapat. Sportbarátságokra nyílik lehetőség, régi sportbarátságok felelevenítésére, találkozásokra, beszélgetésekre. Ez a legfontosabb a sportértéken túl természetesen, a mozgás örömén túl, hiszen ahogy első perctől kezdve hirdetjük, ez a hátsó füves program alapvetően egy társadalmi program, nem annyira a futball, mint sportágnak a ügye. Az, ami minket ebben elsősorban mozgat, hanem a megszűnt falusi futball közösségeknek, mint társadalmi szinergiáknak az erősítése, újra valamilyen módon való feltámasztása, hiszen egy falusi futballmeccs, egy vasárnapi futballmeccs az alapvetően egy társadalmi esemény volt, nem kizárólag, vagy nem elsősorban sportesemény, az emberek összejöttek, megbeszélték a ügyes bajos dolgok, és most körbenézünk itt a pályán, azt láthatjuk, hogy ugyanez zajlik, a pihenő csapatok játékosai vidáman beszélgetnek, jönnek érdeklődők, nézők, szurkolók, és hát erről szól ez a falusi futball valójában.
3: Pont erre akartam rákérdezni, hogy az évek során gyakorlatilag, mintha ilyen klubbá, ilyen nagy baráti közösségé alakult volna. A résztvevők is állandóak, tehát ugye volt ennek egy jelentős előzménye, amiről sokszor tudósítottunk, hogy ez így lenettósította, összekovácsolta ezt a közösséget?
2: Igen, erről van szó. Olyannyira, hogy több olyan korábban éveken keresztül nem futballozó, össze nem járó csapat vált valódi csapattá, ha nem is neveztek be MLS bajnokságba, de szerveznek a hátsó füvesen kívül is saját maguk számára barátságos meccseket. Nagyrozvágy egy ilyen példa, akik testvértelepülésekkel fociznak, volt, hogy a Dunántúra utaztak a Zalai Főnix-szel, játszottak barátságos mérkőzést, tehát ilyen régiókon átívelő futball kapcsolatok, társadalmi kapcsolatok is születnek ebből a programsorozatból. Alapvetően és már állandósult a létszám, mindig vannak új csapatok, és örömteli az a hír, hogy több település fontolgatja, hogy részben a hátsó füves program hatására újra beneveznek a bajnokságba, talán Mikóháza az egyik itt jelenlévő ilyen csapat, aki fontolgatja ezt, úgyhogy ilyen hozadéka is lehet ennek a sorozatnak. És hát nagyszerű dolog itt Hercegkúton, picit szimbolikus is a helyszín, hiszen innen indult el 2022-ben a hátsó füves futballmentő túra, ugye, amire az imént utalás történt, ugye ez volt az előzménye a kupának, és Hercegkútra tért vissza hátsó füves futballmentő túrából kialakult kupa döntője. Nagyszerű környezetben, egy igazi baráti, családi hangulatban itt Hercegkúton Rák József polgármester úr és segítői mindig kitesznek magukért, és tényleg egy nagyon ideális pálya, egy nagyon szép festői környezet van itt, egy kis futball juniális valójában ez.
3: Itt Bodrogközi, Hegyközi, Hegyaljai csapatok vesznek részt?
2: Valóban ez a három tájegység, akiket megszólítottunk, ugye a mikrorégió, Tokaj-Hegyalja, Borvidék kicsit kitágítva a Hegyköz, Bodrogköz irányába. Ugye ez azért is nagyon specifikus ez a régió, mert hogy itt nincsenek megyei harmadosztályú csapatok, itt megszűnt a zempléni megyei harmadosztály sok évvel ezelőtt, tehát ezek a csapatok, akik itt a hátsó füvesbe szerepelnek, több mint 10 éve nem szerepelnek versenyszerű MLS által kiírt bajnoki rendszerben, és azt látjuk egyébként ebből a sorozatból, ez az egyik nagy tanulság, hogy van igény erre. Sokszor valóban azon múlik csak, hogy összejön egy ilyen torna, hogy van-e, aki mögé áll, szervezi, telefonál, ügyintéz, összehozza is, és hogyha ezeket a munkákat, energiákat beletesszük, akkor azt látjuk, hogy igen, bár papíron nem léteznek a csapatok, a valóságban mégiscsak léteznek, hiszen itt vannak, futballoznak. Nagyon dinamikus meccsek vannak, ezt el lehet mondani talán, hogy már utaltam rá, hogy nem a sportérték a lényeg, de nagyon hajtós, nagyon változatos, küzdelmes meccsek vannak, és biztos, hogy ilyen szempontból is, aki kijött egy jó falusi futballmeccset akart látni, az biztos, hogy nem csalódik itt ma.
3: Említette, hogy gyakorlatilag ugye társadalmi jelenség, és hogyha ránézünk egy futballcsapatra, szerintem a 18 évestől, akár még az 50 éves korosztályig is megjelenik a pályán, tehát hogy generációkat is összehoz. Olyanok, akik talán még amikor megszűnt a csapat, általános iskolások voltak, vagy az óvodát alig hagyták el, de most itt fociznak.
2: Valóban más lehetőségük, nem is biztos lenne, hogy a falu saját településük, mert itt magukra öltsék, ha nem lenne a hátsó füvesebben, nem gondoltunk bele, de csak ugyanígy van. Az idősebb 40-es, 50-es korosztály pedig az a generáció, az a korosztály, akik még játszottak a falujukba, tehát ők most egy picit nosztalgiáznak is talán, újra összejönnek.
3: A hátsó füves mozgalom, a Nemzeti Sportban megjelent cikksorozat, valamint az abból kinövő kiállítás nyomán jött létre. A tárlat aktualizálva a helyi viszonyokra azóta is járja az országot, most éppen Veszprémben tekinthető meg. A megszűnőben levő falusi futballal szembesítő cikk sorozat szerzője Csillag Péter, a lap főmunkatársa, szinte már tiszteletbeli zempléni, hiszen maga is oroszlán részt vállalt a sorozat szervezésében, most őt hallják.
4: Hát most a nagy előrelépés, vagy a nagy fejlemény az, hogy Veszprémben a Lackó Dezső Múzeumban megnyílt a Hátsó Füves egy eltűnő futballvilág képei című kiállítás, amely korábban Sátorajúhelyen a Kazinczy Ferenc Múzeumban volt látható, és amely 2022-ben az év kiállítása díjat is elnyerte. Valójában a veszprémi kiállítás az nem éppen ugyanaz, mint ami Sátorajúhelyen volt, hanem ahhoz képest egy bővített, gazdagított, újrafésült, újra gondolt anyag, jelentős regionális gyűjtéssel előkészít és kiegészítve. Tehát itt egy ilyen majdnem két éves folyamat előzte meg a veszprémi kiállítás nyitást, és a Balaton felvidéken és a Bakonyban készítettünk egy-egy riportsorozatot, illetve végeztünk terepmunkát, gyűjtést, és ezeknek az eredményei is beépültek a kiállításba, ami egy fantasztikus dolog, de a magja azért mégis ez a zempléni Sátorajúhelyi világ, úgyhogy ha valaki elmegy a Veszprémi Múzeumban, akkor sok ismerős tárgyat, érdekességet, attribútumot találhat ebből a környezetből. Hogy csak néhány példát mondjak, a Bekecsi lelátó, ami a Sátorajúhelyi Múzeumban, Kazinczy Múzeumban is szerepelt, ott is megvan, de a képek közül is nagyon sok, illetve hát a hátsó füves futballmentő túra, mint közösségi kezdeményezés, mint most már 5. éve futó, tulajdonképpen ilyen kísérleti futballszociológiai programsorozat, mindig keresjük a szavakat, hogy lehet ezt jól definiálni. Ez is megjelenik a kiállításban, szerettük volna azt a közösségi erőt megjeleníteni, amelyet ez a játék, és amelyet a futball, mint a közös fórum jelent, és amelyet itt ezen a hátsó füves kupa döntőn is azt hiszem, hogy megtapasztalhatunk most.
3: Arról is beszéltünk már több alkalommal, hogy gyúltak itt-ott tüzek ennek nyomán, hasonló kezdeményezés, ami most éppen zajlik a hátunk mögött, hogy megszűnt csapatok újra élednek legalább egy-egy alkalomra. Ezek mely területeken lobbantak lángra legalább egy időben?
4: A hátsó füves futballmentő túra, amelynek ugye az a célja és a fő gondolata, hogy a megszűnt falusi csapatokat újra összehozza, így nagyon leegyszerűsítve, valójában nem ez, hanem inkább az, hogy a futball segítségével a falu közösségeknek adjon ösztönzést és találkozási alkalmat újra. Ez ugye 2022. áprilisában éppen innen Hercegkútról indult el egy retteltesen hideg, szeles, esős napon, aki itt volt, azt hiszem soha nem felejti. A telefonom azt írta, hogy 4 fok az érzékelt hő, valójában 11 volt, de tényleg borzasztó idő volt, és szóval ugye ennek a sorozatnak egyébként ez is a szépsége, hogy mindig a nehézségekkel dacolva, az akadályokat leküzdve halad előre. Szóval, hogy 2022-ben elindult ez innen, és most már 72 állomást érintett ország szerte. Az alapja egy futballmeccs, amihez kapcsolódik egy futballtörténeti kiállítás, beszélgetés, illetve egy olyan kulturális program, ami a helyieknek a büszkeségeit, a helyieknek az értékeit igyekszik kirakatba helyezni, és emellett szeretnénk a gyerekeket, az új generációt megszólítani 11-es rúgóversennyel, tombola sorsolással és különböző érdekességekkel. Szóval, hogy ez a kezdeményezés innen az Emplénből elindult, az Emplényi Főnix mellett megalakult az Alai Főnix, megalakult a Szatmári Főnix, amely a saját régiójában járja azóta is a vidéket, és játszik megszűnt falusi csapatokkal elhagyott pályákon meccseket. És vannak rendhagyó állomások, olyanok, amelyeken helyi megszűnt csapatok játszanak egymással, és ilyenből már volt Békés megyében, Baranyában, Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Bács-Kiskun, Veszprém megyében, tulajdonképpen a megyék közül talán 8 vagy 9 már így szerepelt ebben a programban, úgyhogy nyugodtan mondhatjuk ezt egy országos programsorozatnak, és idén is folyik ez. Egyébként részben a veszprémi kiállításhoz kapcsolódóan ott a régióban, Balatonfelvidéken, Köveskálon lesz a legközelebbi hátsófüves futballmentő túra alkalom június 27-én, de aztán lesznek más helyszínek is, és közben ezzel párhuzamosan ugye itt Zemplénben is fut tovább a dolog. Tulajdonképpen az a hátsófüves kupa, ami a futballmentő túrában érintett településeket, csapatokat hozza össze. Ez ennek már egy ilyen második fázisa, amelynek az a célja, hogy életben tartsa a tüzet, és segítsen ezeket a kapcsolatokat ápolni. Ugye azt kérdezted, hogy hol sikerült tüzet gyújtani, vagy ösztönzést adni. Ilyenkor a legegyszerűbb kérdés az, hogy na, és hány helyen alakult újra a csapat és nevezett be MLS bajnokságba. Válaszolok erre is, de valójában ez egy kicsit azért sántít ez a kérdés, mert a célunk nem az, hogy az MLS keze alá dolgozzunk, és az MLS-nek a bajnokságát dúsítsuk csapatokkal, még akkor se, hogyha egyébként az MLS-szel van egyfajta társadalmi együttműködés, és nyilván próbáljuk segíteni egymást a különböző lehetőségek szerint. De hogy mi inkább ugye a falu közösséget és az emberi kapcsolatokat szeretnénk erősíteni. Hogyha választani kell futball és falu közösség között, akkor nekem, nekünk inkább a falu közösség van előtérben, és éppen ezért tudjuk megérteni azt a helyzetet, hogyha egy csapat nem tud hétről hétre kiállni, hanem csak évente egyszer-kétszer, és ezt próbáljuk, ennek próbálunk keretet szabni, megtalálni az ideális egyensúlyt ebben. Szóval a rövid válasz az, hogy egyébként az érintett helyszínek közül 4 újra benevezett csapattal MLS nagypályás bajnokságba, aminek nagyon örülünk, de nekem sokkal fontosabb visszajelzés az, hogy alkalmanként majdnem minden helyszínen megy valamiféle futball kezdeményezés. Az lehet, hogy egy-egy alkalmi meccs évente, lehet, hogy egy hátsófüves kupa részvétel, mint a zempléni csapatok esetében, ugye most majd 8 csapat vesz részt itt a régióból, ami egy csodálatos dolog, de lehet az is, hogy mondjuk a felnőtt csapatnak a pályára lépése a fiatalokat ösztönözte arra, hogy ők újra összejárjanak. Volt olyan helyszín, ahol nagy pályán nem, de télen teremtornán részt vett az a csapat, amelyik nyáron a hátsófüves futballmentő túrán szerepelt. Szóval, hogy valami mindenhol elindult, és hát az is fontos hozadék, hogy ugye ezekre az alkalmakra a pályákat rendbehozzák, a pályák újra használatba kerülnek, és onnantól kezdve a helyi közösségen, az önkormányzaton múlik, hogy ezt tudja-e karbantartani, ha igen, akkor viszont a gyerekek újra tudnak játszani. Nagyon jó látni azt, hogy egy-egy ilyen esemény végén, amikor lemegy a hivatalos rész, akkor gyerekek birtokba veszik a pályát, és élvezik a játéknak a felszabadult örömét. Valójában ez a lényeg.
3: A kupa döntő helyszínéül szolgáló Hercegkúti futballpálya festői környezetet biztosított az eseménynek. A település büszke rá, hogy részese lehet a falusi futballkultúra életben tartását szolgáló program sorozatnak, közölte rádiónkkal Rák József polgármester.
5: Talán egy kicsit el is várjuk, hogy Hercegkúttól legyen ez a döntő, tekintettel arra, hogy amikor jó néhány évvel ezelőtt Csillag Péter meg Ringer István megkeresett a hátsó fűes kiállítás okán, akkor egy délrődöt átbeszéltünk is, gyakorlatilag egymás szalával vágva körülhozott ez az egész hátsó fűes futballmentő túra, és örülök annak, hogy kinőtte magát, örülök annak, hogy kinőtte Zemplént, örömmel olvasom, örömmel látom, hogy gyakorlatilag egy országos rendezvény sorozat lett belőle. Az, hogy Herceg út adja most már a másik alkalom is a döntőt, ez egy kicsit elvárás is volt a részemről. Lehet, hogy túlzva gondolod, de igen. Tekintettel arra, hogy mi folyamatosan karban tartjuk a pályát, a környezetét, az öldözőt annak ellenére, hogy már bajnokságban nem játszik a csapat, tehát nem okozott nagy nehézséget az előkészület.
1: Kedves hallgatóink, az előzőhöz hasonlóan idén is Hercegkúton rendezték meg a hátsó füves kupa döntőjét. Az eseményen 8 olyan csapat vett részt, mely papíron nem létezik. A rendezvényről hallották Bódis Attila összeállítását.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a kontinentális reggeli első órájába. Pár perc múlva híreket hallhatnak, majd pedig folytatjuk műsorunkat. Tartsanak velünk továbbra is.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Forgalomba állt az Osztrák Állami Vasúttársaság, az ÖBB 10 személyszállító vasúti kocsija a MÁV kisegítésére a nyári szezonban, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Néhány hete egyértelművé vált, hogy a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV járműhelyzet rosszabb, mint valaha. Már a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár. Így a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak a vasúttársaság. A MÁV néhány hét alatt megállapodott az osztrák ÖBB-vel, ennek köszönhetően a balatoni kék hullám Intercity-n 4 első osztályú kerékpár szállításra is alkalmas kocsi teljesít szolgálatot, míg az elmúlt hónapokban is gyakran a rossz állapotú járművek miatt a figyelem középpontjába kerülő békés Intercity-n 2 első és 2 másodosztályú kocsi közlekedik. Május végén történelmi jelentőségű megállapodást kötött az új kormány az Európai Bizottsággal, amelynek eredményeként 16,4 milliárd euró uniós forrást tud hazahozni, és ebből elindulhat 35 új Intercity motorvonat beszerzése. Vitézi Dávid egy újabb posztban azt is közölte, hogy a MÁV vezetőivel meglátogatta a járműjavítót, hétvégi bejárást tartott. A cél a 780 dolgozóval egy éve egy helyben álló üzem megmentése, talpra állítása. A főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítési jogosultságuk megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlési elnökök fizetésének csökkentését kezdeményezi a Tisza egyik képviselője az országgyűlésnek pénteken benyújtott törvényjavaslatában. Szabó Tibor, a Vidék és Településfejlesztési Bizottság tiszapárti elnöke által benyújtott javaslat nemzetgazdasági érdekből a közpénzekkel való takarékos gazdálkodás és a helyi közszolgáltatások elsődlegessége érdekében a 2024-es szinten fagyasztja be a főpolgármester, a megyei jogú városok polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzatok polgármestere, a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke, valamint a polgármesterek illetményét, megakadályozva az automatikus évről évre történő emelést, amelyet jelenleg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset 6-szorosa alapján számolnak. Az új szabályok szerint a jövőben a 2024-re vonatkozó nemzetgazdasági átlag keresetet kell alapul venni. A törvénymódosítás 2026. július 1-én lépne hatályba, tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011-es törvény szerint a 2025-ös nemzetgazdasági átlagkereset alapján számított automatikus illetmény emelésre 2026. július 1-től lennének jogosultak. A tanév végét követően júniustól augusztusig tart a matrica vásárlási főszezon. Tavaly, amint egy 15,5 millió értékesített e-matrica közül 4,8 milliót ebben a 3 hónapban vásároltak meg. Ebben az időszakban a rövidebb érvényességű úthasználati jogosultságok a legkeresettebbek, írja a Pénzcentrum. A nyáron értékesített matricák több mint 50%-át a 10 napos, azaz heti matricák teszik ki, de a havi és a napi változatok forgalma is jelentős. A nyári szezonban a vásárlók többsége, mint egy 59%-a külföldi, akik elsősorban a heti és a napi matricákat keresik, míg a belföldi autósok a heti mellett előszeretettel választják a havi és a vármegyei jogosultságokat is, csak hogy a több tranzakció több hibát is jelent. Ezért a Magyar Közút útdíj üzletág felhívja a közlekedők figyelmét, hogy a fizetés jóváhagyása előtt mindig ellenőrizzék a rendszámot, a felségjelzést és a díjkategóriát, ugyanis ha bármelyik adat hibásan kerül be a rendszerbe, az uthasználat jogosulatlannak minősül, ami pótdíj fizetési kötelezettséget von maga után. Szintén nagyon fontos az érvényességi idő, valamint a vármegyei matricák esetében a kiválasztott területi hatály ellenőrzése. A termesztett növények számára a hőség komoly stresszt jelent, ami általánosságban hatással van mind a termés mennyiségére, mind a minőségére. Ráadásul a helyzetet tovább súlyosbítja, ha az éjszakai lehűlés elmarad, mert 18-20 Celsius fok feletti éjszakai hőmérsékletnél a növény nem tud regenerálódni, és a felhalmozott tartalékait éli fel a légzéssel, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A kamara a hőség általános élettani hatásai kapcsán jelezte, a növények optimális hőmérséklete általában 25-30 Celsius fok között mozog, 30 Celsius fok felett a növények anyagcseréje lelassul, 35 Celsius fok felett pedig a fotoszintézis hatékonysága jelentősen csökken. Ebben a helyzetben a kamara a védekezési lehetőségek között elsőként azt emelte ki, hogy a kora reggeli vagy késő esti öntözés elengedhetetlen.
0: Az időjárásról.
1: A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északi szél nyugaton és északkeleten megélénkül. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet, hajnalban 14-23 fok valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Ne égj ki! Első rész. Hálát adok annak, aki engem megerősített és szolgálatra rendelt. Pál első levele Timóteushoz első fejezet, 12. vers. Tudtad-e, hogy az orvosi hivatást folytatók hajlamosabbak a szenvedélybetegségekre? A Brit Orvosszövetség jelentése szerint nagyjából minden 15. orvos szenved valamilyen függőségben, amihez nagyban hozzájárul az is, hogy az emberekkel találkozva kizárólag gondokról és negatívumokról hallanak. Ha továbbra is hatékonyan akarsz szolgálni, tanuld meg a következőket. Először is alakíts ki új szokásokat. Csukd be az ajtót, némisd le a telefonod és lazíts. Mindenek felett pedig ne lepődj meg rajta, ha gondok adódnak, hiszen Jézus előre megmondta, hogy így lesz. M. Scott Peck író szerint, ha kemény életre számít az ember, akkor az általában kevésbé bizonyul annak. Másodszor rendszeresen szabadságold magad. A szabad napjaidon pedig csinálj valami mást, mint amit egyébként szoktál. Ne feledd, a Teremtő is megpihent, és tőled sem vár el hosszabb munkahetet. A megnyugvás épp oly szükséges az elmének, mint az alvás a testnek. Ha nem pihenünk meg, összeroppanunk, mondta Spurgeon. Gyertek velem egy csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit, mondta Jézus, aki ugyanis nem hajlandó időnként félreállni, az szét fog hullani. Harmadszor mozogj és aludj eleget. Gyalogolj, úsz, lélegezz mélyeket, mert jót tesz. Dr. Arch Hart azt írta, hogy az adrenalin szint megemelkedése csökkenti az alvásigényünket, ez azonban csapda, és előbb-utóbb meg kell fizetnünk az árát. A felnőttek többségének 8-9 óra alvásra van szüksége. Negyedszer, tanulj meg ellazulni. A relaxációs válasz a stresszreakció ellentéte. Ha naponta mindössze 20 perc erejéig nem zsarnokoskodhatnak felettet sem jelenvalók, sem eljövendők, már az is ellensúlyozhatja a stressz káros hatásait. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: falfestmény nem csak megszépíti a városi környezetet, hanem a miskolci fiatalok kreativitását és tehetségét is bemutatja.
1: Én igazából az olyan munkákat végeztem, mint például a mérések, egyenes vonalak, ki lett nekem külön adva, hogy a precíziós munkákat én végezzem. Szerencsére nem nagyon remegett a kezem, úgyhogy az ilyen egyenesebb vonalakat, az ilyen szabályosabb dolgokat én szerettem volna elkészíteni, mert ezt közelebb érzem magamhoz, mint például a nagyobb felületek festését, ez közelebb áll hozzám.
0: És hallhatnak arról is, hogy 6. alkalommal várta a gyerekeket a Mirehu Országos Egyedülálló Szemléletformáló Élménynapja, a Makukáció. Az országosan egyedülálló kezdeményezés célja, hogy a gyerekek játékos, élményalapú programokon keresztül ismerkedjenek meg a hulladékgazdálkodás, az újrahasználat és a fenntarthatóság legfontosabb kérdéseivel. A rendezvényen idén 300 gyermek és kísérő vett részt, mely ismét bizonyította, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik az olyan programok iránt, melyek a környezet tudatos szemléletformálást élményszerű módon teszik elérhetővé a fiatal generáció számára. A Makukáció különlegessége, hogy a hulladékgazdálkodás témáját nem csupán bemutatja, hanem interaktív élményeken keresztül teszi kézzel foghatóvá a gyerekeknek. A Mirehu számára külön öröm és elismerés, hogy évről évre olyan neves szakmai partnerek és kiállítók csatlakoznak a rendezvényhez, akik saját területükön, országos szinten is meghatározó szerepet töltenek be.
2: Többször is voltunk már, tavaly csak a rövid programon voltunk a félnaposon, a másik felünk volt az egésznaposon is, de már egy pár éve is. Nagyon szívesen járunk vissza, a gyerekek szívesen jönnek. Benne az iskolában is gyakran foglalkozunk ezzel a témával.
0: Mindenről hallhatnak, ha velünk tartanak egészen 9 óráig. Kellemes rádiózást kívánok!
3: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, közösségi összefogással újult meg a Jókai aluljáró Miskolcon. Civil és önkormányzati összefogásnak köszönhetően újult meg az aluljáró falfestménye, mely a belváros egyik forgalmas, gyalogos útvonalán teszi színesebbé és barátságosabbá. A falfestmény helyreállítására azt követően került sor, hogy a korábbi alkotást egy felújítás során véletlenül lefestették. A festmény elkészítésében pedig a Miskolci Balázs Győző Református Gimnázium 11. és 13. évfolyamos diákjai vállaltak szerepet. A megújult falfestmény nem csak megszépíti a város környezetét, hanem a miskolci fiatalok kreativitását és tehetségét is bemutatja. Sütő Dávid Pelé összeállítása következik.
4: Somlai Balázzsal, Balázs Győző Református Gimnázium képzőművészeti vezetőjével, illetve Béres Tímával, művésztanárral, és a jelenlévő diákokkal beszélgetek itt az alkotás helyszínén. Kedves Balázs, hogyan alakult ez a történet, a kezdeményezés, hogyan indult el?
5: Igazából ez egy kezdeti egyeztetés után a képviselőasszony keresett meg minket, hogy hogyan is kéne, illetve hogy ő is megálmodta, hogy itt lehetne szépíteni ezt az aluljárót. Az aluljáróról tudni kell, hogy már előttünk 2018-ban Gregovszki Gábor és csapata által már az egyik oldal egyszer elkészült, sajnos ez utána le lett festve, hogy azt is renoválni kellett, újra helyrehozni, illetve egy teljesen új részt, az aluljárónak a többi kimaradt részeit is ki kellett találni. A már meglévő terv után szinte, hogy nem adta magát az ötlet, hogy akkor az átkötőbe, a föld alatti részbe lesz az alvilági lények, még a másik kiáraton az alvilág másik őrzője, egy hölgy személyében, egy hölgy, mint egy szörny, míg a másik a már meglévő terv, ugye egy, ha lehet azt mondani, egy férfinak tűnő szörny volt, tehát a kettő között pedig alvilági lények, ami bár elsőre ijesztően hangzik, mégis ha lejövünk, akkor inkább vidámnak tűnik, hiszen itt azért nem egy ilyen zord, sötét átkötőt kell elképzelni, aluljárót, hanem tényleg egy ilyen mai kornak megfelelően dekorált helyszínt, mint egy képzőművészeti alkotás jelenhet meg.
4: És Tíme, a diákokat hogyan toborozták ehhez a képzőművészeti alkotáshoz, illetve mennyi diákkal, hogyan dolgoztak együtt a diákokkal?
6: Úgy gondoltuk, hogy 4-en vettünk részt tanárok ebben az egész produkcióban, vagy alkotásban, és hogy mindenki

0: Kinek legyen két-két segítője. Hát itt könnyű volt dönteni, illetve egy kicsit nehéz is, mert azt néztük, hogy ki az ügyes, ebben könnyű volt, mert sok ügyes diák van, és akkor azt kellett még közülük eldönteni, hogy ki az, akit úgy egész évben láttunk, hogy tényleg lelkiismeretesen dolgozik, aki az órai munkájában, meg az órai szereplésében, odaadásában ott is aktív és lelkiismeretes, azt tudtuk, hogy itt is számíthatunk rá. Persze itt véges volt, mert lettek volna még ötletek, de természetesen akkor két olyan diákot választottam én legalábbis mondjuk a grafikusok közül, akiknek mondjuk dicséretet is adtam, és az animációson, ott ketten is tanítjuk, Balázs is tanítja, én is, ott ment a vita, mert ugye mind a ketten szerettük volna még plusznak, ő pedig mondta, hogy őket ő tanítja, őket meg ő választotta így ki, de úgy közösen megegyeztünk, hogy igen, igen, ő is jó, ő is jó. Persze így többet fel tudtunk volna sorolni, de korlátozott volt a létszám, mert arra is rájöttünk már így az évek során, hogy kevés diákkal sokkal jobban haladunk, mint hogyha sokan vannak.
1: Mennyire örültek ennek a felkérésnek?
0: Igazán nagyon örültünk neki. Először kicsit volt bennünk egy olyan félsz, hogy vajon az évvégi nagy hajtás, osztályozó értekezlet, zárások, minden mellett ezt hogy fogjuk tudni megcsinálni. Múlt héten még szerdán terítéken voltunk, tényleg a képzősök egy része még estig, és ahhoz képest, hogy jöttünk már reggel 9-re, felmértük a terepet, először azt gondoltuk, hogy csak felrajzoljuk, de aztán olyan gyorsan ment így az előzetes tervek alapján, hogy már nekiálltunk festeni is, így lettünk kész a festéssel tulajdonképpen időben, de hát közben aki fest vagy alkotással foglalkozik, az érzi azt, hogy mennyire jó érzés közben elmélyülni benne, ugye az ötletek születek, volt egy koncepció, de a diákok is hozzáadták azt, ami nekik eszükbe jutott, hogy még ez így jó lenne hozzá, meg lehetett ebben a stílusban tényleg egy kicsit szabadon mozogni, örültünk neki, hogy nem kötött, hanem lehetünk benne kreatívabbak, vagy ebben a témában, meg ebben a vonal, vagy kör, folt, kultúrában kicsit azért szabadabbak.
1: Balázs, téged hogyan érintett ez a felkérés, és akkor utána fordulok majd a diákokhoz is.
2: Talán amit tényleg ki tudok emelni, az a kötöttsége, hogy ez tényleg egy szabadabb alkotás volt, ahogy már kolléganőm is mondta. Illetőleg mi ebben úgymond szárnyalunk, mert szoktunk minden éven a Miskolci Jegesmedvégnek a csarnokában jeget festjük. Festettünk már a Bosban is egy hatalmas falat, úgyhogy mi ezt a terepet úgymond ismerjük és szeretjük, tehát hogy a diákok is minden éven várják, hogy idén milyen projektek lesznek, ahol együtt alkothat tanár és diák, és egy kicsit másfajta közegben vagyunk együtt, nem mint tanár és diák, ahogy említettem, hanem mint akár kollégális viszonyszerű alakul ki egy közös alkotás közben.
1: Veres Orsival, Kis Anna Melindával és Major Gyöngyivel folytatom a beszélgetést. Lányok, Orsi, akkor kérdezlek téged először, hogyan csatlakoztál? Itt tanárnék említették, hogy kiválasztottak titeket, mit szóltál hozzá, hogy csatlakozhatsz ehhez a produkcióhoz, ehhez a képzőművészeti alkotáshoz?
3: Én igazából örültem neki, mindig lelkes vagyok, mikor ilyen nagyobb volumenű dolgokra kapok felkérés, legyen például szó jégfestésről, aszfalt festésről, stb. Azért nem ez az első ilyen megmozdulása az iskolánknak, hogy nagyobb felületen mutatkozik meg a tehetségünk. Én ezeknek a dolgoknak mindig nagyon szoktam örülni, mert tulajdonképpen szabad kezet kapunk abba, hogy mutatkozik meg az egyéniségünk, a személyiségünk. Azért ez egy hatalmas nagy felület, itt sokan járnak. Én nagyon örültem neki, hogy végre egy nagyobb dolgot is tudtunk mutatni tulajdonképpen a városnak, hogy kik vagyunk mi, hogy viszonyulunk mi a művészethez, és remélem, hogy azért többen is kapnak kedvet ezek után ahhoz, hogy alkotásba kezdjenek.
1: Hogyan vetted ki a részedet, akár tényleg itt melyik részleti étem itt festettél, illetve milyen plusz ötletet adtál hozzá? Tanárnőjék említették, hogy ezért ti is kreatívak voltatok, és tettetek hozzá ti is saját magatok.
3: Én igazából az olyan munkákat végeztem, mint például a mérések, egyenes vonalak, ki lett nekem külön adva, hogy a precíziós munkákat én végezzem. Szerencsére nem nagyon remegett a kezem, úgyhogy az ilyen egyenesebb vonalakat, az ilyen szabályosabb dolgokat én szerettem volna elkészíteni, mert ezt közelebb érzem magamhoz, mint például a nagyobb felületek festését, ez közelebb áll hozzám.
1: A téma az amúgy mennyire tetszik, te mennyire tudtad beleélni magadat így, hogy készen van, mit szólsz hozzá?
3: Abszolút kellett hozzá fantázia, hogy az ember tényleg el tudja magát engedni. Szerintem szükség van erre is, nem csak a megszokott, nem csak a realitás talaján szabad maradnunk. Szerintem kellett már egy ilyen kicsit föltől elrugaszkodott monumentális dolog, ami tényleg elindítja az ember fantáziát. Nekem nagyon tetszett, hogy ez nem egy megszokott dolog, ilyet még nem láttam a városban, meg sehol se.
1: A alkotás közben milyen volt a hangulat, hogy éreztétek magatokat?
3: Szerintem nagyon jó volt, azokkal is közelebb kerültünk egymáshoz, akikkel egyébként nem nagyon beszéltünk iskolán kívül. A lányokkal nagyon jól el voltunk, a fiúkkal is megtaláltuk a közös hangot. A tanárok nagyon sokat segítettek, bármi kérdésünk volt, ott voltak. Én legközelebb is szívesen belevágnék egy ilyen nagyobb alkotásba, úgyhogy én élveztem.
1: És Anna, te hogyan vetted ki a részedet ebből a nagy egészből? Miként alakult, hogyan kapcsolódtál be?
4: Én Orsival tudok leginkább egyetérteni. Nagyon jó érzés volt egy ilyen nagy dologba részt venni, és éreztem, hogy az ötleteim ténylegesen számítottak a projektbe. Én leginkább a hátsó résznél dolgoztam, ott festettem nagyobb felületeket, szabad kézzel mértem, vagy éppen ötleteltem, hogy hogyan alakuljon maga a figura.
1: És milyen figurát festettél, vagy miről szól az, amit te készítettél?
4: Legfőképp a kezet mértem, az teljesen leginkább az én ötletem volt, és arra a legbüszkébb is vagyok, hogy ennek részes lehettem, illetve a színvilággal segítettem és kisebb részleteket.
1: Színvilág az hogyan lett kitalálva, miként lett kiválasztva, miért ezek a színek dominálnak?
4: Az eredeti alkotás, ami már évekkel ezelőtt is itt állt, annak a színvilágából szerettünk volna meríteni, illetve célunk volt, hogy ellentétes legyen a két oldal. Szóval ahol csak tudtuk, ezt próbáltuk megjeleníteni, hogy ha ez nagyon kék ez az oldal, akkor azt szerettük volna, hogy az emberek viszont felmennek, az az ellentétes szín legyen. De igyekeztünk a kettőt összekapcsolni részletek által.
1: Honnan jött a kéz ötlete, hogy a bejárathoz, úgymond a lépcsőhöz egyfajta utat is mutat, bár én nem szeretnék belemagyarázni semmit, én talán így érzem most, ahogy végigmentem, a kéz ötlete az honnan jött?
4: Igazából az ötlet onnan jött, hogy magának az aluljárónak a bejárata sokkal másabb, mint a másik oldal, és úgy gondoltuk, hogy végigvezethetné a korláton valami, hogy kicsit dinamikusabb legyen az egész formája, és szintén, hogy kontrasztba álljon a másikkal, ami viszont befelé mutat, egy utat mutat végül is.
1: Az alkotás közben mit éreztél, milyen volt a hangulat, belülről hogyan tudtad magad átadni az alkotásnak?
4: Nagyon jó volt ennyi emberrel dolgozni, és nagyon tetszenek az ilyen kollaborációk, főleg, hogyha az iskola rendezi, szívesen vennék én is jövőben is részt ilyeneken, és tényleg azt tudom mondani, hogy élveztem, nagyon jó volt.
1: Mit szóltok hozzá, hogy úgymond a város részéhez, egy részéhez hozzátettetek valamit, és szépítettétek a várost?
4: Úgy érzem, fontos, amit tettem, és örülök, hogy elmehetnek itt emberek, és nézhetik azt, amit alkottunk.
1: Orsi, te ezt hogyan látod? Neked ez mit jelent, hogy a város egy részéhez úgymond hozzáadtok?
3: Szerintem ez az érzékenyítés. Azért a mai világban nagyon szükség van arra, hogy az ember tényleg face-to-face legyen a művészettel, és valamilyen érzést mindenki, ki átmegy rajta, megáll egy festményt, és elgondolkozik, ez vajon mit ábrázolt, ez vajon honnan jöhetett neki. Már elindul egy gondolatiság, már elindul egy érzés, egy gondolat, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy egy ilyen dolog megmozdítsa az embereket, hogy érzéseket váltson ki. Erre nagyon szükség volt már itt is, és máshol is szükség lenne már rá.
1: És Gyöngyi, még hozzád fordulok ide, te hogyan vetted ki a részedet az alkotásból, milyen szereped volt, milyen ötleteket hoztál?
5: Leginkább Annával dolgoztam, én is hátul a tervezésben segítettem, felületeket festettem, de a későbbi napokon itt bent is dolgoztam, javítottam hibákat, meg töltöttem ki a színeket, a kontúrokat is, úgyhogy kicsit mindenből kivéve elől.
1: És mit szólsz, ahogy a téma ez kialakult, te esetleg mit tettél hozzá, vagy mi az a felület, ami konkrétan a tiéd volt, amit te készítettél, az miről szól?
5: Úgy nagyjából mindenbe belenyúltam egy kicsit, teljesen semmit nem mondanék az enyémnek. A többiekkel dolgoztunk együtt, és abba vettem részt.
1: És milyen volt a munka, hogyan tudtál az alkotásba belemerülni?
5: Nehéz volt, szokatlan volt, nem vagyok annyira jó festésben, de itt valamennyire könnyebb volt, viszont az egyenes vonalhúzás ez nehéz volt, de együttműködéssel meg lehetett mindent oldani.
1: Benned az milyen érzést vált ki, vagy mit gondolsz arról, hogy te is hozzátettél így a város képéhez egy ilyen alkotással? Erről mit gondolsz?
5: Nagyon meglepődtem, de megtisztelő, hogy részt vettem benne.
1: És a munkafolyamat az hogyan nézett ki, hogyan képzeljük el, tíme, miként alakult ki ez az egész aluljáró?
0: Igen, gyorsan történt a tervezés, mivel gyorsan ment a felkérés is, és aztán pedig a kivitelezés is. Tulajdonképpen kollégám Balázs volt az, aki még otthon az osztályozó, meg mindenféle vizsgák után még nekiült, és akkor csinált egy nagyon gyors tervet, de hogy mi is legyen, illetve még az Ubás Dani kollégán készített még egyet, hogy kezdjük el, hogy induljunk, és akkor ceruzával gyorsan felvázoltuk, és ahogy mondtam is, hogy azzal gyorsan készen lettünk, innentől kezdve már viszonylag szabadság volt a gyerekeknek és nekünk is, hogy az adott színek, amik hát meghatározóak voltak, meg meghatározottak is voltak, azokból hogyan tudunk egy alkotást létrehozni. Először felvázoltuk, igen, ceruzával, kimértük, utána rájöttünk, hogy köröket nem tudunk olyan szabályosan mégsem létrehozni, mint ahogy ezt elterveztük, úgyhogy gyorsan még elszaladtunk körzőért, akkor körzővel újra gondoltuk az egészet, illetve hát különféle otthoni eszközöket is hoztunk, mert lehetett a körzőt kinyitni, úgyhogy már fedővel is dolgoztunk az utolsó napokban, mert ugye az, hogy felrajzoljuk ceruzával, az egy dolog, de utána a falnak a felülete, illetve az ecsetnek a szétnyíló kis szárai, azok tulajdonképpen felülírják azt a vonalat, úgyhogy még kiment, természetesen nagyon nehéz úgy tartani az ecsetet, még akár egy vászton is, hogy az pontosan egyenes legyen, nem hogy egy ilyen viszonylag rücskösebb felületen, természetesen azért jól le volt ez alapozva, de azért mégsem egy papír a felülete, ahol nem csúszik meg mondjuk a festék is akár, vagy csorog, és akkor kértünk még utólag javító festéket, amivel ezeket a hibákat, illetve hogy a kontúrok azok pontosan egyformák, illetve egyenesek legyenek, azokat ki tudjuk javítani.
1: Balázs, iskola részéről mit szóltok, hogy erre felkértek titeket, hogy egy ilyen alkotással a városképét alakíthatjátok?
2: Az iskola mindig nagyon örül az ilyen megkereséseknek, tehát támogat minket ebben, hogy szerepeljünk, illetve úgy alkossunk, hogy ne csak ők lássák, ne csak az iskola lássa, ne csak otthon a család, amit a diákok alkothatnak, hanem tényleg a város is megtapasztalja. Úgyhogy mindenképpen azt mondom, hogy az iskola minden ilyen projektbe nagyon örül, és támogat minket, hogy részt vegyünk benne. Meg is sugom, hogy lesznek még a közeljövőben ilyen projektjeink. Illetőleg nem mondtuk a két kollégának a nevét, csak az egyiknek még, akik segítettek nekünk ebben a létrehozásában. Az egyik Zubács Dániel, a másik pedig Ostor Házi Erika, tehát így volt a négyfős tanári csapat, és mindenképp még a már emlegetett első alkotás, amit ugye újra létre kellett hozni, ebben nem csak mi vettünk részt, hanem ugye éppen most is alkotó Gregovszki Gábor is itt van, úgyhogy még ezt mindenképp el szerettem volna mondani.
1: És miért jelentős, vagy miért hasznos, ha fogalmazhatunk így, akár a város részéről tekintve, hogy mondjuk egy aluljáró egy ilyen szép alkotással fel van díszítve, fel van öltöztetve?
2: Mondhatni, hogy a tapasztalatok is azt mutatják, hogy egy nem teljesen sima fal, nem egy teljesen hófehér, vagy egy évek óta piszkosan álló fal, talán hívogató parongálóknak, mint egy olyan fal, vagy egy olyan helyszín, ami valóban kreativitást kelt. Illetve, ha nem a rongálók szemszögéből nézzük, hiszen azért csak többen vannak a városnak ezen emberei, akkor mégis jó érzés kelt bennük, hogy végigjönnek, gondolkodnak, nézegetik, mi mit jelent, belemagyaráznak. Itt az ábrázolásmód is egy olyan, hogy mindenki más láthat bele ebbe a formákba. Mi is sokat beszélgettünk menet közben erről, illetve ahogy jöttek a járók elők alkotás közben, nagyon sokan megdicsérték, nagyon sok jó szót hallottunk. Volt egy kisfiú, aki a nagyapájával jött, és ő például azt mondta, hát illetve nem is ő, a nagyapa mesélte el, hogy a gyermek, mikor annó lekerült az első festmény innen a bejáratáról az aluljárónak, akkor azt mondta, hogy többet nem is lesz ide kedve lejönni, és most újra lesz kedve lejönni, úgyhogy nagyon örülnek az itt lakók is. Tényleg annyian mondták, annyi biztató szót hallottunk, hogy meg is lepődtünk, hogy milyen közvetlenek itt az emberek.
6: Kedves hallgatóink, közösségi összefogással újult meg a Jókai aluljáró Miskolcon. Civil és önkormányzati összefogásnak köszönhetően újult meg az aluljáró fal festménye, mely a belváros egyik forgalmas, gyalogos útvonalán teszi színesebbé és barátságosabbá. A falfestmény helyreállítására azt követően került sor, hogy a korábbi alkotást egy felújítás során véletlenül lefestették. A festmény elkészítésében pedig a Miskolci Balázs Győző Református Gimnázium 11. és 13. évfolyamos diákjai vállaltak szerepet. A megújult falfestmény nem csak megszépíti a város környezetét, hanem a miskolci fiatalok kreativitását és tehetségét is bemutatja. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, 6. alkalommal várta a gyerekeket a Mirehu országosan is egyedülálló szemléletformáló élménynapja, a Makukáció. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek játékos élményalapú programokon keresztül ismerkedjenek meg a hulladékgazdálkodás, az újrahasználat és a fenntartatóság legfontosabb kérdéseivel. A rendezvényen idén pontosan 300 gyermek és kísérő vett részt, mely ismét bebizonyította, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik az olyan programok iránt, melyek a környezet tudatos szemléletformálást élményszerű módon teszik elérhetővé a fiatal generáció számára. A Makukáció különlegessége, hogy a hulladékgazdálkodás témáját nem csupán bemutatja, hanem interaktív élményeken keresztül teszi kézzel foghatóvá a gyerekeknek. A Mirehu Nonprofit Kft. Számára külön öröm és elismerés, hogy évről évre olyan neves szakmai partnerek és kiállítók csatlakoznak a rendezvényhez, akik saját területükön országosan is meghatározó szerepet töltenek be. Sütő Dávid Pellé összeállítása következik.
2: Ladányi Rolanddal, a Mirehu ügyvezetőjével kezdem az összeállítást itt a Makukációról a helyszínen. Milyen múltra tekint vissza a Makukáció, és milyen ötlet alapján indult el?
3: Hát 6. alkalommal rendezzük meg a Makukációt, de nyári rendezvényként ebből ez az 5. alkalom. Hát a történelem oda nyúlik vissza, hogy elkezdtük kutatni a miskolci hulladékgazdálkodás szemétszállításnak a történetét, és ez pont a 145. évben jutottunk el oda, hogy akkor eszméltünk, hogy úristen, itt a múltban nagyon komoly dolgok voltak, és hát megrendeztük november 24-én, ez az, az időpont, amikor akkor az első rendelet hatályba lépett, amit mi Makuka napnak neveztünk el, és akkor azt mondtuk, hogy akkor innen szeretnénk egy ilyen közösségi élményt, egy edukációs programot, egy élménynapot itt a gyermekeknek létrehozni. És hát ez meg is történt akkor, de szembesültünk vele, hogy azért november végén az időjárás az már nem olyan kellemes, és azért van elég komoly kockázatokat tud magában hordozni. És akkor hoztunk egy döntést, hogy ez jó, de ezt inkább tegyük át nyárra, és akkor így a nyári színidő megkezdés előtt, itt a tanév utolsó hetén, akkor rendezzük meg, és innen lett a Makukáció is. Előtte Makuka napként ment a legelső alkalommal, és így lett Makukáció a vakációból már. Ugye ilyenkor már jó az idő, ilyenkor már nem kell az iskolára koncentrálni, mindenki felszabadultabb, és hát így nekünk is könnyebb dolgunk van, amikor edukálunk, mert tényleg csak ide kell, hogy figyeljenek már a gyerekek.
2: Mi zajlik ma? Milyen programok vannak, milyen állomásokkal várják a gyermekeket?
3: Hát azon, hogy egyedülálló az országban maga az esemény. Minden jelentősebb foglalkoztató, aki hulladékgazdálkodással, fenntartatósággal foglalkozik, az itt van nálunk, és itt a gyermekek állomásra állomásra, ami egy akadályverseny szerűen járják végig a különböző programokat, ahol egyrészt van edukáció, másrészt pedig versenyeznek is egymással, pontokat tudnak gyűjteni, és hát a végén majd ki fog alakulni egy sorrend.
2: Kik érkeztek, társ szervezetek, ha meg lehet kérdezni egyet-kettőt, kikkel vannak itt az állomások?
3: Hát aki ismertebb a MOHU, mint konceszor, aki az országban a hulladékgazdálkodás koordinálja, ők vannak egy komoly standdal, de itt van a tiszai petkupások, a műhelyel, ahol ártéri hulladékból gyártanak különböző kis apró termékeket, kulcstartót, vagy akár fésült vonalzót, bármit is, azt itt el tudják készíteni. Ökojátékok, aki a legnagyobb versenyrészt adja a napból, tehát nagyon sokan vagyunk, szerencsére, és nagyon széles a paletta is, tehát hogy tényleg sokszínű, sokféle játékkal, tehát nem egy csíkú, és ez adja ennek a szépségét is, hogy így a gyermekeknek ez tényleg egy izgalmas, élményekkel teli nap tud lenni.
2: Hány csapat érkezett itt? Hogyan képzeljük el ezt a versenyt? Mi lesz a nap végére majd?
3: Minket most a 150 éves láz tart izgalomban, mert ugye a 150 éves, ez a Makuka évfut jelenleg, és emiatt azt szerettük volna, hogy 300 gyermek legyen itt nálunk, tehát az 250, innen jön a kapocs, tehát 300 gyerek vonul itt csapatokra a szétbontva állomásról állomásra, ez az eddigi legmagasabb szám egyébként, tehát, de ez ezzel függ össze, általában jellemzően 250 körül szoktunk lenni, így az elmúlt események során, de most ezt a 300 fős létszámot sikerült elérni.
2: Mi a célja a rendezvénynek?
3: Hát a célja alapvetően ez a környezetvédelmi edukáció, szemléletformálás. Azt valljuk és hisszük, hogy fiatalkorban ezeket az attitűdöket, ezeket a szokásokat sokkal könnyebb kialakítani, és igazából ez is ennek a része. Tehát nálunk rendszeresen vannak edukációs programok, minden nap jönnek hozzánk iskolai csoportok, Ez egy ilyen élménynap, ahol nagyobb tömegeket tudunk megszólítani, de az üzenete ugyanaz. Figyeljünk a környezetünkre, és ez a legfontosabb, és hogy ha a hulladékos oldalról nézem, hogy tekintsünk egy kicsikét másképp már a hulladékra is. Tehát sokkal inkább erőforrásként, alapanyagként kell, hogy kezeljük, nem pedig egy olyan dolog, amit eldobunk, mert nincsen már rá szükség.
2: Hogyan zárul majd a nap? Mi lesz a napzárása?
3: Hát a napzárása a hagyományoknak megfelelően egy alma koncerttel fog zárulni, tehát egy koncert élmény a végén, amikor már elszabadulnak az indulatok, és a tánci a főszerep.
2: Nagy Edith Zitával, az Avastetői Általános Iskola egyik pedagógusával beszélgetek. Honnan érkeztek, bár azt a bemutatásra félig meddig elárultam, mennyien és honnan érkeztek, honnan hallottak a rendezvényről?
4: Az Avastetői Iskolából érkeztünk két osztállyal, két negyedikes osztállyal, a 4x1-el és a 4x2-vel, és 32-en jöttünk.
2: Mennyire rendszeres visszajárók, honnan hallottak erről a makukáció rendezvényről?
4: Többször is voltunk már, tavaly csak a rövid programon voltunk a félnaposon, a másik felünk volt az egésznaposon is, de már egy pár éve is. Nagyon szívesen járunk vissza, a gyerekek szívesen jönnek. Benne az iskolában is gyakran foglalkozunk ezzel a témával.
2: Miért látja fontosnak, jelentősnek, miért jó, milyen a hangulata ennek a programnak?
4: Nagyon jó hangulatúnak látom, vidáman, jókedvűen, mindenféle érdekes feladattal, nagyon jól érzik magukat, azt mondták, hogy ez egy chilles nap.
2: Mi a feladat itt, ha jól látom, itt csapatokban vannak, versenyeznek, és mit kell itt teljesíteni a diákoknak, esetleg önöknek, pedagógusoknak?
4: Most egy akadályversenyben veszünk részt, megyünk állomásról állomásra, mindenféle válogatási, dobálós, kosárlabdás, szerencsekerékforgatás, mindenféle feladattal.
2: Hogyan látja a mai fiatalok, mennyire felkészültek az iskolába, mennyire foglalkoznak ezzel a témával, a fenntarthatósági témával, a környezetvédelemmel?
4: Én szerencsére azt mondhatom, hogy mi nagyon sokat foglalkozunk vele, és a gyerekeket nagyon érdekli. Rengeteg feladatot oldunk meg a Wordwall applikáción keresztül is, de készítünk mindenféle hulladékból különféle tárgyakat, szeretik ezt csinálni.
2: Most itt milyen a tudás a fiataloknak? Gondolom ez is egyfajta felmérés. Mit tapasztal, mennyire ügyesek?
4: Szerintem nagyon ügyesek, főleg azért, mert szívesen is csinálják. Ügyesek a feladatok, nagyon jók, ők megélvezik az egészet.
2: Van-e olyan feladat, nem tudom, hogy hány állomáson mentek végig, amit esetleg kiemelne, amivel még nem találkoztak, és hogy esetleg be lehet építeni akár a tanrendbe is?
4: Sokfélét csináltunk, tehát az ilyen puzzle és hasonló feladatokat, igen. Nyilván az, ami nem megvalósítható az iskolában, ezek a szétválogatós feladatok, ahol a műanyag és fémkupakokat és ezeket a dolgokat, még berendezésekkel olyat nem tudunk csinálni, de nagyon tetszettek ezek a kerékpáros, meg kézi hajtású dolgok is, úgy nagyon jó feladatok.
2: Plusz tudást hogyan látja, kapnak itt esetleg a fiatalok, vagy már mindezzel rendelkeznek?
4: Nem, azért még attól távol állunk, hogy mindennel rendelkezünk. Nagyon sok új ismerettel találkoztunk, nagy érdeklődéssel figyelték, és örültem neki, hogy most nem régen voltunk pont egy üvegmúzeumban, és már onnan is nagyon sok ismeretet hoztunk, és szerintem itt is rengeteg újat tanultunk.
2: A Kovács Tiborral, az Ökojáték program vezetőjével folytatom az összeállítást. Hogyan, miként csatlakoztak a Mirehu-nak a makukációjához? Hát ha jól tudom, szinte minden alkalommal itt vannak.
5: Szeretettel üdvözlök mindenkit. Igen, sok a gyára vagyunk itt, nem tudom megmondani számosan, talán 7.-8. alkalommal is. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, és mint szakmai lebonyolítók vagyunk jelen egy játékprogrammal, egy vetélkedővel.
2: Mit hoztak ide a fiataloknak, a gyerekeknek a mai eseményre? Milyen programokkal várják őket? Úgy látom, hogy számos állomás van.
5: Igen, 5 állomással készültünk, ami egy vetélkedő, ilyen körforgó színpadszerűen működik a 10 csapattal. Tehát 10 csapat érkezett ugye a rendezvényeljük, szétlettek a csapatok szerve 2 5-fős csoportra, és az 5-fős csoportok 9-től 11-ig, illetve 11-től 13 óráig vetélkednek nálunk. Összesen 15 játékon és 5 teszten, tehát elég komoly szakmai kérdések is felvetőnek, persze játékos és élményszerű program, és az a lényeg, hogy élményszerű tanulás.
2: Milyen játékokkal készültek, milyenek ezek a játékok?
5: Ugye könnyebb lenne, ha látnák a rádiónézők, de nem látják. Tehát ezek a játékok mind kézzel készült, fából, javarészt fából készült játékok. Viszonylag modern dolgokról beszélünk, tehát nem kasos körforgóról. Itt mindegyik játék valami kompetenciát, kulcskompetenciát fejleszt. Játék, vannak ügyességi játékok, logikai játékok, memóriatáblák, kétkéz koordinációs játékok, vannak olyanok, amelyek csapatmunkát, ami mögöttünk van, az is egy olyan játék, ahol négy gyermeknek kell egy feladatot megoldani együtt, és ha nem választanak főnököt, illetve nem csinálnak tervet, akkor egy nagyon keserves játék. Egyébként meg egy nagyon szórakoztató ügyességi játék, amikor ráéreznek, már jól megy. Hoztam óriás csúzlit, hoztam egy mágneses hulladékválogató művet, veszélyeztetett állatok élőhelye, illetve felismerése, gyógynövényekkel kapcsolatos játékot hoztunk. A tudatos vásárlásnál, hogy a bevásárlás után mit hova teszünk, a hűtőbe, spájzba, hoztam komposztálással kapcsolatos játékot, a lakásba az energia megőrzésnek a játékát, ezek mágneses játékok, de ez mindegy kézzel festett, nagyméretű fajátékok.
2: És mit tapasztalnak, milyen a fiatalok tudása, milyen tudással rendelkeznek, illetve milyen plusz kaphatnak itt?
5: Ugye itt el vagyunk kényeztetve, mert ezek a csapatok válogató csapatok, hiszen egy hosszú vetélkedő, egy tanulmányi versenynek a 10 legjobb helyezettjével vagyunk itt. Változó a tudások egyébként, vannak akik elméleti tudással rendelkeznek, gyakorlatival nem annyira. Ugye az életkorból adódóan vannak még kis suták, vannak ügyesebbek, tehát teljesen változatos, alapvetően felkészült gyerekekről beszélek. És ugye a hosszú távú tapasztalatunk meg az, vagy a rég múltra visszatekintő, ez a program 2010 óta működik, tehát már bő 15-16 évnyi rutin van a környezeti nevelés témakörben, több ezer rendezvényen vagyunk már túl. Az látszik, hogy a gyerekek azért jobban képben vannak, mint a szülők.
2: És milyen plusz kaphatnak még itt esetleg azon túl, amit tudnak itt ezeken az állomásokon?
5: Elsősorban élmény, tehát mi azt valljuk, hogy az élmény alapú tanulás a leghatékonyabb és a legmélyebben bevésődő tanulási forma, amikor a gyerek nem egy száraz tananyagot próbál elsajátítani, hanem valami élményt kap mellé. Itt megtanuljuk megint egy olyan játék, mert tanulunk, amely egy hatalmas nagy csúszde, ahol kukákra lövöldözünk velük azonos színű labdákkal. Itt nem biztos, játszva tanulja meg, hogy nem mindegy, hogy mit hova, mert nem kap érte pontot, hanem a labda nem a megfelelő kukába ment. Persze, és így csak a színeknek nincs is jelentősége, azt kell neki megértenie, hogyha mindenek megvan a helye. A szemetet a hulladéktól azt különbözteti meg, hogy a szemét az elveszik, a hulladék pedig ott megvan az esély arra, hogy újra életre keljen, és egy újra hasznosítás, vagy újra felhasználás, vagy legrosszabb esetben energetikai hasznosítás után, tehát elégetés után valami haszna legyen még annak a hulladékra, nem pedig egy domba eltemetve végzi.
2: Román de Rolanddal, a Miskolci Egyetem tudományos segédmunkatársával folytatom az összeállítást, hiszen a Miskolci Egyetem műszaki föld és környezettudományi karának az állomásával érkezett ki ide a makukációra. Honnan a kapcsolat, miért jönnek szinte? Rendszeresen, ha jól tudom, mindig találkozunk.
6: Igen, a Mirehuj és a Miskolci Egyetem, és azon belül is a Műszaki Föld és Környezettudományi Kara nagyon-nagyon szoros kapcsolatot ápol egyébként a helyi hulladékkezelővel, mert nem csak mint szemléletformálás, hanem mint szoros partnerséget alakítottunk ki. Ugye az egyetemünk Műszaki Föld és Környezettudományi Karán belül rengeteget foglalkozunk egyébként a hulladékgazdálkodással is, és hát most már egyre jobban megyünk bele például a városi bányászatba, tehát a másodnyersanyagok kinyerésével, és éppen ezért ugye elhoztuk mi is ide azokat a szeparációs berendezéseinket, amivel a gyerekek játékos formában tudnak megismerkedni azzal, hogy bizony a hulladékban mennyi nyersanyag és potenciális nyersanyagforrás van.
2: Mivel készültek a mai napra a fiataloknak, mikkel érkeztek, milyen programokkal?
6: Tehát ezek a szeparációs berendezések megmutatják, hogy mennyire egyszerű egyébként bizonyos nyersanyagokat vagy hulladékfajtákat szétválasztani, akár méret szerint, akár anyagtulajdonság szerint. Persze készültünk, mert hogy ne csak a hulladékgazdálkodást népszerűsítjük egy kicsit, ugye Műszaki Föld és Környezettudományi Kart is, és a többi társtudományterületet is népszerűsítjük, hoztunk ide 3D nyomtatott térképet, hogy egy kicsit jobban megismerkedjenek a bükkel, és azzal a helyel, ahol ugye laknak, vagy azokkal a nyersanyagokkal, amiket még ásványformában lehet egyébként megmutatni a kicsiknek, hogy bizony mondjuk a hematitből vasat tudunk kiszedni, kalkopiritből rezet, a kvarchomok az üveggyártáshoz nagyon-nagyon fontos alapanyag, és ezeket az alapanyagokat ugye másod nyersanyagokkal tudjuk majd később helyettesíteni, amit a hulladékból tudunk egyébként kinyerni.
2: Hogyan látják, milyen tudással, milyen tapasztalattal rendelkeznek a gyermekek, illetve tudnak-e önök újat adni nekik?
6: Azt kell, hogy mondjam, hogy a digitális társadalomban nagyon nehéz felvenni a versenyt, de azt látom, hogy egyre jobban szélesedik a gyerekeknek a látóköre, egyre jobban éheznek egyébként néha a tudása, és nagyon-nagyon fogékonyak is. Hogyha azt látják, hogy igen, azt szívvel próbálják továbbadni, nagyon érdekes módon tálalni, akkor az megmarad egyébként az emberekbe, és bizony az, hogy egy kicsit környezettudatosabb, egy kicsit zöldebbek legyenek a gyerekek, ahhoz elengedhetetlenek ezek a szemléletformáló napok.
2: Géber Liliana Dórával folytatom az összeállítást. Honnan és mennyien érkeztetek a csapattal?
7: A Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskolából az 5. évfolyam jött, két osztály, ások és bések. A bések 21 fővel érkeztek, az ások pedig 13 fővel.
2: Hány állomáson voltatok eddig, hogy érzitek magatokat, milyen a hangulat?
7: Nagyon jó, arra már nem emlékszem, hogy hány állomáson voltunk. Voltunk már itt az okójátékoknál, meg voltunk a jogoknál, meg kézműveskedtünk.
2: Mi tetszik a legjobban, vagy mi tetszett eddig a legjobban a játékok az állomások közül? Mi az, ami nagyon megmarad?
7: Kézműves.
2: Mit csináltatok a kézműveskedésnél?
7: Ilyen amulett-szerűséget készítettünk gyöngyökből, és ilyen gimkapocsra fűztük fel.
2: Mit tanultok itt játékosan, milyen tudást kaptok esetleg?
7: Igazából nekem az jött le belőle, hogy ugye nem szabad szemetelni, és a szelektív hulladékgyűjtés maradt meg még így nagyon.
2: Király Judittal, a Fazekas utcai általános iskola és művészeti iskola pedagógusával beszélgetek. Talán a bemutatkozásban már elárultam. Honnan jöttek, honnan hallottak a rendezvényt, illetve mennyien érkeztek?
8: Egy osztály jött, 21. gyerekkel jöttünk, meghirdette a Mirehu ezt a rendezvényt, de voltunk már egyébként is náluk, tehát elég sűrű programot bonyolítanak le, és ők is voltak kint nálunk a fenntarthatóság kapcsán. Hát nagyon fontosnak tartjuk, hogy játékos keretek között élményszerűen tanuljanak erről a gyerekek.
2: Milyen a hangulat? Mit tapasztalnak a csapat eddig, hogyan szerepel?
8: A hangulat rendkívül jó, nagyon-nagyon jó a szervezés, a gyerekek nagyon ügyesek, és nagyon élvezzük velük együtt.
2: Hogyan látja, milyen feladatok vannak, milyen pluszt tanulhatnak itt a diákok?
8: Nagyon sok plusz tanulhatnak, annál is inkább, mivel környezetismert óránk egy darabban harmadik osztálytól, ami rendkívül kevés. Itt rengeteg új ismerettel találkoznak, vannak, amit tudnak, vannak, miről most hallanak, és majd tovább gondolásra érdemes lesz.
2: Mekkora a tudásuk az itt adott témákról?
8: Nagyon sok információval rendelkeznek, mert ugye tévét néznek, hallgatnak, iskolában beszélünk róla, fenntartható fejlődéssel foglalkozunk, tehát sok mindenről tudnak. Életkorukból fakadóan azért vannak ismeretek, amiket nem tudnak, de majd megtanulják. Utána járunk, megbeszéljük, felkelti az érdeklődésüket.
2: Hétköznapok során ezt a tudást a kicsik hogyan, miként tudják hasznosítani, nem tudom, esetleg szülőknek, vagy akár önöknek átadnak-e valamit, hogyan látják akár az iskolai élet során, mennyire használják ezeket a tudásokat.
8: Hát mindenképpen fontos energiatakarékosság szempontjából, fontos az, hogy minél kevesebb műanyagot használjanak, tehát nem használunk eldobható műanyagpalackokat, hanem mindenkinek saját palackja van, utána töltjük, nem a büfében vesszük meg naponta háromszor az innivalót, tehát ezek szerintem nagyon fontosak.
2: Macsiné pásztor Vivien Annával, pedagógussal folytatom az összeállítást. Honnan érkeztek, mely intézményből, illetve mennyien jöttek a mai rendezvényre, a makukációra?
9: A Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskolából jöttünk, két osztályjal, a második A, második C, 26-30 fős létszámmal jöttünk, ugye vannak hiányzók, és nagyon vártuk már ezt a napot, mert szerintem fontos az, hogy mi vesz bennünket körül, a gyerekek lássák, hogy hogyan kell ezt csinálni, hogy újra hasznosítunk, nem, hogy kell, mind kell, és szerintem nagyon fontos, hogy tudjanak dolgokat a szelektív hulladékgyűjtésről, meg magáról, erről az egészről, hogy a környezetünkre nagyon kell vigyázni, mert ebben élünk.
2: Mi volt az, ami a gyerekeknek itt a különböző állomások közül a legjobban tetszett, vagy akár pedagógusként önnek nagyon tetszett?
9: Nagyon élvezik egyébként a feladatokat, ugye állomásról állomásra haladtunk, nagyon sok változatos feladatot láthattunk, még mi is pedagógus szemmel, amit úgy jó lenne elvinni az iskolába és kipróbálni, de ugye most itt mindenre volt lehetőségük, és nagyon változatos programokkal fogadtak bennünket itt a Mirehuba, úgyhogy le a kalappal a szervezőkkel, meg a rengeteg segítővel. Szerintem ez egy fantasztikus nap.
2: Hogyan látja, milyen a tudása a gyerekeknek, illetve itt milyen pluszt kaphattak?
9: Rengeteg plusz kaphatnak, azonban az hagy emeljen már ki, hogy évek óta az első és második osztályban nincs környezetóra, és azért nagy hiányát érezzük annak, hogy a gyerekek nincsenek eléggé felkészülve, bár nagyon sok kollégám, én magam is, bár egy matek óra keretében, vagy egy magyar óra keretében megpróbálunk az újrahasznosításról beszélni, azonban jó lenne, hogyha hallgatófülekre találnánk, és a környezetet visszahoznák, nem egy órában, hanem legalább heti két órában, mert nagyon fontos, hogy a környezetünkről többet tudjunk.
1: Kedves hallgatóink, hatodik alkalommal várta a gyerekeket a Mirehu országosan is egyedülálló szemléletformáló élménynapja, a Makukáció. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek játékos élményalapú programokon keresztül ismerkedjenek meg a hulladékgazdálkodás, az újrahasználat és a fenntartatóság legfontosabb kérdéseivel. A rendezvényen idén pontosan 300 gyermek és kísérő vett részt, mely ismét bebizonyította, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik az olyan programok iránt, melyek a környezet tudatos szemléletformálást élményszerű módon teszik elérhetővé a fiatal generáció számára. A Makukáció különlegessége, hogy a hulladékgazdálkodás témáját nem csupán bemutatja, hanem interaktív élményeken keresztül teszi kézzel foghatóvá a gyerekeknek. A Mirehu Nonprofit Kft. Számára külön öröm és elismerés, hogy évről évre olyan neves szakmai partnerek és kiállítók csatlakoznak a rendezvényhez, akik saját területükön országosan is meghatározó szerepet töltenek be. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai kontinentális reggelibe. Hamarosan kezdődik Kitekintő című magazin műsorunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Ha tehetik, tartsanak velünk az Európa Rádióval. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Hornyák Zoltán. Még egyszer köszönjük figyelmüket. Viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
10: Isten igéjét Lukács evangéliuma 10. fejezetének 21. verséből hallgassuk meg. Abban az órában így újjongott Jézus a Szentlélek által. Jól értjük, Jézus újjong? Igen. Igaz, hogy csak itt, ezen a helyen olvasunk róla, ám szerintem máskor is megtette. Milyen jó lenne, ha a kialakult és tovább alakításra kész Jézus képünket sikerülne ezzel gazdagítani. Azzal, hogy Jézus újongva örül. Mondjak valamit. Veled is. Miattad is. Jézus, az Isten fia, örül, kitörő, mámoros hangulatban újong. Hogy fér ez bele a szigorú, bűnbánatra hívó, utolsó ítéletről beszélő Jézus képünkbe. Úgy, hogy szétfeszítjük. Úgy, hogy az egyébként csupa megalapozott igazságot tartalmazó szép, igaz, viszont sötét, hidegebb árnyalatokkal lelkünkre akasztott Jézus képünkbe belerajzoljuk a mosolygó, nevető, kacagó, újongó Jézus színeket. Mi okunk van rá? Nem kevesebb, mint hogy a jókedvű Isten Jézusban újjongó, érzelmekkel teli emberré lett. Hiánytalanul megtartotta isteni voltát, tulajdonságait, személyiségét, ám emberi alakba bújt Betlehemben, és isteni egyéniségével együtt 33 évig meg is maradt benne, míg el nem végezte mindazt, amit ő és az Atya a Szentlélekkel hármas egységükben korábban megbeszéltek. Amikor elvégeztük azt, amit ránk bízott, merjünk újongani Jézussal. A mai igemagyarázat a Szeged Honvédtéri gyülekezetben szolgáló dr. Kereskényi Sándor lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját a kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Ezen a héten kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank. Megjelenik az államháztartás május végi helyzetéről szóló részletes tájékoztató, a Központi Statisztikai Hivatal pedig foglalkoztatottsági és munkanélküliségi, valamint turisztikai adatokat közöl. A június 8-án megjelent gyors tájékoztató szerint májusban 43,5 milliárd forint többlettel zárt az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt központi alrendszere. Egy évvel korábban 129,5 milliárd forint volt a szuficit. Kedden kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A május 26-ai ülésen változatlanul 6,25%-on hagyták a jegybanki alapkamatot. A kamatfolyosó két szélesen változott. Legutóbb februárban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor egyhangú döntéssel 25 bázisponttal 6,25%-ra, illetve hasonló mértékkel mérsékelte a kamatfolyosó két szélét is. A Központi Statisztikai Hivatal csütörtökön közli a májusi foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatokat. Áprilisban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.619.000-et tett ki, a munkanélküliek száma 216.000 volt, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5%. Pénteken a turisztikai szálláshelyek májusi forgalmáról teszi közzé az adatokat a Központi Statisztikai Hivatal. A közúti fuvarozás évek óta tartó veszteségességét 10-12%-os díjemelés ellensúlyozhatja, közölte a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. A csaknem 2500 személy és áruszállító vállalkozás érdekképviselete szerint a kedvezőtlen gazdasági környezet indokolja a kompenzációt. A költségek emelkedése 2026 elején sem állt meg, a nemzetközi fuvarozásban 6,9%-kal, a belföldi fuvarozásban 3,5%-kal nőtt. Csak a forint erősödése járművenként akár 500 000 forintos veszteséget is okozhat a kis és közepes vállalkozások, ezres nagyságrendben fejezték be a tevékenységüket. A magyar cégek a közlemény szerint régiós szinten is háttérbe szorultak, a belföldi árualap több mint felét külföldi vállalkozások szállítják. Az Egyesület sürgeti a magyarországi piac szűrését, hogy kiszoruljanak a más országokból érkezők, akik álláspontjuk szerint ellehetetlenítik a törvénytisztelő magyar fuvarozók működését. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít június 22-től augusztus 20-áig a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A hivatal tájékoztatása szerint a vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek. Az ellenőrök vizsgálják a bringás büfékben, kerékpáros pihenő és kiránduló helyeken, túraútvonalak mentén, valamint egyéb kis településeken forgalmazott alkoholos italokat is. E termékek közül legnagyobb figyelmet a nyári szezon kedvelt italai, a rozéborok kapják. A gyermektáborokban az élelmiszer biztonságra, higiéniára és nyomonkövetésre vonatkozó előírások betartását ellenőrzi a hatóság. Ezek alkalmával a szakemberek egyaránt vizsgálják a táborok saját konyháit és a beszállító, vendéglátó egységek főző konyháit is. Fokozott ellenőrzés lesz a zöldség és gyümölcs forgalmazás területén. A vizsgálatok érintik a görögdinnyét, de más szezonális termékekre is kiterjednek. A szakemberek ellenőrzik a termékek minőségét, az élelmiszerbiztonságra vonatkozó előírások betartását, valamint azt, hogy az árusított termék valóban saját termelésből származik-e. Májusban a Budapest Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren több mint 1 millió 820 ezeren utaztak a légikikötőn keresztül, 7,1%-kal többen, mint a tavalyi év azonos hónapjában. A legtöbben Londont, Párizst és Milánót választották úti célul, az első 5 hónap utasforgalma meghaladta a 7,6 milliót. Az összesítés szerint májusban a kargó üzletek erősödése lendületes maradt, 11,7%-kal több árut kezelt, mint egy évvel korábban. A tájékoztatásban arra is kitértek, a Budapest Airport elkötelezett az esélyegyenlőség támogatása mellett, ezért kiemelt figyelmet fordít a fogyatékkal élő utasok igényeire. Ezt a célt szolgálja az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósult Danova Next projekt, amely egy magyar nyelven is elérhető beltéri navigációs alkalmazással segíti az utasok, köztük a látássérült és a kerekesszékes utasok tájékozódását és közlekedését a repülőtér 2-es terminálján. A digitális fejlesztés mellett a Budapest Airport további vezetősávokat is telepített látássérültek számára. A repülőtéri taktilis sávok teljes hossza közel 2 kilométer.
0: Az időjárásról.
1: A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északi szél nyugaton és északkeleten megélénkül. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet, hajnalban 14-23 fok valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma Erdélyről beszélgetünk majd, főleg turisztikai szempontból. Vajon mióta utazunk Erdélybe, és hogyan változtatta meg Trianon Erdélyt turisztikai szempontból? Milyen volt Erdély abban a 4 évben, amikor visszatért Magyarországra, és milyen ma?
2: A nyelvileg megközelíthető, ilyen egzotikus világként tudott megjelenni, autentikus, egzotikus világként tudott megjelenni. Tehát nagyon sok magyarnak szerintem egy ilyen nagyon pozitív kultúra élményt adott ez, még akkor is, hogyha ez lehet, hogy bántó volt a helyiek számára.
1: Vendégünk Pusztai Bertalan, a Szegedi Tudományegyetem professzora, turizmuskutató. Ez a mai témánk, ha tehetik, tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hazafias dolog-e Erdélybe utazni? Egyáltalán mióta utazunk Erdélybe? Erdély már azelőtt szimbolikus tere és turisztikai célpontja volt a magyarságnak, hogy elcsatolták volna azt Magyarországtól, de hogyan változtatta meg Trianon a Kis-Magyarország turizmusát, és hogyan Erdélyét? Vendégünk Pusztai Bertalan professzor, a Szegedi Tudományegyetem turizmus szakának felelőse, illetve a kommunikáció tanszék vezetője.
2: Egyáltalán az az alapkérdés rögtön felmerül, hogy turizmusról úgy általában mikor beszélhetünk. Két megközelítés van, az egyik szerint történész szem lát nagyon sok mai turizmussal kapcsolatba hozható jelenséget a régmúltban. Római fürdőkultúra, velencei szervezethajós zarándoklatok a középkorban, amikor ugye már csak úgy lehetett eljutni a Szentföldre, tehát magyarán van egy olyan elsősorban a történettudományra jellemző megközelítés, amely szerint a turizmus az egy elég régi jelenség. Nyilvánvalóan egy nem alapvető emberi sajátosság, tehát van neki története, de egy régmúltja van. És van egy társadalomtudományi megközelítés, és amelyik azt mondja, hogy ezek turisztikus jelenségek, de ez nem turizmus, mert a turizmus hátterében a 19. századi polgári átalakulás, a szabadon elkölthető jövedelmek megjelenése, a szabad idő törvény, egy idő után törvényileg is garantált jelensége, munkaidő és szabadidő fogalmának megváltozása kellett ehhez. Nem elválaszthatóan még mondjuk a tömegmédia megjelenésétől és mondjuk a modern nemzet jelenségétől, amelyik hát nyilván kijelölte a saját kulturális örökségét. Tehát van ez a másik megközelítés, amit mondjuk nevezünk társadalomtudományos megközelítésnek a turizmussal kapcsolatban. Az egyik szerint tehát tulajdonképpen egy 2000 éves jelenségről beszélünk, a másik szerint tulajdonképpen egy 200 éves jelenségről beszélünk. A másik megközelítés igazából a 1840-es évekre teszi a turizmus kezdetét, amikor egy első hallásra távoli jelenséghez kapcsolódik ez. Egy Közép-Angliában egy Thomas Cook nevű elkötelezett antialkoholista aktivista egy antialkoholista gyűlésre akarta elvinni magával egy nagyobb csoport, szintén elkötelezett antialkoholistát vagy leszokott alkoholistát. Megkereste a helyi vasútársaságot, hogyha ők többen szállnak fel a vonatra, egy nagyobb csoport, akkor milyen kedvezményt kap, és kapott kedvezményt. És hát ez a Thomas Cook, ez nem csak egy antialkoholista aktivista volt, de ezen kívül egy jó üzletember is, aki észrevette, hogy ezek szerint itt árkedvezményt lehet elérni, hogyha az ember csoportokat utaztat. Hát a történetnek az lett

0: belül, Magyarországon belül, a Kárpát-medencét értve ez alatt.
1: Ha ezt így konkretizálni kellene, hogy hol látunk először mondjuk olyan tevékenységet nagyobb volumenben, amely mondjuk úgy, hogy megszakítatlanul folytatódik és fordul bele a turizmusba, akkor tulajdonképpen ezek ugyanitt kell kapizsgálnunk, a zarándoklatok ugyan, mint kegyességi szokás a barokkor után visszaszorulnak, társadalmilag is, tehát az alacsonyabb társadalmi rétegek a parasztság körébe szorulnak vissza, viszont szinte ugyanabban a pillanatban berobban a turizmus, mint egy modern szabadidő eltöltési szokás, és az egyház nagyon hamar észreveszi azt, hogy ez egy evangelizációs lehetőség, ráadásul olyan rétegek körében, a városi középosztály körében, akit hát pont elvesztenének. Úgyhogy a 19. század végén, egész pontosan 1900-ban a római szentévre már nagyon komoly szervezett utazások, tehát sok száz, sok ezer, néha tematikus, egyesületi alapon, civil érdeklődési alapon tematikusan szervezett zarándokút indul, ezt persze zarándoklatnak hívja a kor résztvevője, de szervezettségét tekintve ez teljesen nyilvánvalóan vallási turizmus. Tehát itt egy ilyen érdekes folytonosságot figyeltünk meg, a zarándoklatok, ahogy éppen eltűnnének, akkor szinte új formában születnek újra, némileg más jelentéssel, de más társadalmi csoportba és más célpontokra fókuszálva. Van egy másik érdekes előzmény, korai előzmény, ez éppen ez a bizonyos fürdőkultúra, amelynek már ugye a török időkben ez fennmaradt. Nem feltétlenül direktben öröklődnek ezek a tudások és örökségek, de a helyszínek néha ugye azok kontinúsan használtak. És aztán a 18. század végén már szép számmal jelennek meg olyan fürdőhelyek, amelyek kifejezetten egészségügyi célból ajánlottak, és kifejezetten egészségügyi okból látogatottak. Ezek vegyes utazások, mert vannak benne vízkúrára, tehát ilyen vízterápiára kapcsolatos utazások. Érdekes módon, hogy elsősorban a víz fogyasztását jelentette ez ebben a korban, kevésbé a benne fürdést, ugye, mert az meleg víz, termálforrások kellettek volna, és ezek sokszor inkább felszíni források voltak. De minden esetre kialakul egy ilyen gyógyászati része a vízzel kapcsolatban, és nagyon érdekes, hogy ehhez kapcsolódnak akár ugyanazokon a helyeken, akár más helyeken olyan levegőkúra helyszínek, amelyekben ez ugye általában a hegyi levegőt jelenti egész pontosan, ahol az ilyen légúti betegségek ellen, vagy az abból való tünetmentesítés céljából utaztak a kor emberei. A 19. századnak ezek az évtizedei tulajdonképpen arról szólnak, hogy a gyógyászat mellett hogyan alakul ki egy ilyen társas időeltöltés a nemesség körében, aztán a dualizmus után egyre inkább a polgárság körében. És akkor gyakorlatilag a dualizmus kora az, amikor ezek a helyszínek fokozatosan elkezdenek átalakulni, és hát úgy mondjam, a gyógyászati dimenzió háttérbe kerül. Ez persze nem szűnik meg teljesen, Csát Géza maga a századfordulón, ugye fürdő orvos volt, nem két helyszínen. Tehát az orvoslás megmarad valamennyire, de megjelennek azok a látogatók, akik kellemes társaságot, kimozdulást, nyári új ismerettségeket keresnek a velük azonos társadalmi rétegben. És akkor ez egy ilyen, hát úgymond a nyaralás egyik ilyen helyszínévé válik. És akkor ott egyre kevésbé, ez most talán egy meglepő, amit mondok, egyre kevésbé illik betegnek lenni, ugye hát ezeken az eredeti gyógyhelyeken. Ellentétben egyre jobb, hogyha az ember jól tud táncolni mondjuk az esti zenés alkalmakon. Úgyhogy akkor itt van ez a másik láb, ez a fürdőre járás, tehát az zarándoklat vallási turizmus fürdőre járás, és akkor a harmadik láb, ami így a turizmus kezdeteit kijelöli itt a Kárpát-medencében, szintén egy hallatlanul felfoghatatlan méretű kultúrtörténeti dimenziója van ennek. Ez a felvidéki diákvárosoknak a gimnáziumai köré kapcsolódik. Nagyon korai 16.-17. századi első említéseket találunk azzal kapcsolatban, hogy ezeknek a felvidéki diákvárosoknak, ugye itt a török azért annyira nem volt egy mindennapos jelenség, tehát egy viszonylagos nyugalomban élhettek, a polgári kultúra nagyon komolyan megmaradt, sőt, hát ezek a városok, ugye Lőcse, Eperjes, Késmárk, ezek nagyon komoly önállóságra, rendkívüli anyagi stabilitásra és egy nagyon komoly önkormányzatiságra tettek szert ekkor egy nagyon tehetős polgári réteggel, nem véletlenül kiváló iskolák is kerültek ezek mellé, és ezeknek az iskoláknak a természettudományi tantárgyai köré és ezen oktatók körül jön létre egy ilyen, ma úgy mondanak ezt, hogy túra mozgalom. Hegyvidéki túramozgalomnak neveznénk talán leginkább. A korban ezt turistáskodásnak nevezik egyébként. Ez összekapcsolódik konkrétan a táj leírásával, felfedezésével, akár térképészeti leírásával, rögzítésével, flóra és fauna feltárásával. Ez a felvidéki, mondjuk úgy túramozgalom, amelyik a természet megismerésével is összefüggött, egyfajta ilyen atletikus gyakorlat is volt nyilván, tehát egy ilyen diákság által követett tevékenység, ez aztán gyökeret ver az erdélyi szigethegység környékén is, ugye szintén számos kiváló protestáns iskola diáksága, és ugyanezek a természet

0: felfedező természettáj leíró mozgalmak. Na most ez a tevékenység, amelyik, ahogy mondtam, 16. századi, 17. századi gyökerekkel bír, ez aztán szintén a dualizmus korában egy egészen felfoghatatlan lendületet kap. A 19. század végén, azt hiszem a Révai Nagy Lexikonban a turistáskodásnak a szócikke, az konkrétan alapvetően erről szól, hogy ilyen túrázás értelemben definiálja ezt. És akkor egy kicsit későbbi történet, de nyilván az osztrák mintákat követve ugye megjelenik a magyarok tengerparti turizmusa, elsősorban a Horvátországhoz tartozó területek bizonyos részein. Ott elkezdődik egyfajta ilyen külön magyar turisztikai desztináció fejlesztése is. Úgyhogy ezek körülbelül ezek az alapok, amelyen elindul. Ahogy látjuk, ugye itt is bőven a 19. század közep előtt már látjuk ezeket a jelenségeket, és aztán nyilván mindezeknek egy hatalmas lökést ad az a polgári átalakulás, a modern magyar nemzet megszületésének, a dualizmus korabeli kiteljesedésének, kulturális kiteljesedésének a környezeten.
1: És akkor elfordulva Erdélyre, leszűkítve a bevezető után, hogyan változik meg Erdély turisztikai látképe Magyarországról nézve azzal, hogy aztán 1920-ban elcsatolják mindezt Magyarországtól? Tehát ekkor eszmér rá az ország, hogy ja, egyébként oda jó lett volna elmenni, mert van Medvetó, meg Hargita, meg szép városok, vagy előtte is megindult egy ilyen turisztikai folyamat abba az irányba?
0: Ez egy nagyon érdekes változás, ami itt történik, mert tulajdonképpen a magyar turizmus bölcsői tűnnek el. Tehát igazából, ahol fejlett a magyar turizmus, és ahol kialakult, ugye ez a Tátrának a vidéke, a Felvidék, illetve az Erdély-szigethegység környéke, azok ugye konkrétan eltűnnek Trianon után, és hát gyakorlatilag egy ilyen egészen drámai átalakulást látunk, újra kell rajzolni a turisztikai térképet Magyarországon. Mert lehet egy ugye ilyen nosztalgiában ez ott marad, ezeknek valami fajta fejlődése és fejlesztése folytatódik nyilván az utódállamokban, ami ezért persze nem teljesen mentes a nyilván mindenféle ideológiai körülményektől, bár hát ezek azért ugye nem egypártrendszerek voltak, meg nem tervgazdaságok még ekkor, tehát voltak bizonyos természetes fejlődési tendenciák, de talán ebben érdekesebb az, ami itt történik nálunk, mert hogy tulajdonképpen nem mondhatjuk azt, hogy nem voltak turisztikai attrakciók ekkor Trianon előtt, mondjuk ugye ez a kis Magyarországnak nevezett területen, de ezek mindenképpen másodlagosak voltak Budapestet kivéve, és itt egy egészen újfajta ilyen turisztikai világot kell létrehozni. Nagyon érdekes, vicces kis kutatást csináltam egyszer ezzel kapcsolatban, ugye a Vasárnapi Újság a 19. század utolsó harmadának meghatározó tömegmédiuma volt, széles körben olvasott népszerű újság, amely nagyon sokat tett a turizmus kialakulásáért, a turista cselekedetek, turista viselkedés körülírásáért. Nagyon izgalmas megnézni azt, hogy hogyan formálódik az ilyen a turistákról alkotott tudás a Vasárnapi Újságnak a tárcáin, írásain keresztül. Van egy másik dimenzió is, ami most a jelen beszélgetésünkhöz jobban kapcsolódik, hogy a Vasárnapi Újság nagyon sokat tesz a turisztikus helyszíneknek a kialakulásáért, a desztinációk, attrakciók népszerűsítéseért is. Ebben egyébként igen, csak jótóló munkatársaik voltak, mert Jókai Mór is írogatott ide olyasmit, aminek aztán hatása lett ugye Balatonnal kapcsolatos írásaira gondolok itt, aminek aztán hatása lett a hazai turizmusra. Így, hogy említettem, ugye azért fontos megjegyezni, a Balatonnak is volt már a Trianon előtt is némi vonzása. Ezt nem mondhatjuk, hogy ez Trianon után alakul ki. Azonban a vicces kutatás, amit elvégeztem, az, hogy egyszer rákerestem a Kékes tetőre, hogy hányszor szerepel ebben az 1914 után nem sokkal megszűnő újságban. És hát azt hiszem egyszer van megemlítve a Kékes tető, amelyik, hogyha így belegondolunk a történelmi Magyarország világában, hát igazából egy nem különösebben jelentős helyszín. Tehát ugyan miért írtak volna a Kékes tetőről? Na most egy ilyen átalakulás kezdődik el. Vannak, akik ezt egyenesen a turizmus történetével foglalkozó kutatók közül egyfajta egy új honfoglalásnak nevezik el, amikor így be kell lakni, újra kell formálni a turizmus, turisztikai fogyasztás szempontjából, ki kell emelni a meghatározó helyeket, létre kell hozni azt az attrakció bázist, amire aztán lehet turistáskodni, mert hiszen sokáig még utazási korlátozások is vannak Trianon után, és ennek egy egészen jelentős mozzanata a kék túrának a létrehozása. Ekkor, aminek egész egyszerűen az a szerepe, hogy ezt a összeszűkült látványosság halmazt, ezt most így újra kell definiálni, és akkor ki kell benne jelölni, hogy mit is akarunk megismerni, milyen, meddig is tart ez a kis ország, hol is vannak ebben azok a látnivalók, amit látnunk kell. Ez egy radikális átalakulás, és ezzel párhuzamosan van egy másik érdekes változás is, hogy tudni, hogy a falusi turizmus is ekkor jelenik meg. Nem teljesen elválaszthatóan attól, hogy eltűnnek meghatározó turisztikai helyszínek, hogy a tengerpart például nem érhető el egy darabig, nem érhetőek el ezek a bizonyos gyógyászati és közösségi turizmus szempontjából fontos helyszínek javarésze nem érhető el. Ugye a felvidék összes gyógyfürdője, amelyek azért az igazi vonzást gyakorolták ekkortájt, ezek nem megközelíthetőek könnyen. Ez is hozzájárul a falusi turizmus fellendüléséhez, illetve megjelenik egy ilyen újraértelmezendő vonzása a falunak, amelyben ez egyfajta ilyen a kultúrát őrző, autentikus világ, ahova a nagyvárosi, lehet, hogy furcsa ezt mondani, a nagyvárosi ember ellátogathat, és ott valami fajta ilyen eredetibb élményeket élhet meg, akár a magyar kultúrával kapcsolatban. Talán elsőre furcsa ezt mondani, hogy nagyvárosi ember, de igazából éppen a 19. század végi tömegsajtóban látjuk azt nagyon szépen megjelenni, hogy hogyan válik Budapest a 19. század végén a kor emberei számára már egy zsúfolt, mai szemmel szintén viccesnek az egy szennyezett, szintén talán megmosolyogtató, tömeges helyszínné. És akkor ezzel szemben hogyan jelenik meg a vidék, amelyik igazából nem sok mindent tud kínálni úgy a magas kultúrát tekintve, viszont tud egy érdekes másik attrakciót felkínálni, és ez pedig az autentikus kultúra. Jelentsen ez bármit is, mert hiszen valójában itt egy viszonyfogalomról beszélünk, minden kor más lát autentikusnak.
1: Szinte ugyanezekkel a szavakkal jellemzi később az erdélyi Magyarországhoz visszacsatolt területeket és azok magyarságát a korabeli sajtó és korabeli turisztikai kiadványok, tehát amikor 1940 és 44 között visszacsatolják ezeket a területeket Magyarországhoz, például az Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal kiadványaiban lehet ilyesmiket olvasni, hogy igazi magyarok és autentikus kultúra, és hogy meg kell látogatni Erdélyt. És van is ide egy idézetem az Omichtól, ami így szól, hogy az örök magyar Erdélyt mindannyiunknak ismerni kell. Tehát egyfajta egy ilyen hazafias kötelesség lett ott a 40-es évek elején, hogy a visszacsatolt Erdélyt meg kell látogatni. És akkor egy csomó turisztikai fejlesztés elindult, ami érdekes lehet ezután 20 évvel, amikről az imént beszéltél, hogy akkor elindult a 93 ezer négyzetkilométeren egy új honfoglalás, és aztán jön 4 év, amikor meg visszatérnek területek, és akkor ott is fejlesztenek turisztikailag.
0: Egy pillanatra ehhez szeretnék kapcsolódni annyiban, hogy ennek a hátterében szintén azért a 19. század utolsó harmadát kell keresnünk, és a nemzeti romantika korát, a dualizmus korát, mindegy, hogy most milyen tudományok felől próbáljuk ezt tematizálni, ezt a korszakot. Nagyon jelentős ez az időszak olyan szempontból is, hogy kialakul egy sajátos, csak az én csúnya a magyarításomat tudom mondani, a nemzetközi értelmező fogalomnak egyfajta nemzeti tájtudat. Ez a nemzeti tájtudat, ez értékeket, ez mindenek előtt létrehoz egyfajta kánont a nemzeti tájban, tehát melyek az értékes tájaink, ezekhez jelentést kapcsol, ezek a jelentések, ezek mindenféle szimbolikus értékekkel is összekapcsolódnak, és ennek az utolsó fázisa az, hogy szinte antropomorfizálja 19. század vége ezeket a tájakat. Ennek a számos kiváló, úgy értem irodalmi minőségét tekintve is kiváló alkotás gerjeszti ezt a folyamatot, és ezt a jelentést hozza létre. De ilyen szempontból ismét Jókait azért meg kell, külön ki kell emelnünk, aki a Magyar Tempevölgy című egyébként a Balatonról szóló, és már a címével is nyilvánvalóan ugye a Tempevölgy az antik istenek gyülekező helye. Tehát ezek szerint a Balaton az meg ezen a vidéken a Tempevölgy. A Magyar Tempevölgy címmel ír a Balatonról egy olyan könyvet, ami nagyon komoly alapját jelenti mindannak, ahogy ma kötődünk ehhez a tájhoz. Viszont ebben a kötetben van egy rész, ahol arról ír, hogy melyik magyar tájnak milyen szimbolikus jelentése van, nyilván nem ezeket a szavakat használja, és hát ő aztán egyenesen ilyen profilokat hoz ebből létre. És ő azt mondja, hogy hát az Alföld az az édesanyja, ugye, aki sosem vitatkozik, sosem perel velünk, mindig bőkezően adja a termést, és mindig táplál minket, és életben tart. Na és hát nagyon érdekes, hogy mit ír Erdélyről, mert hát ő még nem tudta Trianont, hogy az jönni fog. Igaz, meg kell jegyeznünk ugye, hogy Erdély az mindig egy ilyen érdekes szelet volt, ugye ne felejtsük el a 48-as követeléseket, Erdélyre ő a titokzatos menyasszonynak a szerepét osztja, akitől annyira fáj a megválás. És hogyha az ember így elolvassa ezeket a sorokat, ahogy ő arról ír, hogy a titokzatos menyasszonya mennyire jó együtt lenni, de hogy fáj tőle az elválás, és utána mert ma már tudjuk, hogy folytatódik ez a történet, hát akkor ilyen egészen megdöbbentő így ezt olvasni. Na most, tehát ezek a tájak, ezek feltöltöttek ilyen szimbolikus tartalommal, és Erdélynek nagyon erős volt már a szimbolikus tartalma, bőven, tehát már Trianon előtt is nagyon erős volt a szimbolikus tartalma, hiszen hát eleve a magyar kultúra védőbástyájaként gondolhatunk rá, a magyar függetlenség megőrzésének a helyszíneként gondolhatunk rá bizonyos történelmi olvasatokban. Tehát ez már egy eleve feltöltött táj volt, amelybe aztán ugye ez az eredetiséget kereső, az eredeti magyar kultúrát, az ősi magyar kultúrát kereső vágy, az megtalálta a célpontját.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Pusztai Bertalan turizmuskutatóval, a Szegedi Egyetem professzorával. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket. Szeptemberben állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, ezt Magyar Péter kormányfő nyilatkozta egy interjúban. A miniszterelnök elmondta, mégsem nyújtják be a jövő héten a parlamentnek a hivatalról szóló javaslatot, hanem előtte társadalmi egyeztetésre bocsátják az erről szóló törvénytervezetet. A miniszterelnök várakozása szerint viszont nyár végére létrejöhet az új szervezet. A rendkívüli hőség miatt az élő környezetért felelős minisztérium a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet, továbbá arra is, hogy ne pazaroljuk az ivóvizet és figyeljünk oda az állatokra is. Közleményében a szaktárca hangsúlyozta, hogy a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. A nyári időszakban az újra tölthető kulacsot vagy palack használatát javasolják, hogy csökkentsük a műanyag palackok használatát és a keletkező hulladék mennyiségét. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban sem embert, sem állatot, ne hagyjunk még pár percre sem. A házi kedvencek sétáltatását lehetőség szerint a reggeli vagy esti időszakra időzítsük. Mindig legyen előttük friss ivóvíz, és biztosítsunk számukra árnyékos, hűvösebb pihenőhelyet. Minden sportág esetében szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására, jelentette be közösségi oldalán a területért felelős belügyminiszter. Pósfai Gábor hozzátette, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás nevelést, és abban az esetben támogatják a nagyobb események rendezését, ha a költségvetés átlátható, valamint észszerű és reális terv készül a bevételi oldalra is. Horvátország jelentősen visszaesett az Európai Környezetvédelmi Ügynökség fürdővíz minőségi rangsorában. Szakértők szerint azonban a helyezés romlása nem jelenti azt, hogy a horvát tengervíz minősége érdemben romlott volna. Az idei jelentés szerint a horvátországi fürdővizek 86,2%-a kapott kiváló minősítést, miközben ez az arány az elmúlt években rendszerint meghaladta a 95%-ot. Horvátország így a korábbi 5. helyről a 12. csúszott vissza az európai rangsorban, bár továbbra is az uniós átlag fölött teljesít. Horvát szakértők szerint a visszaesést részben az magyarázza, hogy az összesítés nem kizárólag a tengerparti strandok adatait tartalmazza, hanem az édesvízi fürdőhelyekét is. A két kategória között jelentős a különbség. Horvátország a tengerparti fürdővizek alapján a 14., az édesvízi fürdőhelyek alapján viszont csak a 22. helyen áll a vizsgált országok között. A spliti szakértők szerint a horvátországi tengervíz nagy arányban továbbra is kiváló minőségű, ezért a fürdőzőknek nincs okuk aggodalomra. A gyengébb összesített helyezés szerintük elsősorban a számítási módszertanból következik.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk, és ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Pusztai Bertalannal, a Szegedi Tudományegyetem professzorával, turizmuskutatóval. A következő percekben szó lesz a táncház mozgalomról, a muzsikás együttesről, akiket akár turistaként is értelmezhetünk, és a beszélgetés végén arra is keressük a választ, hogy hogyan érdemes gyermekeinkkel Erdélyt járni, és közben miről érdemes beszélgetni. Vendégünk Pusztai Bertalan, a Szegedi Tudományegyetem professzora turizmuskutató.
3: Ha tovább menjünk az időben, akkor ez hogyan változott? Mert hogy aztán 44 után ugye a terület Romániához kerül, Erdély. Magyarországon aztán elég nehéz idők jönnek, gondolom nem olyan túl sok ember ruccanhatott ki Erdélybe szétnézni a madarasi Hargitáról. Van-e ebben valamikor enyhülés a Kádár időszakban?
4: Mindenképpen egy konkrét elemet emelnék ki, talán másfajta utazások is voltak, de ez mindenképpen egy nagyon fontos kulturális hatását tekintve mindenképpen egy jelentős dolog, még ha a mennyiségét tekintve, tehát a turisták mennyiségét tekintve nem is olyan jelentős, hogy ugye a paraszti kultúrának egy sajátos reneszánsza kezdődik el a Kádárkorban. Ez egyébként két irányra bontható, vagy két részre bontható. Az egyik ez az államilag célevitt paraszti kultúra, ugye az állami népi együttesnek a világa, a különböző munkás-paraszt szövetséget szimbolizáló, a paraszti kultúrának ilyen színrevitt verzióit felmutató tevékenység, aminek érdekes alcsapása ugye az, hogy kezdi el a fokozatosan kinyíló késő Kádárkor a nyugati turistáknak színre vinni a magyar paraszti kultúrát, és hogy alakul ki ugye ez a paprika gulyás típusú magyarság kép a nyugati turisták előtt, hát ez is megér egy beszélgetést. De most ne térjünk ki erre. Viszont ami itt Erdély kapcsán egy érdekes jelenség, Magyarországról Erdélybe irányuló turizmus, aminek a kulturális hatása szerintem azért kiemelendő, az a táncház mozgalomhoz kapcsolódik, ugye, tehát ez a paraszti kultúra olyan jellegű újjászületése, ugye a tulajdonképpen organikus formájában megszűnő paraszti kultúra kétfajta formában került így újrahasznosításra, mondjuk ezt, ugye az egyik ez az állami kontroll alatti ideológiai lakkeretezett verzió, és akkor van itt valami más, ugye ez a tűrt határmesdjén mozgó értelmiségi fiatalok által felemelt és felfedezett és kultiválni kezdett a paraszti kultúra expresszív részleteivel, elsősorban itt most a tánccal kapcsolatos, azt középpontba állító táncházmozgalom. Amely esetében nyilván naivitás azt mondani, hogy itt a paraszti kultúra továbbéléséről beszélhetünk, hiszen hát aki jelentés, funkció és forma között különbséget tud tenni, a számára világos, hogy ez nem a paraszti kultúra túlélése. Egy formakincs túlélése, egy örökség új kontextusba való helyezése, amelynek ráadásul nagyon fontos kultúra és közösségalkotó szerepe van ekkor. Mára azt tisztán látjuk, hogy ez lényegesen többet hatott és többet tett ennek a paraszti kulturális örökségnek, vagy nevezük, bár a szó talán rosszabb és tévútra vezet minket, de népi kulturális örökségnek a fennmaradásáért ez a bizonyos táncház mozgalom. Nem véletlen, hogy ez egy egészen kiemelkedő magyar örökség. Ehhez a mozgalomhoz kapcsolódóan egy olyan sajátos réteg turizmus, amit itt szerintem érdemes megemlítenünk, ez ahogy felfedezi a késő Kádárkor értelmisége Erdélyt. Ezek a látogatások, ezek gyakran formakincs körül bontakoznak, ki népművészeti érdeklődéssel kötődnek össze. A legnagyobb visszahatása Magyarországra az a zene és a tánc. Ugye, tehát ahogy elkezdődik egy népzenei örökséget megőrizni akaró, esetleg újra feldolgozni, vagy inspirációnként használni akaró látogatás Erdélybe, azokba a közösségekbe, ahol az a tradicionális, ünneplési, rituális célú zene, hogy úgy mondjam, még az eredeti formájában, ha az eredetit itt ugye a 19. század végi időszakra értjük, ebben a formájában létezik. És itt egy nagyon érdekes, azt kell mondjam, interkulturális találkozás ez tulajdonképpen, mert hát olyan emberek, akik korábban nem hoztak családból ilyen örökséget, azok egy intellektuális indítatástól vezetve, gyakran a román államhatalom komoly gátjait leküzdve, látogatnak el ugye Kalotaszegre, mezőség rendkívül, szék lesz ugye itt ennek az egésznek az egyik epicentruma, a mezőségi szék települése. Látogatnak el ezek az emberek, és találkoznak olyan zenészekkel, akik hát igazából, hogy úgy mondjam, ilyen ünnepi szolgáltatói a helyi magyar közösségnek. És akkor itt elkezdődik egy tanulási folyamat. Azt hiszem, hogy akik Magyarországról mentek, ott a tanulás tárgya az nyilvánvaló. Ennek hatásait aztán a késő 80-as évek egyetemi kultúrájába berobbanó együttesek, mondjuk talán a muzsikást érdemes itt megemlíteni, elképesztő népszerűsége mutatja, és aztán az, ahogy az egyetemi világban ez a szabadidő eltöltési forma, a tánc, ezek teljesen organikus részként fejlődnek ki. Ennek egy késői hatását volt szerencsém még nekem is egyetemistaként látni, amikor már nagy egyetemek bölcsészkarán nemhogy tudományos kutatás folyt ugye a néprezidanszékeken, hanem egyenesen önképző körökben jelentek meg a népi tudással kapcsolatos tartalmak, és hát ilyen egészen hosszúra nyúlt alkalmakon lehetett ilyesmivel találkozni, amelyek aztán néha már ismét tagadni, ugye ilyen ezoterikus tartalmakig jutottak el, amelyben a amennyiben a népi kultúrának bizonyos formakincsét sajátos módon értelmezték néhányan. Ez szerintem ez egy nagyon korai, speciális turizmus. Nyilván most persze néhányan esetleg kérdezhetik, hogy hát hogy beszélhetek a muzsikás együttes fiatal tagjairól, mint turistákról, de hát valójában a turizmus ezt ugye egyfajta látogatásnak látja, amely egy kulturális látnivaló, attrakció, vonzerőt látogat meg egy másik világban, akkor is, hogyha az infrastruktúra ehhez nem volt adott, és akkor is, hogyha a politikai környezet néha kifejezetten gátló volt. Végül is ezt bizony a turizmus egy korai turizmusnak látja Erdélyben. Ez szerintem hatását tekintve rendkívül jelentős. Nagyon komolyan értékeli fel a városi értelmiségi közegekben ezt a tájat, fenntartva egyébként ugyanazokat a szimbolikus tartalmakat, amelyeket már itt láthattunk ugye a 20. században többször, de ne felejtsük el, hogy itt azért van egy nagyon komoly cezúra, tehát ezeket szinte újra kellett építeni, ezeket az értelmezéseket Erdélyről.
3: Ha itt ugrunk egyet Kádár korszak végéről rendszerváltozás utánra, jobban átléphetők lesznek a határok, mi változik, elindul egyfajta mai értelemben vett tömegturizmus a rendszerváltozás után Erdély felé, megnézni ezeket az autentikus és ősi tájakat, és mennyiben változik, ezt most idézőjelben mondtam, és mennyire változik meg ennek a tartalma, tehát ez ilyen lesz-e, mint amit mondjuk a 40-es évek turisztikai szövegeiben látunk, vagy amit a 70-es, 80-as években, vagy ez változik ez az identitás, vagy köré font gondolat, amivel elindul egy utazó?
4: Igen és nem a pontos válasz, ami persze így mindenre ad lehetőséget, de valójában az identitás köré font turizmusnak ez a volta, ez nem változik meg. Elképesztően felfut az Erdélybe irányuló turizmus, de ez alapvetően mind identitás központú turizmus. A változás, tehát ez egy folytonosság, a változás az, hogy nyilván egy bizonyos mértékben bekerülnek új helyszínek, átterelődnek hangsúlyok finoman azért, itt látunk elmozdulásokat. Én azt gondolom, hogy 1990 után a kulturális másság, amit az ember Erdélyben megtapasztalhat, most ezt értsük ugye a helyén, tehát tudunk beszélni az erdélyi magyarokkal nyilván, de ugyanakkor érezzük másságukat is. Ez a másság, ez nagyon sokszor ugye valamifajta eredetiségként ételeződik. Valamifajta romlatlanságként, változatlanságként, állandóságként. A gond az, hogyha folytatjuk ezt az asszociációs sort, akkor persze a maradiság is előbb-utóbb fel fog kerülni a szinonimák közé. És látszik, hogy azért most technikai célból így mondom, hogy a kismagyar képzelet, kismagyarországi képzelet, az hajlamos ezeket rágatni az erdélyi magyarokra, és egy idő után ez terhes tud lenni. Tehát nagyon szép példáim vannak arról, hogy ugye én is fiatal kutatóként még kézzel készített kenyereket élveztem és csinálhattam is Gyimesbe, és aztán, amikor 10 évvel később az ember visszament, és egy csíkszeredai pék kiváló kenyérrel ellátta az egész Gyimes völgyét, a helyiek pedig abban a pillanatban abba hagyták a rendkívül fáradtságos kenyérkészítést, akkor hát fülembe csengenek talán még az én gondolataim is azzal kapcsolatban, hogy hát itt elveszett valami, kérem szépen. És amikor a helyieket megkérdeztük, akkor ők mondták, hogy igen, elveszett, egy nagyon fáradtságos munka az elveszett, és ők nem nagyon szomorkodtak ezen. Tehát visszatérve, ezt én azt hiszem, hogy az a legpontosabb, hogyha egyfajta egy interkulturális rácsodálkozásnak nevezzük, amelyben egyfajta egzotikum jön létre. Ez az egzotikum, ez nem független egyáltalán Erdélynek ettől a történelmi sorsától és a korábbi korszakok előkészítő munkájától, amelyben ugye hasonló az autentikusság, az eredetiség világa volt. Viszont ne felejtsük el, hogy az egzotikum az mindig tulajdonképpen szintén egy ilyen relatív fogalomról beszélünk, amelyik egyfajta kulturális távolságot jelez, amelyben egy szerethető idegennel találkozunk. És az egzotikumnak a tárgya az ugye ebben az általában ugye a modernitásból a premodernbe visszatekintő ember szeme előtt tételeződik. Na most ez egy darabig, ugye az ember elnézte erdélyi barátait, megismert ismerőseit, akik hát én ugye néprajzi antropológiai terepmunkát végeztem, ott tehát nagyon sokszor az idősebb generációból kerültek ki, és úgy kedvesen, szeretettel fogadták ezt az érdeklődést, viszont fiatalabb barátaim számára, és ezt néha ugye meg is fogalmazták, hogy ez zavaró, mert hogy van benne egy ilyen erősen, úgy mondaná ezt a modern társadalom, tudom, de nem akarom ennyire elméletivé tenni ezt a beszélgetést, hogy ilyen posztkoloniális tekintet van ebben, de hogy valójában hát ebben van egy nagyon erősen tárgyasító, tematizáló, egyfajta konkrét jelentést ráaggató, és hát itt a látogató felől, tehát a turista felől érkező jelentés által megfogalmazott jelentés, és ezt az én művelt, tanult, világjárt nyelveket beszélő fiatal barátaim ezt néha nehezményezték, hogy hát ők igazából nem szeretnének egy rezervátum élő szereplői lenni. Na most így oda menni, és akkor így rácsodálkozni az erdélyi emberek romlatlanságára, ebben azért volt egy nagyfokú, kedvesen lekezelő, kedvesen leegyszerűsítő attitűd. Ennek ellenére nyilván a kulturális távolság és az erdélyek kapcsolatban, ugye, ahogy már mondtam, a 19. századtól felhalmozódó jelentések, azok nagyon sok magyar számára adták ezt az aha élményt, ezt a nagy, mert nyilván a látogató számára ez ugyanakkor egy ilyen otthonos, kedves, kicsi, intim, szeretettel teli, és akkor talán hogy támogatásra szoruló világként tételeződött, és mindenképpen alkalmas, elérhető nyelvileg nekünk, akik számára ugye az idegen nyelv az kihívás, sajátos nyelvünk miatt is, meg az ezzel kapcsolatos tanulmányi problémák miatt is, nyelvileg megközelíthető ilyen egzotikus világként tudott megjelenni, autentikus, egzotikus világként tudott megjelenni. Tehát nagyon sok magyarnak szerintem egy ilyen nagyon pozitív kultúra élményt adott ez, még akkor is, hogyha ez lehet, hogy bántó volt a helyiek számára. Ezt egy darabig nyilván ki tudja használni egy adott desztináció, építhet ilyen nosztalgia turizmust, viszont hát egy idő után ez nagyon zavaró tud lenni, ugye, amikor már gátja azoknak a folyamatoknak, amelyet a helyiek esetleg egy az életmódjuk jobbulásaként, javulásaként komfortosabb voltaként élnek meg. És ekközben persze azt ne felejtsük el, hogy természetesen mindaz nagyon fontos volt, hogy ismét látogathatóvá váltak olyan helyszínek, amelyeket hát az ember egy jobb gimnáziumban számos alkalommal olvashatott ezekről a helyekről, az oda kötődő történelmi szereplőktől, tehát nem tudom, Mátyás király szülőházát meg lehetett nézni, azért ezek rendkívül jelentős dolgok, hogy itt a magyar kulturális örökségnek egy hallatlan fontos szeletéről beszélünk, amelyet aztán ugye el lehetett kezdeni meglátogatni, és persze nyilván eközben szembesülni azzal, hogy a mindenkori politikai hatalom az éppen helyi hatalom, országos hatalom az éppen mit akar ezzel, akadályozza ezt, átfesti esetleg egy másik fajta trikolor színeire, ahogy Kolozsvár főterével történt, történelmi jelentőségű szobrok alatt hirtelen dák településeket talál le. Tehát ezek mind ilyen nagyon érdekes, ilyen rövidtávú változások voltak, amelyben az ember, mint valami fajta ilyen útvesztőben bolyongott, hogy most éppen mihez fog hozzáférni, meg mihez nem fog hozzáférni. Vannak bizonyos célmódosulások ugyanakkor, és erről utána érdemes beszélni.
3: Milyen célok módosultak, és hova jutottunk el ma? Tehát talán ma már nincs ez a, bár Kolozsvárra régóta jártam, de mióta nem Funár a polgármester, azért nem nemzeti színű még a kuka is, meg az ásatás is megszűnt a főtér alatt. Milyen célok vannak, és ebben mondjuk hagyd tegyem ide kérdésként azt, hogy mennyiben Bukarest és mennyire Budapest határozza ezt meg, vagy mennyire az erdélyi magyarok tudják akár a turisztikai célokat módosítani.
4: Az utolsó kérdés ez elég nehéz azért. Én azt látom, hogy itt három diskurzus van erről a helyről. Három helyről értelmezik ezt a tájat. Annyiben az a nagyon furcsa, hogy a legtöbb helyet a helyiek értelmezzik. Ritkán tapinthatók ennyire nyilvánvalóan más két erőközpontnak, két távoli erőközpontnak, akik ráadásul tele vannak imaginációkkal, történelem során felhalmozott elképzelésekkel. A törekvése arra, hogy a saját jelentésüket jelenítsék meg. Az egyik erőközpont nyilván ezt államhatalmi eszközökkel tudja megtenni, leginkább törvénykezéssel, szabályokkal, korlátozásokkal és engedélyek érdekesen kiosztott formáival. A másik, ugye azt látjuk, hogy a magyar fejlesztéspolitika határon túli formái azok nagyon komolyan tudnak létrehozni. Hát talán nem azt mondom, hogy területi egyenlőtlenségeket, de nagyon egyenlőtlenül osztanak el, emelnek ki lokalitásokat, és esetleg engednek el lokalitásokat, és ezek nem feltétlenül esnek egyben nyilvánvalóan a másik erőközponttal. Azt gondolom, hogy ha jól követem, akkor nem feltétlenül esnek egybe egyébként helyi értelmiséggel képzeléseivel sem mindig. És ez gyakorlatilag fenntart egy ilyen hármas diskurzust, amelyben aztán hát az egyszerű magyar turista próbálja meg megtalálni a helyét. Ugye belép ebbe a világba, vannak a kis Magyarországon nagyon népszerűsített helyek, és oda csoportosított hazai források, tehát az anyaország forrásai, és akkor nyilván ott meg lehet tapasztalni dolgokat, vannak korlátozások persze a román hatalom által, amelyek pedig korlátoznak bizonyos dolgokat, és aztán nagyon izgalmas kalandokat lehet átélni, hogyha az ember megtalálja azt, hogy például a helyiek mit találnak érdekesnek. Mondjuk milyen magas hegyi desztinációkat ismernek ők, amelyekről mi nem is tudunk, nekik viszont mondjuk 100 éve a fontos turisztikai helyszín. A turizmus egy rituális természetű cselekedet, konkrétan egy ritusként értelmezhető. És ezt azért hozom fel itt ezen a ponton, mert mi ebben a rituális cselekvés sorban jelenünk meg ott, ráadásul egy kvázi vallási dimenziót is megélve, ugye a nemzet és a nemzet veszteségeinek a szinte szakrális világában bolyongunk olyan helyszíneken, ahol a helyiek, hogy úgy mondjam, élnek. Nehéz elképzelni ugye nekünk azt, hogy hát hogy lehet itt élni, így hétköznapilag. Tehát, hogy itt lehet így hétköznapi módon hétköznapokat megélni, hiszen nekünk ezek mind rituális és szakrális normális világuk. Márpedig emberek ott is valószínűleg felkelnek, elmennek a boltba, elküldik a gyereket az iskolába. Tehát zajlanak ezek a hétköznapok, amit a turista sosem tud megérteni. Ennyire nyilvánvalóan, mint nekünk Erdélyben, talán csak a túlturizmustól sújtott, meghatározó globális desztinációkban csodálkozhatnánk rá hétköznap és turista értelmezés különbségére. Mondjuk Velencében vannak lakosok, Velencében, és hétköznap és iskola. És ugyanez van nekünk egy kicsit Erdélyen. Na most itt szerintem van egy alapvető dolog, amiről azonban beszélni kell, mindenképpen ki kell emelni, hogy a rendszerváltás után egyértelműen létrejön egy olyan turisztikai desztináció, ami azt gondolom, hogy a teljes magyar globusznak egy újfajta szakrális középpontját hozza létre, és ez ugye Csíksomlyó. A magyar néprajz, antropológia számos jelentős munkát szentelt, most is születnek új munkák ezzel kapcsolatban, komoly monográfiák, amelyek egészen frissen vehetőek meg, és nagyon izgalmas anyagokat tárnak elénk a Csíksomlyó történetéről, Csíksomlyó vallási szerepének a fokozatos, folyamatos változásáról, és arról, hogy hogyan válik ez aztán 1990 után fokozatosan egy ilyen összmagyar spirituális központtá, amelyet azt hiszem nem itt az Európa Rádiónban sem túlzás azt állítani, hogy hát ma már messze nem csak katolikusok látogatnak, hanem, és akkor tulajdonképpen miért is megyünk egy katolikus kegyhelyre ezek szerint, ha már nem csak katolikusok látogatjuk, sőt, megkockáztatom, különösen a friss népszámlási adatokra tekintette, hogy hát igazából nem is vallásosok látogatjuk már talán legtöbben Csíksomlyót. Tehát itt egy rendszerváltás utáni magyar kulturális tájkép szempontjából is egy kiemelkedő jelenségről beszélhetünk. Ezt most teljesen értéksemlegesen szeretném csak hangsúlyozni, hogy ez egy mindenképpen figyelemre méltó, tanulmányozandó jelenség, hogy ez a fajta ilyen szakrális magyarság megélésnek, ilyen pseudovallási nemzeti élmény megélésnek a helyszíne az tulajdonképpen egy kisebbségi térben születik meg, vagy jön létre. Amelynél ismételten persze ne legyünk azért naívak, és nyilván próbáljunk meg túllátni a saját turista szemüvegünkön. Ismételten nagyon-nagyon sokféle értelmezés csúszik egymásra, hiszen ott vannak a helyiek, ott vannak azok a gyimesi, alcsiki, felcsiki közösségek, akik tradicionálisan oda jártak és gyalog jártak ebbe a búcsúba, és talán szeretnének néha ismét egy intim búcsú élményhez is jutni, ha nem lenne ott még körülöttük 200-300 ezer ember, akik politikai indítatásból, ami nagyon markáns, nagyon jelentős, ugye politikai legitimációszerzésnek egy nagyon fontos eszköze a anyaországi politikusoknál, hogyha majdnem azt mondtam, kanosszát járnak, elzarándokolnak Csíksomlyóba. Nyilván van egy nagyon erős egyházi, pasztorációs, evangelizációs dimenziója, valamifajta szakralitás élmény megélésének lehetőségét kínálja fiatalok számára is. Ez a hely nyilván egy rendkívül erős nemzeti kulturális dimenziója. Tehát itt nagyon sok olvasat kerül egymásra, amelyik mindenképpen társadalomtudományi szempontból, néprajzi antropológiai szempontból, mindenképpen vallástudományi szempontból, mindenképpen egy hallatlanul izgalmas jelenségként értelmezhető ez, ami azt gondolom, hogy 1990 után hát egy egészen újszerű ilyen szakrális központját teremtette meg a nemzetnek.
3: Minden nyomán, amiről beszéltünk, nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy szerinted ma hazafias dolog Erdélybe utazni? Van a magyarországi utazókban egy ilyen érzés, még mindig egy ilyen szemlélettel, hogy valami romlatlant látna, vagy úgy érzi, hogy na ez nekem kötelességem, vagy ez eltűnt már szerinted, mint a 40-es évek szövegéből idéztem. Mit gondolsz?
4: Ez semmiképpen nem tűnt. Nagyon érdekes kultúratudományi vizsgálatok vannak éppen arról, hogy a Magyarországról Csíksomlyóba látogató búcsújárók ugye hogyan látogatnak el az 1000 éves határhoz, aminek hát aztán végképp semmilyen vallási dimenziója értelemszerűen nincsen, ugye az utolsó őrházhoz, a Gyimes völgyébe, vasúti őrházhoz. Ez teljesen nyilvánvalóvá teszi, hogy amit már előzőleg is mondtam, hogy én úgy érzem, hogy itt remélem nem bántok meg ezzel senkit, de hogy itt a vallási dimenzió helyett azt nagyon komoly mértékben felülrétegzi egy ilyen nemzeti turizmus, amit itt láthatunk. Tehát itt tulajdonképpen a nemzetvallás kegyhelye Csíksomlyó. Szándékosan használom ezt a fogalmat, amellyel ugye arra akarok utalni, hogy nem feltétlenül a vallás kegyhelye Csíksomlyó. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek a jelentések mind élnek, és ezek mind irányítják és mozgatják az utazót. És nyilván én azt gondolom, hogy ma Magyarországon szülőként például, mert nyilván én is most már gyerekeimmel utazok az utóbbi időben Erdélybe, néhány évente ez mindenképpen előfordul, hogy ellátogatunk, és ott egy szerintem a szülői felelősség nagyon jelentős, hogy tulajdonképpen mi az az értelmezés, amit itt adunk amellé, amit ott látunk.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Pusztai Bertalant, a Szegedi Egyetem tanárát, turizmuskutatót hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk megújult honlapján is. Európa Rádió. Európarádió.hu.
2: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europarádió.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europarádió.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora hétfőn délelőtt 10 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Önben is megfogalmazódtak már az alábbi kérdések? Biztos rendben van nálunk minden munkatűz környezetvédelmi oldalon? Ha kapnék egy hatósági ellenőrzést, minden rendben lenne és nem kapnánk bírságot? Ha baleset történne a cégünknél, nyugodtan maradhatnék, mint vezető, mert mi mindent megtettünk, amit a jogszabályok előírnak. Ha bármelyik kérdésre nemmel válaszolt, akkor javaslom, gyorsan keresse meg szakértő csapatunkat. Mérnöki Munkavédelem Kft. Eger, II. Rákóczi Ferenc út 28. Telefonszám plusz 3630 073 3636. E-mail cím orosz.ádám@mérnökimunkavédelem.hu. Mérnöki Munkavédelem. Forduljon hozzánk bizalommal!
0: Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A plenáris ülésen ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Az ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik, majd a frakciók képviselőinek napirend előtti felszólalásai hangzanak el. Az országgyűlés vizsgáló bizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről szóló törvényjavaslat alapján vétséget követne el az, aki akadályozza az országgyűlési vizsgáló bizottság munkáját. Tárgyalják a képviselők a kormánypárti politikusok által benyújtott a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más kapcsolódó törvények módosítását. A közmédia szervezete átalakul, létrejön a Magyar Rádió és Televízió non-profit részvénytársaság, és ismét önálló lesz a Magyar Távirati Iroda. A parlament tavaszi ülésszaka egy hete véget ért. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter azért kezdeményezte a rendkívüli ülés összehívását, mert a napirenden szereplő előterjesztésekről történő szavazás őszi ülésszakra halasztása fontos jogalkotói célkitűzések késedelmes megvalósítását eredményezné. A hormuzi szoros közlekedését érintő egymással ellentétes nyilatkozatok tisztázása is szerepelt az amerikai-iráni tárgyalások első fordulójának napirendjén Genfben, közölték az egyeztetésekben résztvevő amerikai diplomaták. A beszámoló szerint Irán képviselői változatlanul Svájcban tartózkodnak, és a tárgyalások folytatódnak, a témák között az első napon is szerepeltek a térség biztonságát érintő kérdések. Az amerikai illetékesek hozzátették, hogy átfogó egyeztetések zajlanak az iráni atomprogramról szóló megállapodás minden eleméről. Donald Trump, amerikai elnök vasárnap több figyelmeztető bejegyzést tett közzé közösségi oldalán, az egyikben arra szólítva fel Iránt, hogy állítsa meg az általa támogatott libanoni fegyveres csoportokat, ellenkező esetben az amerikai haderő Irán ellen hajt végre katonai csapást. Előzőleg Chris Wright, amerikai energiaügyi miniszter a Fox News hírtelevíziónak arról számolt be, hogy a hormuzi szoroson szombaton több mint 65 hajó haladt keresztül, ami megegyezik a konfliktus előtti forgalommal. Egy tengerhajózással foglalkozó biztonsági vállalat ugyanakkor vasárnap azt közölte, adatai szerint nagy mértékben visszaesett a kritikus vízi útvonalon közlekedő hajók száma. Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét kedden délután fogadja a magyar miniszterelnök Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban. Magyar Péter tájékoztatása szerint újraindítják a visegrádi négyek szoros együttműködését, és közösen dolgoznak egy erős Közép-Európáért. Orbán Anita külügyminiszter pedig az osztrák Der Standardnak adott interjúban kiemelte, hogy a regionális együttműködés fontos az új kormánynak, ezért nem csak a V4-ekkel akarják új tartalommal megtölteni a szövetséget, hanem Ausztriával is több formátumban együtt dolgoznak. A hőség miatt megerősített készenléti szolgálatok működnek a közlekedési társaságoknál, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid szerint a cél, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban be tudjanak avatkozni. A másodfokú hőségriasztás idején az ország egész területén a MÁV és a GYESEV több állomáson ingyenes ivóvizet biztosít. Átadták az országos színházi találkozó díjait vasárnap Debrecenben. A szakmai zsűri 12 kategóriában, a Mask Szídosz színész zsűri pedig 4 csoportban hirdetett győzteseket. A versenyprogramban 14 előadás mutatkozott be, közölte a szervező Csokonai Nemzeti Színház. Az összegzés szerint az elmúlt évekhez hasonlóan most is 7 nagy színpadi és 7 stúdió előadás versenyzett. A Revizor nyerte a legjobb előadásért járó díjat, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, a Gyulai Várszínház, a Nemzeti Színház és a Győri Nemzeti Színház előadásában. Nívódíjas lett az Ördögkatlan produkció Reggel és Este című darabja. A legjobb férfi színész idén Kónya Ütő Bence, a legjobb női szereplő Kovács Adél és Tóth Ildikó megosztva lett. A legjobb rendezőnek járó elismerést Bocsárdi László kapta a Rinocéroszok darabért, a Figura Stúdió Színház és a Sepsi-Szentgyörgyi Tamási Áron Színház előadásában. A legjobb színházi zene kategóriában Rozs Tamás nyert a Reggel és Este darabbal. A legjobb dramaturg díját Zsigó Anna és Koltai M. Gábor vehette át a Szegedi Nemzeti Színház Marica grófnő előadásért. Az előadások mellett számos izgalmas, szakmai és szórakoztató program várta az érdeklődőket a Csokonai Teátrumban, a Csokonai Fórumban, valamint Debrecen belvárosában.
0: Az időjárásról.
2: A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északi szél nyugaton és északkeleten megélénkül. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet, hajnalban 14-23 fok valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Környezetvédelmi magazinja.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a Zöldellő minden kedves hallgatóját, én Huszár Kata vagyok. Kedves hallgatóink, a mai környezetvédelmi magazin műsorunkban a vándortáborokról hallhatnak. A vándortáborok olyan többnapos táborok, ahol a résztvevők naponta vagy minden másnap más szálláshelyre vándorolnak. A természet megismerése, az aktív, egészséges életmódra nevelés az egyik legfőbb célja ezeknek a táboroknak. Petényi Mirkóval, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetőjével beszélgetünk majd. Kedves hallgatóink, számítunk figyelmükre!
0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket!
1: Kedves hallgatóink, a természet megismerése, az aktív, egészséges életmódra nevelés az egyik legfőbb célja az Aktív Magyarország által szervezett vándortáboroknak. Ezek egyedülálló lehetőséget kínálnak a fiataloknak arra, hogy változatos, élményekben gazdag szabadidős tevékenységekben legyen részük, miközben megismerteti őket hazánk természeti és kulturális értékeivel. A vándortábor egy olyan többnapos tábor, ahol a résztvevők naponta vagy minden másnap más szálláshelyre vándorolnak. A vízitábor esetében kenuval, a kerékpáros táborban bringával, még az erdei és zarándoktáborban gyalogosan fedezik fel az útvonalat.

0: ebadokat általános iskola felső tagozattól ajánljuk, és egészen középiskola végéig hívjuk a fiatalokat. Azért azt el kell árulnom, hogy néha becsúsznak kisebbek is, mert hogy annyira szeretik a táborokat, hogy nem egyszer van az, hogy szeretne eljönni a nővérrel vagy bátyússal, és akkor már alsósok is vannak. Nyilván ennek vannak korlátai, a gyalogos vándortáborokban ez könnyebben megoldható, kerékpáros vándortáborban ennek hát fizikai korlátai vannak, fel kell érni a biciklit, illetve fel kell tudni vele biciklizni mondjuk egy dombra. De jellemzően a 12 év, 10-11 éves korosztálytól 18 éves korig várjuk a diákokat. Utána pedig nagyon sok korábbi vándortáboros, már egyetem alatt, mellett vagy középiskola után vándortábor kísérőként tér vissza. Erre is van lehetőség, akik ebbe a világba belecsöppennek, vagy belekóstolnak, sokan nem szeretnék otthagyni felnőtt korukban sem, és nagyon sok olyan fiatal van, akik az elmúlt 9 évben gyerekként vándortáboroztak, és ma pedig már kísérik a csoportokat.
1: És még mindig megmaradt ez tulajdonképpen egy hobbinak, vagy akár egy kisebb szenvedélynek. Én arra kérném, hogy mutassuk be azért itt ezeket a vándortábor típusokat, bár gyanítom, hogy a hallgatóknak is van nagyjából egy elképzelése róla, hogy hogyan zajlanak ezek, de mégis azért ezt a négyféle vándortábort egy kicsit mutassuk be nekik.
0: Először elmondom azt, ami mind közös, és aztán nézzük végig, hogy mik a specialitások, mert talán így kapnak teljes képet a hallgatók. Ami közös mindegyik vándortáborban, az az, hogy egyhetes turnusokról beszélgetünk, minden tábor egy hétig tart. Ez egy államilag támogatott program, tehát a szervezés jelentős részét és a költségek jelentős részét az állami program átvállalja. Ezek a közös dolgok. És akkor vannak az egyéni dolgok, és akkor menjünk végig mondjuk az erdei vándortáborokon. Itt kétféle fontos tábor van. Vannak a csomagszállításos táborok, és vannak a kihívás jelentő csomagot cipelős táborok. Ez nagyon érdekes dolog. Sokat vitatkoztunk a szervezőkkel is, hogy bírják-e a gyerekek majd azt, hogy a nagy hátizsákot viszik, vagy sem. És érdekes, hogy a csomag, a saját csomagot cipelős táborok ugyanúgy nagyon gyorsan betelnek, sőt, vannak olyan csoportok, akik kifejezetten ezt keresik. Tehát, hogy itt is látszik az, hogy valójában nem kell attól féltenünk a gyerekeket, hogy ne a kihívásokat keresnek. Nagyon sok gyerek lelkesen jön, és kifejezetten élvezi azt, hogy ő ezt meg tudja csinálni nagy csomaggal és egy hétig cipeli. De persze gondolunk a kisebbekre, vagy azokra, akik mondjuk gyengébb fizikumok, vannak csomagszállításos táborok. Tehát ez egy fontos különbségtétel a táborok szervezésénél. Az erdélyi vándortáborokat erdészek segítik és szervezik igazából. Az Országos Erdészeti Egyesület az, aki ennek a főszervezője, és minden állami erdőgazdaságot bevon a szervezésbe. Tehát ott a helyszínen, ahol a táborok vannak, ott mindig vannak erdei iskolai és erdészeti foglalkozások, találkoznak a gyerekek erdésszel, és megnézik azt, hogy mi az az erdő, mire kell benne vigyázni, mi az erdőnek a különlegessége, megvizsgálják a fákat, a növényeket, az állatokat, van, ahol van madárgyűrűzés, nagyon sokféle erdei iskolai foglalkozást találnak ki, és úgy is hirdetik az erdélyi vándortábort az erdészek, mint az év legzöldebb hetét. Ugyanis kifejezetten figyelnek arra az erdélyi vándortáborokban, hogy lehetőleg ne termeljenek semmilyen hulladékot. A gyerekeknek saját csajkájuk van a vándortáborokban, nem használnak eldobható műanyag evőeszközöket, műanyag poharakat, amik eldobhatóak. Nagyon-nagyon figyelünk arra, hogy az ökológiai gondolkodás, illetve a környezettudatos nevelést átadjuk, és ez a szemléletet a gyerekeknek, hogy amikor hazamennek, akkor is tovább tudják vinni ezt a gondolatot a mindennapjaikba, hogy hogyan lehet úgy élni, hogy minél kevesebb olyan dolgot használunk, amire nincsen szükségünk valójában, illetve minél kevésbé termeljünk szemetet. De az erdélyi vándortáboroknak a felépítése és gondolata. A vízi vándortábor az egy kicsit

0: más, hiszen vízen történik. Itt nagyon fontos az, hogy nagyon figyelünk a gyerekekre, természetesen mindig táborban, de itt ugye bizonyos szempontból még inkább figyelni kell, hiszen a víz az veszélyes tud lenni, hogyha az ember nem tudja, hogy mire kell figyelni. Ezért minden ilyen vízi vándortábor elején oktatjuk, tanítjuk a gyereket, hogy hogyan kell vízre szállni, hogyan kell a hajóban mozogni, hogyan kell megfogni a lapátot, fölveszik az úszás segítő mellényt, hogyha esetleg beborulnak, akkor se legyen gond. És hát itt is teljes ellátást kapnak a gyerekek, és benne van természetesen minden eszköz, a kenuk, a lapátok, a vízhatlan hordók, a mentő mellény, tehát figyelünk arra, hogy minden rendben legyen, nem kell külön készülni a gyerekeknek arra, hogy bármit is hozzanak. És ezekben a vízi vándortáborokban is vannak kiegészítő programok, vannak pihenőnapok jellemzően, vagy olyan pihenő délutánok, amikor kevesebbet kenúznak, és olyankor azt nézzük meg, hogy a közelben, ahol vannak, milyen kulturális programok vannak, vagy esetleg szórakoztató programok vannak. Itt nyilván mindig a helytől függ, hogy merre felé vagyunk. Itt ennek a tábornak a fő lebonyolítói a Magyar Kajakkenu Szövetség, illetve a Magyar Vízituristikai Szövetség. A harmadik féle tábor, amiről mi nem beszéltünk, ezek a bringás vándortáborok. Itt is kétféle csoport van. Van csomagszállításos, és valamikor a gyerekek maguk hozzák a csomagjukat, és akkor a kerékpárokra rákerülnek a táskák. Ami fontos, mindig megkérdezik, hogy de hogyha nincsen a gyereknek biciklije, semmi baj, hiszen a bringákat adjuk. És nagyon fontos is, hogy itt mindenkit megkérünk, hogy ne is hozza a biciklit, mert fontos és sokkal könnyebb úgy lebonyolítani, hogy ugyanolyan biciklije vannak a gyerekeknek. Ez azért is fontos, mert hogyha valamelyik kerékpárral műszaki probléma van, akkor egyből tud a vándortábor kísérő, segítő kereket cserélni, gumit cserélni, hiszen az adott kerékpárokhoz alkalmazott helyszámok ott vannak nála. Kapnak természetesen a gyerekek bukósisakot, sőt, olyan pólót, ami jól látszik az úton. Nagyon fontos, sokan kérdezik meg, hogy merre felé mennek itt a vándortáborok, mindig bicikli úton mennek-e. Nem, mert nincs elégséges mennyiségű összefüggő kerékpárút hálózat Magyarországon, de nagyon figyeltünk az úton a kialakításánál, hogy ahol van kerékpárút, ott nyilván kerékpárúton mennek, illetve azon kívül kisforgalmú utakon, illetve erdészti utakon mennek. Tehát nem kell attól félni, hogy a gyerekeket beküldenénk forgalmas utakra. Az összes útonat többször végigjárjuk, előkészítik a vándortábor szervezők, tehát jól ismerik az útvonalakat, kipróbálják és le is biciklizték előre az útvonalakat, tehát nem kell attól tartani, hogy ezek bármilyen módon veszélyesek lennének, illetve a kísérő tanárok közül elől-hátul van tanár is figyel arra, hogy hát senki ne maradjon le, és senkinek ne legyen problémája. És akkor a speciális, az rándok tábor, négy ilyen útvonal van, az rándok táborok azok, ahogy mondtam az elején, ilyen spirituális, lelkiségi táborok, alapvetően a keresztény, katolikus zarándok hagyományból építkeznek, és ezeknek a táboroknak a témája az, ami nagyon izgalmas, azon kívül, hogy gyalogosan az erdőben mennek Tihany panohalma között, vagy a mecsekben van tábor, illetve a Börzsönyben is. Tehát, hogy ezeken az útvonalakon van egy zarándok füzete a gyerekeknek. És minden napnak van valamilyen témája, amit kis csoportban beszélgetnek meg, és dolgoznak föl. Ezek lelkiségi kérdéseket, olyan kérdések, amelyek foglalkoztatnak igazából minden embert, a gyerekeket különösen. A viszonyom magammal, a társaimmal, a világgal, a Jóistennel, miért vagyunk itt, mi a célom az életben, felnőtté válásnak a kérdései, és ezekről beszélgetnek a kísérőkkel kis csoportban, és így válik egy ilyen egyhetes erdei vándortáborozás egyben egy nagyon erős lelki élménnyé is.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk tovább a témát, maradjanak velünk!

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, a természet megismerése, az aktív egészséges életmódra nevelés az egyik legfőbb célja az Aktív Magyarország által szervezett vándortáboroknak. Ezek egyedülálló lehetőséget kínálnak a fiataloknak arra, hogy változatos, élményekben gazdag szabadidős tevékenységben legyen részük, miközben megismerteti őket hazánk természeti és kulturális értékeivel. A táborok során külön figyelmet fordítanak arra, hogy átadják az ökológiai gondolkodást, illetve a környezettudatos szemléletet a gyerekeknek. Például saját csajkájuk vagy kulacsuk van, nem használnak az erdei vándortáborokban műanyagot. Petényi Mirkót, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetőjét hallják.
2: A vándortáborok azok az iskolai év végétől, ugye vége van az iskolának mondjuk pénteken, és már hétfőn indulnak az első turnusok, és nagyjából augusztus 20-ig tartanak turnusok. Az a hét a záró hét. Megint csak turnustól, meg tábortól függ az már, hogy az induló helyszínen találkoznak-e a csoporttal, vagy van egy találkozási helyszín, és együtt utaznak oda. Ez szintén turnusonként és táboronként tud változni, tehát ezeket is az adott turnusra kell már egyeztetni, de utána ez pontosan ugyanígy történik, és végig járják. Szerencsére nem kell aggódni a szülőknek. Egy dolog van, amit szoktunk visszajelzésként kapni, hogy hát mindig megkérdezik, hogy hát lehet-e telefont hozni, meg vagy hol lehet tölteni a telefont, mert ugye ezek ilyen fontos
3: komoly kérdések.
2: Hát igen, de tehát, hogy valójában legyünk őszinték, a gyerekek azok példán keresztül tanulnak, és mivel a legtöbb szülő kezében ott van a telefon, ezért a gyerekek is úgy érzik, hogy a telefon nélkül nehéz megmoccani, tehát ez egy fontos kérdéssé vált. Aztán a visszajelzés az, hogy hát hogy nem a hívások, meg a bejelentkezések ábradoznak. Ugyanis egy-két nap után annyira magával ragadja a gyerekeket a vándortáborozás, hogy egyszerűen elfelejtik, hogy amúgy a telefonjuk ott van, és mi ennek rettentően örülünk, tehát hogy nyilván el lehet hozni. Javasoljuk, hogy tegyék be a táskájuk aljára, és aztán garantáltan a többség elő se veszi később.
3: Annál is inkább, mert ahogy éppen elképzelem ezt, hogy mondjuk akár egy bringás vándor, vagy egy vízi vándor tábornál, hát fura is lenne mondjuk ott a csónakban, vagy a biciklin ülve, és éppen tekerve telefonozni, meg hát szerintem nincs is eszükbe ilyenkor a gyerekeknek, ahogy hallhattuk is. Mik a visszajelzések, mik a titkai ezeknek a táboroknak? Mert azért azt is nagyon jól tudjuk, hogy nagyon sok cikk jelenik meg arról, hogy mennyire keveset mozognak a mai gyerekek, mennyire sokat ülnek, nagyon sokan közülük számítógép vagy képernyő előtt, és ugye nincs meg az a mozgás sokuknak, pláne akik nem sportolnak, nincs meg az a mozgás, ami kellene. Ezek pedig azért mindegyik olyan tábor, mind a négy típusú tábor, ahol aztán nem üldögélés van.
2: A visszajelzések nagyon jók. Azt látjuk, hogy nagyon sok olyan turnus van, vagy tábor van, ahol visszatérő csoportok jönnek, és évről évre jönnek vissza a gyerekek. Én sok olyan csapattal találkoztam, ahol egymással teltek a gyerekek, hogy hányadik táborukban vannak, és hol járták végig. És nagyon jó egyébként ezt hallani, amikor már 34. táborában van egy 15-16 éves srác vagy lány, és pontosan tudja azt, hogy hol van a zselic, és a zselicben merre felé jártak, vagy éppenséggel mik a Zemplének a várai, és azért tudja ezeket, mert ott járt, mert látta a szemével, és nem azért, mert földrajzórán nagyon figyelt, hiszen sokkal erősebb tudást ad az a személyes tapasztalás. Tehát azok a gyerekek, akik eljönnek táborba, ők közülük nagyon-nagy arányban jönnek vissza későbbi években is. De az a probléma, amit felvetett, hogy a gyerekek nem mozognak, valójában itt ezt a kérdést nem lehet leszűkíteni a gyerekekre. Valójában a társadalmunk nem nagyon mozog, és ebben a gyerekek sem kivételek. Ez így pontosabb. Azt látjuk saját magunk is, felmértük az elmúlt években a magyar társadalomnak a mozgás igényét, illetve a mozgási szokásait. És nagyon-nagyon abban azt lehet mondani, hogy a magyar társadalom egyharmada az bizony aktív életet él. Tehát mozognak, kimennek, kocognak, sétálnak, ki mit tud, és ez jellemzően független attól, hogy valaki mennyi idős, az egyharmad az nagyjából igaz. Az egyharmad az, aki megszólítható a mozgásnak, aki tudja azt, hogyha megkérdezik, hogy ez fontos az életében, meg fontos lenne, akkor azt mondja, hogy igen, ez egy szükséges dolog, de olyan nehéz megmozdulni, de motiválható. És van egyharmad, akik pedig hát jelenleg nagyjából menthetetlenül passzívak, ők nem nagyon akarnak csinálni semmit sem. Tehát, hogy nagyjából ezt az arányt látjuk, és a gyerekeknél is egyébként hasonlóak az arányok, egy kicsivel jobbak egyébként, mint a felnőtteknél. Viszont az igaz, hogy ha megnézzük a NetFit kutatásokat, van egy ilyen kutatás, amit minden évben végeznek az iskolákban, hogy a gyerekeknek milyen a fizikai állóképessége, azt látjuk, hogy sajnos évről évre romlik a fizikai állóképesség a gyerekeknek a testnevelési órák, a napi testnevelési órák ellenére is. Tehát azért ez nem sok jót jelez előre, és ami még szomorúbb, hogy akkor, amikor kijönnek a gyerekek a középiskolai oktatásból, és fiatal felnőttek lesznek, akkor van egy teljes beszakadás. Ott 19-20 pár évesen gyakorlatilag aki előtte mozgott, azoknak is nagy részt abba hagyja, és aztán, amikor már valószínűleg saját csapat alapítanak, és azt látják, hogy nekik is idekük van, akkor visszatérnek ehhez újra, és elkezdenek mozogni. De sajnos a középiskola után ez beszakad, ami azért borzasztó, mert ez egy kicsit olyan, mintha valaki 12 éven keresztül tanítanánk olvasni, és 19 évesen nem tudná az ABC-t.
3: Megszűnik szinte számára a sport. Gondolom egyébként ezeknek a vándortáboroknak az egyik célja talán az is nem, hogy akár melyiket is választja valaki, egy kicsit azt is megszerettesse velük. Mert én például nehezen tudom elképzelni, hogy valaki mondjuk elmegy úgy egy, nem tudom, kerékpáros vándortáborba, hogy hát egyébként legalább egy kicsit ne szeressen biciklizni. Nem? Mert azért gondolom nem mennek oda
2: olyan gyerekek,
3: akik nem nagyon bringáznak.
2: Igen, de hogy ez változó. Azért nagyon sokszor azt látjuk, hogyha van egy olyan tanár, akit nagyon-nagyon szeretnek a gyerekek, őt bárhova követik. Mert van egy olyan minta, egy olyan példa, és azt mondják, hogy ha a, nem tudom, Miki bácsi azt mondja, hogy menjünk biciklizni, akkor Miki bácsi, menjünk biciklizni. Ha Miki bácsi azt mondja, hogy kenúzzunk, akkor kenúzzunk vele. Tehát van egy ilyen helyzet. A másik olyan helyzet, ahol pedig a kortárs csoport, tehát a közösség az, ami belelkesíti. Tehát, hogy azért sok olyan vándortábort láttam, ahol hát ez olyan változó volt, hogy melyik gyerek mennyire volt sportos. Szóval, hogy voltak nyilván kevésbé sportosak is. De pont az benne a jó, hogy együtt le tudják küzdeni az akadályokat. Hihetetlen, hogy a gyerekek mennyire lelkesen biztatják egymást. Tehát, hogy az a gyerek is, aki kevésbé szeret mozogni, gyalogolni, kenúzni, őt és a többiek ezeken a hotspotokon áttolják igazából. Tehát, hogy van egy ilyen erős közösségi élménye a vándortáboroknak. És a másik, amit még fontos kiemelni a vándortáborban, hogy eddig főleg a mozgásról beszéltünk, de itt van még két fontos úgy. Az egyik az, hogy az ország ismeret és a tudásnak a megszerzése, hogy ezek a gyerekek, akik elmennek és megismerik közelről, hogy milyen a felmenni a zengőre és onnan körülnézni, vagy éppen a Körösök völgyében kenúzni és megállni Gyulán, Békés Csabán. Sokkal, de sokkal jobban fogják ismerni az országot, ahol élnek. És ha jobban ismerik, jobban is fogják szeretni. És valójában egy ilyen nagyon pozitív, hazaszeretett képük formálódik ezeknek a gyerekeknek, akik sokkal inkább érzik magukat az ország különböző pontjain, otthon, mint azok a gyermekek, akik esetleg nem annyira mozdulnak ki a településről, vagy a szüleikkel csak külföldre utaznak. Tehát, hogy ez nagyon jó lehetőséget ad arra a gyerekeknek, hogy megismerjék közelről azt a helyet, ahol élnek, illetve rengeteg dolgot megtanuljanak. Amit az iskolában látnak tankönyvben, azokat megtanulják, és amivel kezdtük, hogy mi az erdélyi vándortáborok különlegessége, pont az, hogy nagyon sok iskolai foglalkozás van, erdélyi iskolai foglalkozás van a vándortábor közben, hogy nem csak azt fogják látni, hogy na akkor a bükkfának én a törzsa, törgynek meg olyan, hanem megtapogatják, megnézik, megszagolják, és sokkal erősebb lesz az észlelés, és ugyanez igaz a vízi vándortáborokban és a vödingás vándortáborokban is.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a vándortáborokról szóltunk. Petényi Mirkót, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetőjét kérdeztük.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Most pedig következik néhány zöld hír. Magyarország csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Kiemelték, az erdők védelme és fenntartható hasznosítása olyan közös ügy, amely országhatárokon átnyúló kezdeményezéseket és összehangolt szakpolitikai fellépést igényel, ezért Magyarország is csatlakozott a stockholmi miniszteri nyilatkozathoz, amelyet a Forest Europe 10. miniszteri konferenciáján írtak alá az Európai Államok Képviselői júniusban. Hozzátették, az Európai Erdőpolitikai Együttműködés legmagasabb szintű fóruma lehetőséget biztosít az európai országok számára az erdőkkel kapcsolatos stratégiai kérdések megvitatására, a közös kihívások értékelésére és a jövőbeli együttműködés irányainak meghatározására. A dokumentum aláírásával Magyarország is megerősítette elkötelezettségét a fenntartható erdőgazdálkodás, az erdők ellenálló képességének növelése mellett. Magyarország meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők eredményesen. Kifejtették, a hazai erdőgazdálkodás jövőjét meghatározza és segíti az az európai összefogás, amely a tudományos eredmények beépítését támogatja a döntéshozatalba, segíti a partnerségi innovációt, valamint a digitális technológiák alkalmazását. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jelentést fogadott el az Európai Unió külső fellépéseinek megerősítésére a vízgazdálkodás terén, valamint azért, hogy az EU integrálja a vízzel kapcsolatos kockázatokat a konfliktus megelőzési és béketeremtő erőfeszítésekbe. A jelentés elfogadását támogató EP képviselők egyetértettek abban, hogy a közös vízkészletekre nehezedő növekvő nyomás ellenére a vízügyi együttműködés továbbra sem elegendő. Noha a határokon átnyúló vizeket az érintett országok megosztják, jelenleg csak 43 megállapodás van érvényben, hangoztatták, és újabb megállapodások megtárgyalására szólítottak fel, azzal érvelve, hogy a hatékony határokon átnyúló vízgazdálkodás segíthet csökkenteni a feszültségeket, valamint előmozdíthatja a regionális együttműködést és a természeti erőforrások fenntartható kezelését. A javaslat a következő hosszú távú uniós költségvetésre vonatkozóan megfelelő finanszírozást sürget a vízgazdálkodásra vonatkozóan, továbbá uniós beruházásokat is szorgalmaz az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó vízgazdálkodási és higiéniai infrastruktúrák kiépítésébe. A 9. legmelegebb és a 3. legszárazabb volt az idei tavasz 1901 óta, közölte a Hungaromet ZRT. Az idei tavasz országos átlagban 1 Celsius fokkal volt melegebb a szokásosnál, a középhőmérséklet elérte a 12,1 Celsius fokot. A tavasz hónapjai közül a március emelkedett ki leginkább, hiszen 2,5 Celsius fokkal haladta meg az átlagot. A május majdnem 1 fokkal volt melegebb, míg az április kissé elmaradt az 1991 és 2020 közötti évek átlagától. Március végéig a napi középhőmérséklet tartósan az átlag fölött alakult, de a tavasz során 3 jelentősebb lehűlés is előfordult. A Hungaromet előzetes adatai alapján az évszak csapadék összege országos átlagban valamivel több mint 79 mm volt, ami az 1991 és 2020 közötti évek átlagának csupán 57%-a. Mindhárom tavaszi hónap csapadék szegény volt idén. Az évszakról készített elemzés szerint a talaj felső rétegei gyorsan kiszáradtak, ami nehezítette a magok elvetését és az új növények szárba szökkenését. Május első hetére a sekélyen gyökerező kapásnövényekre vonatkozóan az ország területének szinte 100%-át nagyfokú vagy súlyos aszály érintette. Április végére a talajállapota a nyári aszályokat idézte. A felső 30 cm rendkívül száraz, poros volt, és a 30-60 cm közötti réteg is kritikusan kiszáradt az Alföldön és a Mezőföldön. Az elemzésben szó esett arról is, hogy az Európai Unió Kopernikusz éghajlat megfigyelő szolgálatának adatai szerint globálisan és Európában is az idei volt a 3. legmelegebb tavasz. Magyarország hosszabb távon a közép-európai energiakereskedelem meghatározó szereplőjévé válhat, ha a tárolási és hálózati infrastruktúra fejlesztése lépést tart a termelés bővülésével, fejtette ki a GKI gazdaságkutató ZRT legújabb elemzésében. A dokumentumban felidézték, Magyarország beépített naperőművi kapacitása meghaladta a 8 gigawattot tavaly, a napenergia már a hazai villamosenergia termelés több mint negyedét adja. Az ország továbbra is importra szorul, de a napenergia gyors térnyerése miatt egyre gyakoribb jelenség, hogy a déli csúcson a túltermelés miatt villamos energiát exportálunk a szomszédos piacokra, az esti órákban viszont a napenergia kiesésével az importigény tér vissza. Az energiatárolás fejlesztése, az akkumulátoros kapacitások bővítése, a rugalmasság ösztönzése, valamint a hálózati infrastruktúra korszerűsítése egyaránt elengedhetetlen az ellátás biztonság fenntartásához, írta elemzésében a GKI. Hatodik alkalommal várta a gyermekeket a Mirehu országosan egyedülálló szemléletformáló élménynapja Miskolcon, a Makukáció. A kezdeményezés célja, hogy a gyermekek játékos, élményalapú programokon keresztül ismerkedjenek meg a hulladékgazdálkodás, az újrahasználat és a fenntarthatóság legfontosabb kérdéseivel. A rendezvényen idén pontosan 300 gyermek és kísérő vett részt, amely ismét bizonyította, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik az olyan programok iránt, amelyek a környezettudatos szemléletformálást élményszerű módon teszik elérhetővé a fiatal generáció számára. A részletekről Ladányi Rolandot, a Mirehu Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
2: Hatodik alkalommal rendezzük meg a Makukációt, de nyári rendezvényként ebből ez az ötödik alkalom. Színidő megkezdés előtt, itt a tanév utolsó hetén, akkor rendezzük meg, és innen lett a Makukáció is. Előtte Makukanapként ment a legelső alkalommal, és így lett Makukáció a vakációból már. Ugye ilyenkor már jó az idő, ilyenkor már nem kell az iskolára koncentrálni, mindenki felszabadultabb, és hát így nekünk is könnyebb dolgunk van, amikor edukálunk, mert tényleg csak ide kell, hogy figyeljenek már a gyerekek. Hát azon, hogy egyedülálló az országban maga az esemény, minden jelentősebb foglalkoztató, aki hulladékgazdálkodással, fenntarthatósággal foglalkozik, az itt van nálunk, és itt a gyermekek állomásra állomásra, ami egy akadályverseny szerűen járják végig a különböző programokat, ahol egyrészt van edukáció, másrészt pedig versenyeznek is egymással, pontokat tudnak gyűjteni, és hát a végén majd ki fog alakulni egy sorrend. Hát aki ismertebb a MOHU, mint konceszor, aki az országban a hulladékgazdálkodás koordinálja, ők vannak egy komoly standdal, de itt van a tiszai petkupások, a műhelyel, ahol ártéri hulladékból gyártanak különböző kis apró termékeket, kulcstartót, vagy akár fésült vonalzót, bármit is, azt itt el tudják készíteni. Ökojátékok, aki a legnagyobb versenyrészt adja a napból, tehát nagyon sokan vagyunk szerencsére, és nagyon széles a paletta is, tehát hogy tényleg sokszínű, sokféle játékkal, tehát nem egy csíkú, és ez adja ennek a szépségét is, hogy így a gyermekeknek ez tényleg egy izgalmas élményekkel teli nap tud lenni.
1: Megkezdte működését az Európában is egyedülálló Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank azzal a céllal, hogy állati élelmezésre szolgáló termékeket mentsen meg, majd rászoruló állatvédelmi szervezeteknek, szociális intézményeknek, önkormányzatoknak adományozva, menhelyeken, gyepmesteri telepeken vagy magánszemélyeknél visszaszorítsa az állatok éhezését, mondta sajtótájékoztatón Lajos Bence alapító. Az Élelmiszerbank vezetője közölte, több mint 10 éve dolgozik az állatvédelemben, és megtapasztalta, az elhivatottan küzdő menhelyek és állatmentők számára sokszor nem a szándék, hanem az erőforrások hiánya jelenti a legnagyobb akadályt. Ezért hozták létre a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank alapítványt. Küldetésük, hogy egyetlen állat se szenvedjen hiányt azért, mert nincs elegendő eledel. Jelezte, az alapítvány ugyan Székesfehérváron indult el, de az egész országban működnek, és későbbi céljaik közé tartozik, hogy európai szintre emeljék a kezdeményezésüket, mivel jelenlegi formájában ez európai szinten is egyedülálló.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai zöldellőbe, köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak, Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Ismerjük meg egymást. Bemutatjuk közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsora hétfőn délelőtt 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Ezen a héten kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank. Megjelenik az államháztartás május végi helyzetéről szóló részletes tájékoztató, a Központi Statisztikai Hivatal pedig foglalkoztatottsági és munkanélküliségi, valamint turisztikai adatokat közöl. A június 8-án megjelent gyors tájékoztató szerint májusban 43,5 milliárd forint többlettel zárt az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt központi alrendszere. Egy évvel korábban 129,5 milliárd forint volt a szuficit. Kedden kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A május 26-ai ülésen változatlanul 6,25%-on hagyták a jegybanki alapkamatot. A kamatfolyosó két szélesen változott. Legutóbb februárban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor egyhangú döntéssel 25 bázisponttal 6,25%-ra, illetve hasonló mértékkel mérsékelte a kamatfolyosó két szélét is. A Központi Statisztikai Hivatal csütörtökön közli a májusi foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatokat. Áprilisban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.619.000-et tett ki, a munkanélküliek száma 216.000 volt, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5%. Pénteken a turisztikai szálláshelyek májusi forgalmáról teszi közzé az adatokat a Központi Statisztikai Hivatal. Új nyilatkozási irányelvek kidolgozását jelentette be az egészségügyi miniszter az egészségügyi dolgozók számára. Hegedűs Zsolt szerint a cél a nyíltabb, szakmailag megalapozott tájékoztatás erősítése. Ennek érdekében a héten utasítja a kórházak és az egészségügyi háttérintézmények vezetőit. A miniszter hangsúlyozta, hogy megnyitják a kórházakat a sajtó előtt, hogy a közvélemény valós képet kapjon az ellátás helyzetéről. Tájékoztatása szerint a nyitás az egészségügyi rendszerváltás egyik első lépése. A közúti fuvarozás évek óta tartó veszteségességét 10-12%-os díjemelés ellensúlyozhatja, közölte a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. A csaknem 2500 személy és áruszállító vállalkozás érdekképviselete szerint a kedvezőtlen gazdasági környezet indokolja a kompenzációt. A költségek emelkedése 2026 elején sem állt meg, a nemzetközi fuvarozásban 6,9%-kal, a belföldi fuvarozásban 3,5%-kal nőtt. Csak a forint erősödése járművenként akár 500 000 forintos veszteséget is okozhat a kis és közepes vállalkozások, ezres nagyságrendben fejezték be a tevékenységüket. A magyar cégek a közlemény szerint régiós szinten is háttérbe szorultak, a belföldi árualap több mint felét külföldi vállalkozások szállítják. Az Egyesület sürgeti a magyarországi piac szűrését, hogy kiszoruljanak a más országokból érkezők, akik álláspontjuk szerint ellehetetlenítik a törvénytisztelő magyar fuvarozók működését. A termesztett növények számára a hőség komoly stresszt jelent, ami általánosságban hatással van mind a termés mennyiségére, mind a minőségére. Ráadásul a helyzetet tovább súlyosbítja, ha az éjszakai lehűlés elmarad, mert 18-20 Celsius fok feletti éjszakai hőmérsékletnél a növény nem tud regenerálódni, és a felhalmozott tartalékait éri fel a légzéssel, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A kamara a hőség általános élettani hatásai kapcsán jelezte, a növények optimális hőmérséklete általában 25-30 Celsius fok között mozog, 30 Celsius fok felett a növények anyagcseréje lelassul, 35 Celsius fok felett pedig a fotoszintézis hatékonysága jelentősen csökken. Ebben a helyzetben a kamara a védekezési lehetőségek között elsőként azt emelte ki, hogy a kora reggeli vagy késő esti öntözés elengedhetetlen. A csepegtető öntözés a leghatékonyabb, mivel közvetlenül a gyökérzónát éri és csökkenti a párolgási veszteséget. Hozzátették, hogy a talajtakarás, a mulcsozás segít megőrizni a talaj nedvességét és mérsékli a talajfelszín felmelegedését, védve a gyökérzetet. Mindezek mellett fontos, hogy a kiegyensúlyozott tápanyagellátás javítja a növények stressztűrő képességét. Arra is kitértek, hogy az aszály az egész országban problémát okoz, de a legnagyobb mértékben továbbra is az Alföldön, ahol még mindig jóval 100 mm fölötti a talaj felső 1 méteres rétegének a csapadék hiánya. A görög hatóságok nagy erőkkel küzdenek az Évia szigetén pusztító erdőtűz ellen. A lángok miatt 2 település lakóit evakuálták, miközben 88 tűzoltó és önkéntes dolgozik a helyszínen. A tűz oltásában 8 tűzoltó repülőgép és 6 helikopter vesz részt, de az erős északi szél nehezíti a munkát és újabb tűzfészkek kialakulását okozza.
0: Az időjárásról.
1: A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északi szél nyugaton és északkeleten megélénkül. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet, hajnalban 14-23 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóink, ismerjük meg egymást című magazinműsorunkban olyan lelkipásztorokkal beszélgetünk, akik terapeutaként, mentálhigiénés szakemberként, pszichológusként is segítik a hozzájuk fordulókat. Talán sokakban felmerül a kérdés, hogy miért érezték szükségét a tudományos alapokon nyugvó lelki támogatás elsajátításának, hiszen számukra a Szentírás szinte mindenre megadja a választ. Vagy mégsem? Erről kérdezem vendégeinket, Berényiné, Csinádi Melinda, Fekete Edina és Dancsó Zoltán lelkipásztorokat. Tóth Emese számít megtisztelő figyelmükre.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Berényiné, Csinádi Melinda vagyok, a Debreceni Református Kollégium gimnáziumának iskola lelkésze, aki önkéntesként, mint egykori beosztott lelkész, továbbra is szolgálok a Nagyerdei Református gyülekezetben. Terapeutaként, lelki gondozóként fogadom a klienseket és a gyülekezeti tagokat.
3: Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Fekete Edina vagyok, a Debreceni Nagytemplomi Református gyülekezetnek a beosztott lelki pásztora, bár jelenleg otthon vagyok 4 apró gyermekemmel szülési szabadságon. A gyerekek mellett kezdtem tanulni. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem doktoriskolájának vagyok elsőéves hallgatója, és a Debreceni Egyetem Pszichológia Mesterszakának negyedéves hallgatója.
4: Itt a titok, ugye? És akkor maradt utoljára Zoltán.
5: Szeretettel köszöntöm én is az Európa Rádió hallgatóit, én Dancsó Zoltán vagyok, a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközségbe osztott lelki pásztora, emellett gyászterapeuta és mentálhigiénikus szakember.
4: De bizonyára feltűnt a hallgatóknak, hogy mindannyiótoknak van még egy plusz terület a lelkipásztori szolgálaton kívül, amit hozzátettetek a tevékenységetekhez, az életetekhez. Mindenki mondja már el nekem, hogy mi volt az az indítatás, ami arra készített benneteket, hogy ezt a plusz ismeretet még hozzátegyétek a egyébként teológiai végzettségetekhez.
2: Én az előbb nem mondtam el azt, hogy én is mentálhigiénis szakember vagyok, illetve most fogom befejezni a Párizs családterapeuta képzést, tehát hogy most majd milyen színekben fogadom a rászorulókat a nagyerdei gyülekezetben. Annak idején, amikor én végeztem, akkor igen sokan jöttek hozzám lelki gondozói beszélgetésre, és azt éreztem, hogy kevés vagyok. Tehát már annak idején, amikor az Egyesült Államokban ösztöndíjas éven voltam, már akkor is pásztorál pszichológiával foglalkoztam, és azt éreztem, hogy vannak bizonyos élethelyzetek, ahol nem szabad okoskodni, hanem

0: volna ezeket a tanulmányokat, hiszen általában azért azt megfigyelhetjük, hogy a gyerekeknek a magatartási tanulmányi problémái mögött általában a családi kapcsolatok, otthonról hozott nehézségek, azok, amik meghatározók, így hát ezért ebbe az irányba indultam el, ez így adta magát.
1: Mióta használod ezt a tudományt?
0: Mióta használom, gyakorlatilag szerintem a kezdetektől kezdve, de amit a tudatosan és tényleg tanult módon is használom, hát azért az olyan 4 éve. De még mindig a tanulmányaim befejezésénél tartok, de most már tudatosan hosszú ideje ezzel foglalkozom.
1: Visszatérünk még. Edina, én mindig úgy gondoltam egyébként, hogy egy lelkipásztor az valamilyen szinten pszichológus is. Valahogy ez a gondolat mozgatta számodra, hogy a pszichológia szakot elvégezd?
2: A pszichológia nagyon érdekelt engem egyébként mindig is, már amikor a teológiát elkezdtem, akkor azt éreztem, hogy ezt párhuzamosan kellene tanulni a pszichológiával, és amikor megszületett az első lányom, majd a második, akkor jött ez az érzés egészen közel hozzám, hogy akkor most eljött az idő, és tényleg be kellene iratkozni a pszichológia szakra. Valóban, amikor valakivel beszélgetünk, valakivel találkozunk, akármilyen gyülekezeti alkalom kapcsán, vagy akár családlátogatás során, vagy egy istentisztelet után, nagyon sokszor személyes jellegű beszélgetések ezek, amelyekben valóban ilyen pszichológiai tudásra vagy szakmai képzettségre is szükség van, és nagyon sok érzelmi helyzettel, konfliktusos helyzettel, akár szülő-gyerek kapcsolatban kötődési mintákkal, tehát olyan pszichológiai témákkal jönnek az emberek, amelyekhez szerintem jó, hogyha valóban van valamiféle pszichológiai tudása is az embernek, és nagyon sokszor, amikor lelkigondozói beszélgetéseim voltak emberekkel, akkor azt éreztem, amit Melinda is mondott, hogy kevés vagyok, és hogy kevés a tudásom, és ezért is szerettem volna elkezdeni a pszichológia szakot, hogy akkor szakmailag is minél képzettebb legyek.
1: Azt mondtad, hogy azt érezted, hogy kevés a tudásod, és akkor itt most majd egyébként mindjárt, hogyha Zoltán is elmondta azt, hogy ő melyik területet választotta a terápiás területek közül, akkor belemegyünk abba, hogy miért is érezted kevésnek a tudásodat, hiszen te lelkipásztor vagy, és a Bibliában oly sok mindenre ott van a válasz. Vagy mégsem?
2: Visszatérünk rá?
1: Visszatérünk rá. Zoltán pedig már is elmondja nekünk, hogy miért is ezt, ő egy nagyon nehéz területet választott, szerintem. Igazam van?
3: Hát igen, igen. Én 2018-2019 nagyon sok embert kísértem utolsó útjára. Körülbelül 2019-ben 33 temetésem volt, 18-ban szerintem egy kicsit több volt, és Budós Általánról beszélgettem, mert tudom, hogy a gyászidőben írta a doktoriát, abból írta, és kérdeztem, hogy nincs esetleg gyászfeldolgozó képzés, amit ő előszeretettel megtartana a lelkészeknek, mert úgy gondolom, hogy én kevésnek éreztem ott magamat, amikor bejönnek a gyászolók, meghallgatom, felveszem, elmondják az igét, hogy mivel temessem el, szerettüket, kivel, hogyan kísérjem utolsó útjukra. Vannak, akik egyáltalán nem is vallásosak, ők meg azt mondják, hogy amit találok, akkor majd úgy kísérjem utolsó útjukra. Szerettüket, én úgy gondoltam, hogy ennél többet kell egy lelkipásztornak tennie, és az mozgatott engem, hogy mi van a hozzátartozókkal. Mi van velük, akik eljönnek nap, mint nap a lelkész hivatalba bejelenteni a temetést, a lelkész beszélget velük, fölvesszük az adatokat, megbeszélünk mindent, másfél óra vagy 2 óra utána elengedjük őket, és majd a temetésnél találkozunk, és utána mi van velük. És ez indított el engem ezen a úton, gondolkodás szinten, hogy tanárővel beszéljek, hogy indíts egy ilyen képzést, és elvégeztem 2019-ben ezt a gyászfeldolgozói terapeuta képzést, és akkor utána pedig a mentál képzést végeztem, a mentál higiénét, mert úgy gondoltam, hogy ez nagyon összefügg az a kettő együtt, mert a gyász nem csak a haláleset, hanem lehet egy válás, egy munkahely megváltozása, vagy nyugdíjba vonulás, vagy gyerek nem illeszkedik be a környezetébe, nem fogadja be a környezete. Szóval nagyon széles spektrumon mozog ez a fajta gyászfeldolgozás.
1: Zoltán, egyetértesz-e abban, hogy azért a gyásznak a lélektani hátterén kívül van egy kulturális háttere is?
3: Mire gondolsz?
1: Hát, hogy most létezik egy ilyen fogalom, hogy egy gyászkultúra. Hogyha most a különböző nemzeteket nézzük, ugye tőlünk jóval távolabb, megint csak más gyászkultúra létezik, megint csak másképp képzelik el, dolgozzák fel a szerettek elvesztését, és egyáltalán ez a halott kultusz. Szóval mit lehet elmondani, hogy mennyire változatos ennek a gyászfeldolgozásnak ma Magyarországon a kulturális háttere?
3: Van egy mentális megfogalmazásom, és van egy Melindával beszélgetésem is, mind a kettő összecseng. Igazán szerintem nekünk nincs arra kultúránk, hogy feldolgozzuk a gyászt. Meghal valaki, kap egy hetet vagy 3 napot, készítsen el mindent, szerettének a papírügyeit intézzel, majd temesse el, aztán álljon vissza gyorsan a munkába dolgozni. Szóval igazán a mentálos tanárom jutott eszembe, aki

0: azt mondta, hogy nincs idő gyászolni. Az ember nem tud gyászolni normálisan, mert vissza kell állni a kerékvágásba, és dolgozni kell, és egyszer ez valahol majd ki fog jönni az emberből, hogy akkor ő nem is gyászolta meg a szeretteit. Vagy ahogy úgy gondolja, hogy meggyászolta. És én úgy gondolom, hogy erre nagyon nagy időt kéne fektetni, egyrészt azért, mert hogyha egy ember meg tudja gyászolni az ő szeretének földi útján a elkísérését és azokat az emlékeket, akkor még hatékonyabban tud visszaállni a munka világába. Csak ezzel a munkáltatók erre én úgy gondolom, hogy nincsenek felkészülve.
1: Tehát akkor azt mondod egyébként, hogy nincs gyászkultúránk Magyarországon.
0: Lehet, hogy kicsit ezt meredek így kijelenteni. Inkább azt mondom, hogy vannak olyan aspektusai, ahol...
1: Hiányos.
0: Hiányos. Igen, hiányos.
2: Nekem az jutott eszembe erről, hogy alapvetően a rítusaink koptak ki. Én ezzel vitatkoznék Zolival, hogy nincs gyászkultúránk, szerintem van, csak elfelejtkeztünk róla. Belepte a por, mert voltak rítusaink, és hogyha megnézzük a régi településeinket, falvainkat, amikor még volt idő gyászolni, akkor igenis abban, ahogy eleve egy életen át készültek a nagy időseink, sőt, hát előtte fiatalkortól kezdve egyetlen a hétköznapi emberek arra, hogy egy nap el fognak menni a minden élők útján, és hogy megvolt a generációk közötti kapcsolat, a gyászkísérésben, a siratásban, a halott felkészítésében, a közös templomi gyülekezeti rítusokban, az egymásról való gondoskodásban, na ezek kikoptak. És inkább ez a probléma, hogy ezeket kellene feleleveníteni, és hogyha lelkipásztorként kérdezted, hogy hogyan is függ ez össze, hogy pszichológia meg lelkipásztorság, én egyébként egyre inkább, hogy haladok előre a korban magam is, abban látom felelősségünket így az egyházon belül, hogy ennek a kettőnek a kapcsolatát újra felelevenítsük. A rítusnak, a kereszténységnek, a gyülekezeti életnek, illetve a pszichológiának, ezt ma inkább így mondjuk régi időben, meg talán inkább a lelkiséget használták, ennek az összekapcsolását kellene talán még inkább korszerűvé tenni, és a mai ember számára válaszokat adóvá.
1: Na és akkor térjünk vissza oda ahhoz a gondolathoz, hogy akkor miben is érezted kevésnek a tudásodat? Mi az, amire a teológiai ismeretek nem adták meg a választ, vagy konkrétan a Szentírás?
3: A Bibliában egyébként nagyon sok mindenre van válasz, és nagyon sok minden benne van. Ad ugye útmutatást arra nézve, hogy miért van a szenvedés, mi annak az értelme, hogy hogyan találjunk reménységet, hogy hogyan kerüljünk kapcsolatba Istennel. Viszont olyan pszichológiai kifejezéseket mondjuk, mint traumafeldolgozás, vagy traumafeldolgozási technikák, vagy kötődési mintázatok, ilyesmiket nem használ a Biblia. És én ezt nem úgy mondanám, hogy ellentétben állnak, hanem pont, hogy a pszichológia gazdagít a hitet és gazdagítja a Bibliának a már meglévő történeteiben rejlő válaszokat. Tehát ha megnézünk egy bibliai történetet, akár egy családtörténetet, ott azért nagyon sok olyan dolog van, ami pszichológiailag megmagyarázható, hogy milyen a kötődési mintázatuk. Ott van a Bibliában sok minden, de ahhoz, hogy ezeket jól értsük, vagy megfelelő módon értsük, szerintem fontos, hogy pszichológiai tudás is legyen mellette. És ami egy kicsit túlmutat azon, hogy a Szentírásból válaszokat kapjunk, ha például találkozunk egy lelkipásztorként, akár egy személyiségzavaros emberrel, vagy valakivel, akinek még több segítségre lenne szüksége, akkor tovább is tudjuk irányítani, hogyha pszichológiai tudásunk van, hogy akkor milyen fajta szakember tudna neki még jobban segíteni. És szerintem ez egy többlet, hogyha van pszichológiai tudása is az embernek.
1: És mondjuk ezt, hogyha tudják a hívek, a közösségnek a tagjai, akkor másképp fordulnak mondjuk a lelkipásztorhoz?
3: Ha már valaki eljön egy lelkipásztorhoz, szerintem van egy alapvető bizalom benne, attól függetlenül, hogy van többlet diplomája, vagy nincsen. Szerintem ez a mi részünkről egy magasabb színvonalú felkészültség, és talán egy mélyebb vágy arra, hogy még inkább megértsük azt a másik embert, hogyha képezzük magunkat, és van még olyan plusz ismeretünk, amellyel az ő hasznára tudunk lenni.

0: valahogy ebben van egy ilyen praktikus dolog is, hogy egy kicsit a több lábon állás is egy ilyen mögöttes gondolatként ott van.
1: Lelkészként?
0: Igen.
1: Akár az is lehet, hogyha valaki egy idő után már nem szeretne lelkész lenni, vagy éppen összekapcsolva szeretné ezt?
0: Igen, igen. Vagy hogyha esetleg oda érkezik az élete, hogy valamiért válaszút elé kerül, és döntenie kell, és mondjuk lehet, hogy abban az élethelyzetben akkor lehet, hogy praktikusabb lesz egy pszichológusként.
1: Persze, hát ez benne lehet, igen.
0: Benne van egy ilyen is.
2: Én úgy gondolom, hogy a transzgeneráció közötti különbség, akár a Biblia alapján, vagy akár a mi életünkben nézzük, már nem annyira több generációk élnek egy háztartásban. Most már nagyon szétszakadott az egész társadalom szerintem. Fiatalok kirepülnek, megvalósítsák önmagukat, kevés kapcsolat jut a nagyszülőre, a szülőre még jut, és ezért a távolság is növekszik. Szeretik ugyan egymást, de én úgy gondolom is, úgy hiszem, hogy a tapasztalatok, meg hallottak alapján úgy gondolom, hogy azért nehéz a gyászról úgy beszélni, hogy a rítusok hiányoznak, mert már nem az a fajta kötődések vannak. Például, amikor hozzám jött valaki gyászfeldolgozóra, azt mondta, hogy mondták, hogy anya meghalt, a tesódnak a férje meghalt, de legyél már túl rajta, már egy hónap után mondták neki. Szóval hogy maga az a formáció, hogy már a fiatalok nem így gondolkoznak. Ők is sírtak, de utána elengedték egy hét után az egészet. Ezt szerintem ezért nincs meg az a fajta rítus, az a fajta gyászfeldolgozási folyamatok. És szerintem ez nagyon nagy regressziós is vezet sokszor a fiatalok életében, nem tudnak hogyan hozzáállni.
0: Bocsánat, annyit szeretem volna csak kérdezni, hogy arra gondoltál itt, hogy régen egy fedél alatt élt több generáció egymás közelségében, és akkor ott egymást átsegítették az ilyen...
2: A társas támasz.
0: Ja. Értem.
2: Ami azt jelenti, hogy ők akkor ott együtt voltak, de most, ha megnézzük, már a fiatal meg akarja valósítani önmagát, a nagyszülők már zavarul, meg annyi is esetleg a család is zavarul, azt nézik meg, hogy melyik idősek otthonába tegyék be a szülőt. És tisztelt a kivételnek, de vannak ilyen helyzetek is. És én arra gondoltam, hogy emiatt is van az, hogy dolgozni kell, valósítsam meg önmagamat, legyen egy egzisztenciás hátterem, és még gyászoljak is, és ez vagy nem fér be. És erre reflektálok, hogy a Melindával egyetértek, hogy kivezet a rítus, de hogy már társam sem olyan az, mint régen.
1: Én pont ezért mondtam, hogy le kell porolni. Tehát, hogy nem ugyanazt kell feltétlen visszahozni, de a gyülekezeteinknek itt látom épp a felelősségét, és épp itt a lehetőségét is, egyrészt a misszióra is, másrészt pedig pont abban, hogy egyre inkább elidegenedünk egymástól, a gyülekezetben meg közösségre lehet találni. Tehát mondjuk én azt látom, hogy egy gyászolók vasárnapjánál milyen sokat tud jelenteni azoknak a gyászoló családoknak, hogy egyrészt van ok összegyűlni, másrészt pedig az imádságban, az énekben, azáltal, hogy a gyülekezet hordozó közösségébe megjelenhetnek, ezáltal gyógyulhatnak az életek. Tehát, hogy én ezt a kettőt nem kizárólagosan értem, meg nem vagy-vagyról beszélek, hanem mondom a leporolásról, a színesítésről, a lehetőséget látom benne, mert szerintem, mint keresztény közösségnek ebben van nagy lehetőségünk, és hát mint szakember ebben tudunk segíteni, meg utakat keresni.
3: És például egy gyülekezethez tartozás, vagy egy gyülekezeti közösség segíthet abban is, most ez a toxikus pozitivizmus jutott eszembe, amit mondtál, hogy ugye ez egy pszichológiai fogalom, hogy egy hónap után azt mondjuk neki, hogy ó, legyél már túl rajta, de hogy ez toxikus, tehát hogy ez nem egy egészséges dolog, és például pont egy gyülekezetben hívhatjuk fel arra a figyelmet, hogy hát igen, ennek idő kell, és hogy a gyülekezeti közösségben lehet esély is a gyógyulásra, úgyhogy ez a leporolás ilyen szempontból tényleg egy nagyon fontos dolog.
2: Egyetértek ezzel, csak nekem mégis az, amikor hozzám jönnek, és amikor vége a gyülekezetnek, és hazamegy a családja közösségébe. Ne ezt ő hogyan éli meg? Volt egy ilyen alkalom, egy személy, aki járt már hozzám, most már túl van rajta, neki a lánya mondta ezt, hogy anya, most már elég, mindig feketében ez, mindig sírsz, mi is itt vagyunk, mi nem foglalkozó velünk. Ő a testvérenek a férje volt. Szóval ilyen téren én úgy gondolom, hogy a gyülekezetnek fontos funkciója van, de a családi funkció az hol van? Mert az, hogy a gyülekezetben meg tudom élni, hogy gondolnak rám, de amikor hazamegyek a családi közösségembe, na, a családi közösségem hogy tud nekem segíteni ahhoz, hogy én túl legyek, mert lehet, hogy a férjem vagy a feleségem máshogy állt az elhunyttal kapcsolatban, hogy teljesen más folyamatok zajlanak le az emberben, mint az a személy, aki nagyon szoros kötődésben állt hozzá. És ez hatással van a családra is, hatással van a gyerekekre is, a munkára is, és még lehetne sorolni. Én ebben gondolkozok, hogy a gyülekezet az jó, nem mondom, hogy nem, csak amikor hazamegy az ember, akkor mi lesz?
0: Más megvilágításba helyezik mondjuk a bibliai ismereteket, vagy hozzáadnak sok mindent ezek a terápiás ismeretek, vagy a pszichológia, vagy a gyászterápia, családterápia a bibliai ismeretekhez, a teológiai munkátokhoz? Mennyit tesz hozzá? Tehát másképp értelmezitek azóta a bibliai szövegeket mondjuk?
3: Én a karaktereket, a bibliai szereplőket azóta egyébként ilyen pszichológiai szemmel nézem, hogy mondjuk ott milyen személyiségfejlődés volt, milyen temperamentum jegyei vannak annak az embernek. Például Mózesre én a pszichológiai tanulásom előtt nem gondoltam úgy, mint egy impulzív személyiségre, de hogyha belegondolunk, hogy ugye lejön a hegyről, eltöri a táblákat, tehát hogy ő, mint személyiség, valószínűleg, hogy egy ilyen impulzívabb típusú ember lehetett. És ugye sok-sok személy van a Bibliában, tehát én azóta ilyen szemmel is nézem őket, illetve egy nagyon fontos dolognak tartom, hogy akár fiatalokkal, vagy akár családokkal, hogyha találkozunk, hogy a Bibliát az ő értékrendjükben egy ilyen poros dolognak tekintsék, hanem egy olyannak, ami egy élő, ma is megfogható, és a személyek persze más a kultúra, más az a kontextus, amiben a történetek játszódnak, de azért nagyon sok minden, akár családi kapcsolatok, akár személyiségfejlődés, temperamentum jellemzők, amiről ugye az előbb beszéltem, azért a ma élő embernek is mutathatnak utat, vagy ezek a történetek ugye mutathatnak utat, meg az ebben lévő megoldások, és szerintem ilyen szempontból is jó, hogyha fogódzókat kínálnak ezek a bibliai történetek, és ezt sikerül esetleg megérteni, vagy ilyen szemmel nézni őket.
1: Én ez nagyon jól tudok csatlakozni, mert hogy mint tanár, és hát mint lelkipásztor és mint iskola lelkész, és aki fiatalokkal foglalkozom, pont ezzel szembesültem, hogy a Szentírás mennyire egy modern könyv. Elárulom, hogy nekem például a pszichológiai tanulmányaim nagyban megerősítették a hitemet, mert főleg eleinte rácsodálkoztam arra, hogy jé, hogy az Úristen az ókorban pont ugyanazokat a folyamatokat írta le a történetek nyelvén, mint amikről most tanulmányok születnek és kutatásokat végeznek, és hogy mennyire hiteles mindaz, ami a Szentírásban van, nekem ez egy nagyon komoly hit megerősítés volt. És ma, amikor tanítok, akkor nagyon sokszor ezek szóba is kerülnek, hogy hát az ember ugyanaz. A konfliktusok, a családi helyzetek, az érzelmek, azok ugyanazok gyakorlatilag, és hogy a Szentírás az egy nagyon-nagyon modern könyv, és hogy pont ezért gyakorlatilag a pszichológia ez egy repertoárt ad, egyfajta szemléletet, ezt így lehet színesít. Tehát ezekre lehet mondani szinonímákat, árnyalatokat, abban, hogy el tudjuk mondani az üzenetet a mai embernek, és szerintem az a cél, hogy gyógyítsuk az életeket. Az Istennek ez a célja, hogy a kapcsolatok helyreálljanak vele, meg egymással, és gyógyuljanak az életek.
0: Nagyon fontos kulcs szót mondott szerintem Melinda, hogy akkor a Biblia gyógyít.
2: Yeah. Igen, én csak annyit tennék még hozzá, én egyetértek a hölgyekkel, teljes mértékben nekem inkább azt kellett megtanulnom, hogy akik jönnek hozzám gyászfeldolgozóval és nem vallásosak. Ott kimondottan csak szakmai alkalmak vannak, és a 11 alkalom után hívom őket, ha van kedvük, csatlakozzanak be a gyászolók biblia körébe, amit az első alkalom után indítottam el, vagy a gyülekezet réteg alkalmaira.
0: És mennek?
2: Vannak, hál' Istennek. Van, aki a bibliaiskolába jár, van, aki a nyitott ajtóba jár, van, aki a diakóni szolgálatba vesz részt, és mondtam, hogy nem kötelező belépni a gyülekezetbe, ha ők úgy jónak látják, akkor belépnek, ezek oda van bízva, ez egy missziói tevékenységem is egyrészt, mert én durván egy olyan, hát majdnem egy évet vagyok velük. Mert ugye az első 5 alkalom 2 havonta van, és akkor utána pedig havonta találkozok velük még 6-szor. Ez durván fél év, hát egy 8 hónap.
0: Zoltán, én tudom, hogy nem lehet rá ilyen sablont húzni, de nagyjából úgy átlagosan mennyi idő egy egészséges gyászfeldolgozás? Amikor már az emberben úgy nem marad olyan, ami nem lehet rá mondani, egy év mondjuk, vagy...
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Hát olvastam szakirodalmakat, orvosok, te egy gyerek elvesztése 10 év. 10 év után kezdem beszélgetni róla a család. Valaki, hogyha idősebb volt, könnyebben elengedik például, hogyha beteg volt is, kísérték a betegségében az illetőt, akkor már készültek az elválásra. Az is egy másfajta lefolyás. Hogyha hirtelen hal meg, vagy ha a gyereke hal meg, és miért nem ő hal meg, mert általában úgy szokott lenni a felfogás szerint, hogy a gyerekek elkísérik a szülőket az utolsó útjukra, és a gyerekek élnek tovább. De amikor egy családban a gyerek hal meg, aki tovább vinni a családi nevet, az öröklést, meg mindent, az nagyon nehéz elmondani, hogy mennyi idő. Én azt szoktam mondani, hogy a gyász mindenkinél más lefolyású. Nincs sablon, hogy neked ennyit kell gyászolni. Most 3 év vagy 4 év után jönnek még gyászoló biblia körére, és mondták, már jobb, már könnyebb. Szóval, hogy 3-4 év után is azt mondták, hogy néha azért még a névnap, születésnap vagy évfordulók, akkor még kicsit úgy könnyebb szökik a szemükben, de már könnyen, már jobban tudják elhordozni ezt.
0: Most fordítsuk meg egy kicsit a dolgot, ha megengeditek. Ezek az ismeretek, ezek a terápiás ismeretek közelebb vihetik a Bibliát azokhoz az emberekhez, mondjuk akikkel foglalkoztok, hiszen elsősorban mégiscsak lelkipásztorok vagytok. Hogy látjátok? Ebben segítenek nektek ezek az ismeretek? Hogy hétköznapibbá, elérhetőbbé, modernebbé, emberközelibbé tegyétek a Biblia írásait?
1: Persze, ez mindenképpen megjelenik. Hozzám is jönnek úgy kliensek, hogy megtalálható vagyok, úgy is, hogy bárki felhív. telefonon, tehát nem kell feltétlenül gyülekezeti kötődése legyen ahhoz, hogy hozzám eljöhessen. Nem egyszer jönnek olyan emberek, akiknek semmi közük nincs az egyházhoz, kereszténységhez. Volt már olyan, aki általam lépett be először templomba, mert a gyülekezetben tartom ezeket a beszélgetéseket, és hát egy ajtó választott el a templomtértől, és pár hónap után kérték, hogy ugyan hagyj nézzenek már be a templomtérbe, még sose voltak templomban. És talán nem véletlen az, hogy az Úristen pont egy lelkipásztorhoz vezeti ezeket az egyébként világi embereket. Ez azt jelenti, hogy mondjuk, hogy ilyen ember jön terápiára, értelemszerűen elsősorban nem a lelkipásztorral ül le. Tehát nem Bibliát nyitunk, és nem lesz imádság, és nem fogok neki igéket hozni. De azt én soha nem tagadom, hogy én egyébként egy lelkipásztor vagyok, aki egyébként ezzel is foglalkozik, és én egy szakemberként ülök le, egy mentálhigién és párizs családterapeuta hallgató szakemberként ülök le vele beszélgetni, akinek mellesleg a szemléletében, a mentalitásában igenis ott van, hogy egy hívő keresztény ember. És nagyon izgalmas, amire pont rákérdeztél, hogy maguk a kliensek kezdenek el egy idő után ez irányba a beszélgetést kezdeményezni.
0: Tehát érdeklődnek.
1: Igen, de ez szoktott, ezt meg kell engedni, ehhez ki kell alakuljon egy bizalmi légkör, és pont ezért mondtam az előbb, hogy nem egyszer megtörténik, hogy olyan emberek érkeznek, akiknek soha semmilyen kötődése nem volt az egyházhoz, vagy van egy olyan képük, ami nem feltétlenül pozitív, mert valakinek a valakije is ezt látta, és ezt olvasta, és ez történt, és akkor kialakul egy pozitív kötődés, akkor elkezdenek esélyt adni. Akkor elkezdenek rákérdezni, hogy de miért így van. Na és ezzel lehet élni. Tehát ez, ami Gyökösi Endre annak idején úgy mondott, hogy ne beszélj, ha nem kérdeznek, de élj úgy, hogy megkérdezzenek. Ez szerintem egy nagyon fontos terapeuta szemlélet is.
0: Többiek mit szólnak ehhez?
3: Nekem az jutott eszembe, hogy amikor egy nagyon nehéz élethelyzet van, mondjuk egy haláleset, egy tragikus haláleset, akkor általában vagy nagyon megkeményedik valaki, és abszolút nem akar Istenről hallani, vagy éppen, hogy elkezd nyitni. És szerintem, hogyha valaki úgy megy el egy gyülekezetbe, akár egy lelkipásztorhoz, lelkigondozói beszélgetésre, hogy ő gyászélménnyel érkezik, akkor az már valahol mégiscsak egy nyitás ott legbelül, ha nincs is szavakkal kifejezve ő benne, mert hogyha azt mondja, hogy nekem semmi közöm is és nem is akarok ilyen típusú segítséget kapni, akkor szerintem be se fog lépni a templomtérbe. Ő egy világi pszichológushoz megy el, vagy egy olyan segítőhöz, aki biztos, hogy semmiféle Istennel kapcsolatos dologgal nem akar neki segítséget nyújtani, de ha korábban nem is hitt, vagy nem is járt gyülekezetbe, vagy nem volt kapcsolata, de most mégis úgy dönt, hogy egy lelkipásztortól kér, vagy egy egyház közeli segítőtől kér segítséget, akkor szerintem az valahol kimondva vagy kimondatlanul, de már mégis egy nyitásnak a jele. És ugye innen elérhetünk oda, hogy esetleg benéz a templomtérbe, vagy a gyülekezet iránt érdeklődik, tehát ez már mindenképpen egy pozitívum.

0: Berényiné, Csinádi Melinda, Fekete Edina és Dancsó Zoltán lelkipásztorokkal folytatjuk beszélgetésünket.
1: Miért fordulnak nagy tragédiák és ilyen megrekedt élethelyzetek esetén az emberek, még hogyha nem is hívjuk, inkább egy lelkipásztorhoz? Vajon miért van ez?
2: Én úgy gondolom, hogy az emberek szívében, lelkében, amikor én utolsó kapaszkodási fonal vagy kötél, még az a fajta reménység, hogy kaphatnak vigasztalódást olyan embertől, aki Istennel szoros kapcsolatban van, aki képviseli az Isten, mint a lelkipásztor. Ő rájuk máshogy néznek az emberek, én úgy gondolom, hogy amikor elmennek egy lelkészhez és beszélgetnek akár a gyászról, a fájdalmakról, akkor nem egyszer előfordult, hogy megkönnyebbülve mentek el, és csak a lelkész meghallgatta őket, együtt érzett velük, beszélgetett velük. Az emberek szerintem a szívük még vágynak ilyen fajta találkozásokra, hogy kicsit megnyugodjanak, vagy egy kicsit átgondolják ezt a helyzetet.
1: Én azt gondolom egyébként, hogy ezek a terápiás ismeretek, ezek nagyon is rokonak a ti hivatásotokkal, tehát ezek azért nem állnak távol. Mennyire osztjátok azt a gondolatot, hogy egyfajta korszerűbb szemléletet tükröznek, amellyel talán több embert meg lehet szólítani, nem? Ebben egyet értetek?
3: Mi szemléletet inkább eszköztárat ad. Igen. Tehát, hogy én inkább azt látom, hogy egy korszerűbb eszköztárat ad, hogy másképp beszélget az ember, más eszközöket használ, mármint hogy fizikailag megfogható kártyákat, játékokat. De igazából ugyanarról beszélünk. Ennek talán az a gyökere, hogy a régi időkben az egyház volt az egyetlen tér és lehetőség arra, hogy a lelkiekről beszélgessünk. Aztán utána valahol ott a 20. században, amikor elindult a pszichológia tudományának a fejlődése, akkor hirtelen egy ilyen nagy aha élmény volt, és mintha az egyházak egy kicsit háttérbe kerültek volna sokak szemében. Ugyanakkor pont amikor a krízisek vannak, legyen bármi, egy diagnózis, egy vesztesség, egy bármiféle olyan kérdés, ami megrengeti az embernek az életét, akkor hirtelen tudattalanul még mindig előjön, hogy az emberben igenis ott van a vágyakozás az Istennel való kapcsolatra. Tehát azért az Úristen úgy rakott bennünket össze, hogy vágyunk a vele való kapcsolatra. És ez lehet, hogy a modernkori ember háttérbe szorította, és azt mondta, hogy erről nem akarok tudomást venni, mert én az ember vagyok elől. De bizony, amikor jönnek a krízisek, akkor ez újra és újra feltűnik és felsejlik. Az előbb azt mondtad, hogy sokan keresnek. Az emberek egy része, én inkább ezt mondanám, hogy az emberek egy része újra elkezdett ilyenkor Isten felé nyitni. És ilyenkor ez egy jó lehetőség, hogyha a szakembert talál. És akkor ő döntheti el, hogy a pszichológust akarja, a segítő szakembert akarja megszólítani elsősorban, és csak másodszorban a lelkipásztor, vagy pont fordítva, és a lelkipásztorhoz megy, akitől mellesleg pszichológiai terapeuta segítséget is kap.
1: Egyébként a kollégák, a lelkipásztor kollégák, a református egyház mit szól az ilyen irányú törekvéseihez a lelkipásztoroknak? Támogató?
4: Vegyes. Szerintem az én tapasztalatom az, hogy vegyes. Nyilván a református egyházon belül is nagyon sok irányzat van. Egyébként a pszichológián belül is, tehát vannak irányzatok, vannak nézőpontok. Ugye magát a pszichológiát egy pár évtizede vagy pár éve sokan úgy gondolták, hogy az megy pszichológushoz, aki bolond. És hogy ez a felfogás talán még valakiben mindig ott van, szerintem. Vagy nekem van ilyen élő tapasztalatom, hogy ez így megjelenik.
1: Abszolút van egy ilyen megbélyegzés.
4: Igen. Aki mondjuk akár az egyházon belül is így tekint a pszichológiára, az talán fölöslegesnek gondolja, hogy nincs erre szükség, vagy hát majd, ha imádkozunk, akkor ugye minden megoldódik, tehát van még ilyen elképzelés is, de azt látom, hogy egyre inkább nagyobb lesz a nyitottság az emberekben is, meg a lelkész kollégák között is.
2: Nekem inkább a meglátásom csak annyi, hogy amit Edina is mondott, hogy tényleg vegyes. Én ezekre nem szoktam odafigyelni, megmondom azért, mert hogy én a saját dolgaimmal próbálok foglalkozni, és arra fókuszálni, azt csináljam, úgyhogy az Isten dicsőségére szóljon. Amin elgondolkoztam, hogy az egyház megyében is vannak mentálhigiénikus szakemberek, és nem tudom, hogy pszichológusok vannak, azt még nem tudom, azt nem derítettem fel, de hogy családterápiás képzéseket is vesznek részt, hogy jó lenne összefogni egy ilyen bázis létrehozni Debrecenben, ahol tudnánk még jobban segíteni, ugye Budapesten működik egy fajta központ, ahol nagyon nagy neves pszichológusok vannak, és járják a világot előadásaikkal. Én úgy gondoltam, hogy Debrecen is lehetne egy ilyet, egy összefogással, mert nincs még kiépítve.
1: Miért egy ilyen lelkisegítő, támogató központot?
2: Én egy olyan központra gondoltam, ahol mi lelkészek vagyunk benne, és különböző szakterületek vagy szakképzettséggel rendelkezünk, és akkor azok szerint megosztanánk egymáskat és segítenénk azokat az embereket, akik jönnének hozzánk. Mert úgy gondolom is, úgy hiszem, hogy egy pár felére beülnek, nem tudom mennyi, vagy Bagdélműkére, és azok nagyon jó dolgok, és elhozzuk őket ide, nagyon kellnek, jók a könyvek, én is olvasom, meg a többieket is, de hogy egy kicsit kézzelfoghatóbbá tenni Debrecenben egy ilyet, aki bárki, hogy nem Budapestre utazzon fel, és most nem akarom senkinek se a PR-ját rontani, hanem csak annyit, hogy megtalálhatnak bennünket is, és egy-egy ilyen gyűjtő lennénk, ha lehet ezt mondani, nem tudom szépen kifejezni, de egy ilyen központ.
1: Zoltán egy kicsit talán többet beszélt arról, hogy mennyire segíti meg a munkáját, és mennyire látja az eredményét a munkája során ezeknek a plusz terápiás ismereteknek, de a lányok egy kicsit kevesebbet meséltek arról, hogy mi is ennek a gyakorlati hozadéka az életükben, a munkájuk során.
3: Az én életemben abszolút megvan az a hozadék, hogy például leülök egy fiatallal beszélgetni, sokkal könnyebben tudok kérdezni, mögé látok könnyebben a szavainak. Én azt gondolom, hogy jobb segítővé váltam. Nem biztos, hogy empatikusabb segítő voltam, mert szerintem elég empatikus voltam én korábban is, hanem jobban megtanultam azt, hogy a dolgok mögé lássak, hogy talán türelmesebb legyek egy beszélgetésben, hogy új színeket vegyek észre. Meg kell mondom, az eszközök mindenképp megjelennek. Az pedig egy újfajta szemléletet is jelentett, hogy én elkezdtem családokkal foglalkozni, egy új szolgálati területet jelentett így az életem közepén, hogy már nem csak fiatalokkal foglalkozom, hanem családokkal, párokkal. Ez nekem nagyon sokat jelent. Tehát, hogy ez egyfajta új kezdet is, egy megújulást is eredményezett az életemben. Egy olyan szolgálati területre találtam, amit korábban nem gondoltam volna. És hát ezért vagyok nagyon hálás, hogy a régi gyülekezetembe visszatérhettem ilyen módon önkéntesként fogadni klienseket és segíteni a családoknak. És mindig nagy öröm az, amikor látom azt, hogy életek elkezdenek helyreállni és gyógyulni, amikor házaspárok nem válnak el például. Az egy nagyon-nagyon nagy öröm. Vagy amikor azt látom, hogy van egy férj, aki nagyon-nagyon szorong, és ez elkezd enyhülni, és új lendületet kap egy család élete. Szóval, hogy azért ezekben van valami varázs. Amikor az ember látja, hogy az Úristen igenis gyógyítja, valóban, amit az előbb is már mondtam, az életeket is, ebben én eszköz lehetek, hát azért ez alázatra is indít. Szóval, hogy ilyenkor az ember azt érzi, hogy úgy rácsodálkozok az Isten hatalmára. Mert hogy ez nem rajtam múlik, hanem ez valahol fentről működik. Mert ahogy valahogy elindul egyfajta lelki folyamat, és ahogy ezek az emberek elkezdenek a lelkükkel foglalkozni, az változást idéz elő. És egy pici változás egyébként is, ezért jó a családterápia, mert az nem az egyénnel foglalkozik, hanem a családi meg a kapcsolati rendszerrel. És valaki változik, és beindul a változás az egész közösségben.
1: Mennyire tudod, és kiknél, milyen helyzetekben belecsempészni a Bibliát ezekbe a találkozásokba? Vagy a Biblia ismereteket? Vagy példázatokat? Szoktál?
3: Megmondom őszintén, hogy nem ez az elsődleges cél. Van, akinél igen, van, akinél nem. Nem ez az elsődleges cél. Én inkább megfordítanám a dolgot, hogy most például beindítottunk ettől az évtől kezdve, mármint hogy tanévtől kezdve, édesanyák számára egy anyakört. És én inkább azt mondanám, hogy fordítva csináltuk a gyülekezetben, mert a terápia az egy dolog. Tehát a terapeutaként én csak másodszorban vagyok lelkipásztor. Ott nekem nem az a feladatom, hogy én bibliai történeteket interpretáljak. Eszközként használ, de nem ez a cél. Ugyanakkor, hogyha van egy olyan biblia óra, és egy olyan biblia kör, aminek igenis van egy olyan célja, hogy a nőiességet jobban megértsük, az anyasságunkat jobban megértsük, a feleség szerepét jobban megértsük, a konfliktusainkat a családon belül, az ünnepeinket is még lehet sorolni, na akkor már más az irány. És a bibliai történetekből indulunk ki, de ugyanakkor az eszköztár az egyértelműen a pszichológia szemléletéből merít, és így következik az, hogy ez a kettő kart-karba öltve jár. És például ez egy olyan bibliakör, ami nem ez a tradicionális nyissuk ki a Bibliát és olvassuk el együtt, és ezt elemezgetjük, egzegetáljuk, hogy ilyen csúnya szavakat mondjak együtt, hanem éppen, hogy egy kicsit másfajta lelki megközelítésből indulunk ki, és kiukadunk a Szentírás történetéhez. Tehát egyfajta hidat képeznek a pszichológiai gondolatok, illetve eszköztár ahhoz, hogy jobban megértsük önmagunkat és a Szentírást.
1: Elina, ugyan otthon vagy a picikkel, de van-e valamilyen tapasztalatod azért így a gyakorlatban?
4: Nekünk most a főterep ugye a játszótér a gyerekek kapcsán, és ott rengeteg anyuka van, ugye nagy városban vagyunk, és sok kapcsolódási lehetőséget jelent egy játszótéri részvétel. Nekem az a tapasztalatom, hogy ahogyan beszélgetünk, és mondjuk megtudják azt, hogy lelkész is vagyok, és pszichológiát is tanulok, akkor nyitnak az anyukák. Tehát most már az a világ van, amikor inkább közelebb lépnek a pszichológiai tanulmányokat folytatókhoz, és nem távolabb, ugye, amiről az előbb is beszélgettünk. Egy ilyen alapszabály van a pszichológiában, meg a tanácsadásban, hogy mondhatunk bármi, de tanácsot konkrétan nem adhatunk. Ez egy érdekes dolog, hogy a tanácsadásban tanácsot nem adunk, és itt a Melinda gondolatára csatlakoznék, hogy ez bennem is azt erősíti folyamatosan tényleg, hogy itt én csak egy eszköz vagyok, és az Istennek a hatalma, ami változásokat tud hozni, akár egy szülő-gyerek kapcsolatban, akár egy házastársi, házaspári kapcsolatban, és azok az eszközök, amelyek így pluszként kerültek akár a pszichológia által az ember kezébe, azok lehetőséget jelenthetnek arra, hogy a 21. században modern módon, de mégiscsak az Istennek a hatalmát és az erejét tudjam ilyen módon is közvetíteni és üzenni az embereknek. Babamama kört is alapítottunk egyébként játszótéri anyukákból, mert a vágyakozás az Isten közelségére szerintem ott van, csak sokszor valahogy nem lesz ebből valóság, nem történik meg az első lépés, és hogyha már van egy ilyen kapcsolódási pont, akkor könnyebb ezt az első lépést is akár megtenni, vagy elindítani. Ez a Babamama klub egyébként működött, aztán ahogy megszületett a legkisebbik gyermekem, abba kellett hagynunk a saját egészségügyi dolgaim miatt, meg az időbeosztásom miatt, de ez egy működő dolog, tehát hogyha már én újra olyan élethelyzetben leszek, hogy tudom azt a heti rendszerességű alkalomtartást vállalni, akkor szerintem ez egy nagyon élő dolog lehet, mint akár egy ilyen anyakör is a gyülekezetnek az életében.
2: Én nagyon gyakorlatias vagyok, én megtanulom a tudományt, de a gyakorlatban nem tudom önteni, nekem az halott sokszor, és gyakorlati területen nagyon szeretem alkalmazni, amit már a lelkész kollégák is elmondtak, mert úgy gondolom és úgy hiszem, hogy ez nagyon fontos a mindennapokban, az emberekkel való párbeszédben, kapcsolatokban, akár családban, akár gyülekezetben, akár az egyházunkban is, hogy a kell figyelni egymásra, egymást kell segítenünk mindazzal a talentummal, amit kaptunk az Úristentől, hogy az ő egyházát itt a Földön és az örökké valóságba építsük. Mert én hiszem azt, hogy ez az Úrtól van, mind amit én tanultam, mind amit kaptam, és szerintem a kolléganők is tudják ezt elmondani, hogy amiért ezt végzik, ezt a szolgáltat az Úristen dicsőségére teszik. Abba tudom kiegészíteni, hogy építsük közösen mindazokkal a talentumokkal az Isten országát itt a Földön.

Kedves hallgatóink, ismerjük meg egymást című magazin műsorunkban olyan lelkipásztorokkal beszélgettünk, akik terapeutaként, mentálhigiénés szakemberként, pszichológusként is segítik a hozzájuk fordulókat. Az elmúlt percekben Berényiné, Csinádi Melinda, Fekete Edina és Dancsó Zoltán lelkipásztorokat kérdeztük. Megtisztelő figyelmüket munkatársai nevében is köszöni Tóth Emese, viszont hallás.

Ismerjük meg egymást. Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A plenáris ülésen ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Az ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik, majd a frakciók képviselőinek napirend előtti felszólalásai hangzanak el. Az országgyűlés vizsgáló bizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről szóló törvényjavaslat alapján vétséget követne el az, aki akadályozza az országgyűlési vizsgáló bizottság munkáját. Tárgyalják a képviselők a kormánypárti politikusok által benyújtott, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más kapcsolódó törvények módosítását. A közmédia szervezete átalakul, létrejön a Magyar Rádió és Televízió non-profit részvénytársaság, és ismét önálló lesz a Magyar Távirati Iroda. A parlament tavaszi ülésszaka egy hete véget ért. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter azért kezdeményezte a rendkívüli ülés összehívását, mert a napirenden szereplő előterjesztésekről történő szavazás őszi ülésszakra halasztása fontos jogalkotói célkitűzések késedelmes megvalósítását eredményezné. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaság az ÖBB 10 személyszállító vasúti kocsija a MÁV kisegítésére a nyári szezonban, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Néhány hete egyértelművé vált, hogy a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV járműhelyzet rosszabb, mint valaha. Már a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár. Így a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak a vasúttársaság. A MÁV néhány hét alatt megállapodott az osztrák ÖBB-vel, ennek köszönhetően a balatoni kék hullám Intercity-n 4 első osztályú kerékpár szállításra is alkalmas kocsi teljesít szolgálatot, míg az elmúlt hónapokban is gyakran a rossz állapotú járművek miatt a figyelem középpontjába kerülő békés Intercity-n 2 első és 2 másodosztályú kocsi közlekedik. Május végén történelmi jelentőségű megállapodást kötött az új kormány az Európai Bizottsággal, amelynek eredményeként 16,4 milliárd euró uniós forrást tud hazahozni, és ebből elindulhat 35 új Intercity motorvonat beszerzése. Vitézi Dávid egy újabb posztban azt is közölte, hogy a MÁV vezetőivel meglátogatta a járműjavítót, hétvégi bejárást tartott. A cél a 780 dolgozóval egy éve egy helyben álló üzem megmentése, talpra állítása. Az energiaszolgáltató egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit, így az összes ügyfél közös felületre költözik. Emiatt viszont jó ideig korlátozott lesz az ügyintézés, így arra kérnek minden ügyfelet, hogy akinek még sürgős dolga van, az záros határidőn belül intézze el. Az átállással járó átmeneti ügyintézési korlátozás valamennyi ügyfelet érint, eltérő mértékben a változásról az érintetteket személyre szabottan tájékoztatják. A közlemény szerint az átállás leginkább az MVM D-MÁSZ ellátási területet érinti. Az MVM D-MÁSZ hálózati online ügyfélszolgálata is költözik, így az okosmérők mérési adatai sem lesznek elérhetők az eddig használt felületeken. Az adatok az nvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalán csak 2026. június 1-jéig lesznek visszamenőleg feltöltve, így akinek szüksége van a korábbi időszakra vonatkozó értékekre, azokat még az átállás előtt mentse el. A versenypiaci felhasználók részére jelenleg működő NVM hálózati online ügyfélszolgálat megszűnik, a jövőben ezek az ügyfelek is az nvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalon intézhetik ügyeiket, írták közleményükben. Hálaadó istentiszteletet tartottak a taktaharkányi református templomban június 20-án szombaton. Fodorné Mészáros Klárát nyugdíjba vonulása alkalmából búcsúztatta a református egyházközség. A lelkipásztor 39 évig szolgált ebben a gyülekezetben. Az istentiszteleten Barna Sándor, a tiszáninneni református egyházkerület püspöke hirdetett igét. A részletekről a gyülekezet főgondnoka Szemán Ákos beszélt rádiónknak.
2: Egy hálaadó istentiszteletre jöttünk össze, és hát hálásak vagyunk azért a 39 évért, amelyet Fodorné Mészáros Klára nagytiszteletű asszony taktaharkányban töltött. 1987. februárjában érkezett ide a fodorházas pár, együtt kezdték el a szolgálatot. Időközben sajnos nagytiszteletű úr előre ment a minden élők útján, de nagy tiszteletű asszony tavaly év végéig folytatta a szolgálatot, majd nyugdíjba vonult. Hát a gyülekezet nagyon készült, nagy várakozással tekintett a mai napra, valószínűleg sokan is leszünk, úgyhogy bizonyára mindenki úgy állt a kérdéshez, hogy minél inkább jól sikerüljön ez az alkalom, emlékezetes legyen, hiszen mégiscsak szűk 4 évtizedért adunk hálát. Hát, ha végignézzük 39 évnek a szolgálatait, én végigszámoltam, és majd a köszöntőben is fogom mondani, hogy milyen sok kereszterő, házasságkötésben való közreműködés. De hát a kereszterőtől és a konfirmációtól sajnos több volt a temetés, illetve a hétközi alkalmak, az istentiszteletek, a táborok, a hittanórák, akár a hétközi találkozások, egy lelkigondozói beszélgetés. Ez egy rengeteg, sok száz alkalom, amellyel, ha csak számokkal jellemeznénk egy lelkipásztor közel 4 évtizedes szolgálatát, az is rengeteg. De hát ezentúl nyilván a feladat az volt, a cél az volt, arra hívta előtt a mindenható Isten, hogy az ő üzenetét közvetítse az embereknek, hogy minél több ember megtalálja azt a keskeny utat, amely Istennek az útjára vezet.
1: A termesztett növények számára a hőség komoly stresszt jelent, ami általánosságban hatással van mind a termés mennyiségére, mind a minőségére. Ráadásul a helyzetet tovább súlyosbítja, ha az éjszakai lehűlés elmarad, mert 18-20 Celsius fok feletti éjszakai hőmérsékletnél a növény nem tud regenerálódni, és a felhalmozott tartalékait éri fel a légzéssel, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A kamara a hőség általános élettani hatásai kapcsán jelezte, a növények optimális hőmérséklete általában 25-30 Celsius fok között mozog, 30 Celsius fok felett a növények anyagcseréje lelassul, 35 Celsius fok felett pedig a fotoszintézis hatékonysága jelentősen csökken. Ebben a helyzetben a kamara a védekezési lehetőségek között elsőként azt emelte ki, hogy a kora reggeli vagy késő esti öntözés elengedhetetlen. A csepegtető öntözés a leghatékonyabb, mivel közvetlenül a gyökérzónát éri és csökkenti a párolgási veszteséget. Hozzátették, hogy a talajtakarás, a mulcsozás segít megőrizni a talaj nedvességét és mérsékli a talajfelszín felmelegedését, védve a gyökérzetet. Mindezek mellett fontos, hogy a kiegyensúlyozott tápanyagellátás javítja a növények stressztűrő képességét. Arra is kitértek, hogy az aszály az egész országban problémát okoz, de a legnagyobb mértékben továbbra is az Alföldön, ahol még mindig jóval 100 mm fölötti a talaj felső 1 méteres rétegének a csapadék hiánya. A Magyar Vöröskereszt idén immár 54. alkalommal hirdette meg felmenő rendszerű országos első segélynyújtó versenyét. A területi megmérettetések után május végén rendezték a Hajdú-Bihari vármegyei fordulót, ide 13 csapat jutott be. A három kategória legjobbjai pedig az országos döntőn bizonyíthatnak, amit a 145 éves szervezet idén Debrecenben rendez majd szeptemberben. Részletek Zákán Katalintól, a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar vármegyei szervezete első segélynyújtó koordinátorától.
3: 54. alkalommal rendeztük meg ezt a felmenő rendszerű első segélynyújtó versenyt. Szerencsére egyre többen jelentkeznek, mint három korosztályban, tehát három korosztály van, gyermek, ifjúság és felnőtt. A megmérettetés igazából a területi fordulóval kezdődik. A Vöröskeresztnek itt Hajdú-Bihar vármegyében 7 területi szervezete van, és minden egyes területi szervezet megrendezi ezt a fordulót, és akkor mindhárom kategóriából a legjobb csapatok jutnak tovább a vármegyei versenyre. Május 28-án Hajdú Köszörményben volt a vármegyei első segélynyújtó verseny, ahol 13 csapat mérte össze tudását. Itt a hangsúly gyakorlaton van, tehát próbálunk olyan úgynevezett kárhelyeket kialakítani, baleseti szituációkat imitálni, hogy teljesen életszerű legyen, és ilyen körülmények között találják föl magukat a gyermekek. Ötfős csapatokról van szó, be tudják osztani azt, hogy ki milyen feladatot végezzen el, tudjanak összedolgozni, tudjanak segíteni egymásnak, jól fel tudják ismerni a sebeket, sérüléseket, minden versenyen 4 kárhelyet kell kialakítani, és nagyon változatos feladatokat szoktunk létrehozni, tehát egy nagyon komoly összetett feladatról van szó. Majd innit is a legjobbak fognak részt venni az országos első segélynyújtó versenyen. És most 20 év után itt Hajdú-Bihar vármegyébe kerül megrendezésre az országos verseny, szeptember 11-én Debrecen belvárosába.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, sikeresen, nagy érdeklődés mellett zajlott a 23. Nemzetközi Vad és Halétel főző verseny sátoralja Újhelyen. Erről, valamint a közelgő fesztivál szezonról beszélgetünk a Kossuth Lajos Művelődési Központ igazgatójával, Budainé Bodnár Edittel, a riporter Jászter Beáta.
2: Májustól megkezdődtek sátoralja Újhelyen a szabadtéri programok, a programok főszervezőjével, Budainé Bodnár Edittel, a Kossuth Lajos Művelődési Központ igazgatójával beszélgetek. Ugye a legnagyobb felhajtás az mindig a Vad és Halétel főzőverseny, amelyet már sokadjára rendeztek meg sátoralja Újhelyen, de beszéljünk egy kicsit először a szabadtéri programokról, aztán térjünk rá mindenképpen erre a gasztronómiai eseményre.
3: Köszöntöm a rádió hallgatókat először is, szervusz Betty. Hát valóban, hogy említetted, a májusi programok, az egy vízválasztó a május 1-e, amikor bőven szervezünk szabadtéri programokat, akkor igazából indul el itt a szabadtéri program élet, úgymond itt sátorai Újhelyben, és különböző közösségi helyszíneim is. Ha csak néhányat tényleg említek, itt a május 1-e Párosi Majál is, például az Ungvári Pincekertnél, a Bölcsszínház, illetve a Borteraszon szerveztük meg. Aztán közreműködtünk a Társastánc Fesztiválnál, elsősorban itt technikai eszköz segítségben, illetve a Mazsoret Fesztivál lebonyolításában is szorgoskodtunk, és hát ugye a május utolsó hétvégén, szombaton pedig a Városi Gyermeknap megrendezésére került sor. Úgyhogy májusban is úgy gondolom, hogy bőven minden hétvégére jutott egy-egy program, és hát alig, hogy ezt befejeztük, tehát nyilván előtte már hónapokkal szerveztük a Nemzetközi Vad és Halétel főző versenyt, hiszen idén 23. alkalommal került megrendezésre, és hát ahogy említettem neked, itt is a programoknak a helyszín, a változatossága is sokat lendít a programoknak a látogatottságán, hiszen igyekszünk a város részekben is eleget tenni, így már hagyományai sátoralja Újhely Szép Halomban a Kossuth kertben került megrendezésre múlt héten, és hát ez az egyik olyan szabadtéri program, amire azt mondta, hogy valóban a gasztronómia, a kulináris élmények és a kulturális programok jól megférnek egymás mellett, és ez az egyik olyan program, ami már hajnalban elkezdődik, hiszen a délelőtt elsősorban a főző csapatoknak a szorgoskodásáról szól. Ugye már előtte levő napokban itt a szövegeket leütjük, és már jönnek a sátrakkal, készítik elő, tehát egy nagy előkészületi munkákkal jár mind részünkről is, elsősorban technikai részről, áramok kiépítése, egyéb technikai műszaki dolgok tekintetében, de már a főzőcsapatok is jönnek. Nagyon sok főzőcsapatot tudok, akik már előtte különböző panziókban, szállodákban megszállnak, hiszen messzebbről jönnek, vagy neveztek be, és hát már előző nap már elkezdik az előkészületet, de szombaton pedig már hajnalban elkezdik a főzést, hiszen kell is, hiszen délre készen kell lennie az épp finom ételeknek, hogy a zsűri elé tudják azt vinni. Idén is több kategóriában lehetett nevezni vadász, ez itt a vadásztársaságok számára, vadétel kategóriában, tehát azok, akik nyilván nem vadászok, halétel, és néhány éve, körülbelül 3-4 éve bővítettük ezt a sort egyéb húsétellel, tehát nem vadból vagy nem halból készült húsételekkel is be lehetett nevezni, hogy ezzel is tulajdonképpen növeljük a jelentkezőknek a létszámát. Úgyhogy hál' Istennek délután egy kicsit már esett az eső, de egész nap nagyon jó időnek néztünk elébe, és hát maga a főző verseny mellett lehetett pálinkával is benevezni, pálinka verseny is volt, illetve mellette kulturális programokkal szórakoztattuk a közönséget. Tehát mivel, hogy említettem, itt elsősorban délelőtt a főzésé a főszerep, hiszen a zsűritagok, akik Debrecenből jöttek, szakavatott zsűritagok, kóstolgatták már előzetesen az ételeket, délre kellett ezekkel készen lenni, és fél egy óra magasságában pedig vitték a zsűri elé, tehát ez egy egész napos történet, de mellette természetesen a színpadon is különböző programokkal kedveskedtünk, és hát délután jött már az a közönség, akik kilátogatnak és szeretnének kóstolgatni.

0: úgyhogy számukra egyrészt színpadi programokkal kedveskedtünk, másrészt pedig több éve már van az Ízek udvara, a látványkonyha, ami azt jelenti, hogy korábban volt, hogy a benevezett főzőcsapatoknak regisztrációs díjat kellett fizetni, ezt most elengedtük, és helyette általunk adott kis ételesekben kóstolóadagokat kellett úgymond beszolgáltatni, és ezzel lehetőséget adtunk az Ízek udvarában azon kedves vendégek számára is, akik ugyan nem főztek, de kilátogattak, hogy meg tudják kóstolni, hogy milyen étel különlegességek készültek a nap folyamán. A színpadon pedig hát délben jó ebédhez szól a dóta, de fellépett a Valley Dance csapata, a DJ Pap Csaba is, volt Mester Solymász bemutató is, a sztár fellépő 3 órakor Ádám és Éva, de természetesen gondoskodtunk a gyerekeknek is, kézműves udvar, játszóház, ugrálóvár volt, és a kultúrház másik szegletében pedig a pódium színház művészeinek az előadásába gyerekműsorra került sor, voltak egyéb kiegészítő programok is, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon jó program sikerült, nagyon meghatározó az idő, ugyan Pap Csabának már a retro slágerek második része 5 óra magasságában sajnos elmaradt, mert akkor már nagyon esett az eső, de szerencsésen ki tudtuk osztani még a díjakat, és azt tudom mondani, hogy nagyon jó látni azokat, akik több napja készült. Tudok olyanokról is, akik már előtte próba, sütést, főzést végeztek, és a nemzetközi jellegét pedig mutatja, hogy nem csupán Felvidékről jöttek vendégek, főzőcsapatok, hanem Horvátországból is. Nagyon finom étel, most nem tudom pontosan mit készítettek, de nyertek is. Úgyhogy nagyon jó társaság van ilyenkor, baráti közösségek, mindenki jól érzi magát, mellette szolgáltatjuk a kulturális programot, úgyhogy ez nagyon jó hagyomány itt Sátoralja Újhelyben.
1: Tovább folytatódnak ezek a programok, hiszen megszokhattuk, hogy különböző események vannak ilyenkor június-júliusban.
0: Igen, valóban, amikor a vadételfőző verseny befejeződik, akkor igyekszünk visszajönni Sátoralja Újhelybe a Sétáló utca rendezvénytérre, de még ezt kiegészítve egyébként a pódiumteremben június 25-én szervezzük a Star Café-t, a könnyed beszélgetés és előadói első kis ilyen terefere talk show, hogy ha mondhatom így, és a mostani vendég lesz Várkonyi András színművész, várunk mindenkit ide a pódiumterembe, illetve már hagyomány az is, illetve a közönség kérését teljesítjük azzal, hogy legyen szabadtéri mozi. Úgyhogy június 27-én szombaton a rendezvénytéren mozivetítésre kerül sor, 6 órakor, este 6 órakor lesz a gyermekeknek mesejáték, 20 óra magasságában pedig a felnőtteknek. Természetesen az a szabadtéri mozi az ingyenes program lesz, illetve június 30-án pedig egy színházi előadással hívjuk a kedves érdeklődőket a Latabár Színházba. Egy bolon, 4-1 csinált címmel egy Ponyva kabaréra kerül sorra, Jenő műveiből, összeállításából, ahol szereplők között csak, hogy néhányat említsek bele, ez ilyen, de Éles István, Szép Bence, Űrmű Zsolt lépnek fel, úgyhogy ide is várjuk szeretettel a kedves érdeklődőket. Tulajdonképpen már nagyon a Kőszínházban, benti rendezvényen már nem nagyon szoktunk programot szervezni, inkább kintre szervezzük, de mivel ez adódott ez a színházi lehetőség, ezért gondoltuk, hogy na, még ezt behozzuk a színházba, és természetesen júliusban már valóban kint leszünk a rendezvénytéren, illetve a Sétáló utcán. Ahogy említette, tulajdonképpen az a célunk itt a nyári hétvégeken, különösen júliusban ugye nagyon sokan már szabadságon vannak, nyaralnak, azért úgy gondoljuk, hogy ne legyen üres a tér, és akik itt maradnak, jól érezzék magukat, hiszen hagyomány az, hogy július 4-én nyári mazsorettestre kerül sor, mégpedig a Kossuth Lajos Művelődési Központ mazsorett csoportjának az előadásában, és hát utána következik majd július 15-e és 18-a között a Dérini Fesztivál, amit nyilván erre egy kicsit bővebben majd kitérünk, és azt követően pedig július 24-én Kávéházi Zenés Esté címmel Húzza csak kivilágos viradatig a Pesti Művész Színház előadására kerül sor. Ezt általában a mozi közben szoktuk szervezni, de terve van még az is, hogy esetleg elvisszük a Bortemplom teraszára, vagy ott a belső udvarára. Ide szerveznénk egy szabadtéri mozivetítést is majd júliusban. Ezt még nyilván a fenntartóval fogunk egyeztetni, hogy van-e rá lehetőség, ha nem, akkor ez a zenés esték a szokásos módon a mozi közben kerül megrendezésre. És július végén pedig zárjuk a programot az Újra Szólarok, a koncert az Emplén gazdátlan állataiért, a kutyák megsegítéséért. Koncerttel itt is két helyi zenekar fog majd fellépni a rendezvénytéren.
1: Hát akkor beszéljünk a Dériné Fesztiválról, hiszen ez a nyári időszaknak az egyik legnagyobb eseménye, ugye kultúra és minőségi színjátszás mindenkinek, ez a szlogen, és szerintem már az itt élők is várják, de hát tudjuk, hogy népes társaság is érkezik más városokból, településekről erre az eseményre. Mire számíthatunk az idén?
0: Valóban itt már készülnek az előkészületek, hiszen már kapjuk hamarosan a teljes programot. Bármi már tudjuk, de ugye maga a könyvformátumban, programfüzet formátumában szerintem hamarosan megkapjuk, és fogjuk tudni itt a Művelési Központ portáján majd kínálni a kedves érdeklődőknek. Hát valóban július 15-e és 18-a között kerül megrendezésre a Dériné Fesztiválin már 6. alkalommal. Ez egy igazi kulturális csemegény, ingyenes programok, változatos, magas színvonalú programokat kínálnak a főszervezők, a Dériné Társulat tagjai, ahol 4 napon át több mint 50 programmal, különböző helyszíneken nagyon-nagyon színvonalas programok kerülnek terítékre. Itt több helyszínről van szó, hiszen Széphalomban általában ott gyerekprogramok, interaktív gyerekprogramokra kerül sor, lesz itt a Vitéz László alprogramok, például hangszerkészítő kézműves foglalkozások, lesz egy játéksziget, népi játszóház, úgyhogy itt tulajdonképpen július 17-én és 18-án itt a gyerekeké a főszerep Széphalomban, de hogy ne menjünk elébe, tehát kronológiai sorrendben július 15-én nyitjuk a fesztivált, ez mindig megszokott módon a Latabár Színházban kerül megrendezésre a nyitó ünnepség, ahol 18 órakor most idén Tamási Áron Csalóka Szivárvány címmel kerül sor a Dériné Társulat művészeinek előadásában. Tulajdonképpen egy jelképes regisztrációs díjról van szó, ez is csak azért, hogy helyjegyet tudjunk biztosítani. Itt már viszont árusítjuk ezeket a regisztrációs jegyeket, úgyhogy már lehet jönni a Művelési Központba és kiválasztani a megfelelő helyet. Illetve a csütörtökön érdekes módon még egy program lesz majd itt a Művelési Központban, pontosabban a Pódium teremben 18 órakor Lengyel Ferenc Blaha Lujza és a Piros Bugyelláris címmel kerül sor egy előadásra, Pataki Szilvia előadásában a Pódium teremben, ahogy említettem. De hogy a többit érintőlegesen is említsem, hiszen az Ungvári Pincekert fölött a Borteraszon, a Bőrszínházban mennek a programok krémje, ha mondhatom így, illetve a Zsólyomkai Pince soron, itt a csütörtöktől szombatig, hogy néhányat említsek, a Bőrszínházban például a Forrás Néptánc Együttes útravaló címmel fog bemutatkozni, aztán a Dériné Társulatnak is lesz itt majd színházi produkciója, a Borteraszon a Négyes Street fellép többek között Szabó Balázs bandája, a Bohemian Betyász, Dánielfi például, a Zsólyomkai Pince soron Újhelyi Kingának és Pap Sándornak lesz előadása. Lesz a Teáter Vágen, ami tulajdonképpen nem sátorolja Újhelyben, hanem környező településeken kerül megrendezésre, Holóházán, Mikóházán, Főzéradványban és Karcsán. Úgyhogy bőven lesz program, és ahogy említettem, ezek ingyenesek. Különösen júliusban egy jó meleg nap után, egy szép nyári estén mindig felüdülés, és nagyon-nagyon szép számmal jönnek a vendégek, és ahogy említetted a felvezetőben, tulajdonképpen nem csak sátorai új helyből, hanem a térségből. Mert nagyon sokan tudják, hogy július 3. hétvégéje az a Dériné Fesztiválról szól, és Felvidékről, Hegyközből, Bodrogközből, messzebbről is sokan látogatnak el, egyre népszerűbb a program.
1: Aztán augusztusban újra örülhetünk a fesztiváloknak, hiszen a Zempléni Fesztivál rendezvényei is megvalósulnak a városban, és hát következik az Összművészeti Fesztivál. Tavaly ugye Néptáncfesztivál volt, és az idén Összművészeti Fesztivál lesz. Milyen programokban gyönyörködhetünk, milyen programokból válogathatunk?
0: Igen, hát tulajdonképpen, hogy említetted, a Zemplényi Fesztivál, hamarosan épp beszéltünk róla, közeledik a sajtótájékoztatója, ahol megkapjuk majd a programfüzetet, és azt is tudjuk majd itt a Művelési Központban kínálni a kedves érdeklődőknek. Augusztus 14 és 23-a között kerül megrendezése, ugye több helyszínen a fesztivál. Itt Sátoralja Újhelyben, csak néhányat említsek, lesz 15-én koncert a Városháza udvarán, 16-án pedig a Kávé Józsonnap pódiumteremben, illetve lesz olyan program, amely már az általunk szervezett augusztus 20-ai, illetve az Összművészeti Fesztivállal együtt szervezzük, és átnyúlik ebbe az időtartamba. Augusztus 20-án ugyanis most úgy hozta a sors, hogy csütörtökre esik, és utána jön a hosszú hétvége. Tehát augusztus 20-ával fogunk kezdeni, ahol pont a Zempléni Fesztivál keretében majd fellép Nyári Károly, és ezen a napon lesz még egy gyermekkoncert is, amit a Zempléni Fesztiválosok biztosítanak ide nekünk Sátoraljaújhelyben. Úgyhogy itt is gazdag program van, és mindig el szoktam mondani, hogy olyan jó, hogy ez a két program úgy egymásban nyúlik, és mindig évelején egyeztetünk a szervezőkkel, mert ugye a kedves közönségnek azt nem kell látni, hogy most melyik esetleg az Zempléni Fesztivál programja, melyik az összművészeti, hanem van ott a kettő között olyan program, ami nagyon jó, és például ilyen lesz pont 20-án a Nyári Károly koncerteste, amire várunk mindenkit sok szeretettel. Egyébként ezen a napon ugye a Városi Ünnepség mellett, a Kenyérszentelés mellett Szent István napja alkalmából fellép majd Nagy Bogi, és az említett Nyári Károly koncertre kerül sor, illetve azt követi két napon át az Összművészeti Fesztivál, 21-én pénteken a Nagy Hóhorgász, például a mesejáték lesz, a Kódex koncert, helyi zenekar, tehát erre nagyon figyelünk, hogy a helyi előadóknak is adjunk lehetőséget akár melyik rendezvényünkön, és este pedig az első emelet élő koncertjére kerül majd sor. Itt csak néhányat ragadtam ki, természetesen itt lesznek még több programok is, és 22-én lesz szintén egy mesekoncert, illetve Kuna Vali és a Ungaro Swing élő koncertjére kerül sor, tehát ez egy swing műfajú koncert lesz majd, és este pedig fellép a New Level Empire. Illetve meg kell említenem, ez már az Összművészeti Fesztiválon túl, augusztus 28-án a 100 éves dohánygyári zenekar jubileumi koncertjére kerül sor a hónap végén. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy tartalmas programok vannak, és nyilván most itt a fesztiválok tekintetében csak néhány programot emeltem ki, természetesen, ahogy említettem, mindegyikről lesz majd tájékoztató internetes oldalon is, illetve programfizet formájában is majd lehet itt érdeklődni. Úgyhogy én szerintem idén sem maradunk nyáron programok nélkül, és talán mondhatom is azt, hogy nincs olyan hét vagy hétvége, hogy ne legyen valamilyen program a városban.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, sok sikert kívánok a megvalósításhoz.
0: Köszönjük szépen, és várom mindenkit szeretettel.
2: Kedves hallgatóink, sikeresen nagy érdeklődés mellett zajlott a 23. Nemzetközi Vad és Halételfőző Verseny Sátoraljaújhelyen. Erről, valamint a közelgő fesztivál szezonról beszélgettünk a Kossuth Lajos Művelődési Központ igazgatójával, Budainé Bodnár Edittel, a riporter Jászter Beáta volt.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben az Anima együttest ismerhetik meg. Krizsai Krisztina, Jászter Beáta és Fedorcsák Katalin a tavalyi jókai évben állított színpadra egy zenés-irodalmi összeállítást, majd úgy döntöttek, együttest alapítanak, és előadásaikkal megörvendeztetik a közönséget. Az összeállítás a legutóbbi próbájukon készült. Egy évvel ezelőtt alakult meg az Anima együttes. Először csak egy felkérésnek tettek eleget, de olyan jól sikerült az előadás, hogy a tagok úgy döntöttek, nevet választanak és felépítik a saját műsoraikat. Tematikus estjeiket azóta nagy sikerrel mutatják be az egész vármegyében, és Kassán is szerepeltek már. Erről beszél Jászter Beáta.
2: Tavaly a múzeumok éjszakájára kaptam egy felkérést a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumtól, hogy a jókai emlékévre készítsek egy jókai előadást. De olyan előadás legyen, amelyben muzsika is van, és irodalom, hiszen ez egy olyan műfaj, amely nagyon meghatja a közönséget, nagyon meghódítja a hallgatóknak a szívét, és szeretik az emberek, amikor a zene és az irodalom együtt van jelen egy előadásban. Hát a szövegek adottak voltak, jókai csodálatos prózája, feneketlen kút, az ember minél inkább keres, annál több szépséget talál, de hát ugye milyen zenét lehet hozzá illeszteni, hát csak a romantikus zeneirodalom jöhetett szóba. És akkor eszembe jutott, hogy van én nekem két csodálatos zenész ismerősöm, Krizsai Krisztina fuvola művésztanár és Fedorcsák Katalin zongora művésztanár, ők együtt muzsikálnak is, és akkor felhívtam őket telefonon, hogy mit szólnának egy ilyen esthez. Hát nagyon örültek, el is küldtem az összeválogatást, prózákat Krisztikének, aki egy gyönyörű műsort épített föl ebből, Pop, Schubert, Gounod, Saint-Saëns és Doppler műveivel tűzdelte tele jókainak a kiváló, megható, megindító, vagy éppen megmosolyogtató szövegeit, és összeállt egy 60 perces előadás. Olyan nagy sikerünk lett, hogy híre ment, és meghívták Hollóházára, Miskolcra, Kassára, mi pedig örömmel vittük. És akkor arra gondoltunk, hogy ne csak egy előadásunk legyen már, hanem akkor legyen egy együttesünk. Építsünk fel egy műsortervet, válasszunk nevet magunknak, és legyünk akkor egy együttes, amely viszi a zenét és az irodalmat azokhoz a közösségekhez, akiknek igényük van erre. Hát mi legyen a nevünk? Gondolkodtunk, és honnan is választhatnánk nevet, hanem a zenéből. Van egy zenei kifejezés, az animátó, ami azt jelenti, hogy lelkesen, szenvedéllyel. És az anima szó, amiből ez ered, ugye azt jelenti, hogy lélek. De az anima szó az olasz nyelvben azt is jelenti, hogy parázs. És az annyira megtetszett nekünk, a szenvedély, a lélek, a lelkesülés és a parázs, hogy kitaláltuk, hogy ez lesz a nevünk, mert mi is úgy érezzük, hogy nagyon sok szenvedély, nagy lendület van bennünk, de igen, ott ízzik bennünk a lelkünk mélyén ez a bizonyos parázs, ami nem hagyja, hogy kihunjon a szenvedély. Időről időre lángra lobban, időről időre meg tudjuk mutatni, hogy mi van bennünk, és amikor éppen nincs előadás, vagy nincs próbafolyamat, ez a parázs akkor is ott van, és tartja azt a hőfokot, amiből majd újra fellobbanhat a láng. Aztán elkezdődött a többi műsor tematikájának a felépítése. Először is kapóra jött a lakásszínház, és egy olasz estet terveztünk, Bella Italia címmel, amelyben Kosztolányi úti rajzait, Szerb Antal gyönyörű tájleírásait az Utas és Holdvilág című művéből, Márainak a nápolyi élményeiről szóló leírásokat, illetve Dino Buzattinak a nagyon érzékeny és nagyon érzelmes prózáját hallhatja a közönség, és hát közben Verdi, Puccini, Nino Rota dallamai csendülnek föl. Hát ez az előadás is nagyon nagy sikert aratott, közben ugye büfévacsorával vártuk a vendégeket, mert kaptak olaszos falatkákat és limoncellót, úgyhogy ez egy nagyon nagy sikerű előadásunk volt. Ezt egyébként szeptemberben Tiszaújvárosba is el fogjuk vinni. Aztán igény mutatkozott egy istenes előadásra, ahol mi magunk is megvalljuk a hitünket, és gyönyörű prózákon, hitvallásokon keresztül, és a muzsika erejével mutatjuk meg, hogy mit is jelent a hit a hétköznapokban, hogyan segít az embernek ember maradni, túlélni a nehézségeket, vagy megélni az örömöket. A Sárospataki Képtár meghívására már kétszer is szerepeltünk Sárospatakon, az egyik tavaly nyáron az említett Jókai emlékműsor volt, a másik műsort pedig februárban, a házasság hetén valósítottuk meg, ott Schubert, Verdi, Albeniz muzsikájával, a magyar és világirodalom kiváló szerzőivel ünnepeltük a szerelmet, a párkapcsolatot, a dallamokon és a szövegeken át megéltük az első szerelemnek a tisztaságát, a férfinő egymást kiegészítő teljességét, és azt is, hogy mit jelent feláldozni a másikért legdrágább kincsünket. Azt is megtanultuk, hogy amíg szakadatlanul keressük a boldogság kellékeit, nem árt közben boldognak is lenni, és persze kacagtunk is magunkon, és egymáson is. Ez egy nagyon sikeres teltházas előadás volt, amit a Képtár rendezett, de a Sárospataki Művelődésházában valósítottunk meg, és hálás szívvel gondolunk vissza erre az előadásra is. Nagyon szeretem ezt az együttest, mert nem csak az irodalom és a zene szeretete tart minket egységben, hanem az, hogy egyformák vagyunk, ugyanúgy gondolkodunk az életről, a világról, a zenéről, az irodalomról. Tehát mi nem csak egy együttes vagyunk, hanem barátok vagyunk. Meg tudjuk egymást vigasztalni, fel tudjuk egymást lelkesíteni. Kati kiváló zongorista, tehát elé tesznek egy kottát, és ismeretlen kottát is abban a pillanatban el tud játszani. Krisztinek annyi lélek van a fuvola játékában, és olyan érzékeny az irodalom iránt is. Ő az, aki a szövegeket és a zenéket összefűzi, hogy annak olyan dramaturgiai íve legyen, hogy a katarzist mindenki át tudja élni a közönség soraiban. Úgyhogy nekem egy nagyon nagy ajándék ez az együttes, és remélem, hogy sok lehetőségünk lesz még arra, hogy örömet okozzunk a közönségnek, hogy azt az örömöt tudjuk átadni nekik, ami minket is eltölt akkor, amikor egy-egy előadást megalkotunk.

0: Krizsai Krisztina fuvola művésztanár több formációban is játszik, a dohánygyári fúvószenekar művészeti vezetője, a Klasszer trió tagja, a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanára. Arról beszélt rádiónknak, hogy különleges élmény az Anima együttessel dolgozni, mert előadásaikban az irodalom és a zene ötvözése teremt harmóniát.
1: Az Anima együttes az egy újszerű és nagyszerű kihívás, mert teljesen más, mint amivel eddig foglalkoztunk. Egy nagyon izgalmas feladat, és nagyon lelkesítő feladat. Betty kiváló írásokat szokott küldeni, amit én mindig elolvasom, és ehhez rakjuk össze a zenei anyagot. A zenei anyag válogatása már a meglévő repertoárunkból szokott indulni, ami általában a klasszikus zene, de most már jazzt, swinget, népszerű slágereket is játszunk. Ennek az összetétele, ez mindig nagyon izgalmas feladat, mert tulajdonképpen a puding próbája az evés, ez mindig a közönség visszajelzéseiből tudjuk, hogy ez jól sikerült, vagy nem jól sikerült, mert mi a tudásunk legjavát igyekszünk beletenni ezekbe a válogatásokba. Fedorcsák Katalin kolléganőmmel, azért is mondom, hogy kolléganőmmel, mert több mint 22 évig dolgoztunk együtt a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolába. Mi nekünk volt egy alaprepertoárunk, ami csak szinte a klasszikus zenén alapult, illetve más formációban is játszottunk már egy kis jazzt. Nekünk az együtt muzsika az mindig a szívünk, lelkünk melegítését jelentette, és jelenti a mai napig. És ez nagyon-nagyon jó, hogy ötvözhetjük az irodalommal, és ez egy új, izgalmas feladat mindenféleképpen. A legközelebbi fellépésünk Füzér Radványban lesz, június 27-én 6 órától a kastélyban. Ezen az estén nem csak a zene és az irodalom lesz, hanem Jászter Beáta énekelni is fog. Az énekes produkció nagyon sok munkát igényeltek, nagyon sok izgalmas munkát igényeltek, amit nagyon-nagyon szeretettel vártunk, és most is arra gyakorolunk. Reméljük, hogy a közönségnek egy új színfoltot tudunk biztosítani ezen az estén. Mi is mindenkit szeretettel várunk a műsorunkra. Szeptemberben Tiszaújvárosba készülünk, ott Bella Italia a műsorunk címe, ahol Nino Rota számuktól kezdve Verdi Traviátáig mindent is fogunk játszani. Nagyon-nagyon várjuk ezt az izgalmas feladatot. Ez pont szeptember 28-án lesz, ami már a nyár végét jelzi, de mindenki a nyári élményeiből próbál még építkezni, és ezeket szeretnénk felidézni, mint az irodalomban, mint a zenében.
0: Fedorcsák Katalin zongoraművésztanár szerint a klasszikus művek mellett a közönség előszeretettel hallgatja könnyebb műfajt is, ezért sokat dolgoznak azon, hogy jazz, swing és könnyű zenei átiratokat is repertoárba illesszenek.
2: Körülbelül 35 évvel ezelőtt diplomáztam, és mondhatom azt is, hogy azóta is az egész életemet átszövi a zene. Mivel tanítottam zeneiskolában nagyon-nagyon sok évig, 27 éven keresztül, tehát hozzátartozott a munkámhoz az is, hogy nem csak a gyerekeket tanítok, hanem különböző hangszeresekkel, kollégákkal, kíséretekkel felléptem különböző műsorunkon, ünnepeken. Így hát a 35 év alatt gyakorlatilag összegyűlt egy nagyon széles repertoár. Tanulmányaim során volt egy olyan tantárgyunk, ahol énekeseket kellett kísérni, úgyhogy én onnantól kezdve beleszerettem ebbe a műfajba, és utána volt olyan szerencsém, hogy volt kiváló énekes kolléganőm, akit nagyon-nagyon sok éven keresztül kísértem, és ez az egyik ilyen nagy szerelmem. A másik a fuvola és a hegedő hangszer, a nővérem hegedőt, és természetesen a családi ünnepeken is többször fel kellett lépni, mint hogy én kísértem őt zongorán, és ez is olyan nagyon-nagyon kedves dolog számomra. A fuvola hangját egyszerűen nagyon-nagyon szeretem, és ezért is nagyon hálás vagyok Krisztine, hogy annak idején őt kaptam az ő tanszakát korrepetitorként, és vele is nagyon-nagyon sokat dolgoztunk együtt, így összegyűlt kettőnknek is egy nagyon-nagyon gazdag repertoár. Kantorizálok is a templommal, ennek már lassan 20 éve. Hát ez egy nagyon klasszikus és statikus munka, mivel ott egy adat anyagból dolgozunk, de azt is nagyon szeretem. Ahogy a világ változik, úgy nekünk is változni kell azokhoz az igényekhez, amit kérnek tőlünk. Lépést kell tartani a mai korral. Azt látjuk, hogy a klasszikus zene sajnos, a klasszikus zenének a kereslete lényegesen kevesebb lett, így több olyan kérést kaptunk, hogy lazább, könnyedébb zenét játszunk. Hát nehéz kilépni egy megszokott sávból és szélesebben gondolkodni, de ez egy izgalmas munka, és hogyha meg akarunk újulni, akkor fontos lépést tartani ezzel, és keresni, és próbálkozni más stílusú zenékben. Először jöttek filmzenék, amihez kottát is lehetett szerezni. A mostani világban már sokkal nehezebb, így hát eléggé nagy küzdelem, hogy megtaláljuk az anyagunkhoz valamit, amivel lehet dolgozni. Itt fontos az a kreativitás is, amivel lehet egy picikét formálni ezeket a dolgokat is magunkévá tenni. De nekem még az is volt egy nagy küzdelem, hogy léteznek különböző programok, amivel lehet kottát szerkeszteni, és azt is meg kellett tanulnom, nagy nehezen ment, hogy láthatóvá tudjunk tenni azt, amihez mi klasszikus zenészek hozzá vagyunk szokva. Tehát létezik egy zene, azt meg kell hallgatni, és bekottázni a programba. Ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, de hát mindig arra gondolunk, hogy a végeredmény milyen lesz, és ez a fontos. Hát ez az együttest nagyon megszerettem. Korban hasonlók, tehát egykorúak vagyunk, és azon kívül, hogy zeneileg nagyon könnyen tudunk egymásra hangolódni, az érdeklődési körünk is hál' Istennek hasonló. Ez azt jelenti, hogyha megyünk valamilyen fellépésekre, akkor az úton is nagyon jókat tudunk beszélgetni, nevetgélni, és ez mind nagyon fontos ahhoz, hogy tartós legyen ez a kapcsolat.
0: Az Anima együttes legközelebb június 27-én ad koncertet a Füzér Adványi Károlyi Kastélyban.

0: Kedves hallgatóink, az iménti percekben az Anima együttest ismerhették meg Krizsai Krisztina, Jászter Beáta és Fedorcsák Katalina tavalyi jókai évben állított színpadra egy zenés-irodalmi összeállítást, majd úgy döntöttek, együttest alapítanak, és előadásaikkal megörvendeztetik a közönséget. Az összeállítás a legutóbbi próbájukon készült.
1: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd beszámolunk arról is, hogy elkezdődött a nyaralási szezon, de vajon milyen a jó utasbiztosítás, amely fedezi esetleges kárunkat az út során? Erről kérdezzük a Mabisz kommunikációs igazgatóját, Jenei Attillát.
2: Sok mindent kell tudni, nagyon sok mindent meg is lehet találni a mabisz.hu honlapon. Elsősorban a Magyar Biztosítók Szövetsége mindig arra hívja fel a figyelmet, hogy ne induljon el senki utasbiztosítás nélkül. Higgyék el, hogy egészen banális dolgokból egészen tragikus dolgok történhetnek. Tehát gondoljanak bele például, hogyha valaki egy bokafica miatt félrelép, úgy esik el, hogy a fejét beveri, esetleg ez a baleset, ez egy szigeten történik, ahonnan helikopterrel kell elszállítani, már is hatványozódnak a költségek, és rengeteg olyan kisebb baleset is tud történni, aminek nagyon súlyos következményei vannak. Éppen ezért az utasbiztosítás kétféleképpen is segít. Van az utasbiztosítás, és van az útlemondás biztosítás.
0: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.
3: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel.

0: 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A munkavállalói, munkáltatói és kormányzati oldal közötti országos, állandó társadalmi egyeztetési fórum létrehozását javasolja a munkaügyi kapcsolatok elindítására 4 szakszervezeti szövetség. Javaslatukról a Magyar Szakszervezeti Szövetség, a Munkástanácsok Országos Szövetsége, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma és a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája levélben tájékoztatta Magyar Péter miniszterelnököt, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, valamint Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi minisztert, áll a szakszervezetek közleményében. Írásukban rámutatnak, a foglalkoztatás politika ma egyszerre a gazdasági versenyképesség, a társadalmi kohézió, a technológiai alkalmazkodás és a szakértelem újratermelésének egyik kulcsterülete. Ezért szükséges, hogy Magyarországon ismét legyen a munkaügyi kapcsolatoknak olyan országos intézményesített fóruma, amely érdemi, rendszeres és átlátható keretet ad a munkavállalói, munkáltatói és kormányzati oldal közötti valódi érdekegyeztetésnek. A javaslat kitér arra is, hogy a szociális párbeszéd ma már nem kizárólag érdekképviseleti vagy bérpolitikai kérdés. A mesterséges intelligencia és a digitális átmenet korában a társadalmi párbeszéd, a gazdasági alkalmazkodás, a konfliktus megelőzés és a technológiai változások kezelésének egyik legfontosabb intézménye kell legyen. Forgalomba állt az Osztrák Állami Vasúttársaság, az ÖBB 10 személyszállító vasúti kocsija a MÁV kisegítésére a nyári szezonban, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Néhány hete egyértelművé vált, hogy a dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV járműhelyzet rosszabb, mint valaha. Már a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár. Így a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak a vasúttársaság. A MÁV néhány hét alatt megállapodott az osztrák ÖBB-vel, ennek köszönhetően a balatoni kék hullám Intercity-n 4 első osztályú kerékpárszállításra is alkalmas kocsi teljesít szolgálatot, míg az elmúlt hónapokban is gyakran a rossz állapotú járművek miatt a figyelem középpontjába kerülő békés Intercity-n 2 első és 2 másodosztályú kocsi közlekedik. Május végén történelmi jelentőségű megállapodást kötött az új kormány az Európai Bizottsággal, amelynek eredményeként 16,4 milliárd euró uniós forrást tud hazahozni, és ebből elindulhat 35 új Intercity motorvonat beszerzése. Vitézi Dávid egy újabb posztban azt is közölte, hogy a MÁV vezetőivel meglátogatta a járműjavítót, hétvégi bejárást tartott. A cél a 780 dolgozóval egy éve egy helyben álló üzem megmentése, talpra állítása. Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét kedden délután fogadja a magyar miniszterelnök Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban. Magyar Péter tájékoztatása szerint újraindítják a visegrádi négyek szoros együttműködését, és közösen dolgoznak egy erős Közép-Európáért. Orbán Anita külügyminiszter pedig az osztrák Der Standardnak adott interjúban kiemelte, hogy a regionális együttműködés fontos az új kormánynak, ezért nem csak a V4-ekkel akarják új tartalommal megtölteni a szövetséget, hanem Ausztriával is több formátumban együtt dolgoznak. nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít június 22-től augusztus 20-áig a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A hivatal tájékoztatása szerint a vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütő kolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek. Az ellenőrök vizsgálják a bringás büfékben, kerékpáros pihenő és kiránduló helyeken, túraútvonalak mentén, valamint egyéb kis településeken forgalmazott alkoholos italokat is. E termékek közül legnagyobb figyelmet a nyári szezon kedvelt italai, a rozéborok kapják. A gyermektáborokban az élelmiszerbiztonságra, higiéniára és nyomonkövetésre vonatkozó előírások betartását ellenőrzi a hatóság. Ezek alkalmával a szakemberek egyaránt vizsgálják a táborok saját konyháit és a beszállító, vendéglátó egységek főző konyháit is. Fokozott ellenőrzés lesz a zöldség és gyümölcs forgalmazás területén. A vizsgálatok érintik a görögdinnyét, de más szezonális termékekre is kiterjednek. A szakemberek ellenőrzik a termékek minőségét, az élelmiszerbiztonságra vonatkozó előírások betartását, valamint azt, hogy az árusított termék valóban saját termelésből származik-e.
0: Az időjárásról.
1: A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északi szél nyugaton és északkeleten megélénkül. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet, hajnalban 14-23 fok valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután beszámolunk arról is, hogy elkezdődött a nyaralási szezon, de vajon milyen a jó utasbiztosítás, amely fedezi esetleges kárunkat az út során. Erről kérdezzük a Mabiz kommunikációs igazgatóját, Jenei Attillát.
2: Sok mindent kell tudni, nagyon sok mindent meg is lehet találni a mabiz.hu honlapon. Elsősorban a Magyar Biztosítók Szövetsége mindig arra hívja fel a figyelmet, hogy ne induljon el senki utasbiztosítás nélkül. Higgyék el, hogy egészen banális dolgokból egészen tragikus dolgok történhetnek. Tehát gondoljanak bele például, hogyha valaki egy bokafica miatt félrelép, úgy esik el, hogy a fejét beveri, esetleg ez a baleset, ez egy szigeten történik, ahonnan helikopterrel kell elszállítani, már is hatványozódnak a költségek, és rengeteg olyan kisebb baleset is tud történni, aminek nagyon súlyos következményei vannak. Éppen ezért az utasbiztosítás kétféleképpen is segít. Van az utasbiztosítás, és van az útlemondás biztosítás.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Lapozzuk fel a kalendáriumot. Június 22-e van, ma a Paulinák ünneplik a névnapjukat. A Paulina latin eredetű név, a Paula továbbképzése, jelentése kicsi, kistermetű. Boldog névnapot kívánunk e név viselőinek. Nézzük, milyen fontos események történtek ezen a napon. 1633-ban Galileo Galilei olasz csillagász visszavonta állítását, miszerint a Föld kering a nap körül. 1837-ben elkezdték a Magyar Nemzeti Múzeum építését. Az építés 10 évig, 1847-ig tartott. A múzeum tervezője Pollak Mihály építész volt, alapítója pedig gróf Széchenyi Ferenc. Az itt található gyűjtemény a magyar történelem kiemelkedő tárgyi emlékeit mutatja be. 1848. március 15-én Petőfi Sándor a homlokzat előtti téren szavalta el a nemzeti dalt. 1848-ban Párizsban kitört a munkások felkelése, a júniusi csata, a történelem első nagy szocialista megmozdulása. Párizs munkásai barikádokat emeltek, miután a francia nemzetgyűlés végrehajtó bizottsága a ráfizetéses nemzeti műhelyek bezárását rendelte el. Június 26-án a hadügyminiszter vérbefojtotta a felkelést, amelynek során mintegy 11 ezer ember vesztette életét. 1941-ben Németország lerohanta a Szovjetuniót, ez volt a Barbarossa terv. Ezen a napon született 1906-ban Billy Wilder, amerikai Oscar-díjas rendező, író, producer. 1906-ban N.

Hallgass rám, szolgám, Jákób, Izrael, akit kiválasztottam. Ezt mondja az Úr, a te alkotód, aki megformált az anyaméhben, és aki megsegít. Ne félj, szolgám, Jákób, Jesúrun, akit kiválasztottam. Mert vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a szárazra. Lelkemet árasztom utódaidra, áldásomat sarjadékaidra. Növekednek, mint a fű a víz mellett, mint csatornák mentén a fűzfák. Egyik ezt mondja majd, én az Úré vagyok, a másik Jákób nevére hivatkozik. A harmadik a kezébe írja, az Úré vagyok, és dicsekedve említi Izrael nevét. Ezt mondja az Úr, Izrael királya és megváltója, a seregek ura. Én vagyok az első és az utolsó. Rajtam kívül nincs Isten. Kicsoda olyan, mint én. Szóljon, mondja meg, sorolja fel, hogy mi történt, amióta hajdan népet alkottam, és mondják el a jövendőt, ami következik. Ne rettegjetek és ne féljetek, hiszen régóta hirdettem, megmondtam, és ti vagytok a tanúim. Van-e Isten rajtam kívül? Nincsen kőszikla, nem tudok róla. A bálványszobrok készítői mind hiába valók, és amiket kedvelnek, nem érnek semmit. Tanúik nem látnak és nem tudnak semmit, ezért szégyent vallanak. Ki formált Istent, ki öntött bálványszobrot, amely semmit sem ér? Akik a bálványokhoz ragaszkodnak, mind szégyent vallanak, mert maguk a mesterek is, csak emberek. Gyűjjenek össze, álljanak elő mind, majd megrettennek és szégyent vallanak valamennyien. A kovácsmester vésőt fogva dolgozik az izzószénnél. Pörőjjel készíti a szobrot, erős karral dolgozik rajta. Ha megéhezik, elveszíti erejét, ha nem iszik vizet, kimerül. Az ácsmester kifeszíti a mérőzsinót, vörös krétával rajzol, majd gyaluval dolgozik, azután körzővel rajzol,

0: rajzol és ember alakot készít, mint egy feldíszített embert, hogy házban lakjék. Cédrust vág ki, tölgyfát vagy cserfát választ, amelyet az erdő fái között nevelt, kőrisfát ültet, amelyet az eső nevel. Ez lesz az ember tüzelője. Vesz belőle, hogy melegedjék, befűt és kenyeret süt. De Istent is csinál belőle, és leborul előtte, bálványszobrot készít és imádja azt. Felét eltüzeli, ennél a felénél pecsenyét süt, megeszi a húst, és jól lakik, közben melegszik és ezt mondja. De jól megmelegedtem, amíg néztem a tűz fényét. A fa többi részéből Istent készít, bálványszobrot. Leborulva imádja, és így könyörög hozzá, ments meg engem, mert te vagy az Istenem. Nem tudnak és nem értenek semmit, mert szemük nem képes látni, és nincs eszük, nem értenek. Nem gondolja meg az ilyen ember, nem tudja és nem érti, hogy ezt mondaná. Felét eltüzeltem, kenyeret sütöttem parazsánál, húst is sütöttem és megettem. A többi részéből utálatos bálványt csinálok, és egy fatuskót imádok. Aki hamuban gyönyörködik, azt félrevezeti saját megcsalt szíve. Nem mentheti meg magát, és nem mondhatja ezt, csak hazugságra támaszkodtam. Gondold meg, Jákob, mindezeket, mert te, Izrael, az én szolgám vagy. Én formáltalak, az én szolgám vagy te, Izrael, nem feledkezem meg rólad. Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Térj hozzám, mert megváltottalak. Újongjatok, egek, mert ezt tette az Úr, harsogjatok földnek mélységei. Újongásba törjetek ki hegyek, az erdő és minden fája, mert megváltotta az Úr Jákobot, megmutatja dicsőségét Izraelen. Ezt mondja megváltód az Úr, aki az anyamében formált. Én az Úr alkottam mindent, egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem szilárddá a földet. A csalók jeleit semmivé teszem, és a varázslókat bolondokká, a bölcseket meghátrálásra kényszerítem, leleplezem, hogy tudományuk bolondság. Én váltom valóra szolgám beszédét, és megvalósítom követeim tanácsát.
1: Mai útravalónkban egy bibliai részt hallhattak, Ézsaiás próféta könyvéből.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, Önök 2026. június 22-én hétfőn délután 16:30-kor a Régió Krónikát hallják. Bódisz Attila vagyok. A nyári hőség nem csak az embereket, hanem a házi állatokat is komoly megterhelés elé állítja, a forró beton, a tűző napsütés és a nem megfelelő folyadékellátás könnyen veszélyes helyzetet teremthet kedvenceink számára. Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője közleményében néhány hasznos tanáccsal segíti a felelős állattartókat a kánikula idején. Mint a szervezet írta, a kutyák természetes körülmények között kerülik a tűző napot és a túlzott megterhelést. A nagy nyári meleg különösen megviseli a nagyobb testű, valamint a sötét szőrű kutyákat. Mivel a kutyák nem képesek úgy izzadni, mint az emberek, testhőmérsékletüket elsősorban lihegéssel szabályozzák. Ez azonban extrém hőségben nem mindig elegendő, ezért az állatok ösztönösen keresik az árnyékos, hűvös helyeket és a hidegebb felületeket. Az Orpheus Állatvédő Egyesület azt tanácsolja a kánikulában, hogy a hosszabb sétákat és a játékot a kora reggeli vagy a késő esti órákra időzítsük. A forró aszfalt helyett lehetőség szerint füves területen sétáltassuk kutyánkat, hogy megóvjuk a tappancsait az égési sérülésektől. Mindig biztosítsunk árnyékos, hűvös helyet, ahová az állat a napsütés elől visszahúzódhat. Kedvencünk előtt folyamatosan legyen friss, tiszta ivóvíz. A nagy melegben érdemes naponta többször is cserélni a vizet. Soha ne hagyjunk állatot parkoló autóban, még lehúzott ablak mellett sem. A jármű belső hőmérséklete percek alatt életveszélyes szintre emelkedhet. Emellett lakásban tartott állatok esetén reggel indulás előtt célszerű besötétíteni, hogy a helyiség ne melegedjen fel túlságosan, olvasható a közleményben. A nyári melegben vonzó turista célpont lehet az erdő, nagyon fontos, hogy felkészülten, tervezetten, megfelelő öltözetben, hasznos eszközökkel, elegendő itallal és táplálékkal vágjunk neki, mondjuk a zempléni hegyeknek. Erről beszél Novák Zoltán túravezető.
2: Semmiféleképpen sem szabad elindulni szukú nélkül, de vannak olyan rovarok, akik például fittyet hánynak a szukura, ilyennek a bögölyfélék, vagy a nem tudom a nevét, a kis fekete légynek, amit én csak erdei szemtelenkének hívok, amelynek élet célja, hogy az ember szemébe repül, és nagyon meg tudja keseríteni a túrát. Erre egyébként van mechanikus védelem is, egy olyan sapka, ami szellőzik, és alá dugdosva a szemünk előtt néhány faág, ami távol tartja ezeket a bogarakat a szemünktől, de úgyhogy még látjuk is a területet. Szóval extrém dolog ilyenkor túrázni. A nyári meleg nem erre való. De, ha ki is mondtam a megoldást, ha már nyári melegről beszélünk, akkor nagyon korán kell föl a nap. Aki nagyon akar túrázni, és ahogy mondtad, romantikázni, hátára teszi a hátizsákot, nem érdekli, hogy izzad, akkor próbálja úgy megcsinálni, hogy mondjuk csillagtúra szerűen elfoglal egy szálláshelyet valamelyik zempléni településen, és akkor hajnalban, napfelkelt előtt már elindul, és beér az erdőbe, amikor már napfelkel. Ráadásul nyílt területeken is tud sétálni, mert még reggel nincsen olyan meleg, tehát a látvány is elétárulhat, meg tud nézni egy várat, egy magaslatot, egy kilátót, egy nevezetes sziklát, és utána marad a sziesta. És általában az erdei falvakban, ahol kőházak vannak, a szálláshelyek is sokkal hűvösebbek, nincs szükség légkondicionálóra, majdnem mindenütt vannak már medencék, így össze lehet kombinálni egy kicsit a wellness-t, meg a túrázást. És amikor eljön az estve, akkor fogja megint magát a turista, és sétál egy kicsit az erdőbe, csak ezt nagyon meg kell tervezni, hogy olyan helyen legyen a szállás, hogy elég ideje legyen minden irányba olyan helyekre eljutni, ahol még meleg időbeköszönt előtt vissza tud érni.
1: A Magyar Nemzeti Bank a pénztári szektorral való szakmai konzultáció után ingyenes, egyszerűen használható, önkéntes nyugdíjpénztári kalkulátort jelentetett meg honlapján, amellyel a megtakarításra szánt havi összeg megadásával a majdani pénztári nyugdíj kiegészítés, az elvárt havi nyugdíj kiegészítéshez pedig a befizetendő havi összeg is kiszámítható, akár konkrét piaci szereplőknél is, A jegybank hétfői tájékoztatása kiemeli, az új kalkulátor segíti az állampolgárokat a nyugdíj célú előtakarékoskodásra való felkészülésben, megtakarításaik tervezésében és pénzügyi döntéseiben is. Ezzel megkönnyítik a választást a piaci intézmények között, és közérthetőbbé teszik a pénztárak jellemzőit. Mindez tovább fejlesztheti a lakosság pénzügyi tudatosságát, miközben az átlátható pénztári adatok a piaci versenyt is erősíthetik, írták. Július 15-én kezdődik Sátoraljaújhelyen a Dériné Fesztivál, amely a minőségi színház élményét hozza el Zemplénbe. A programról Budainé Bodnár Editet, a Kossuth Lajos Művelődési Központ igazgatóját hallják.
3: Július 15-én nyitjuk a fesztivált, ez mindig megszokott módon a Latabár Színházban kerül megrendezésre a nyitó ünnepség, ahol 18 órakor most idén Tamási Áron Csalóka Szivárvány címmel kerül sor a Dériné Társulat művészeinek előadásában. Tulajdonképpen egy jelképes regisztrációs díjról van szó, ez is csak azért, hogy helyjegyet tudjunk biztosítani, illetve a csütörtökön érdekes módon még egy program lesz majd itt a művelődési központban, pontosabban a pódium teremben 18 órakor Lengyel Ferenc Blaha Lujza és a Piros Bugyelláris címmel kerül sor egy előadás. Pataki Szilvia előadásában. De hogy a többit érintőlegesen is említsem, hiszen az Ungvári Pincekert fölött a Borteraszon, a Bőrszínházban mennek a programok, illetve a Zsólyomkai Pince soron, itt a csütörtöktől szombatig, hogy néhányat említsek, a Bőrszínházban például a Forrás Néptánc Együttes Útravaló címmel fog bemutatkozni, aztán a Dériné Társulatnak is lesz itt majd színházi produkciója, a Borteraszon a 4-es Street fellép többek között Szabó Balázs bandája, a Bohemian Betyász, Dániel Fi például, a Zsólyomkai Pince soron Újhelyi Kingának és Pap Sándornak lesz előadása. Lesz a Teáter Vágen, ami tulajdonképpen nem Sátoralja Újhelyben, hanem környező településeken kerül megrendezésre, Holóházán, Mikóházán, Fűzéradványban és Karcsán. Úgyhogy bőven lesz program, és ahogy említettem, ezek ingyenesek. Különösen júliusban egy jó meleg nap után, egy szép nyári estén mindig felüdülés, és nagyon-nagyon szép számmal jönnek a vendégek, nem csak Sátoraljaújhelyből, hanem a térségből.
1: A Netrisk-nél 2026 első fél évében 23%-kal több kötelező felelősségbiztosítási szerződést kötöttek az autósok, mint egy éve, az átlag díjak 9%-kal 49 ezer forintra mérséklődtek, közölte a netrisk.hu hétfőn. Besnyő Márton, a Netrisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője a közleményben kiemelte. A csökkenő átlagdíjak azt mutatják, hogy a biztosítók között fokozódik a verseny az autósokért. Felidézte, hogy az első negyed évben több mint 72 ezer új vagy használt autót helyeztek első alkalommal forgalomba Magyarországon. Ez 14%-os emelkedést jelent éves összevetésben, míg 2010-ben kevesebb mint 3 millió autót tartottak nyilván hivatalosan. A múlt év végén ez a szám megközelítette a 4,4 milliót, a Netrisknél pedig az idén összesen már több mint 340 ezer kötelező biztosítást kötöttek személy autókra, ami 19%-os bővülésnek felel meg. Összesen a motorokkal, buszokkal, teherautókkal együtt pedig már 23%-os volt a bővülés, mondta. A kötelező gépjármű felelősség biztosítás mellett a kaszkó biztosítások száma is nőtt a Netrisknél, az idei első fél évben 16%-kal, az átlagdíj meghaladta a 170 ezer forintot, minimálisan nőtt az előző év azonos időszakára vonatkozó 168 ezer forinthoz képest. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bódisz Attilától hallották a mai nap híreit, köszönöm a figyelmüket!
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, elkezdődött a nyaralási szezon, de vajon milyen a jó utasbiztosítás, amely fedezi esetleges kárunkat az út során? Erről kérdezzük a Mabiz kommunikációs igazgatóját, Jenei Attilát, a riporter Béli Katalin.
2: Sok mindent kell tudni, nagyon sok mindent meg is lehet találni a mabiz.hu honlapon. Elsősorban a Magyar Biztosítók Szövetsége mindig arra hívja fel a figyelmet, hogy ne induljon el senki utasbiztosítás nélkül. Higgyék el, hogy egészen banális dolgokból egészen tragikus dolgok történhetnek. Tehát gondoljanak bele például, hogyha valaki egy bokafica miatt félrelép, úgy esik el, hogy a fejét beveri, esetleg ez a baleset, ez egy szigeten történik, ahonnan helikopterrel kell elszállítani, már is hatványozódnak a költségek, és rengeteg olyan kisebb baleset is tud történni, aminek nagyon súlyos következményei vannak. Éppen ezért az utasbiztosítás kétféleképpen is segít. Van az utasbiztosítás, és van az útlemondás biztosítás. Erre is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy mind a kettőt érdemes megkötni, mert az utasbiztosítás az utazás megkezdésétől annak befejezéséig nyújt fedezetet, az útlemondás biztosítás pedig minden olyan körülményre, ami miatt esetleg nem tudtak elutazni, vagy pedig olyan költségeket térít meg, amit előre kifizettek, és hát ezáltal elvesztik. Hogyha repülővel utaznak, akkor nagyon fontos a járatkésés, járatmódosítás, járattörlésre szóló biztosítás, vagy ha például, hogyha más reptérre irányítják át a repülőket, ezt is tapasztalhattuk évek óta, szólnak erről a hírek, hogy mennyi probléma adódik ebből. Most már vannak olyan biztosítási konstrukciók, ahol, hogyha beírják a kötvényszámot, a bankszámlaszámot, a járatszámot, akár 3 órán belüli késésért is fedezetet nyújt ez a biztosítási konstrukció. Az útlemondásnál pedig, amit említettem, hogy például olyan esetek is megakadályozhatják, hogy súlyos betegséget kap, vagy betörnek a lakásába, és ilyen ügyek miatt például nem tud elutazni. Tehát az utasbiztosítás és az útlemondás biztosítást arra nyújt fedezetet, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá. És ha már a közlekedési eszközöket említettük, akkor nagyon fontos, hogyha gépjárművel utaznak, akkor az asszisztans szolgáltatás most már a legtöbb alapcsomagban szerepel. Ez 0-24 órás magyar anyanyelven szóló segítségnyújtás, ez a gépjárműnél is érvényes, a gépjárműnél is nagyon fontos, ugye a balesetnél az ellátás, vízbeszállítás, alkatrészköltség, adott esetben az a gépjármű hazaszállítása.
3: Az itthoni biztosításainknak is rendbe kell lenni nyilvánvalóan ahhoz, hogy a külföldi biztosítás működjön.
2: Igen, a gépjármű biztosításoknál nagyon fontos megemlíteni, hogy a kötelező gépjármű felelősségbiztosítással rendelkeznünk kell, zöld kártyával, és azt is nézzék meg, hogy a kaszkónak a területi hatája érvényese abban arra az adott EU tagállamra, ahova megyünk, vagy pedig adott esetben harmadik ország, EU-n kívüli harmadik országra. Ez nagyon fontos. Rengeteg költség merül fel, amiben segítséget tud nyújtani ez az asszisztencia. Egyébként minden más ügyben is, az, hogy magyar anyanyelven 0-24 órában kapunk segítséget, tehát azt nem kell mondanom, hogy milyen fontos támogatást jelent. Ez jelenthet jogi segítséget, jelenthet tolmácsolást, egészségügyi, kórházi ellátás során. És ha már a kórházi ellátást megemlítettük, ugye óhatatlan, hogy bármilyen baleset érjen bennünket. Ne érjen, de az élet ugye, mindig az élet írja a forgatókönyvet, és hát általában a legváratlanabb helyzetek adódnak elő. Mindenkinek, vagy reméljük, hogy mindenkinek most már van Európai Uniós állampolgárként az Európai Uniós úgynevezett kék kártya, a társadalombiztosítási kártya.
3: Igen, nagyon most itt álljunk meg egy percre, ugye ennek meg kell lenni, ez azonban csak mérsékelt ellátásokra jogosít.
2: Igen, éppen erre szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy ez az Európai Egészségügyi Kártya csak az állami egészségügyi ellátásra jogosít, és nem terjed ki például a hazaszállításra, a podgyászkára, vagy az utazás lemondásra. Ez ugye azért fontos, mert minden, hogyha csak ez a kék kártyával van meg, és ezzel megyünk külföldre, erre a kártyára csak olyan térítéseket kapunk, amelyet egyébként a részes EU tagállamban az ott élő állampolgár is társadalmi biztosítási alapon megkapna. Tehát mindenképpen kell egy kiegészítő utasbiztosítási fedezet, hogy teljes körűen le legyünk védve annak a megfelelő pénzügyi limitjeivel, a balesetre, a kórházi kezelésre, baleseti halálra, ne adj Isten, tehát minden, sok mindenre figyelni kell. És itt az is fontos, hogy ugye annak hogy a mi biztosítónknak ugye szerződésben kell állni az ottani részes államnak a társadalombiztosítási szervezetével, vagy intézményével, hogy teljes mértékben el tudják intézni a mi biztosításunkat, illetve a kártérítést, vagy a fedezetet megkapjuk. És mivel említettem az előbb, hogy nagyon sok szempontra kell figyelemmel lenni, mi azt tanácsoljuk a Magyar Biztosítók Szövetsége, hogy amellett, hogy megnézik a különböző webes oldalokon, az összehasonlító oldalokon a különböző elérhető termékeket, kérjék mindenképpen biztosítási tanácsadó, biztosítási szakember segítségét, vagy menjenek be, vagy vegyék fel a kapcsolatot a saját biztosítójukkal, vagy azzal a biztosítás közvetítővel beszéljenek, akivel egyébként intézik a biztosításaikat, mert higgyék el, hogy ő nagyon sok olyan szempontra föl tudja hívni a figyelmünket, amire esetleg mi nem gondolnánk.
3: Na most egy ilyen szempont, amit meg szeretnék kérdezni öntől, hogy ugye nagyon fontos, hogy a nyaralásunk, üdülésünk módját vegyük figyelembe. Például, ha hegyet mászni megyek, nem biztos, hogy a sima balesetbiztosítás megfelelő. Tehát extrém sportokra, egyéb ilyen különleges tevékenységekre vannak megoldások.
2: Igen, köszönöm, hogy felhívta erre a figyelmet. Ugye most már rendkívüli módon kibővültek a különböző nyári sportok és a nyári szabadidőtöltés lehetőségei. Itt a mindenféle ilyen paplanernyőzéstől, repkedéstől, hegymászástól, vadozástól, tehát mindenre lehet gondolni.
3: Búvárkodás.
2: Ami, igen, az extrém, igen, léteznek külön extrém sportbiztosítások, ezt is nagyon érdemes megkötni, hogyha olyan céllal indulunk el, hogy bármiféle ilyen szabadidős sportot fogunk űzni, vagy szeretnénk űzni a nyári nyaralás során. Azt kell megérteni, hogy az extrém sport mindig valami nagyon nagy magasságból, nagyon nagy sebességgel történő munka vagy mozgással jár, tehát adott eset, tehát pontosan ezek miatt emelkedik a kockázat is. Ezek már nem férnek bele a normál utasbiztosításnak a fedezetei közé, éppen ezért létezik egy ilyen külön termék, ami az extrém sportok biztosítását jelenti. És ha már kockázatokról beszélünk. Látják, hogy milyen a külpolitikai nemzetközi helyzet. Látják, olvassuk mindjárt a híreket, háborús konfliktusok vannak, terrorizmus fenyegetése érvényes nagyon sok helyen, vagy terrorizmus fenyegetésével számolhatunk sok helyen. Éppen ezért a Magyar Biztosítók Szövetsége a Külügyminisztérium konzuli osztályával most már évtizedek óta folyamatos kapcsolatban van, és együttműködésben dolgozunk, azért, hogy mi is a honlapunkon mindig elérhetővé tesszük a konzuli osztálynak a napi felhívásait, és ezekben arra azt javasoljuk, hogy akármilyen országba utazunk, a konzuli osztálynál jelentkezzünk konzuli védelemre. Regisztráljanak bennünket, adjuk meg a pontos elérhetési adatainkat, mert hogyha baj van, akkor ahogy látták a hírekből, és a külügyminisztérium eddig is kimentette a magyar állampolgárokat, de hát ugye csak akkor tudnak bennünket elérni, hogyha bejelentkezünk. És a külügyminisztérium konzuli osztályának még van egy nagyon fontos szolgáltatása, van egy olyan honlapja, ahol az utazásra nem ajánlott országokat listázzák és hívják fel erre a figyelmet, mert azért arra azt is szeretném, hogyha megértenik, hogy sokszor elhangzik, amikor rádióknak nyilatkozunk, vagy ilyen betelefonás műsorok vannak, hogy hát a biztosító ezért nem fizet, azért nem fizet. Igen, a biztosítónak akkor kell fizetnie, hogyha azok a károk keletkeztek, amelyek a kötvényben szerepelnek. Tehát nekünk, magyar állampolgároknak, egyszerű embereknek is a saját felelősségünk, jól felfogott érdekünkben, hogy mielőtt elindulunk, mérjük fel a kockázatokat, olvassunk utána annak az országnak, nézzük meg a bel- és külpolitikai helyzetet, a biztosítóval beszéljük meg, hogy milyen kockázatok lehetnek, a külügyminisztériummal vegyük fel a kapcsolatot, jelentkezünk be, és hogyha mindezt elvégeztük, és biztosítva érezzük magunkat, és megkötöttük a megfelelő biztosításokat, sajnos még akkor is adódhat baj, mint ahogy említettem, hogy az élet írja a forgatókönyvet, viszont akkor megtettünk mindent a saját részünkről arra, hogy egy akármilyen baj bekövetkezik, a biztosító jótájon a kárainkért.
1: Kedves hallgatóink, elkezdődött a nyaralási szezon, de vajon milyen a jó utasbiztosítás, amely fedezi esetleges kárunkat az út során? Erről kérdeztük a Mabisz kommunikációs igazgatóját, Jenei Attillát. A riporter Béli Katalin volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszonthallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Lukács evangéliuma 10. fejezetének 21. verséből hallgassuk meg. Abban az órában így újjongott Jézus a Szentlélek által. Jól értjük, Jézus újjong? Igen. Igaz, hogy csak itt, ezen a helyen olvasunk róla, ám szerintem máskor is megtette. Milyen jó lenne, ha a kialakult és tovább alakításra kész Jézus képünket sikerülne ezzel gazdagítani. Azzal, hogy Jézus újjongva örül. Mondjak valamit. Veled is. Miattad is. Jézus, az Isten fia, örül, kitörő, mámoros hangulatban újjong. Hogy fér ez bele a szigorú, bűnbánatra hívó, utolsó ítéletről beszélő Jézus képünkbe? Úgy, hogy szétfeszítjük. Úgy, hogy az egyébként csupa megalapozott igazságot tartalmazó szép, igaz, viszont sötét, hidegebb árnyalatokkal lelkünkre akasztott Jézus képünkbe belerajzoljuk a mosolygó, nevető, kacagó, újongó Jézus színeket. Mi okunk van rá? Nem kevesebb, mint hogy a jókedvű Isten Jézusban újongó, érzelmekkel teli emberré lett. Hiánytalanul megtartotta isteni voltát, tulajdonságait, személyiségét, ám emberi alakba bújt Betlehemben, és isteni egyéniségével együtt 33 évig meg is maradt benne, míg el nem végezte mindazt, amit ő és az Atya a Szentlélekkel hármas egységükben korábban megbeszéltek. Amikor elvégeztük azt, amit ránk bízott, merjünk újongani Jézussal. A mai igemagyarázat a Szeged honvédtéri gyülekezetben szolgáló dr. Kereskényi Sándor lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Kocák Szilviától hallják. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat, írta Kármán András pénzügyminiszter annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke Kyriakos Pierakakis. Kármán András a Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkoznak Kyriakosszal, akivel pénzügyminiszterként először a májusi ciprusi ECOFIN ülésen folytatott bilaterális tárgyalást. A tárcavezető kitért a referencia kamat stopra is. Mint írta, ez attól függetlenül örökzöld téma, hogy már többször elmondták, felelős gazdaságpolitika, kiszámítható költségvetés mellett az előző kormányzatnak sem lett volna szüksége olyan piactorzító intézkedés bevezetésére és fenntartására határozatlan időre, mint a jelzálog hitelek kamat stopja. Ezzel kapcsolatban közölte, a Tisza felelősen konzultációs időt biztosítva, változatlan feltételek mellett a kamatstoppot október elejéig fenntartja, hogy utána úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapnak. Az energiaszolgáltató egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit, így az összes ügyfél közös felületre költözik. Emiatt viszont jó ideig korlátozott lesz az ügyintézés, így arra kérnek minden ügyfelet, hogy akinek még sürgős dolga van, az záros határidőn belül intézze el. Az átállással járó átmeneti ügyintézési korlátozás valamennyi ügyfelet érint, eltérő mértékben a változásról az érintetteket személyre szabottan tájékoztatják. A közlemény szerint az átállás leginkább az MVM Démász ellátási területet érinti. Az MVM Démász hálózati online ügyfélszolgálata is költözik, így az okosmérők mérési adatai sem lesznek elérhetők az eddig használt felületeken. Az adatok az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalán csak 2026. június 1-jéig lesznek visszamenőleg feltöltve, így akinek szüksége van a korábbi időszakra vonatkozó értékekre, azokat még az átállás előtt mentse el. A versenypiaci felhasználók részére jelenleg működő MVM hálózati online ügyfélszolgálat megszűnik, a jövőben ezek az ügyfelek is az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalon intézhetik ügyeiket, írták közleményükben. A Netrisk-nél 2026 első fél évében 23%-kal több kötelező felelősségbiztosítási szerződést kötöttek az autósok, mint egy éve. Az átlagdíjak 9%-kal 49 ezer forintra mérséklődtek. Besnyő Márton, a Netrisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője a közleményben kiemelte, a csökkenő átlagdíjak azt mutatják, hogy a biztosítók között fokozódik a verseny az autósokért. Míg 2010-ben kevesebb mint 3 millió autót tartottak nyilván hivatalosan, a múlt év végén ez a szám megközelítette a 4,4 milliót. A Netrisknél pedig az idén összesen már több mint 340 ezer kötelező biztosítást kötöttek személyautókra, ami 19%-os bővülésnek felel meg. Összesen a motorokkal, buszokkal, teherautókkal együtt pedig már 23%-os volt a bővülés. A KGFB mellett a kaszkó biztosítások száma is nőtt a Netrisknél, az idei első fél évben 16%-kal. Az átlagdíj meghaladta a 170 ezer forintot, minimálisan nőtt az előző év azonos időszakára vonatkozó 168 ezer forinthoz képest. A héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jásznagykunszolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében lesz biológiai lárvagyérítés, közölte a katasztrófavédelem. A szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe, ez a fehérje a kijutott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, még az árvaszúnyogokra is ártalmatlan. A legtöbb térségben csak elszórtan kisebb tenyészőhelyek alakultak ki, ezeket autóval, esetenként csónakkal megközelítve kezelik a speciális élővízbe is biztonságosan kijuttatható készítménnyel. Nagyobb területen csak Csongrád, Csanád és Békés vármegyében alakultak ki a szúnyogok fejlődéséhez alkalmas vizes élőhelyek, de ezek mérete elmarad a korábbi években ilyenkor tapasztaltól. A két érintett térségben repülőről granulátum formájában juttatják ki a lárvákat elpusztító biológiai készítményt, amely képes áthatolni a növényzeten, így célzottan a vízben fejti ki a hatását. A görög hatóságok nagy erőkkel küzdenek az Évia szigetén pusztító erdőtűz ellen. A lángok miatt két település lakóit evakuálták, miközben 88 tűzoltó és önkéntes dolgozik a helyszínen. A tűz oltásában 8 tűzoltó repülőgép és 6 helikopter vesz részt, de az erős északi szél nehezíti a munkát és újabb tűzfészkek kialakulását okozza.
0: Az időjárásról.
1: A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északi szél nyugaton és északkeleten megélénkül. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet, hajnalban 14-23 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Ismerik azt a kifejezést, hogy víz megtartó tájak? Ez a leghatékonyabb módszer arra, hogy helyreállítsuk egy terület hidrológiai egyensúlyát, stabilizáljuk a mikroklímáját és visszaállítsuk egykori termékeny voltát. Bármelyik táj alkalmas ilyen területek kialakítására, sőt, ott, ahol kevés csapadék esik, vagy hosszú, aszályos időszakok jellemzőek, mint például az Alföldön, a homokhátságon, a létesítésük még inkább szükségszerű. Erről beszélgetek mai vendégemmel, Rédei Tamással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával.
2: Egyrészt víz a bekerülő tájba, a csapadék víz, azt meg kell tartani, még akkor is, amikor felesleg van, és nem szabad a gyors elvezetést bejátszani. Másodrészt úgy kell átalakítani a tájhasználatot, hogy nagyon vízigényes dolgokat, nagyon-nagyon korlátozottan, tehát gondolok erre a nemes nyelvű ültetvényektől a kukoricásig, amely rossz időszakban vagy rosszkor sok vizet igényel, el kell búcsúzni a nagy részétől. Nem működik. És ahol lehetséges, ott valamilyen módon esetleg külső vízpótlással rásegíteni a folyamatokra. Amíg megvannak természetes rendszerek, lápok, erdők, segíteni kell, hogy fennmaradjanak, megőrizni a természet közeli állapotukat, és utána hát fokozatosan, szép lassan tolódhat aztán a természetes felé a rendszer, tehát megjelenhetnek először humuszos gyeptalajok, aztán, hogyha ez az erdőség végbe megy, akkor hát hosszú idő alatt, de azért majd az erdőtalajok is helyreállhatnak. De jelen pillanatban most csak abba tudunk gondolkozni, hogy még meglevőket legalább megőrizni.
1: Remélem sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Egyre nagyobb mértékben sújtja a homokhátságot a klímaváltozás okozta aszály, ami ha így folytatódik, akkor nem lehet megállítani az elsivatagosodást. A lábon elszáradt kukorica, napraforgó, a felszíni vizek zsugorodása és eltűnése mind-mind évek óta intőjel. A talajvízszint csökkenése például a Kiskunság északi részén már nem csak a mezőgazdaságot fenyegeti, hanem az erdőket is végveszélybe sodorta. Erre válaszol dolgozott ki részletes vízpótlási tervet Cifka Gábor vízépítőmérnök és Rédei Tamás ökológus, amely szervesen kapcsolódik a Duna-Tisza közére tervezett nagyszabású állami programhoz. A részletekről Rédei Tamást, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársát kérdeztem.
2: A homokhátság az ember ideérkezésekor egy olyan táj volt, aminek jelentős része vízvilág volt. Ugye bujkáltak a tatár elő is a lábban, meg egyebek. A Duna különböző irányban szelte át a homokhátság területét, ahogy egyre tolódott nyugatabbra a Duna folyása, ezek a régi medvek, ezek megmaradtak. Ilyen régi medve például a 4-es útvonala, de aztán volt egy irány, ami egy kicsit délebbre ment, és Kecskemét felé indult el Budapesttől, és amikor ezek az ágak eltűntek, azért a víz alatt megmaradt az a rendszer, ami kicsit emlékeztet arra a rendszer, ami most a Dunát kíséri, ezek a partmenti sápos kutak, ahogy vizet tudnak kivenni. Tehát ez a leszivárgó víz még nagyon sokáig azért ott mozgott, és még most is mozogna dél felé. Ott élő szarmaták ilyen felszín alatti kutakból vettek vizet, amely nem igazi talajvíz volt, hanem pont ez az ilyen mozgó felszín alatti vízfolyás.
1: De most, ha belenézünk egy gémes kútba, akkor üresnek látjuk.
2: Igen, igen, hát most nagyon-nagyon mélyre. Több métert, van, ahol több 10 méteres nagyságrendű csökkent a talajvízszint. Ez, hogy ez így lecsökkent, ez több hatás együttes. Tehát nem lehet azt mondani, hogy csak a csatornák, nem lehet azt mondani, hogy csak a mezőgazdaság, nem lehet azt mondani, hogy csak az erdészet, hanem ez egy több dolognak a közös hatása. Természetesen van egy ilyen egymásra mutogatás is az ügyben, hogy persze mindenki a saját felelősségét érzi a legkevesebbnek. És amikor ez a jelenlegi tájhasználat összetétel kialakult, tehát az, hogy vannak mezőgazdasági területek, vannak erdők, legelők, ez egy olyan vízrendszerre alapult, amikor még sok víz volt jelen a tájban, és arra reagált. Most, hogy ez megváltozott, így gyakorlatilag jelentős rész ennek a tájhasználati módoknak fenntarthatatlanná válik.
1: De egyébként a folyószabályozás miatt jutottunk el idáig?
2: Nem a folyószabályozás, hanem a vízelvezetés, ez az egyik ok. Tulajdonképpen folyamatosan olyan volt a vízügyi szabályozás, hogy bármi vízfelesleg volt a tájban a vadáskor, azért felelősségre vonták a vízügyet, még azért, hogy kiszárítja a tájat, azért nem. Ezért ez a szabályozás mindig a minimum felé tolta el a tájban levő vízmennyiségét. Tehát még amikor még volt téli felesleg az olvadáskor, azt még most is csatornákon elvezetik, minél gyorsabban, és a Dunánál ott van a vízemelő rendszer, amely gáton átemeli a Kiskunságból kivezetett vizet be a Dunába.
1: Azért kérdeztem ezt, és azért mondtam, mert nagyon sok szakember azt mondja, hogy az alföldet a vizes területek lecsapolásával és a folyószabályozással szárították ki nagy részt. Meg igen. Hát a természetes növényzet kiirtásával meg felmelegítették.
2: Valóban így van. Tehát a folyóvölgyek közelében ott a folyószabályozás, míg a távolabbi részeken a vízelvezetés, tehát a csatornázás a fő felelős.
1: Gondolom ezt azért tették nagy részt, mert ugye ott volt az 1970-es nagy árvíz, és ugye az emberi életvédelme a legfontosabb.
2: A folyószabályozást leginkább azért csinálták, hogy termőföldet nyerjenek. A Hanságot is azért csapolták le, meg más ilyen vizes területeket is azért csapolták le, hogy nagy volt a termőföldiség. Volt egy olyan lakosság, amely szeretett volna földhöz jutni. És ez folyamatosan fönnállt.
1: Jól tudom azt, hogy az 1920-as évektől kezdve folyamatosan felmerült egy Duna-Tisza csatorna megépítésének és a földhasználat átalakításának a terve, de ez soha nem valósult meg?
2: Folyamatosan szó van róla. Kicsit olyan, most a Palaidosó bányánál mondták, ez a jó van, ez így. Tehát addig, amíg nincs nagyon nagy baj, addig mindig ez a jó van, ez így. Szemlélet győzedelmeskedik. Igazából az, hogy elejétől fogva is pont egy Dunából kivezetett vízzel, vagy pedig inkább a helyben meglevő víznek a visszatartásával, tárolásával, tájhasználat átalakításával kéne reagálni, ez egy nagyon jó kérdés. Nem vagyok vízügyi szakember, hogy megmondjam, hogy pontosan ennek mi a helyes egyensúlya, de az nem jó megoldás, hogy kiszállítjuk a tájat, mert nekünk kell a föld, utána meg, hogyha meg nagyon kell a víz, akkor meghozunk a Dunából. Tehát nem ez a helyes gondolatsor szerintem.
1: Milyen a természetes vízegyensúly? Hogyan kell ezt elképzelni a laikusnak?
2: Hát, hogy időnként van vízfelesleg, olvadáskor, nyári csapadék maximum, stb. Idején. Ugye 2010-ben volt olyan utoljára, hogy nyár elején megteltek bizonyos, már nagyon régen kiszáradtnak itt medrek. Na most ez a sajátos rendszer okozza azt is, hogy erre számítani kell, hogy van olyan terület, amelyik minden évben belvizes lehet, van amelyik, nem tudom, 5 évente belvizes lehet, van amelyik 10 évente belvizes lehet. A mezőgazdaság elfoglalta az egész tájat sok helyen, még a legmélyebben levő részeket is, és az ott gazdálkodó gazdák követelik, hogy ezeket a legmélyebb pontokat is belvízmentesítsék állandóan, azért, hogy ő nekik megmaradjanak a földjeik. Viszont ezzel, hogy az ő földjeikhez, tehát a legmélyebb területekhez állítják be az elfogadható talajvízszintet, ezzel a magasabban levő tájrészt teljesen reménytelenül kiszárítják.
1: De egyébként a természetes vízegyensúlyhoz az erdők elengedhetetlenek, ugye? Amiből egyre kevesebb van a homokhátságon.
2: Az a helyzet, hogy a Kiskunság ebből a szempontból is sajátos helyzetben van. Az, hogy az erdőknek megvolt a helye a Kiskunságban, mint tájban, az egy teljes

0: végbe megy, akkor hát hosszú idő alatt, de azért majd az erdőtalajok is helyreállhatnak. De jelen pillanatban most csak abba tudunk gondolkozni, hogy még meglevőket legalább megőrizni.
1: De erre készült Cifka Gábor vízépítőmérnökkel az önök vízpótlási terve?
0: Tisztázzuk, hogy ez egy javaslat. Egy távlati terv, egy stratégiai terv, és nem egy konkrétan olyan írásuk a csatornát, és akkor oda megy. A javaslatunk lényege, hogy ezen alapon kellene egy részletes tervet kidolgozni. Ez egy nagyon fontos megjegyzés. De igen, erre készült, hogy körülbelül azt próbáltuk meg megvizsgálni, vagy hát a Gábor vizsgálta azt, hogy hol van víz, én meg azt néztem meg, hogy hova kellene a víz, és mit kellene vele csinálni. Hol van egyáltalán a tájban víz, és hogy hogyan lehetne ott tartani a tájban. Tulajdonképpen erre készült ez a javaslat.
1: És mikor lehet ebből konkrétum?
0: Elnézést, egy mondatnyit elkalandozok, voltam egyszer egy Alföld kutató konferencián, és ott volt egy olyan blokk, ahol a szegénységkutatással foglalkoztak. Ott felszólalt egy csomó szociológus, ez ugye a 2000-es évek elején volt. És annyira testvéri érzésem volt irányukban, mert hogy amit mondanak, ők, akik ott járnak terepen 30 éve, hogy mennyire pusztába kiáltott szó, sajnos az ökológus nagyon sokszor hasonlóan érzi. Gyakorlatilag azt mondjuk mi ökológusok, ha a tájhasználattal közelítenénk ahhoz, amit a természet megenged, akkor lehet, hogy magába a volumenében nem nőne a termelés, viszont a költségek jelentősen csökkennének. A természetes rendszerek, azok önfenntartó rendszerek, és az az erősségük, hogy nem kell pénzt arra költeni, hogy ott maradjanak. És azokon a rossz termőképességű területeken, mint például a Kiskunság, ahol nagy részt a szubvenciók, a támogatások határozzák meg a tájhasználat módját, mert akár a mezőgazdaság, akár az erdőgazdálkodás mindig attól függ, hogy mennyit segít vele az állam. Hogyha az erdősítést támogatják, akkor erdősítenek az emberek. Ha a legeltetést, akkor legeltetnek. Hogyha a szántóföldi művelése van nagy támogatás, területe alapú támogatások nagyon rosszat tettek a tájnak ilyen szempontból, hogy olyan helyeken is újra kezdték a szántást, ahol teljesen felesleges volt, mert soha, mindenki tudja, hogy soha értelmesen mezőgazdasági termelést nem lehet ott folytatni. Ha megnézünk egy 50-es években légifotót mondjuk a Kiskunság közepében, akkor lehet látni, hogy hol vannak a szántóföldek. Vannak ilyen nagy mélyedések, abban a láthatóan vízi élőhelyek, nádasok, tavak vannak, és azok mellett viszonylag magas térszínen ott vannak a szántók. Aztán megnézünk egy 20 évvel későbbit, akkor azt látjuk, hogy a tó még talán megvan, és a szántók lejöttek a tetőről, ott aztán beerdősítették, mert ugye már nem működött az, és elindultak a tómeder felé. És akkor a mai képen még már gyakorlatilag a tómederben vannak a maradék szántók.
1: Igen.
0: És az összes többi az már alkalmatlan gyakorlatilag a szántóföldi művelésre. Egyszerűen átalakult a táj. Tehát nem működik az, hogy azt mondjuk, hogy a dédapáink ott tudtak termelni, mert a dédapáink más körülmények között tudtak termelni. Egyébként a víz olyan dolgok miatt is tűnik el, ott vannak a bányatavak. Az mind a talajvizet csapolja meg. De minden ilyen nagy gödör, amit megásunk, az egy nagy kiterjedésű tájról magába szívja a vizet. Tehát minden módon szívjuk ki a talajból a vizet folyamatosan, ezért aztán illúzió, hogy ugyanazt tudnánk csinálni, amit a dédapáink. Ugyanúgy nagyon jól működhettek az erdők, nem tudom, 100 évvel ezelőtt, amiket telepítettek, szép hozamuk volt. Most mondta nekem egy helyi erdész, hogy két fatermési osztályt romlottak csak az ő életében a Észak-Kiskunság erdei, az azt jelenti, hogy két kategóriával rosszabb a hozamuk a szárazodás miatt. Ugye ez azt jelenti, hogy sokkal kevésbé éri meg bizonyos helyeken az erdőt ültetni. Ezt elérünk oda, hogy vannak olyan erdők, amiért már nem éri meg kimenni, mert több gázolaj elmegy. Ugye van ez a szerencsétlen szabályozás, hogy a biomassa erőműveket támogatják, és azt már nem vizsgálják, hogy milyen erdőket vágnak le ahhoz, hogy biomasszához jussanak, tehát hogy hol termelnek erőltetetten esetleg biomasszát.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Rédei Tamással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával a homokhátság elsivatagosodásáról. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
2: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét kedden délután fogadja a magyar miniszterelnök Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban. Magyar Péter tájékoztatása szerint újraindítják a visegrádi négyek szoros együttműködését, és közösen dolgoznak egy erős Közép-Európáért. Orbán Anita külügyminiszter pedig az osztrák Der Standardnak adott interjúban kiemelte, hogy a regionális együttműködés fontos az új kormánynak, ezért nem csak a V4-ekkel akarják új tartalommal megtölteni a szövetséget, hanem Ausztriával is több formátumban együtt dolgoznak. A hormuzi szoros közlekedését érintő egymással ellentétes nyilatkozatok tisztázása is szerepelt az amerikai-iráni tárgyalások első fordulójának napirendjén Genfben, közölték az egyeztetésekben résztvevő amerikai diplomaták. A beszámoló szerint Irán képviselői változatlanul Svájcban tartózkodnak, és a tárgyalások folytatódnak, a témák között az első napon is szerepeltek a térség biztonságát érintő kérdések. Az amerikai illetékesek hozzátették, hogy átfogó egyeztetések zajlanak az iráni atomprogramról szóló megállapodás minden eleméről. Donald Trump, amerikai elnök vasárnap több figyelmeztető bejegyzést tett közzé közösségi oldalán, az egyikben arra szólítva fel Iránt, hogy állítsa meg az általa támogatott libanoni fegyveres csoportokat, ellenkező esetben az amerikai haderő Irán ellen hajt végre katonai csapást. A Magyar Nemzeti Bank a pénztári szektorral való szakmai konzultáció után ingyenes, egyszerűen használható, önkéntes nyugdíjpénztári kalkulátort jelentetett meg honlapján, amellyel a megtakarításra szánt havi összeg megadásával a majdani pénztári nyugdíjkiegészítés, az elvárt havi nyugdíjkiegészítéshez pedig a befizetendő havi összeg is kiszámítható, akár konkrét piaci szereplőknél is. A jegybank tájékoztatása kiemeli, az új kalkulátor segíti az embereket a nyugdíjcélú előtakarékoskodásra való felkészülésben, megtakarításaik tervezésében és pénzügyi döntéseiben is. Ezzel megkönnyítik a választást a piaci intézmények között és közérthetőbbé teszik a pénztárak jellemzőit. Mindez tovább fejlesztheti a lakosság pénzügyi tudatosságát, miközben az átláthatóbb pénztári adatok a piaci versenyt is erősíthetik. Új nyilatkozási irányelvek kidolgozását jelentette be az egészségügyi miniszter az egészségügyi dolgozók számára. Hegedűs Zsolt szerint a cél a nyíltabb, szakmailag megalapozott tájékoztatás erősítése. Ennek érdekében a héten utasítja a kórházak és az egészségügyi háttérintézmények vezetőit. A miniszter hangsúlyozta, hogy megnyitják a kórházakat a sajtó előtt, hogy a közvélemény valós képet kapjon az ellátás helyzetéről. Tájékoztatása szerint a nyitás az egészségügyi rendszerváltás egyik első lépése.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Rédei Tamással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával arról a részletes vízpótlási tervről, amely szervesen kapcsolódik a Duna-Tisza közére tervezett nagyszabású állami programhoz.
2: Pontosan a mezőgazdaság kapcsán, és pontosan az, amit ön mondott, jut eszembe, hogy 2022-24 megmutatta kukorica, és még sorolhattam, hogy mi minden mezőgazdasági növény ment tönkre. De most is ugyanúgy kukoricát ültettek azokon a területeken, ahol nincs víz, tehát ahol probléma.
3: Igen. És akkor utána megvárják azt, hogy akkor hozzák ide az öntözőcsatornát. Tehát anélkül, hogy ezt meghallgatnák, és nem mondanák azt, hogy hülye sötét zöld szöveg, meg ilyenek, hogy végig gondolnák azt, hogy ezt nem lehet csinálni, anélkül, hogy hagynák azt, hogy a tómedrek újra teljenek esetleg, és nem lennének meg még helyenként még mindig az elvezető csatornák. Tájban ugye most tömögetik ilyen társadalmi akciók keretében a civilek a csatornákat.
2: Igen, igen, így van.
3: Helyenként. Tehát anélkül, hogy feláldoznánk egy bizonyos területrészt arra, hogy ott víz legyen, egy bizonyos területrészt az, hogy ott meghagyjuk és nem túrjuk fel a megmaradt természetes erdőket, az, hogy egy bizonyos területen maximum erdősztyebb vegetáció képes lenni extenzív legeltetéssel, tehát nem is úgy, hogy ilyen hektároként két tehén, hanem nagyon-nagyon extenzív, külterjes legeltetéssel, anélkül nem vagyunk képesek fenntartani az egyensúlyt.
2: Jó példák vannak. Én egyet olvastam, amit a portugál Tamara elsivatagosodott és elerodálódott területével csináltak, átalakították újból termékeny oázisra az ott élők. Ilyen vízmegtartó tájat hoztak létre.
3: Tulajdonképpen erről beszéltünk.
2: Igen. Is, tehát ezt kellene itt is megcsinálni.
3: Igen, igen. Minden léptékben, akár az áltereken másképp, akár az álterektől messze a belvízes helyeken másképp. Igen, olyan tájat kell, ahol a vízmegtartásra optimalizálunk, mert itt kevés a víz. Nem lehet Hollandiából kiindulni, ahol azon szenvednek minden évben, hogy vezessék el a felesleges vizet, hanem itt nálunk más a helyzet. Nem Pázsit kell, amit locsolunk ivóvízzel, hanem el kell fogadni, hogy nem tartható fönn a Pázsit. Budapesten se, meg Kecskeméten se nem kell Pázsit. A Pázsit Angliába való, ahol 1000 mm csapadék van évente.
2: Igen.
3: Ezt azért mondtam a pázsitot, mert ez, amit mindenki maga körül lát, és még mindig ott állnak ki az emberek, és locsolják az ivóvízzel a pázsitjukat.
2: Na most ugye kisebb akcióterveket látni a homokhátságon is, meg a Délalföldön is, meg országszerte. Ezt ön is mondta, szakemberek sokasága mondja, hogy a szemléletváltozás elengedhetetlen. Tehát, hogy a vizet nem elvezetni, hanem megtartani kell. A víztározók építését mondták, de ugye ott meg fönnáll az a dolog, hogy elpárologtatják a talajvíz egy részét a víztározók, meg a csatornák is. Tehát, hogy az sem igazán jó, mert hogyha a halas tavakat nézzük, hát ott is amennyi köbméter vízből állnak például a Fehértótól kezdve mindegyik, ahol halgazdaságok működnek, hát ott is valami iszonyatos mennyiségű vizet hoztak ki, hogy évente valami 5 millió köbméter vizet párologtat el. Tehát ez rengeteg.
3: A számokat én nem ismerem, de abszolút elképzelhetőnek tartom. Igen. Ugye azt csinálja az ember, hogy technológiai úton létrehoz egy problémát, aztán technológiai úton megpróbálja megoldani. Aztán azzal létrehoz egy új problémát, és akkor megint egy újabb technológiai úton. Tehát úgymond nem a természetes folyamatokat próbál visszatérni, hanem még több építés, még több buldozer, még több duzzasztó mű, csatorna, esőcsináló berendezés, stb. Tehát valahogy ezt kellene kicsit másképp szemlélni, hogy nem feltétlen minden nagy beruházások útján oldható meg. Annak nagyon örülök, hogy most már vannak ezek az akciók, mert most már úgy tűnik, hogy nem lehet a szőnyeg alá söpörni a problémát, most már bekerült a közbeszédbe. Az, hogy mi most egymással beszélünk, ez is azért van, mert ez a téma van olyan érdekes egy rádió számára is, hogy most már beszélni kell róla. Valószínűleg 1995-ben erről nem lehetett volna egy rádióban beszélgetni, mert nem érdekelt volna senkit. De 2000-ben és 2003-ban volt egy ugyanilyen évpár, amelyik ugyanilyen aszályos volt, gyakorlatilag minden csontár száradt a Kiskunságban, akkor ugyanezek a dolgok elhangzottak, csak valahogy még sokkal kisebb hangsúllyal.
2: Igen, és hogy a homokhátság kérdését nézem, akkor ugye azt látom, hogy amit ön is mond, hogy a vízpótlás elengedhetetlen, de hogy az nem elég, mert most azt látjuk, hogy tényleg szigetszerű beavatkozások vannak, de hogyha ezek így maradnak, akkor ez hatástalan, mert a homokhátságnak ezt rendkívül hátrányos helyzetét nem csak a vízhiány okozza, hanem az a rengeteg gond, amit ön felsorolt, hogy mi minden történt a homokhátságon. És azért itt a településeknek is át kellene alakítani a saját vízgazdálkodását. Ugye erre már van több helyen példa, például Ruzsát is mondhatnám, ahol például már a szürke vizet használják, mert ugye a szürke vizet lehetne használni, és ezt is már nem is tudom hány éve mondják
3: önök. Amit mi mondtunk, a középső része, tehát hogy a tisztított szennyező, ez pont a szürke víz, a másodlagos vizek. Az, hogy Kecskeméten mi történik a lehulló csapadékvízzel, félek, hogy ami a betonra hullik, az még mindig lemegy egy valami csatornába, aztán megy kifele valami elvezető csatorna irányába. Ugye ezeket a vizeket is természetesen meg kellene tartani.
2: És egyik oldalon van az 1700 milliárdos vízpótlás terv, és a másik oldalon van az a pénz, amit az állam kifizet a mezőgazdasági termelőknek kárenyhítési juttatásokra, több száz millió forintot. És akkor ez a kettő rögtön kioltja egymást.
3: Egyrészt, másrészt meg, hogy aki ugye fizeti a cigányt, az rendeli a zenét, mondták régen. Tehát, hogy az állam úgy is fizet, akkor nem feltétlenül azért kéne fizetni, hogy minden évben kukoritát ültessünk, és utána kukorita nem jön, és akkor fizetünk ezért utána egy ilyen kárenyhítést. Nem lehetne azért is fizetni, hogy hagyja, hogy visszaalakuljon a természetes tájhasználat, természetes vegetáció, és ugyanezt az összeget, amit megkapna a szájenyhítés, azt megkapná azért, esetleg távol tartja az inváziós fajokat, stb. Tehát egy ilyen másfajta tájhasználatra, extenzív legeltetésre, ökoturizmusra, akár vadgazdálkodásra alapuló tájhasználat, az lehet ugyanolyan lakosság megtartó hatású, mint az, hogyha úgymond rossz hatékonysággal, hihetetlen pénzekért, sok kárral, sok felesleges energiával megpróbáljuk azt a mezőgazdasági termelést tartani, amit már nem lehet.
2: Itt van az önök vízpótlási javaslata. Hogyan tovább? Tehát eznek mi lesz a sorsa?
3: Ha én választhatnám meg az utat, elsőre arra próbálnék meg hazai vagy külföldi pályázatból egy-két éves program segítségével részletesebb terveket kialakítani, bevonva az összes érintettet, a mezőgazdaságot, helyi lakosságot, erdészetet, vízügyet, ökológusokat, nemzeti parkokat, hogy kialakítani legalább bizonyos mintatájukra egy ilyen javaslatot, és utána hát lenne először ilyen próbaprojektek, ahol az egyes tájrészeken úgy alakítanánk át a tájhasználatot, meg minden, hogy működőképes legyen. Sajnos ez nem úgy működik, hogy engem kijelölnek főbiztosnak, és akkor hónaptól ott egy oázis lesz, egy kánaán, hanem sajnos nagyon sokszor a tudomány kénytelen azt mondani, hogy még nem tudjuk rendesen, hogy még ezzel foglalkozni kell, hogy pont arra kéne még energiát fordítani, részletesen kidolgozzuk a terveket. Ez lehet, hogy most így elkeserítő, de ez a helyzet, hogy ezzel még sokat kell dolgozni, hogy ez konkretizálható legyen. Ismerni azt, hogy az autópályák hogy vágták el a talajvízrendszert, az autópálya építések, ugye keresztbe szántják a régiót. Nagyon sok mindent bele kell számolni, ezt, és azért mondtam ezt most még így pluszba, hogy ezt sem említettük.
2: Igen.
3: Hogy ez is egy olyan faktor, hogy északról délre korábban folytak a vizek. A négyes út, ötös út, ketté vágtak.
2: És ez nem áll meg?
3: Hogy mondjam, ez egy elég reménytelennek látszó érzést kelt sokszor az ember. Aztán persze megpróbál kalimpálni, és akkor interjút ad, aminek hatására aztán a rádiótól is felhívják.
2: Keresik önöket? És azt megtehetné-e a Hunren, vagy erre van egyáltalán kapacitása a Hunren Ökológiai Kutatóközpontnak, hogy mondjuk önök ennek keretében megkeressenek homokhátsági településeket, hogy együtt működjenek? Hát, mert nem tudom, hogy a települések
3: a
2: megkeresnék önöket.
3: Ugye az a baj, hogy mi azért kutatók vagyunk.
2: Hát igen, így van. Ez nem az önök feladata.
3: Amiket megkerestem ezzel, az a WWF, tehát az ezzel foglalkozó szervezeteknek mondtam el, vannak nemzetközi pályázatok, ahol ilyenre pénzt lehetne kapni, mert igenis egy ilyen terv kialakítása, ennek kipróbálása, ez pénzbe kerül, tehát ez nem megy ingyen. Tehát nem működik már ez a növekedés alapú GDP elképzelés, hogy folyamatosan mindenki növekszünk, és akkor mindenkinek jó lesz. Bizonyos helyzetekben le kell mondani természetesen valamiféle kényelemről, vagy arról, hogy minden településsel külön út kössön össze.
2: Igen, és mindig az jut eszembe, hogy a természet, ez köszönjük szépen, jó van, az mindig képes megújulni. Tehát, mint ahogy a baktériumok evolúciója is sokkal gyorsabb, mint az emberé. Csak kérdés, hogy mi itt leszünk még ezen a bolygón?
3: Ha itt maradunk a bolygón, ami nagy probléma, hogy ugye klíma változott korábban is, akár csak a holocén, tehát az utóbbi néhány tízezer év során, ahogy változott a klíma. Akkor folyamatosan a természetes élőhelyek nagy diverzitásban és egymásban összeköttetésben léteztek a Kárpát-medence területén is. Tehát, hogyha éppen volt egy melegedés, szárazodás, akkor az egész mindenki tolódott abba az irányba, volt hely, akár a tájon belül, hogy átment a dombnak a déli oldalára, az északi oldalára, hogyha éppen fölmelegedett a klíma, vagy pont fordítva, hogyha hideg lett, akkor átment a déli oldalra. Tehát, hogy gyakorlatilag ilyen pici szigetekben van a természet pillanatnyilag a magyar alföld területén. És ezekről a kicsi szigetekről, hogyha változik a klíma, nincs hova menni. Tehát a vándorlási útvonalak kicsi és nagy léptékben teljesen megszűntek. Ezért az az adaptációs képessége a természetnek, ami korábban megvolt, nagyon erősen korlátozódott. Az, hogy az ember eltűnésével ez pontosan hogy történne, sajnos olyan mértékben el vannak vágva ezek a vándorlási utak már most, a szántóföldek, stb. Által, hogy a természetes élővilág regenerálódása, rásegítés, restauráció nélkül szinte már elképzelhetetlen az alföld területén. A középhegységben jobb a helyzet, ugye ott még megvan többé-kevésbé az erdőborítás, a természetes élőhelyek nagy része, de az alföldön gyakorlatilag az, hogy mi állna helyre, valószínűleg egy jellegtelen, idegen fajokkal előzönlött, már nem a Kárpát-medencére jellemző valami állna helyre, a természetes élő rendszer helyett.
2: Mennyi időnk van még arra, hogy ne sivatagosodjon el teljesen a homokhátság?
3: Nem tudom. Részt vettem a 2000-es években az országos flóra térképezésben, ott olyan 5x6 kilométeres kvadrátokat térképeztünk, és abba írtuk fel a fajszámot. Egy kiskunsági kvadrát az úgy nézett ki, hogy van körülbelül 200 olyan faj, amelyik ezek az útszéli gyombok, meg szántóföldi, aminek mindegy. Nem is őshonos egy jó részük, hanem valahonnan jött. Tehát ilyen abszolút zavarástűrő, jellegtelen, és ugyanúgy néz ki Kínától Franciaországig. Ezen felül van durván hasonló számú szárazgyepű faj, durván 150 vizes élőhelyekhez kötődő és durván 100 erdőkhez kötődő faj. Hogyha ezt a kiszáradás megtörténik, akkor a kiskunságra, ami méretében megegyezik nagyságrendjében egy kisebb európai, tehát mint Szlovénia méretében, akkor durván ez a 200-250 faj visszavonhatatlanul eltűnik egy ekkora régióból. Tehát, hogy azt mondanám, hogy a szlovénok olyan rosszul használták az országukat, hogy 200 növényfaj kihal néhány évtizeden belül, akkor azt mondjuk, hogy a szlovénok milyen gonosznak. Nekünk ez a kicsit túl nagy ország, most ezt persze ironikusan mondom, megnyugtat, mert a Nyugat-Dunántúlon még fönnmarad egy pár abból a fajból, ez az országból nem hal ki, de egy nagy régióból fajok százai, meg ugye az állatfajok, amelyek követik a növényeket a kihalásba, azt még nem is gondoltuk végig. Tehát egy nagy régiónak meg fog feleződni a biodiverzitás, vagy harmadolódni nagyon-nagyon rövid időn belül, hogyha nem történik semmi. Így aztán úgy fog kinézni a világ, hogy mindenütt ugyanaz a 50 faj lesz, de hát ez szerintem azért nem lenne túl jó. Már csak azért is, mert ezek az egyfajos rendszerek, azok mindig rettentő sebezhetőek.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról a részletes vízpótlási tervről hallhattak, amely szervesen kapcsolódik a Duna-Tisza közére tervezett nagyszabású állami programhoz.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. A Magyar Nemzeti Bank a pénztári szektorral való szakmai konzultáció után ingyenes, egyszerűen használható, önkéntes nyugdíjpénztári kalkulátort jelentetett meg honlapján, amellyel a megtakarításra szánt havi összeg megadásával a majdani pénztári nyugdíjkiegészítés, az elvárt havi nyugdíjkiegészítéshez pedig a befizetendő havi összeg is kiszámítható, akár konkrét piaci szereplőknél is. A jegybank tájékoztatása kiemeli, az új kalkulátor segíti az embereket a nyugdíjcélú előtakarékoskodásra való felkészülésben, megtakarításaik tervezésében és pénzügyi döntéseiben is. Ezzel megkönnyítik a választást a piaci intézmények között és közérthetőbbé teszik a pénztárak jellemzőit. Mindez tovább fejlesztheti a lakosság pénzügyi tudatosságát, miközben az átláthatóbb pénztári adatok a piaci versenyt is erősíthetik. Az MNB új kalkulátorában az érdeklődők járadék, illetve megtakarítás fókuszú kalkulációt is végezhetnek. Az elsőnél azt számíthatják ki, hogy az általuk elvárt majdani havi pénztári nyugdíjjáradékhoz mennyit kellene havonta befizetniük. A második lehetőségnél pedig azt adhatják meg, hogy jelenleg havonta mekkora összeget kívánnak pénztárukba befizetni. Ez alapján a program kiszámítja, hogy mekkora összegű lesz nyugdíjba vonuláskor a teljes megtakarításuk, illetve a havi egyéni nyugdíjkiegészítésük. Új nyilatkozási irányelvek kidolgozását jelentette be az egészségügyi miniszter az egészségügyi dolgozók számára. Hegedűs Zsolt szerint a cél a nyíltabb, szakmailag megalapozott tájékoztatás erősítése. Ennek érdekében a héten utasítja a kórházak és az egészségügyi háttérintézmények vezetőit. A miniszter hangsúlyozta, hogy megnyitják a kórházakat a sajtó előtt, hogy a közvélemény valós képet kapjon az ellátás helyzetéről. Tájékoztatása szerint a nyitás az egészségügyi rendszerváltás egyik első lépése. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve idén is ellenőrzi, hogy a vállalkozások betartják-e a reklámokra és a fogyasztói tájékoztatásokra vonatkozó szabályokat. Az ellenőrzések célja a tisztességes piaci tájékoztatás és a tudatos fogyasztói döntések erősítése. A Fogyasztóvédelmi Hatóság tavaly összesen 240 reklámot ellenőrzött, amelyek mindössze 2%-ában állapított meg jogsértést. Ez az előző évek adataihoz képest 6%-os javulást jelent. Az idei ellenőrzések során kiemelt fókuszt kap az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálata. Emellett a hatóság ellenőrzi az erőszakos, illetve a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönző reklámokat, a természetkárosító magatartást népszerűsítő hirdetéseket, a temetkezési szolgáltatások reklámozására vonatkozó előírások betartását is. Az ellenőrzések többféle reklámhordozóra terjednek ki, mint az üzletek kirakatai, a magazinok, a reklámújságok, a szórólapok, valamint a rádióban, a televízióban és az interneten megjelenő reklámok. A vizsgálatok a közösségi média felületeket is érintik. A tanév végét követően júniustól augusztusig tart a matrica vásárlási főszezon. Tavaly, amint egy 15,5 millió értékesített e-matrica közül 4,8 milliót ebben a három hónapban vásároltak meg. Ebben az időszakban a rövidebb érvényességű úthasználati jogosultságok a legkeresettebbek, írja a Pénzcentrum. A nyáron értékesített matricák több mint 50%-át a 10 napos, azaz heti matricák teszik ki, de a havi és a napi változatok forgalma is jelentős. A nyári szezonban a vásárlók többsége, mint egy 59%-a külföldi, akik elsősorban a heti és a napi matricákat keresik, míg a belföldi autósok a heti mellett előszeretettel választják a havi és a vármegyei jogosultságokat is, csak hogy a több tranzakció több hibát is jelent. Ezért a Magyar Közút útdíj üzletág felhívja a közlekedők figyelmét, hogy a fizetés jóváhagyása előtt mindig ellenőrizzék a rendszámot, a felségjelzést és a díjkategóriát, ugyanis ha bármelyik adat hibásan kerül be a rendszerbe, az úthasználat jogosulatlannak minősül, ami pótdíj fizetési kötelezettséget von maga után. Szintén nagyon fontos az érvényességi idő, valamint a vármegyei matricák esetében a kiválasztott területi hatály ellenőrzése. A hőség miatt megerősített készenléti szolgálatok működnek a közlekedési társaságoknál, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid szerint a cél, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban be tudjanak avatkozni. A másodfokú hőségriasztás idején az ország egész területén a MÁV és a GYESEV több állomáson ingyenes ivóvizet biztosít.
0: Az időjárásról.
1: A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északi szél nyugaton és északkeleten megélénkül. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet, hajnalban 14-23 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Környezetvédelmi magazinja.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a Zöldellő minden kedves hallgatóját, én Huszár Kata vagyok. Kedves hallgatóink, a mai környezetvédelmi magazin műsorunkban a vándortáborokról hallhatnak. A vándortáborok olyan többnapos táborok, ahol a résztvevők naponta vagy minden másnap más szálláshelyre vándorolnak. A természet megismerése, az aktív, egészséges életmódra nevelés az egyik legfőbb célja ezeknek a táboroknak. Petényi Mirkóval, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetőjével beszélgetünk majd. Kedves hallgatóink, számítunk figyelmükre!
0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket!
1: Kedves hallgatóink, a természet megismerése, az aktív, egészséges életmódra nevelés az egyik legfőbb célja az Aktív Magyarország által szervezett vándortáboroknak. Ezek egyedülálló lehetőséget kínálnak a fiataloknak arra, hogy változatos, élményekben gazdag szabadidős tevékenységekben legyen részük, miközben megismerteti őket hazánk természeti és kulturális értékeivel. A vándortábor egy olyan többnapos tábor, ahol a résztvevők naponta vagy minden másnap más szálláshelyre vándorolnak. A vízitábor esetében kenuval, a kerékpáros táborban bringával, még az erdei és zarándok táborban gyalogosan fedezik fel az útvonalakat. Az egyik helyszínről a másikra való vándorlás során, valamint a táborhelyeken különböző kulturális és élményprogramokra van lehetőség, a várlátogatástól kezdve az íjászat kipróbálásán át, egészen a szalmabálákon való ugrálásig és a fürdésig. Az erdei vándortáborokban leginkább arra hívják fel a figyelmet, hogy mi mindent tehetünk meg azért, hogy a lehető legkisebb legyen az ökológiai lábnyomunk, hogyan tudjuk óvni a környezetünket. Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője nyilatkozik rádiónknak.
2: Valójában a vándortáborozásnak hosszú évtizedekre visszamenő hagyományai vannak. Szerintem az idősebb hallgatók is visszaemlékezhetnek arra, hogy már a 60-as, 70-es években is voltak itthon vándortáborok. Aztán valahogy a 90-es, 2000-es években ezeknek a szerveződése, lelkesedése úgy alábbhagyott, elég sok helyen ezek megszűntek. Egészen addig, amíg 2017-ben fel nem élesztettük a vándortáboroknak a mozgalmát, és elindult a vándortábor program, úgyhogy 2026-ban már a 10. évad van, viszont az elmúlt 10 évnek a története az azt mutatta be, hogy hatalmas nagy az érdeklődés, a lelkesedés a vándortáborok iránt. Igazából a 60-as években a gyermekek pont ugyanolyanok voltak, mint a 2020-as években a gyerekek. Szeretnek kimenni a természetbe és felfedezni. És idén már 41 túraútvonal van, és 4 vándortábor közül lehet választani. Van erdélyi vándortábor, ez a gyalogos vándortábor, vízi vándortábor, ez kenus, kenuval kirándulnak a gyerekek, van bringás vándortábor, és van zarándok tábor, ami gyalogos az is, és lelkiségi programot kínál, sőt, vannak kombinált táborok is, tehát van olyan, ami gyalogos és vízi, illetve kerékpáros és vízi vándortábor.
1: Melyik egyébként a legnépszerűbb? Mi az, amire a leggyorsabban betelnek a helyek?
2: Hát az a helyzet, hogy ezt nehéz megmondani, mert hogy ez változik minden évben. Jellemzően azért az erdélyi vándortábor, a gyalogos az, amit leggyorsabban néznek meg az emberek, illetve leginkább jelentkeznek rá. Egyszerű oka van, ez sok szempontból a legegyszerűbb. A többinél mindeniknél van egy kis csavar, hiszen sokan tartanak attól, hogy fú, biciklivel kell menni, fogom-e a biciklivel bírni, vagy vízen kell menni, van, akik tartanak a víztől, és látjuk is, hogy ezek fontos kérdések, és erről beszélgetünk a legtöbbet a jelentkezőkkel, hogy kell-e tartani a víztől, kell-e tartani a biciklizéstől, fogják-e bírni a gyerekek az útvonalat.
1: Mik egyébként többnyire a helyszínek? Mert azért sejtésem szerint más és más, hiszen mondjuk teljesen más egy erdei vándortábornak a helyszíne, mint mondjuk egy vízi vándortábornak. De ahogy például látom, azért nagyon sok van itt Észak-Kelet-Magyarországon az Európa Rádió térségében, tehát akár vízi vándortábort tekintve, akár bringás vándortábort tekintve is.
2: Igen, hát az a helyzet, hogy az egész országot lefedik a vándortáborok, mert valóban gyakorlatilag minden folyón, ahol lehet kenúzni, ott van vándortábor, tehát pont ott mondjuk Borsod-Bahogy-Zemplén megyében a Bodrogon van vándortábor, illetve egy kicsit keletebbre a Felső-Tiszán is van vándortábor, vagy a Tiszatavon, ugye a megye csücskében szintén van ilyen tábor, de távolabb is érdemes menni, mert a Dunakanyarban, a Sziget közben, Körösökön, Rábán, Moson-Dunán, Ráckevei-Dunán, a Duna alsó szakaszán és a Tisza alsó szakaszán is vannak vízi vándortáborok, tehát akár vízen is bejárható az egész ország, de ugyanez a helyzet a gyalogos vándortáborokkal Zemplénben, Mátrában, Bükkben, gyakorlatilag minden középhegységünkben van útvonal, vagy dombságokban, és ugyanez a helyzet a kerékpáros vándortáborokkal. Például a zempléni kerékpáros vándortábor az egyik legnagyobb kihívás jelentő, hiszen vannak benne szintek, de egyben az egyik legszebb is az összes közül.
1: Kiknek szól egyébként, kiknek szólnak ezek a vándortáborok, milyen korosztály vehet úgy általánosságban részt rajta?
2: A vándortáborokat általános iskola felső tagozattól ajánljuk, és egészen középiskola végéig hívjuk a fiatalokat. Azért azt el kell árulnom, hogy néha becsúsznak kisebbek is, mert hogy annyira szeretik a táborokat, hogy nem egyszer van az, hogy szeretne eljönni a nővérrel vagy bátyússal, és akkor már alsósok is vannak. Nyilván ennek vannak korlátai, a gyalogos vándortáborokban ez könnyebben megoldható, kerékpáros vándortáborban ennek hát fizikai korlátai vannak, fel kell

0: akkor miben is érezted kevésnek a tudásodat? Mi az, amire a teológiai ismeretek nem adták meg a választ, vagy konkrétan a Szentírás?
1: A Bibliában egyébként nagyon sok mindenre van válasz, és nagyon sok minden benne van. Ad ugye útmutatást arra nézve, hogy miért van a szenvedés, mi annak az értelme, hogy hogyan találjunk reménységet, hogy hogyan kerüljünk kapcsolatba Istennel. Viszont olyan pszichológiai kifejezéseket mondjuk, mint traumafeldolgozás, vagy traumafeldolgozási technikák, vagy kötődési mintázatok, ilyesmiket nem használ a Biblia. És én ezt nem úgy mondanám, hogy ellentétben állnak, hanem pont, hogy a pszichológia gazdagítja a hitet, és gazdagítja a Bibliának a már meglévő történeteiben rejlő válaszokat. Tehát ha megnézünk egy bibliai történetet, akár egy családtörténetet, ott azért nagyon sok olyan dolog van, ami pszichológiailag megmagyarázható, hogy milyen a kötődés, mintázatuk. Ott van a Bibliában sok minden, de ahhoz, hogy ezeket jól értsük, vagy megfelelő módon értsük, szerintem fontos, hogy pszichológiai tudás is legyen mellette. És ami egy kicsit túlmutat azon, hogy a Szentírásból válaszokat kapjunk, ha például találkozunk egy lelkipásztorként, akár egy személyiségzavaros emberrel, vagy valakivel, akinek még több segítségre lenne szüksége, akkor tovább is tudjuk irányítani, hogyha pszichológiai tudásunk van, hogy akkor milyen fajta szakember tudna neki még jobban segíteni. És szerintem ez egy többlet, hogyha van pszichológiai tudása is az embernek.
0: És mondjuk ezt, hogyha tudják a hívek, a közösségnek a tagjai, akkor másképp fordulnak mondjuk-e a lelkipásztorhoz?
1: Ha már valaki eljön egy lelkipásztorhoz, szerintem van egy alapvető bizalom benne, attól függetlenül, hogy van-e többlet diplomája, vagy nincsen. Szerintem ez a mi részünkről egy magasabb színvonalú felkészültség, és talán egy mélyebb vágy arra, hogy még inkább megértsük azt a másik embert, hogyha képezzük magunkat, és van még olyan plusz ismeretünk, amelyel az ő hasznára tudunk lenni.

0: valahogy ebben van egy ilyen praktikus dolog is, hogy egy kicsit a több lábon állás is egy ilyen mögöttes gondolatként ott van.
1: Lelkészként?
0: Igen.
1: Akár az is lehet, hogyha valaki egy idő után már nem szeretne lelkész lenni, vagy éppen összekapcsolva szeretné ezt?
0: Igen, igen. Vagy hogyha esetleg oda érkezik az élete, hogy valamiért válaszút elé kerül, és döntenie kell, és mondjuk lehet, hogy abban az élethelyzetben akkor lehet, hogy praktikusabb lesz egy pszichológusként.
1: Tehát ez benne lehet, igen.
0: Benne van egy ilyen is.
2: Én úgy gondolom, hogy a transzgenerációk közötti különbség, akár a Biblia alapjaim, vagy akár a mi életünkben nézzük, már nem annyira több generációk élnek egy háztartásban. Most már nagyon szétszakadott az egész társadalom szerintem. Fiatalok kirepülnek, megvalósítsák önmagukat, kevés kapcsolat jut a nagyszülőre, a szülőre még jut, és ezért a távolság is növekszik. Szeretik ugyan egymást, de én úgy gondolom is, úgy hiszem, hogy a tapasztalatok, meg hallottak alapján úgy gondolom, hogy azért nehéz a gyászról úgy beszélni, hogy a rítusok hiányoznak, mert már nem az a fajta kötődések vannak. Például, amikor hozzám jött valaki gyászfeldolgozó, azt mondta, hogy mondták, hogy anya meghalt, a tesódnak a férje meghalt, legyél már túl rajta, már egy hónap után mondták neki. Szóval, hogy maga az a formáció, hogy már fiatok nem így gondolkoznak. Ők is sírtak, de utána elengedték egy hét után az egészet. Ezt szerintem ezért nincs meg az a fajta rítus, az a fajta gyászfeldolgozási folyamatok. És szerintem ez nagyon nagy regressziózis vezet sokszor a fiatalok életében, nem tudnak hogyan hozzáállni.
0: Bocsánat, annyit szeretem volna csak kérdezni, hogy arra gondoltál itt, hogy régen egy fedél alatt élt több generáció egymás közelségében, és akkor ott egymást átsegítették az ilyen...
2: A társas támasz.
0: Ja. Értem.
2: Ami azt jelenti, hogy ők akkor ott együtt voltak, de most, ha megnézzük, már a fiatal meg akarja valósítani önmagát, a nagyszülők már zavarul, meg anya is esetleg a család is zavarul, azt nézik meg, hogy melyik idősek otthonába tegyék be a szülőt. És tisztelt a kivételnek, de vannak ilyen helyzetek is. És én arra gondoltam, hogy emiatt is van az, hogy dolgozni kell, valósítsam meg önmagamat, legyen egy egzisztenciás háttere,

0: és még gyászolok is, és szóval nem fér be. És erre reflektálok, hogy a Melindával egyetértek, hogy kivezet a rítus, de hogy már társam sem olyan az, mint régen.
1: Én pont ezért mondtam, hogy le kell porolni, tehát hogy nem ugyanazt kell feltétlen visszahozni, de a gyülekezeteinknek itt látom épp a felelősségét, és épp itt a lehetőségét is, egyrészt a misszióra is, másrészt pedig pont abban, hogy egyre inkább elidegenedünk egymástól, a gyülekezetben meg közösségre lehet találni. Tehát mondjuk én azt látom, hogy egy gyászolók vasárnapjánál milyen sokat tud jelenteni azoknak a gyászoló családoknak, hogy egyrészt van ok összegyűlni, másrészt pedig az imádságban, az énekben azáltal, hogy a gyülekezet hordozó közösségében megjelenhetnek, ezáltal gyógyulhatnak az életek. Tehát, hogy én ezt a kettőt nem kizárólagosan értem, meg nem vagy-vagyról beszélek, hanem mondom a leporolásról, a színesítésről, a lehetőséget látom benne, mert szerintem, mint keresztény közösségnek ebben van nagy lehetőségünk, és hát mint szakember ebben tudunk segíteni, meg utakat keresni.
2: És például egy gyülekezethez tartozás, vagy egy gyülekezeti közösség segíthet abban is, most ez a toxikus pozitivizmus jutott eszembe, amit mondtál, hogy ugye ez egy pszichológiai fogalom, hogy egy hónap után azt mondjuk neki, hogy ó, legyen már túl rajta, de hogy ez toxikus, tehát hogy ez nem egy egészséges dolog, és például pont egy gyülekezetben hívhatjuk fel arra a figyelmet, hogy hát igen, ennek idő kell, és hogy a gyülekezeti közösségben lehet esély is a gyógyulásra, úgyhogy ez a leporolás ilyen szempontból tényleg egy nagyon fontos dolog.
0: Egyetértek ezzel, csak nekem mégis az, amikor hozzám jönnek, és amikor vége a gyülekezetnek, és hazamegy a családja közösségébe. Na ezt ő hogyan éli meg? Volt egy ilyen alkalom, egy személy, aki járt már hozzám, most már túl van rajta, neki a lánya mondta ezt, hogy anya, most már elég, mindig feketében ez, mindig sírsz, mi is itt vagyunk, mi nem foglalkozol velünk. Ő a testvérenek a férje volt. Szóval hogy ilyen téren én úgy gondolom, hogy a gyülekezetnek fontos funkciója van, de a családi funkció az hol van? Mert az, hogy a gyülekezetben meg tudom élni, hogy gondolnak rám, de amikor hazamegyek a családi közösségembe, ott a családi közösségem hogy tud nekem segíteni ahhoz, hogy én túl legyek, mert lehet, hogy a férjem vagy a feleségem máshogy állt az elhunyttal kapcsolatban, és teljesen más folyamatok zajlanak le az emberben, mint az a személy, aki nagyon szoros kötődésben állt hozzá. És ez hatással van a családra is, hatással van a gyerekekre is, a munkára is, és még lehetne sorolni. Én ebben gondolkozok, hogy a gyülekezet az jó, nem mondom, hogy nem, csak amikor hazamegy az ember, akkor mi lesz?
3: Más megvilágításban helyezik mondjuk a bibliai ismereteket, vagy hozzáadnak sok mindent ezek a terápiás ismeretek, vagy a pszichológia, vagy a gyászterápia, a családterápia a bibliai ismeretekhez, a teológiai munkátokhoz? Mennyit tesz hozzá? Tehát másképp értelmezitek azóta a bibliai szövegeket mondjuk?
2: Én a karaktereket, a bibliai szereplőket azóta egyébként ilyen pszichológiai szemmel nézem, hogy mondjuk ott milyen személyiségfejlődés volt, milyen temperamentum jegyei vannak annak az embernek. Például Mózesre én a pszichológiai tanulásom előtt nem gondoltam úgy, mint egy impulzív személyiségre, de hogyha belegondolunk, hogy ugye lejön a hegyről, eltöri a táblákat, tehát hogy ő, mint személyiség, valószínűleg, hogy egy ilyen impulzívabb típusú ember lehetett. És ugye sok-sok személy van a Bibliában, tehát én azóta ilyen szemmel is nézem őket. Illetve egy nagyon fontos dolognak tartom, hogy akár fiatalokkal, vagy akár családokkal, hogyha találkozunk, hogy a Bibliát az ő értékrendjükben ne egy ilyen poros dolognak tekintsék, hanem egy olyannak, ami egy élő, ma is megfogható, és a személyek persze más a kultúra, más az a kontextus, amiben a történetek játszódnak, de azért nagyon sok minden, akár családi kapcsolatok, akár személyiségfejlődés, temperamentum jellemzők, amiről ugye az előbb beszéltem, azért a ma élő embernek is mutathatnak utat, vagy ezek a történetek ugye mutathatnak utat, meg az ebben lévő megoldások, és szerintem ilyen szempontból is jó, hogyha fogódzókat kínálnak ezek a bibliai történetek, és ezt sikerül esetleg megérteni, vagy ilyen szemmel nézni őket.
1: Én ezt nagyon jól tudok csatlakozni, mert hogy mint tanár, és hát mint lelkipásztor, és mint iskola lelkész, és aki fiatalokkal foglalkozom, pont ezzel szembesültem, hogy a Szentírás mennyire egy modern könyv. Elárulom, hogy nekem például a pszichológiai tanulmányaim nagyban megerősítették a hitemet, mert főleg eleinte rácsodálkoztam arra, hogy jé, hogy az Úristen az ókorban pont ugyanazokat a folyamatokat írta le a történetek nyelvén, mint amikről most tanulmányok születnek és kutatásokat végeznek, és hogy mennyire hiteles mindaz, ami a Szentírásban van, nekem ez egy nagyon komoly hit megerősítés volt. És ma, amikor tanítok, akkor nagyon sokszor ezek szóba is kerülnek, hogy hát az ember ugyanaz. A konfliktusok, a családi helyzetek, az érzelmek, azok ugyanazok gyakorlatilag, és hogy a Szentírás az egy nagyon-nagyon modern könyv, és hogy pont ezért gyakorlatilag gyakorlatilag a pszichológia ez egy repertoárt ad, egyfajta szemléletet, ezt így lehet színesít. Tehát ezekre lehet mondani szinonímákat, árnyalatokat, abban, ahogy el tudjuk mondani az üzenetet a mai embernek, és szerintem az a cél, hogy gyógyítsuk az életeket. Az Istennek ez a célja, hogy a kapcsolatok helyreálljanak vele, meg egymással, és gyógyuljanak az életek.
3: Nagyon fontos kulcs szót mondott szerintem Melinda, hogy akkor a Biblia gyógyít. Yeah.
0: Igen, én csak annyit tennék még hozzá, én egyetértek a hölgyekkel, teljes mértékben nekem inkább azt kellett megtanulnom, hogy akik jönnek hozzám gyászfeldolgozó és nem vallásosak. Ott kimondottan csak szakmai alkalmak vannak, és a 11 alkalom után hívom őket, ha van kedvük, csatlakozzanak be a gyászolók biblia körébe, amit az első alkalom után indítottam el, vagy a gyülekezet réteg alkalmaira.
3: És mennek?
0: Vannak, hál' Istennek. Van, aki a bibliaiskolába jár, van, aki a nyitott ajtóba jár, van, aki a diakóni szolgálatba vesz részt, és mondta, hogy nem kötelező belépni a gyülekezetbe, ha ők úgynak, ó, jónak látják, akkor belépnek, ezek oda van bízva, ez egy missziói tevékenységem is egyrészt, mert én durván egy olyan, hát majdnem egy évet vagyok velük, mert ugye az első 5 alkalom 2 havonta van, és akkor utána pedig havonta találkozok velük még 6-szor. Ez durván fél év, hát egy 8 hónap.
3: Zoltán, én tudom, hogy nem lehet rá ilyen sablont húzni, de nagyjából úgy átlagosan mennyi idő egy egészséges gyászfeldolgozás, amikor már az emberben úgy nem marad olyan, ami nem lehet rá mondani, egy év mondjuk, vagy...
0: Ez egy nagyon jó kérdés, hát olvastam szakirodalmakat, orvosok, te egy gyerek elvesztése 10 év. 10 év után kezdem beszélgetni róla a család. Valaki, hogyha idősebb volt, könnyebben elengedik például, hogyha beteg volt is, kísérték a betegségében az illetőt, akkor már készültek az elválásra. Az is egy másfajta lefolyás. Hogyha hirtelen hal meg, vagy ha a gyereke hal meg, és miért nem ő hal meg, mert általában úgy szokott lenni a felfogás szerint, hogy a gyerekek elkísérik a szülőket az utolsó útjukra, és a gyerekek élnek tovább. De amikor egy családban a gyerek hal meg, aki tovább vinni a családi nevet, az öröklést, meg mindent, az nagyon nehéz elmondani, hogy mennyi idő. Én azt szoktam mondani, hogy a gyász mindenkinél más lefolyású. Nincs sablon, hogy neked ennyit kell gyászolni. Most 3 év vagy 4 év után jönnek még gyászoló biblia körére, és mondták, már jobb, már könnyebb. Szóval, hogy 3-4 év után is azt mondták, hogy néha azért még a névnap, születésnap vagy évfordulók, akkor még kicsit úgy könnyebb szökik a szemükben, de már könnyen, már jobban tudják elfordozni ezt.
3: Most fordítsuk meg egy kicsit a dolgot, ha megengeditek. Ezek az ismeretek, ezek a terápiás ismeretek közelebb vihetik a Bibliát azokhoz az emberekhez, mondjuk akikkel foglalkoztok, hiszen elsősorban mégiscsak lelkipásztorok vagytok. Hogy látjátok? Ebben segítenek nektek ezek az ismeretek? Hogy hétköznapibbá, elérhetőbbé, modernebbé, emberközelibbé tegyétek a Biblia írásait?
1: Persze, ez mindenképpen megjelenik. Hozzám is jönnek úgy kliensek, hogy megtalálható vagyok, úgy is, hogy bárki felhív telefonon, tehát nem kell feltétlenül gyülekezeti kötődése legyen ahhoz, hogy hozzám eljöhessen. Nem egyszer jönnek olyan emberek, akiknek semmi közük nincs az egyházhoz, kereszténységhez. Volt már olyan, aki általam lépett be először templomba, mert a gyülekezetben tartom ezeket a beszélgetéseket, és hát egy ajtó választott el a templomtértől, és pár hónap után kérték, hogy ugyan hagyd nézzenek már be a templomtérbe, még sose voltak templomban. És talán nem véletlen az, hogy az Úristen pont egy lelkipásztorhoz vezeti ezeket az egyébként világi embereket. Ez azt jelenti, hogy mondjuk, hogy ilyen ember jön terápiára, értelemszerűen elsősorban nem a lelkipásztorral ül le. Tehát nem Bibliát nyitunk, és nem lesz imádság, és nem fogok neki igéket hozni. De azt én soha nem tagadom, hogy én egyébként egy lelkipásztor vagyok, aki egyébként ezzel is foglalkozik, és én egy szakemberként ülök le, egy mentálhigiénés, Párizs családterapeuta hallgató szakemberként ülök le vele beszélgetni, akinek mellesleg a szemléletében, a mentalitásában igenis ott van, hogy egy hívő keresztény ember. És nagyon izgalmas, amire pont rákérdeztél, hogy maguk a kliensek kezdenek el egy idő után ez irányba a beszélgetést kezdeményezni.
3: Tehát érdeklődnek.
1: Igen, de ezt meg kell engedni, ehhez ki kell alakuljon egy bizalmi légkör, és pont ezért mondtam az előbb, hogy nem egyszer megtörténik, hogy olyan emberek érkeznek, akiknek soha semmilyen kötődése nem volt az egyházhoz, vagy van egy olyan képük, ami nem feltétlenül pozitív, mert valakinek a valakije is ezt látta, és ezt olvasta, és ez történt, és akkor kialakul egy pozitív kötődés, akkor elkezdenek esélyt adni. Akkor elkezdenek rákérdezni, hogy de miért így van. Na és ezzel lehet élni. Tehát ez, amit Gyökös Jendre annak idején úgy mondott, hogy ne beszélj, ha nem kérdeznek, de élj úgy, hogy megkérdezzenek. Ez szerintem egy nagyon fontos terapeuta szemlélet is.
3: Többiek mit szólnak ehhez?
2: Nekem az jutott eszembe, hogy amikor egy nagyon nehéz élethelyzet van, mondjuk egy haláleset, egy tragikus haláleset, akkor általában vagy nagyon megkeményedik valaki, és abszolút nem akar Istenről hallani, vagy éppen, hogy elkezd nyitni. És szerintem, hogyha valaki úgy megy el egy gyülekezetbe, akár egy lelki pásztorhoz, lelki gondozói beszélgetésre, hogy ő gyászélménnyel érkezik, akkor az már valahol mégiscsak egy nyitás ott legbelül, ha így nincs is szavakkal kifejezve ő benne, mert hogyha azt mondja, hogy nekem semmi közöm Istenhez, és nem is akarok ilyen típusú segítséget kapni, akkor szerintem be se fog lépni a templom térbe. Ő egy világi pszichológushoz megy el, vagy egy olyan segítőhöz, aki biztos, hogy semmiféle Istennel kapcsolatos dologgal nem akar neki segítséget nyújtani, de ha korábban nem is hit, vagy nem is jár gyülekezetbe, vagy nem volt kapcsolata, de most mégis úgy dönt, hogy egy lelki pásztortól kér, vagy egy egyház közeli segítőtől kér segítséget, akkor szerintem az valahol kimondva vagy kimondatlanul, de már mégis egy nyitásnak a jele. És ugye innen elérhetünk oda, hogy esetleg benéz a templom térbe, vagy a gyülekezet iránt érdeklődik, tehát ez már mindenképpen egy pozitívum.

0: Berényiné, Csinádi Melinda, Fekete Edina és Dancsó Zoltán lelkipásztorokkal folytatjuk beszélgetésünket.
1: Miért fordulnak nagy tragédiák és ilyen megrekedt élethelyzetek esetén az emberek, még hogyha nem is hívjuk, inkább egy lelkipásztorhoz? Vajon miért van ez?
2: Én úgy gondolom, hogy az emberek szívében, lelkében, amikor én utolsó kapaszkodási fonal vagy kötél, még az a fajta reménység, hogy kaphatnak vigasztalódást olyan embertől, aki Istennel szoros kapcsolatban van, aki képviseli az Isten, mint a lelkipásztor. Rájuk máshogy néznek az emberek, én úgy gondolom, hogy amikor elmennek egy lelkészhez és beszélgetnek akár a gyászról, a fájdalmakról, akkor nem egyszer előfordult, hogy megkönnyebbülve mentek el, és csak a lelkész meghallgatta őket, együtt érzett velük, beszélgetett velük. Az emberek szerintem a szívük még vágynak ilyen fajta találkozásokra, hogy kicsit megnyugodjanak, vagy egy kicsit átgondolják ezt a helyzetet.
1: Én azt gondolom egyébként, hogy ezek a terápiás ismeretek, ezek nagyon is rokonak a ti hivatásotokkal, tehát ezek azért nem állnak távol. Mennyire osztjátok azt a gondolatot, hogy egyfajta korszerűbb szemléletet tükröznek, amellyel talán több embert meg lehet szólítani, nem? Ebben egyet értetek?
3: Mi szemléletet inkább eszköztárat ad. Igen. Tehát, hogy én inkább azt látom, hogy egy korszerűbb eszköztárat ad, hogy másképp beszélget az ember, más eszközöket használ, mármint hogy fizikailag megfogható kártyákat, játékokat. De igazából ugyanarról beszélünk. Ennek talán az a gyökere, hogy a régi időkben az egyház volt az egyetlen tér és lehetőség arra, hogy a lelkiekről beszélgessünk. Aztán utána valahol ott a 20. században, amikor elindult a pszichológia tudományának a fejlődése, akkor hirtelen egy ilyen nagy aha élmény volt, és mintha az egyházak egy kicsit háttérbe kerültek volna sokak szemében. Ugyanakkor pont amikor a krízisek vannak, legyen bármi, egy diagnózis, egy vesztesség, egy bármiféle olyan kérdés, ami megrengeti az embernek az életét, akkor hirtelen tudattalanul még mindig előjön, hogy az emberben igenis ott van a vágyakozás az Istennel való kapcsolatra. Tehát azért az Úristen úgy rakott bennünket össze, hogy vágyunk a vele való kapcsolatra. És ez lehet, hogy a modernkori ember háttérbe szorította, és azt mondta, hogy erről nem akarok tudomást venni, mert én az ember vagyok elől. De bizony, amikor jönnek a krízisek, akkor ez újra és újra feltűnik és felsejlik. Az előbb azt mondtad, hogy sokan keresnek. Az emberek egy része, én inkább ezt mondanám, hogy az emberek egy része újra elkezdett ilyenkor Isten felé nyitni. És ilyenkor ez egy jó lehetőség, hogyha a szakembert talál. És akkor ő döntheti el, hogy a pszichológust akarja, a segítő szakembert akarja megszólítani elsősorban, és csak másodszorban a lelkipásztor, vagy pont fordítva, és a lelkipásztorhoz megy, akitől mellesleg pszichológiai terapeuta segítséget is kap.
1: Egyébként a kollégák, a lelkipásztor kollégák, a református egyház mit szól az ilyen irányú törekvéseihez a lelkipásztoroknak? Támogató?
4: Vegyes. Szerintem az én tapasztalatom az, hogy vegyes. Nyilván a református egyházon belül is nagyon sok irányzat van. Egyébként a pszichológián belül is, tehát vannak irányzatok, vannak nézőpontok. Ugye magát a pszichológiát egy pár évtizede vagy pár éve sokan úgy gondolták, hogy az megy pszichológushoz, aki bolond. És hogy ez a felfogás talán még valakiben mindig ott van, szerintem. Vagy nekem van ilyen élő tapasztalatom, hogy ez így megjelenik.
1: Abszolút van egy ilyen megbélyegzés.
4: Igen. Aki mondjuk akár az egyházon belül is így tekint a pszichológiára, az talán fölöslegesnek gondolja, hogy nincs erre szükség, vagy hát majd, ha imádkozunk, akkor ugye minden megoldódik, tehát van még ilyen elképzelés is, de azt látom, hogy egyre inkább nagyobb lesz a nyitottság az emberekben is, meg a lelkész kollégák között is.
2: Nekem inkább a meglátásom csak annyi, hogy amit Edina is mondott, hogy tényleg vegyes. Én ezekre nem szoktam odafigyelni, megmondom azért, mert hogy én a saját dolgaimmal foglalkozni és arra fókuszálni azt csináljam, úgyhogy az Isten dicsőségére szóljon. Amin elgondolkoztam, hogy az egyház megyében is vannak mentálhigiénikus szakemberek, és nem tudom, hogy pszichológusok vannak, azt még nem tudom, azt nem derítettem fel, de hogy családterápiás képzéseket is vesznek részt, hogy jó lenne összefogni egy ilyen bázis létrehozni Debrecenben, ahol tudnánk még jobban segíteni, ugye Budapesten működik egy fajta központ, ahol nagyon nagy neves pszichológusok vannak, és járják a világot előadásaikkal. Én úgy gondoltam, hogy Debrecen is lehetne egy ilyet, egy összefogással, mert nincs még kiépítve.
1: Miért egy ilyen lelkisegítő, támogató központot?
2: Én egy olyan központra gondoltam, ahol mi lelkészek vagyunk benne, és különböző szakterületek vagy szakképzettséggel rendelkezünk, és akkor azok szerint megosztanánk egymáskat és segítenénk azokat az embereket, akik jönnének hozzánk. Mert úgy gondolom is, úgy hiszem, hogy egy Pál Ferire beülnek, nem tudom mennyi, vagy Bagdélműkére, és azok nagyon jó dolgok, és elhozzuk őket ide, nagyon kellnek, jók a könyvek, én is olvasom, meg a többieket is, de hogy egy kicsit kézzelfoghatóbbá tenni Debrecenben egy ilyet, aki bárki, hogy nem Budapestre utazzon fel, és most nem akarom senkinek se a piáját rontani, hanem csak annyit, hogy megtalálhatnak bennünket is, és egy-egy ilyen gyűjtő lennénk, ha lehet ezt mondani, nem tudom szépen kifejezni, de egy ilyen központ.
1: Zoltán egy kicsit talán többet beszélt arról, hogy mennyire segíti meg a munkáját, és mennyire látja az eredményét a munkája során ezeknek a plusz terápiás ismereteknek, de a lányok egy kicsit kevesebbet meséltek arról, hogy mi is ennek a gyakorlati hozadéka az életükben, a munkájuk során.
3: Az én életemben abszolút megvan az a hozadék, hogy például leülök egy fiatallal beszélgetni, sokkal könnyebben tudok kérdezni, mögé látok könnyebben a szavainak. Én azt gondolom, hogy jobb segítővé váltam. Nem biztos, hogy empatikusabb segítő voltam, mert szerintem elég empatikus voltam én korábban is, hanem jobban megtanultam azt, hogy a dolgok mögé lássak, hogy talán türelmesebb legyek egy beszélgetésben, hogy új színeket vegyek észre. Meg kell mondom, az eszközök mindenképp megjelennek. Az pedig egy újfajta szemléletet is jelentett, hogy én elkezdtem családokkal foglalkozni, egy új szolgálati területet jelentett így az életem közepén, hogy már nem csak fiatalokkal foglalkozom, hanem családokkal, párokkal. Ez nekem nagyon sokat jelent. Tehát, hogy ez egyfajta új kezdet is, egy megújulást is eredményezett az életemben. Egy olyan szolgálati területre találtam, amit korábban nem gondoltam volna. És hát ezért vagyok nagyon hálás, hogy a régi gyülekezetembe visszatérhettem ilyen módon önkéntesként fogadni klienseket és segíteni a családoknak. És mindig nagy öröm az, amikor látom azt, hogy életek elkezdenek helyreállni és gyógyulni, amikor házaspárok nem válnak el például. Az egy nagyon-nagyon nagy öröm. Vagy amikor azt látom, hogy van egy férj, aki nagyon-nagyon szorong, és ez elkezd enyhülni, és új lendületet kap egy család élete. Szóval, hogy azért ezekben van valami varázs. Amikor az ember látja, hogy az Úristen igenis gyógyítja, valóban, amit az előbb is már mondtam, az életeket is, ebben én eszköz lehetek, hát azért ez alázatra is indít. Szóval, hogy ilyenkor az ember azt érzi, hogy úgy rácsodálkozok az Isten hatalmára. Mert hogy ez nem rajtam múlik, hanem ez valahol fentről működik. Mert ahogy valahogy elindul egyfajta lelki folyamat, és ahogy ezek az emberek elkezdenek a lelkükkel foglalkozni, az változást idéz elő. És egy pici változás egyébként is, ezért jó a családterápia, mert az nem az egyénnel foglalkozik, hanem a családi meg a kapcsolati rendszerrel. És valaki változik, és beindul a változás az egész közösségben.
1: Mennyire tudod, és kiknél, milyen helyzetekben belecsempészni a Bibliát ezekbe a találkozásokba? Vagy a Biblia ismereteket? Vagy példázatokat? Szoktál?
3: Megmondom őszintén, hogy nem ez az elsődleges cél. Van, akinél igen, van, akinél nem. Nem ez az elsődleges cél. Én inkább megfordítanám a dolgot, hogy most például beindítottunk ettől az évtől kezdve, mármint hogy tanévtől kezdve, édesanyák számára egy anyakört. És én inkább azt mondanám, hogy fordítva csináltuk a gyülekezetben, mert a terápia az egy dolog. Tehát a terapeutaként én csak másodszorban vagyok lelkipásztor. Ott nekem nem az a feladatom, hogy én bibliai történeteket interpretáljak. Eszközként használ, de nem ez a cél. Ugyanakkor, hogyha van egy olyan biblia óra, és egy olyan biblia kör, aminek igenis van egy olyan célja, hogy a nőiességet jobban megértsük, az anyasságunkat jobban megértsük, a feleség szerepét jobban megértsük, a konfliktusainkat a családon belül, az ünnepeinket is még lehet sorolni, na akkor már más az irány. És a bibliai történetekből indulunk ki, de ugyanakkor az eszköztár az egyértelműen a pszichológia szemléletéből merít, és így következik az, hogy ez a kettő kart-karba öltve jár. És például ez egy olyan bibliakör, ami nem ez a tradicionális nyissuk ki a Bibliát és olvassuk el együtt, és ezt elemezgetjük, egzegetáljuk, hogy ilyen csúnya szavakat mondjak együtt, hanem éppen, hogy egy kicsit másfajta lelki megközelítésből indulunk ki, és kiukadunk a Szentírás történetéhez. Tehát egyfajta hidat képeznek a pszichológiai gondolatok, illetve eszköztár ahhoz, hogy jobban megértsük önmagunkat és a Szentírást.
1: Elina, ugyan otthon vagy a picikkel, de van-e valamilyen tapasztalatod azért így a gyakorlatban?
4: Nekünk most a főterep ugye a játszótér a gyerekek kapcsán, és ott rengeteg anyuka van, ugye nagy városban vagyunk, és sok kapcsolódási lehetőséget jelent egy játszótéri részvétel. Nekem az a tapasztalatom, hogy ahogyan beszélgetünk, és mondjuk megtudják azt, hogy lelkész is vagyok, és pszichológiát is tanulok, akkor nyitnak az anyukák. Tehát most már az a világ van, amikor inkább közelebb lépnek a pszichológiai tanulmányokat folytatókhoz, és nem távolabb, ugye, amiről az előbb is beszélgettünk. Egy ilyen alapszabály van a pszichológiában, meg a tanácsadásban, hogy mondhatunk bármi, de tanácsot konkrétan nem adhatunk. Ez egy érdekes dolog, hogy a tanácsadásban tanácsot nem adunk, és itt a Melinda gondolatára csatlakoznék, hogy ez bennem is azt erősíti folyamatosan tényleg, hogy itt én csak egy eszköz vagyok, és az Istennek a hatalma, ami változásokat tud hozni, akár egy szülő-gyerek kapcsolatban, akár egy házastársi, házaspári kapcsolatban, és azok az eszközök, amelyek így pluszként kerültek akár a pszichológia által az ember kezébe, azok lehetőséget jelenthetnek arra, hogy a 21. században modern módon, de mégiscsak az Istennek a hatalmát és az erejét tudjam ilyen módon is közvetíteni és üzenni az embereknek. Babamama kört is alapítottunk egyébként játszótéri anyukákból, mert a vágyakozás az Isten közelségére szerintem ott van, csak sokszor valahogy nem lesz ebből valóság, nem történik meg az első lépés, és hogyha már van egy ilyen kapcsolódási pont, akkor könnyebb ezt az első lépést is akár megtenni, vagy elindítani. Ez a Babamama klub egyébként működött, aztán ahogy megszületett a legkisebbik gyermekem, abba kellett hagynunk a saját egészségügyi dolgaim miatt, meg az időbeosztásom miatt, de ez egy működő dolog, tehát hogyha már én újra olyan élethelyzetben leszek, hogy tudom azt a heti rendszerességű alkalomtartást vállalni, akkor szerintem ez egy nagyon élő dolog lehet, mint akár egy ilyen anyakör is a gyülekezetnek az életében.
2: Én nagyon gyakorlatias vagyok, én megtudom a tudományt, de a gyakorlatban nem tudom önteni, nekem az halott sokszor, és gyakorlati területen nagyon szeretem alkalmazni, amit már a lelkész kollégák is elmondtak, mert úgy gondolom és úgy hiszem, hogy ez nagyon fontos a mindennapokban, az emberekkel való párbeszédben, kapcsolatokban, akár családban, akár gyülekezetben, akár az egyházunkban is, hogy a kell figyelni egymásra, egymást kell segítenünk mindazzal a talentummal, amit kaptunk az Úr Istentől, hogy az ő egyházát itt a Földön és az örökké valóságba építsük. Mert én hiszem azt, hogy ez az Úrtól van, mind amit én tanultam, mind amit kaptam, és szerintem a kolléganők is tudják ezt elmondani, hogy amiért ezt végzik, ezt a szolgáltat az Úr Isten dicsőségére teszik. Abba tudom kiegészíteni, hogy építsük közösen mindazokkal a talentumokkal az Isten országát itt a Földön.

Kedves hallgatóink, ismerjük meg egymást című magazin műsorunkban olyan lelkipásztorokkal beszélgettünk, akik terapeutaként, mentálhigiénés szakemberként, pszichológusként is segítik a hozzájuk fordulókat. Az elmúlt percekben Berényiné Csinádi Melinda, Fekete Edina és Dancsó Zoltán lelkipásztorokat kérdeztük. Megtisztelő figyelmüket munkatársai nevében is köszöni Tóth Emese, viszont hallás.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Kocák Szilviától hallják. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat, írta Kármán András pénzügyminiszter annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke, Kyriakos Pierakakis. Kármán András a Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkoznak Kyriakosszal, akivel pénzügyminiszterként először a májusi ciprusi ECOFIN ülésen folytatott bilaterális tárgyalást. A tárcavezető kitért a referencia kamat stopra is. Mint írta, ez attól függetlenül örökzöld téma, hogy már többször elmondták, felelős gazdaságpolitika, kiszámítható költségvetés mellett az előző kormányzatnak sem lett volna szüksége olyan piactorzító intézkedés bevezetésére és fenntartására határozatlan időre, mint a jelzálog hitelek kamat stopja. Ezzel kapcsolatban közölte, a Tisza felelősen konzultációs időt biztosítva, változatlan feltételek mellett a kamatstoppot október elejéig fenntartja, hogy utána úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapnak. Az energiaszolgáltató egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit, így az összes ügyfél közös felületre költözik. Emiatt viszont jó ideig korlátozott lesz az ügyintézés, így arra kérnek minden ügyfelet, hogy akinek még sürgős dolga van, az záros határidőn belül intézze el. Az átállással járó átmeneti ügyintézési korlátozás valamennyi ügyfelet érint, eltérő mértékben a változásról az érintetteket személyre szabottan tájékoztatják. A közlemény szerint az átállás leginkább az MVM Démász ellátási területet érinti. Az MVM Démász hálózati online ügyfélszolgálata is költözik, így az okosmérők mérési adatai sem lesznek elérhetők az eddig használt felületeken. Az adatok az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalán csak 2026. június 1-jéig lesznek visszamenőleg feltöltve, így akinek szüksége van a korábbi időszakra vonatkozó értékekre, azokat még az átállás előtt mentse el. A versenypiaci felhasználók részére jelenleg működő MVM hálózati online ügyfélszolgálat megszűnik, a jövőben ezek az ügyfelek is az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalon intézhetik ügyeiket, írták közleményükben. A Netrisk-nél 2026 első fél évében 23%-kal több kötelező felelősségbiztosítási szerződést kötöttek az autósok, mint egy éve. Az átlagdíjak 9%-kal 49 ezer forintra mérséklődtek. Besnyő Márton, a Netrisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője a közleményben kiemelte, a csökkenő átlagdíjak azt mutatják, hogy a biztosítók között fokozódik a verseny az autósokért. Míg 2010-ben kevesebb mint 3 millió autót tartottak nyilván hivatalosan, a múlt év végén ez a szám megközelítette a 4,4 milliót. A Netrisknél pedig az idén összesen már több mint 340 ezer kötelező biztosítást kötöttek személyautókra, ami 19%-os bővülésnek felel meg. Összesen a motorokkal, buszokkal, teherautókkal együtt pedig már 23%-os volt a bővülés. A KGFB mellett a kaszkó biztosítások száma is nőtt a Netrisknél az idei első fél évben 16%-kal. Az átlagdíj meghaladta a 170 ezer forintot, minimálisan nőtt az előző év azonos időszakára vonatkozó 168 ezer forinthoz képest. A héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász-Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében lesz biológiai lárvagyírítés. közölte a katasztrófavédelem. A szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe, ez a fehérje a kijutott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, még az árvaszúnyogokra is ártalmatlan. A legtöbb térségben csak elszórtan kisebb tenyészőhelyek alakultak ki, ezeket autóval, esetenként csónakkal megközelítve kezelik, a speciális élővízbe is biztonságosan kijuttatható készítménnyel. Nagyobb területen csak Csongrád-Csanád és Békés vármegyében alakultak ki a szúnyogok fejlődéséhez alkalmas, vizes élőhelyek, de ezek mérete elmarad a korábbi években ilyenkor tapasztaltól. A két érintett térségben repülőről granulátum formájában juttatják ki a lárvákat elpusztító biológiai készítményt, amely képes áthatolni a növényzeten, így célzottan a vízben fejti ki a hatását. A görög hatóságok nagy erőkkel küzdenek az Évia szigetén pusztító erdőtűz ellen. A lángok miatt két település lakóit evakuálták, miközben 88 tűzoltó és önkéntes dolgozik a helyszínen. A tűz oltásában 8 tűzoltó repülőgép és 6 helikopter vesz részt, de az erős északi szél nehezíti a munkát és újabb tűzfészkek kialakulását okozza.
0: Az időjárásról.
1: A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északi szél nyugaton és északkeleten megélénkül. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet, hajnalban 14-23 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcskertjén Szent Péteresen.
1: Főr Elézer.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: És a gyerek.
3: A gólya Kalifa.
1: Rosti fiú esetek. Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
6: 47. fejezet. Meggyújtottam egy fáklyát, és elindultam az uram előtt. A sátrak körül mindenfelé alvó katonák hevertek. Csak az ebek ugatása hangzott az éjben. A gazdám a fővezérrel lépkedett utánam. Nem beszélgettek. Csak mikor a sátorunkhoz értek, s a fővezér fölült a lovára, akkor kérdezte Csát. Hát nem mi kezdjük? Már alig, felelte álmos egykedvűen a fővezér. A jelek nem világosak? Nem. Attila bizonyosan végignézi reggel még egyszer az állásokat. Elámultam a fővezér szaván. Később világosodtam rá, hogy Attila szándékosan viselkedett úgy az idegen fejedelmek előtt, mintha a jelek kedvezők volnának. S ha ők kezdik? Kérdezte Csát. Nem hiszem, rázott a fején a bátyja. Aludj, amennyit csak lehet. Én még ebben az órában indulok. Délnek? Arra. Két kémünk vállalkozott, hogy felgyújtja a szénás szekereket, ha szél fúj. Közel állították egymáshoz. Isten, ha segít, a hátukba kerülök. Vigyázz majd a pataknál, ahol nádas. És a két testvér kezet fogott. Csát gondolkodva lépett be a sátorba. Megállt, mintha tűnődne valamin. Azután akkorát ásított, hogy az állacsontja is megroppant. Beletűztem a fáklyát az oszlopvasba, és segíteni akartam neki a vetkezésben. Ma nem vetkezünk, hárított el Csát. Te is csak ruhástul heveri le. A kardodat se tedd le. Belenyúlt a ládába, s két kis bőrtömlőt vett ki onnan, akkorákat, mint a kis gömböt szokott lenni. Vidd ki, mondotta, és akaszt hátul a nyeregre. Takart be vizes ruhával. Egyiket a villámra tedd, másikat a vezetéklóra. Megállj! Szólt ismét a ládába hajolva. Neked is adok egyet. Harc közben nagy a szomjúság. Kihúzta belőle a dugót, és megkóstolta. Leszekedett, terem tette! Megecetesedett! Ízlel csak, ecetes! Nem csoda, feleltem. Tudod, uram, hogy pincét nem hoztunk magunkkal. Hát a királyé miért nem romlott meg? Hordókban hozták, vizes bőrök alatt. Ledőlt a kapcsokon függő ágyba, s legottan elaludt. A lovak ott álltak szerszámban a sátor mellett, velük virrasztott karacslovász is. A nyergen akkor már ott lógott a rézzel borított somfa buzogány, s a púzdra, amely tömve volt félöles nágynyillal. Vess a lovak elé, mondottam. Reggelnek előtte alig, ha lesz dolgunk. Karacs ásított.
7: Nem látod, felelte, hogy rajtuk a zabos túrba.
6: És ő is ledőlt a sátor oldalába. Én a sátor ajtaja elé feküdtem, a bőr ereszet alá. Az ágyam az oszlopokra volt csatolva. Alattam Ladó aludt, meg két rabfiú. Még az alpesek között osztották őket Csátnak. A lábukon még lánc volt. 48. fejezet. Sokáig nem tudtam elaludni. Arra gondoltam, hogy lesz-e még éjszakám ezen a földi világon, vagy hogy ma látom utoljára a göncöl szekerét. Milyen más volna ez az éjszakám, ha emőkével nem találkozom? Aludnék most otthon, Konstantinápolyban, a tengerillatos, csendes nyári éjölén, s nem hallgatnám az alvó pokol közepén, hogyan ropogtatja a zabot az az állat, amely talán már reggel a halál világába ragadt bele engem a hátán. Éjfél tájt aztán mégis elnyomott az álom. De meddig alhattam? Nyáron már éjfél után 3-kor pirkad az ég. Arra ébredtem, hogy a tábor zörög. Mindenfelé dobog a sok ló, itatóra viszik őket. Fölléptem a sátor fogas oszlopára, s az ellenséget szemléltem. Hát ott is nyüzsögnek. A két tábor közt lovak milliói, mind a patakon. Vajon jut-e víz mindnek? És hát meg lesz-e ma a csata? A gazdám is fölkászálódik. Mosdik a tenyeréből, bajuszát, szakállát törli a markába. Tartom a bőrköntöst, fölrántja, siet Attilához. A hunok már mind lovon ülnek. A fiatalja a nyergetlen lovon, csupán a gubáját, vagy egy bőrdarabot, vagy pokrócot csatolva maga alá. Az öregek is alacsony kápájú nyergen. Attila sátora felé forgatják a fejüket. A távolabbi mezőkről is át-át kiabálnak. Mi lesz már? Indulunk-e? A fiatalságnak viszket a marka. Az idősebbek is jónak vélték volna a száraz napos időt, s jobb reggel, míg meleg nincsen. S mindig jobb ma, mint holnap. Magam is türelmetlen voltam. Míg a gazdám Attilánál időzött, még egyszer megvizsgáltam a csatokat a kantáron, kengyelen, harci dolmányomon, hevederen. Tőrömet, kardomat a sarum talpán csiszolgattam, a két térdemre lószörrel tömött bőrzacskót kötöttem, mint a többiek. Egy arab kereskedő befurakodott a hunok közé, és oroszlán zsírt árult. Vettek belőle sokan, és tréfálkoztak vele, hogy nyerítette az oroszlán, vagy röfögött. Az arab esküdözött, hogy tulajdon késével szedte ki a zsírt az oroszlánból Afrikában. Végre Attila leizent, hogy egyen igyon mindenki, meg hogy a lovakat abrakoljuk. Hát előfüstöltek a tábori konyhatüzek. A sátorok utcáin marhákat, borjukat, bárányokat, juhokat vezettek minden.

Musik. Negyvenkilencedik fejezet. A sátorok déli árnyéka rövid még, mikor Kászon kürtös megjelenik a királyi sátor ormán, s belefúj a nagy fehér elefántcsont kürtbe. Ezernyi ezer kürt rival meg, és ismétli ezt a három iszonyú üvöltést. S ha csend volna, hallatszana, hogyan száll ez a három hang át a táboron a messzeségbe is, ahova szem már nem láthat, de ahol még a mi népünk sokadozik. De csörögnek a fegyverek. Kiáltások zűrzavara egyszerre a tábor, nevek, hívások, parancsok hangzanak össze-vissza. Mindenki lóra fordul. Mindenki kötözi, igazítja magán a bőrsüveget, sisakot, melvasat, pajst, puzdrát, kardot, kelevészt, lován a hevedert, íján az ideget. A szarmaták és rokszolánok fejükre vonják a szarvazott fejbőröket. A gelonok emberi koponyákat tűznek a dárdájukra. A markomannok ökörszarvakat csatolnak föl. A megjelenésük ördögi. A sereg előtt 30 helyen gomolyodik fel egyszerre az áldozati tűz füstje. Az idegen népek papsága is áldoz. A hun papok lovat áldoznak, fehéret, a szarmaták és gelonok embert. Egy ismeretlen kürtrikoltás jött a távolból, északról, valami hosszan kígyózó hang, amelyet még nem ismertem. Fennmán kanyarítanak, mondta egy lovász. Az őrök visszahúzódtak a mezőről. A sátorok utcáin mindenfelé a száguldó zoltánok rúgtatják a port. A zászlótartók a kengyelükbe illesztették már a zászlóik nyelét. A síposok a belső szekerekre álltak, a gépíjakba és gépparittyákba lovakat fogtak be. Minden mozdulat gyors, a szemek csillogók, mindenki kiabálva beszél. Talán csak én egymagam vagyok sápadt, hallgatag. Most érzem, hogy hideg vonul át rajtam, mintha egy láthatatlan dökkutya nyalt volna az arcomra. Egyetlen gondolat áll az agyamban, áll szinte befagyottan, s az a gondolat, a halálodba indulsz. Akkor még ott álltam Attila sátora előtt. A lovászok között álltam, akik Attila és a főurak lovait tartották. A lovam szügyén bőrkötény, nyergén a buzogányom. Magamon a szürke harci köntös, amely fölé még kacagányt is akasztottam, hogy az urakhoz jobban hasonlítsak. Fejemen a bőrszínre mázolt részsisak, jobbomon a kard, balomon a puzdra, s benne valami százszál félöles könnyű nyíl. Hátamon is puzdra, kezemben az íjam. A kürt szó másodszor szólott a sátor ormáról. Ezernyi kürt kapja át, és üvölti át a tábor hosszán. A szekérláncokat kikapcsolják. A lovas nép csörögve-zörögve özönlik ki a közökön a mezőre. Fürge paripákon darutollas és structollas zoltánok cikáznak a sokaság előtt. Nemzetségek és családok szerint rikoltják csoportokba a lovasokat. A legelső sorba azokat sorakoztatják, akiknek a lova szügye legjobban vértezett. Kipróbált hősök azok. A zsákmány javából kettős rész illeti őket a csata után. A csapatok közepén hosszú lándzsán a családi jelvényt tartja a legfiatalabbik, néhol alig 15 éves kölyök. A jobb karja valamennyinek mesztelen. Némelyiknek a bal is, de ezüst kígyó vagy részkígyó tekerül a karra, hogy védje az izmokat. Csak a mell van erősen födve, meg a fej, de érc sisakot keveset látni. Többnyire bőrsüveget viselnek most is. A fehér hunok a feketékkel összekeveredve apró csapatokban tarkálnak a belső sorok között. Leghátul állnak a gyalogosok. Nagy áldás zúgás Attila sátora felől. Ő lovagol elő a sátorból. A fején aranyos sisak, a hátán oroszlán bőr kacagány. Előtte fölemelkedik a nagy fehér sejemzászló, amelyen arannyal hímzett karvai ragyog. Vacsar viszi. Attilát a főtisztek és testőrök rajozzák körül. Csillogó ezüst melvért, s valamennyinek két

0: part csörög az oldalán. Attila zászlójának megjelenésekor viharzó örömüvöltés dörög el a vége láthatatlan táboron. A király előre szökteti mesébe illő fehér lovát, két mesztelen karján csigatekervényes aranykarvédő. De micsoda izmos, barna két kar. Domború mellét kifeszítve röptet el a sorok előtt, s a mezőre kiindulva megfordul, hogy végignézzen a hadon, amin őt Xerxész óta nem látott az öreg ég napja. A sereg éjenzése meg-megújuló mennydörgés. Az oltárnál most szúrják le az áldozatokat. Attila megáll annál az oltárnál, amelyiknél a vak káma áldoz. A szertartás rövid. A pap kiáltva hívja a húnistent, karját terjegeti a had minden osztálya felé. Aztán nyírfa seprűt márt vérbe, és beszenteli vele a sereget. Ugyanazt cselekszik a szarmaták és gelonok az embervérrel. A papok aztán csendesen folytatják az áldozást az oltároknál mindaddig, míg a csata zajlik. Attila sebes vágtatást száguld végig a seregek vonala előtt. Néhol megáll és szót vált a vezérrel. Néhol lelkesítő szavakat kiált a seregnek. Hunok vagyunk, kiáltja a mi seregünk előtt. Ma is megmutatjuk! Micsoda erő van ebben a hangban? Micsoda erő a szeme villanásában, feje vetésében? Micsoda öröm látni egy embert, aki mintha nem is ember volna, hanem valami oroszlán isten emberi testben? Lelkesen ordítják vissza. Megmutatjuk! De az én torkomból rekedten jön ki a kiáltás. Mellettünk Berki serege áll. Attila oda kiált. Isten velünk harcol! Csatát még soha nem vesztettünk! Most se! Dördül vissza a sereg. S Attila tovább repül. Később már nem halljuk, miket mond, csak a zúgást halljuk, s a lándzsák fölemelését látjuk. De a harcvonal olyan hosszú, hogy a két szárny kiterjeszkedése elvész a síkság messzeségében. Attila arrafelé már csak a kardját villantja föl, de elég szónoklat ez is. Nézzétek, itt az Isten kardja! Távoli moraj, fegyverek megvillanása a válasz, hogy megértették Attila mozdulatát, s az ő lelke áttüzel mindenki lelkén, mint a fölkelő nap a tenger hullámain. De látni a mező túlsó oldalán át az ellenséges had fölsorakozását is. Ők odaát alig ha akartak ma harcolni, s éppen délután, amikor a nap néhány óra múlván szembesüt nekik. De mit tegyenek? Hallják a kürtjeleket, látják a támadásra készülést. El kell a csatát fogadniuk. Hideg borzongás mászkál rajtam. No, ez veszett harc lesz. Fakadt szóra mellettem egy vén hun, akinek a pofája olyan barázdás, mint a sárga dinnye. Miért? Kapok a szón. Mert mindent falt a fülem, amit körülöttem mondtak. Azért, feleli a hun, mert ha most kezdjük, éjjel folytatjuk. Nincs cudarabb az éjjeli harcnál. Antul jobb, szól rá büszkén nagyfülű Szabolcs. Legalább nem izzadunk. Szemléljük az ellenséges had előrajzását. Kétszer annyira látok, mint máskor, de oly messze van tőlünk az ellenség, hogy csak mozgó sávokban mutatkozik. Sárga sáv, vörös sáv, barna sáv, mindenféle színű sávok. De azért tudjuk, hogy az ezüstösen csillogó sáv a patakon túl a római. A sárga, a bőrpajzsos és piros foltos a frank. A fehérrel tarkázott a burgundi. A mozgó nádas az alán, a búzavetésként hullámzó nagy sokaság a vizigót, s a seregek előtt fölalá lovagló ragyogó csoportozat Écius, Teodorik király a fiával, Sangibán király, Meroveus frank király, Gondibó burgund király és a vezérek. Ők is épp úgy elrendezik a maguk hadát, mint Attila. Egy-egy ezüstös lovas csapat folyóvízként vált helyet. Aztán a vezércsoport szétoszlik. A távol messzeségben látható most már, hogy a római had mind a bal szárnyon áll, szemben a mi gepidáinkkal, s festett arcú, állatbőrös, különféle vad népeinkkel. A vízigótok a másik szárnyon, a mi osztrogótjainkkal küzdenek majd. A frankok, armorikok, burgundiak, alánok és más kevert népek a hunokkal állnak szemben a középen. Attila vezérei már a helyükre oszlottak. Nagy a hő. Mindenki izzad. A római tábor mögött nagy füst emelkedik a távolban. A szénás szekerek égnek-e? Megkezdte a fővezér a hátulsó támadást. Egy gólya kereng a két tábor fölött a magasban. Attila a kengyelben fölállva nézegelődik az ellenség felé. Látszik, hogy vizsgálódik még. A gót királynak int a kardjával. A gót had megmozdul. A lovasok szétereszkednek, mint a kinyitott legyező. Sebes vágtatással haladnak tovább a dombnak, amelyet Torizmund tart elfoglalva. Kiáltások hangzanak egyre sűrűbben, végre viharosan. A repülő fegyverek csillognak a napban. A por eltakarja a lovasokat. A gót lovasság azon túl csak földön vonuló sárga felhő, minőt a vihar első szele sodor az utakon. De lám megindult a római had is balra tőlünk. Mint az áradó Tisza ömlik csillogón a mi felső hadaink felé. Olyan messze vannak tőlünk, hogy csak tompa dübörgésük hallatszik, mint a távoli mennydörgés morgása. Mindenki hallgat, mindenki szemlél. Pokoli a hőség.
1: A csuda egye meg! Bosszankodik Csáta lovára. Még el se kezdtük, már is izzad a füle.
0: Azonban nálunk is megdördülnek a dobok, rikoltanak a kürtök, és megszólal a síposok zenéje. Az indulás bősz üvöltése nyom el kürtöket és sípokat. Csát hátra tekint reám, hogy ott vagyok-e. A szeme már is véres. Az arca úgy fénylik az izzadságtól, mintha belakkozták volna. Rajtam a halál hideg borzongása fut át. Izmaim, mint a fölvont íj, várják a feszültség fölszabadulását. Attila fölemelkedik a lován, s visszatekint. Indulót villant a kardjával. 300 000 torok üvölti a hajrá kiáltást. A paripák robogva indulnak a római sereg derekának.
1: Isten segíts!
0: A föld reng, a levegő hangok vihara. Mindenki előre hajolt testtel száguld a csapatvezérek után. S egymás nyomában szakadoznak elő a csapatok, s mint a saktábla kockái egy-egy üres tér marad mögöttük. Az üres teret csak hamar kitölti Berki, Orgovány, Dorog és Mácsa serege. A mezőn kiszélesedett csoportokban vágtatnak tovább. Elől a jobb erejű lovak, mint a kesztyűből, ahogy kinyúlnak az ujjak. Alig győzik fékezni az ilyen lovakat. Utánuk, amint futamatnyi tér marad, megindul upor, bálán, madarász és kamocsa serege, azok után urkon, beteg, aladár és zsögöd. Mink következünk? Mint az elpattalásig feszített íj, úgy álltunk eddig, várva a térszakadást. Mikor már oly messzire voltak az előttünk elmentek, hogy megindulhattunk, Csát is rikolt egyet, és megrázza az íját.
1: Hajrá, Isten uram! Burr! Megindulunk.
0: Mi indulunk-e csak ugyan? Vagy hogy a föld alattunk, az fut visszafelé? A lólábak szinte hasig felkapódnak, meg szétrugódnak. Ugyancsak kell a két térdemet szorítanom, hogy a rohanó lónak a hátán megmaradjak.
1: Húj! Húj!
0: Nem szabad elmaradnom Csáttól. Balról mellette Ladó roptat egy nagy öblös bőrpajzsal. Neki a harcban csak az urára kell vigyáznia. A nagy pajzsal minden balsó dárdát és ütést neki kell fölfognia. A nyomában mi ketten Karacsal, aki fölnyergelt lovat futtat a magáé mellett, hogy ha netán az úrét ellőnék, ledöfnék, azonnal más lóra kaphasson.
1: Húj! Húj!
0: Vágtatunk. Azaz, hogy visz a ló. mert bizony az első percekben megint megzsibbadtam. Az a pokoli hújogás, a lovaknak ilyet prüsszögése, dobogása, az a felkavargó por, apokaliptikus világzavarodás.
1: Húj, húj, hújra!
0: Mintha a szó láng volna a mellekből. De csak az első percek nyomása volt ez. Aztán egyszer csak valami soha nem érzett erő van bennem. Az az ordítás körülöttem. A harag erejének ordítása. Az erősít meg. A lovasok elszéledve rohannak tovább, mint ahogy az öntöző kannából hulló víz szokott elszéledni. Csak hamar porfelhős tágasság nyílt körülöttem, úgyhogy előre ragadhattam az íjamat. A lovam kantárát a nyereg gombra csapom, rántom, feszítem én is az íjam húriát, de még nem lövünk. A mező gyepe fölszakadozott a lovak patkójától, a porfellekben alig látom Csátot is.
1: Hújrá! Kürt jel. Nyilazz!
0: A világ elhomályosodik előttem. Nyilak felhője az, a mi nyilaink felhője. Én is megszorítom a térdemmel a fakót, hátrahajolok, s fellövöm a nyilamat a magasba. Micsoda süvöltés, suhogás, rémült lovak fújása, bősz emberek hújogása. De amonnan is száll már a nyilak felhője. Pajzsomat fölkapom. Egy nyíl belecsattan a nyerekfába, a másik egy perc múlván a pajzsomon koppan el. Uramisten, csak a lovamat ne érje nyíl, de vágtatunk tovább. A rohanásban látom már a réseken a pajzsok alá sűrűdött ellenséget. A lovak szügye dörgő ropogással nyomakodik rájuk, csattog, zuhog a szöges buzogány. A hújrá ordítás valami különös vonyításokra, rikoltásokra változik. Én még csak a mieink lovát látom magam előtt, amint tajtékzó szájjal hánykolódnak, de a lovam már halottakon ugrat. Lándzsát elő! Hiszen ezek az alánok. Tipord, lovam, tipord, tipord a fetrengő férget! Íme velem szemben is kihúzakodik egy életben maradt. Nem, leütötte Csát. Van helyette másik. Egy borzas szakállú páncélos alán. Lándzsája eltörött. Fabuzogányt sújt jobbra valakire. Ütök jobbra-balra én is, ahol fejet látok. Irtóztató erő van bennem. Házat tudnék vele dönteni.
1: Puff! Kutya! Ne!
0: Az én combomra is zuhan valami. Oda se neki.
1: Csát!
0: Ahol rántja vissza a lovát, s az arcához kap. Mellettünk üvöltve száguldanak előbbre, akik mögöttünk voltak. Lihegünk. Legalábbis egy órát küzdöttünk. A lovak is zihálnak. Hátsó lábaik közt csorog az izzadság fehér tajtékja. A kengyelemet rövidebbre kellene csatolnom, hogy feljebb ágaskodhassak, mikor ütök. Csak időm lenne rá. A tüdőm szinte szakadoz a lihegésben. Szomjas vagyok. Nézem Csátot, hogy mi baja. Vérrel pöki oldalt két-három fogát. Irtózatosan káromkodik. Kirázza a könnyet a szeméből, s odaordít Ladónak.
1: Fokost!
0: S fokost ragad. Az alán olyan sűrűn áll, mint az aratatlan búza. Csak a lovat döfik. Kapálódzó lovak és földön fetrengő emberek halmaza bástyázza el őket. Kanyarodnunk kell, hogy ismét hozzájuk férhessünk. De a portengerben a piros tollas frank lovasság hullámzik elő, s reánk. A két lovassereg összerobban. Pajzsok duhogása, sisakok csattogása, rikoltozás, kiáltozás, lovak prüsszögése. Na, pokoli gabajodás. Egy vérbe borult frank lovas lükken rám. A buzogányomat a mellének sújtom. Lefordul. A lova nekitorlódott az enyémnek. Azt is főbeütöm. A portól nem látok már, de hallom a visszahívó kürtölést. Eldöbbenek. Rántom a lovam zabláját. A sűrűség nagy, megfordulni nem lehet. Az idegen lovasság nyom bennünket visszafelé. De mögöttem tágul a tér. A lovam ágaskodva fordul meg, és eliramodik a többi után. Áldjon meg az Isten, okos állat! Egy mellettünk visszarohanó csapat ragadja át tőlünk a harcot, s mi lihegve állunk új hadirendbe. Hála Istennek! Élek! A sereg véres. Csát kürtje rendbe igazodást fúj. Pihenünk. A frank lovasok sodra olyan erős volt, hogy ezer lépésnyire tolt bennünket, míg nem orgovány hada segítségünkre érkezett, s oldalba fogta a frankokat.
1: Pihenünk, léhegünk, törülközünk. A szomjúság éles késként áll a torkomban. Csát egyre köpköd és káromkodik. De mások is véresek. Forgatják a karjukat, nyújtogatják a lábukat, amíg forog, nincsen baj. A vérzés nem baj. Nekem is véres a combom, a mellem. Még büszke is vagyok rá. Csak a kengyelemet megigazíthatnám. Csát káromkodik. Mindenki ágaskodik a nyerekben, orgoványékat nézik. Orgoványék harcolva vonulnak északnak. Érthetetlen, hogy a két küzdő sereg miért halad éppen északnak. Mintha apró fehér villámok cikáznának szűnös szüntelen a sokaság fölött. Talán a kezdetben való nyomás indította arra a lovakat. Köztünk és a harcoló sokaság között akkora tér nyílik, mint a Duna szélessége.
2: Nyolcat vágtam,
1: lihegi Ladó.
2: Láttátok? Ötöt vágtam,
1: kiáltom én is.
2: Láttam,
1: feleli Ladó.
2: Hát te?
1: Ezret, dühöng Csát. Ezret ölök meg egymagam. Valami nagy zúgás mögöttünk, amely még a harci lármát is elnyomja.
0: Attila. Álmélkodik Csát.
1: Valóban ő egy nagy fehér lovon, vagy 20 000-nyi hunnal a ragyogó testőrök között. A kardját magasra villogtatva rázza felénk, mintha mondaná. Hunok, miért vesztegeltek? Van-e, aki nem küzd ereje fogytáig, mikor én harcolok elől? S elrohan előttünk dörgő nagy zúgással. Előre hajló lovasok, düllett szemű lovak, amint tágult orlikakon prüszkölik a port. Attila zászlója, mint valami fehér szellem a száguldó sereg fölött. A seregünket új erő szállja meg. Nincs, aki ne bízzék a szerencsében, amikor Attila vezet. Ismét megindulunk.
2: Csak a közepének!
1: Rikoltja előttem egy structollas Zoltán. Attila parancsolta! Derékon törjük az ellenséges hadat! Ki az ördög tudja ebben a forgatagban, hol a dereka a hadnak? Arra kell lennie, amerre Attila vezet. Csak hamar ott vagyunk mi is, ahol a por legmagasabbra kavarog. De látni azért a kardok villogását, por fölött a fehér zászló lengedezését. Sűrű sokaság rengeti ott a földet és eget a fogcsikorgató véres ádáz viaskodásban. S mintha látnám köztük Attila sárgás csillogó sisakját, kardja villám villogását. Az ellenség csupa lovas alán már. Öles hosszú dárdáik madarakként röpködnek közöttünk. Mi is benne vagyunk megint a pokol forgatagban.
3: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
5: Abigén.
6: A bogyós gyümölcskertész, Szent Péter esetleg, házasságon innen,
5: Katalin,
6: a gyerek,
7: a gólyakalifa,
5: Rosti fiú
7: esete,
6: Pilátus testament, Szigetkék.
8: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak.

fáj neki a teste, lelke, szívet állja szemegödre, nem is tudja, feltámad-e, elpihenne, mint örök.

Adj neki a teste, lelke, szívet állja szemegödre. Nem is tudja, feltámad-e, elpihenne mindörökre.

0: Szívet álljon szemegödre, s hazáján, ha segíthetne, élne mégis mindörökre.
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok. Köszöntöm hallgatóinkat. A Magyar Nemzeti Bank a pénztári szektorral való szakmai konzultáció után ingyenes, egyszerűen használható, önkéntes nyugdíjpénztári kalkulátort jelentetett meg honlapján, amellyel a megtakarításra szánt havi összeg megadásával a majdani pénztári nyugdíjkiegészítés, az elvárt havi nyugdíjkiegészítéshez pedig a befizetendő havi összeg is kiszámítható, akár konkrét piaci szereplőknél is. A jegybank tájékoztatása kiemeli, az új kalkulátor segíti az embereket a nyugdíjcélú előtakarékoskodásra való felkészülésben, megtakarításaik tervezésében és pénzügyi döntéseiben is. Ezzel megkönnyítik a választást a piaci intézmények között és közérthetőbbé teszik a pénztárak jellemzőit. Mindez tovább fejlesztheti a lakosság pénzügyi tudatosságát, miközben az átláthatóbb pénztári adatok a piaci versenyt is erősíthetik. Az MNB új kalkulátorában az érdeklődők járadék, illetve megtakarítás fókuszú kalkulációt is végezhetnek. Az elsőnél azt számíthatják ki, hogy az általuk elvárt majdani havi pénztári nyugdíjjáradékhoz mennyit kellene havonta befizetniük. A második lehetőségnél pedig azt adhatják meg, hogy jelenleg havonta mekkora összeget kívánnak pénztárukba befizetni. Ez alapján a program kiszámítja, hogy mekkora összegű lesz nyugdíjba vonuláskor a teljes megtakarításuk, illetve a havi egyéni nyugdíjkiegészítésük. Új nyilatkozási irányelvek kidolgozását jelentette be az egészségügyi miniszter az egészségügyi dolgozók számára. Hegedűs Zsolt szerint a cél a nyíltabb, szakmailag megalapozott tájékoztatás erősítése. Ennek érdekében a héten utasítja a kórházak és az egészségügyi háttérintézmények vezetőit. A miniszter hangsúlyozta, hogy megnyitják a kórházakat a sajtó előtt, hogy a közvélemény valós képet kapjon az ellátás helyzetéről. Tájékoztatása szerint a nyitás az egészségügyi rendszerváltás egyik első lépése. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve idén is ellenőrzi, hogy a vállalkozások betartják-e a reklámokra és a fogyasztói tájékoztatásokra vonatkozó szabályokat. Az ellenőrzések célja a tisztességes piaci tájékoztatás és a tudatos fogyasztói döntések erősítése. A Fogyasztóvédelmi Hatóság tavaly összesen 240 reklámot ellenőrzött, amelyek mindössze 2%-ában állapított meg jogsértést. Ez az előző évek adataihoz képest 6%-os javulást jelent. Az idei ellenőrzések során kiemelt fókuszt kap az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálata. Emellett a hatóság ellenőrzi az erőszakos, illetve a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönző reklámokat, a természetkárosító magatartást népszerűsítő hirdetéseket, a temetkezési szolgáltatások reklámozására vonatkozó előírások betartását is. Az ellenőrzések többféle reklámhordozóra terjednek ki, mint az üzletek kirakatai, a magazinok, a reklámújságok, a szórólapok, valamint a rádióban, a televízióban és az interneten megjelenő reklámok. A vizsgálatok a közösségi média felületeket is érintik. A tanév végét követően júniustól augusztusig tart a matrica vásárlási főszezon. Tavaly, amint egy 15,5 millió értékesített e-matrica közül 4,8 milliót ebben a három hónapban vásároltak meg. Ebben az időszakban a rövidebb érvényességű úthasználati jogosultságok a legkeresettebbek, írja a Pénzcentrum. A nyáron értékesített matricák több mint 50%-át a 10 napos, azaz heti matricák teszik ki, de a havi és a napi változatok forgalma is jelentős. A nyári szezonban a vásárlók többsége, mintegy 59%-a külföldi, akik elsősorban a heti és a napi matricákat keresik, míg a belföldi autósok a heti mellett előszeretettel választják a havi és a vármegyei jogosultságokat is, csak hogy a több tranzakció több hibát is jelent. Ezért a Magyar Közút útdíj üzletág felhívja a közlekedők figyelmét, hogy a fizetés jóváhagyása előtt mindig ellenőrizzék a rendszámot, a felségjelzést és a díjkategóriát, ugyanis ha bármelyik adat hibásan kerül be a rendszerbe, az úthasználat jogosulatlannak minősül, ami pótdíj fizetési kötelezettséget von maga után. Szintén nagyon fontos az érvényességi idő, valamint a vármegyei matricák esetében a kiválasztott területi hatály ellenőrzése. A hőség miatt megerősített készenléti szolgálatok működnek a közlekedési társaságoknál, közölte a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid szerint a cél, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban be tudjanak avatkozni. A másodfokú hőségriasztás idején az ország egész területén a MÁV és a GYESEV több állomáson ingyenes ivóvizet biztosít.
0: Az időjárásról.
1: A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északi szél nyugaton és északkeleten megélénkül. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet, hajnalban 14-23 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Szeredás együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Szeredás Együttes legfontosabb küldetése néphagyományaink kutatása, hóvása, valamint feldolgozása és bemutatása annak érdekében, hogy a ma ember is átélhesse ezen ősi tradíciók évszázadok alatt kikristályosodott eszmélységét és jelentéstartalmát.

Rajta, rajta, Gönc városa, Fehér László be van fogva. Vasat, vasat a kutyára, jobb kezire, bal lábára. Fehér Anna meghall.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az Anyaország. Ébredj Észak-Magyarország címmel tartottak szabadtéri evangelizációt Boldván. Június 6-án már 12. alkalommal rendezték meg Boldva főterén, a Monostor téren a szabadtéri evangelizáció és keresztény találkozót. Az ige hirdetésen túl valóban találkozó volt, ugyanis az ország minden részéből különböző felekezetű testvérek jöttek össze. A lelki feltöltődés mellett a gyermekek számára bibliai játékok és ugrálóvár is biztosított szó. Bizonságtevések, a sajósenyei fogyatékos otthon lakóinak szolgálata, zsíros kenyér, sok szeretettel készített sütemény és a híres boldvai limonádé tette tartalmassá és felejthetetlenné a rendezvényt. A riporter Sütő Dávid Pellé helyszínösszállítását hallják.
2: Prókai Árpáddal, a boldvai gyülekezet lelkészével, illetve hát a mai esemény szervezőjével, főszervezőjével kezdem az összeállítást innen a helyszínről. Mi is ez a mai esemény, amin részt vehetünk itt a keresztjének, min vehetnek részt ma Boldván?
3: Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ez az Ébredj Észak-Magyarország szabadtéri evangelizáció és keresztény találkozó, amit az idén 12. alkalommal szervezünk meg, és erre hívogattuk Észak-Magyarországnak, de nem csak Észak-Magyarországnak, egész Magyarországnak a népét, hogy együtt legyünk az Isten jelenlétében.
2: Kicsit tekintsünk vissza a múltjára, hogyan, honnan indult ez a rendezvény, akár az első alkalmakra, hogyan emlékszik vissza, tiszteltes úr, és milyen céllal indították el?
3: Úgy indult, hogy itt Boldván van egy aludtejfesztivál, ami szombatonként volt megrendezve, és itt volt egy színpad, ami itt maradt másnapra is, és akkor indult el bennünk, hogy ne csak egy világi rendezvény legyen itt a templom előtti téren, hanem legyen egy olyan rendezvény, ahol Istent hívjuk segítségül, és ebből nőtte ki magát ez a rendezvény. Most már a kettő szétvált, az Alutej Fesztivál ősszel van, mi ilyenkor nyár elején szervezzük meg ezt az alkalmat, de az volt a célunk ezzel, hogy elsősorban a falubelieket megszólítsuk, hogy megismerjék Istent. Felekezettől függetlenül hívogatjuk erre a falubelieket, és ezen túlmenően pedig azokkal is kapcsolatunk legyen, találkozzanak egymással azok a keresztény testvérek, akik talán ismerik egymást, de itt Isten jelenlétében együtt tudnak lenni.
2: És hogyan képzeljük el, mekkora munka, gyülekezet,

0: Hát hogyan segít önöknek, mekkora munka, ez úgymond a háttérbe mi zajlik?
1: Nagy munka, hiszen általában olyan 200-300 embert várunk, és ezt meg kell szervezni. Nagyon jó a kapcsolatunk az önkormányzattal, és például a színpadot azt mindig fölállítják nekünk, itt a templom előtti téren leírják a füvet, tehát segítenek, hiszen úgy gondolom, hogy ez nem csak a gyülekezetnek, hanem az egész falu közösségnek fontos, és emellé odaáll az önkormányzat, odaáll a polgármester asszony is, és hát persze a presbiterek gyülekezeti tagok, már a héten, egész héten erre készültünk, tegnap már sátorállítás volt, ma délelőtt székpakolás, tehát van, és hát utána lebonyolítani, vezetni, megkínálni az embereket, sokan a gyülekezetből süteménnyel készülnek, ahogy vendégül tudjuk látni azokat, akik ide érkeznek, tehát ezek a feladatok azért ott vannak.
0: Mi a mai nap programja? Hogyan állították össze tiszteletes úrék? Kiket várnak? Mi a mai nap programja? Esetleg itt már látom, hogy a sátraknál is kipakoltak. Mivel és kikkel várják a résztvevőket?
1: Nap programja, ez már olyan megszokott rendszerén zajlik. A szomszéd településen van egy református szeretet otthon. Férfiak vannak ott, fogyatékkal élők, és ők mindig szolgálnak, énekkel, verssel, nagyon szeretjük hallgatni őket, és ilyenkor az ember belegondol abba, hogy olyan ritkán adunk azért hálát, hogy mi egészségesek lehetünk, és ők a maguk kis fogyatékosságukkal együtt mégis Isten tudják dicsőíteni, ez csodálatos. Ők kezdenek mindig, polgármester asszonyunk mindig itt van, és köszönti az egybegyűlteket, és dicsőítés lesz. Most egy ökumenikus csapat állt össze, baptista testvérek, és a mi ifinkből, és a Miskolci Belvárosi Református ifiből összeállt csapat, akik dicsőítik majd az urat. Lesznek bizonyságtételek, egy ifisünk, és az ige hirdető felesége tesz bizonyságot, és Erdélyből, Szilágy nagyfaluból érkezett közzénk az ige hirdetője, ő fog igét hirdetni, és a végén pedig áldással bocsátjuk el az embereket.
0: Hogyan látja, mennyire népszerű a program, kik szoktak eljönni, honnan szoktak érkezni, ha jól tudom, nem csak innen a falubeliek szoktak érkezni.
1: Nem, sokszor határon túlról is érkeznek. Most már tudom, mert láttam, hogy érkeztek Budapest mellől testvérek, és sok felől jövünk. Elsősorban a településnek van ez az alkalom, de örülünk annak, hogy most már országos híre van az alkalmunknak, és így együtt tudunk lenni azokkal is, akik máshonnan jönnek. És látom azt is, hogy a településünkről is nem csak reformátusok, hanem más felekezetűek is eljönnek, együtt vagyunk, vágynak arra, hogy közösségben legyünk.
0: Tiszteletes úr, hogyan látja, miért fontos, miért jelentős korunkban, napjainkban egy ilyen rendezvény? Láthatólag egy kicsit a gyülekezetek is ugye fogynak, zűrzavaros időket élünk. Hogyan látja, miért is fontos így egy ilyen időszakban egy ilyen rendezvény?
1: Az elidegenedés és az elmagányosodás korát éljük. Bezárkóznak az emberek. És ez a rendezvény arra jó, hogy nyissunk. Nyissunk egymás felé, legyünk nyitottabbak, és egy lelki élményt kapjanak, ami talán a hétköznapokban is, amikor jönnek a nehézségek, jönnek a próbák, vagy bármi, vissza tudnak emlékezni, hogy igen, ebben a közösségi élményben ott jelen volt Isten, jelen voltunk mi, és együtt valami olyat kaptunk, ami tovább lendít, tovább visz bennünket, talán el is segít bennünket Istenhez, Jézus Krisztushoz.
0: Tiszteltes úr, hogyan látja akár a szervezőcsapat, akár önök mit kapnak ettől a rendezvénytől, amikor már lecsengett, megszervezték, és már úgymond pakolnak elfele, milyen érzések vannak a végén ilyenkor önökben? Itt inkább a múltra gondolok, mert ugye még a mostani az most kezdődik.
1: Hát a nagy fáradtságon túl, mert azért nagyon elfáradunk, egy mély békesség, öröm, hogy Isten itt volt közöttünk. Csak egy emlék, jött a szolgálattévő hozzánk pár évvel ezelőtt, és a szomszéd faluban még esett az eső. És gondolta magában, hogy mi lesz itt. És mikor beért Boldvára, itt sütött a nap. Isten fölöttünk tartotta a kezét. És amikor vége lett az alkalomnak, az utolsó széket is bevittük az udvarra, innen a térről, akkor leszakadt az ég, és ömlött az eső. De Isten, amíg ez az alkalom volt, addig fölöttünk tartotta a kezét. És ez egy olyan csodálatos, vissza-vissza emlékszünk erre, hogy hát igen, érdemes csinálni.
0: Ősz Ferenccel, a Szilágy Nagyfalui Keresztény Gyülekezet lelkészével, tiszteletesével folytatom az összeállítást. Honnan érkeztek, és hogyan kapcsolódtak össze a rendezvénnyel?
2: Hát Szilágy Nagyfaluból érkeztünk, a Szilágy Nagyfalui Keresztény Gyülekezet részét képviseljük, és igazából ezzel a rendezvénnyel Árpén vagy Árpádon keresztül találkoztunk. Egy csendes hétvégén voltunk együtt egy férfi elvonuláson, mint férfiak, és ott szövődött egy ilyen úgy tűnik életre szóló barátság közöttünk, és próbáljuk besegíteni egymásnak azt, ami a mi részünk, amit meg tudunk csinálni, és szeretnünk a lehető legjobban megcsinálni Jézus Krisztus dicsőségére.
0: Árpáddal, tiszteltes urak, egy kicsit, ha szabad megkérdezni, milyen a kapcsolat, hogyan szövődött, hogyan tudják egymást segíteni, így akár a gyülekezetek vagy a közösségen belül.
2: Tehát azt kell látni rólunk, hogy két különböző természetű emberek vagyunk, két totál ezer idegen ember, akit Jézus Krisztus vére egybe mosott, egy vér alá jöttünk, és ezért igazi testvérek vagyunk. Olyan testvériség köt össze, amit nem tud a vértestvériség, semmiféle fajta emberi rokonság összehozni. Van egy olyan barátság, amelyik kölcsönös, amelyik kélt oldalú. Ő is eljön, és feleségestül eljönnek hozzánk, amikor szellemi segítségében van szükségünk, hogy együtt, egy erővel emeljük fel az Úr nevét, mert az mindig óriási hatása van, amikor ezer idegen emberek testvérként állnak oda egy közönség elé.
0: Mai alkalomra honnan jött a meghívás, a szólítás, illetve hogy mivel készült, hiszen ha jól tudom, ön lesz az ige hirdető itt a boldvai szabadtéri evangelizáción.
2: Hát ez nagyon érdekes volt, mert ismeretlen csapat felé szolgálok, és elgondolkoztam, hogy mit lehetne, és nem jutott eszembe semmi. Aztán, amikor imádkoztam, a következőt kaptam az Úrtól, hogy olyan emberek vannak itten, akik három területen kérnek bátorítást. Az egyik az, hogy valószínű lesz olyan, akinek újjászületése van szüksége, és arra is kell bátorítani az embereket, hogy van lehetőség. Lesz olyan, akinek új erőre van szüksége, mert megfáradt, leterhelt, és valószínű már kezdi megunni ezt az egészet a terhelés miatt. És arra van szükség, hogy új erőt kínáljunk fel Jézus nevébe. És van egy harmadik csoport, amelyik arra lehet híres, hogy bár újjászületett, bár már túl van a leterhelésen, felemelkedett, de nem látja már az értelmét. Szolgál orvérzésig, és nem látja, hogy ebben van amikor van értelme, és megcsüggett a hitibe. És fontos, hogy felajánljunk egy olyan lehetőséget, hogy van egy új hit, hihetünk abba, hogy Isten meg fogja áldani azt a munkát, amit végeznek. Ez a három irány van, amit szeretnünk megcélozni.
0: Milyen igét hozott esetleg, és mit szeretne kibontani itt a közönségnek, ebben kapcsolatban mit lehet tudni?
2: Tehát az Apostolok Cselekedetei 13. rész 36. verse, az nagyon elragadó számomra, hogy ott azt írja, hogy mert Dávid miután a maga nemzedékében szolgált Isten akarata szerint meghalt, eltemették atyái vagy elődei mellé, tehát elmúlást látott. És ebből azt láttam meg, hogy fontos, hogy megértsük, hogy mi elmúlást fogunk látni, tehát az emberi lét az múlandó. Fontos az is, hogy Isten akarata szerint szolgáljunk, mert csak az örökké való, és fontos, hogy a nemzedékünkbe, a magunk nemzedékébe szolgáljunk, ezért a mai alkalomnak a címe is, vagy a témánk címe az, hogy nemzedékünknek a felelőse vagyunk.
0: És hogyan látja, tiszteltes úr, miért fontos egy ilyen alkalom, egy ilyen közösségi gyülekezet? Egyáltalán most itt hogy érzi magát, hogyan látja a hangulatot, bár még majd ugye most fog kezdődni igazából a rendezvény, nagyon az elején vagyunk.
2: Tehát én jól érzem magam, a hangulattól függetlenül, amúgy a hangulat jó, de azt tartom, hogy az, hogy érezzük magunkat, az attól függ, hogy mi hogy gondolkozunk, és én jól akarom érezni magamat. Másodszorra pedig azt látom, hogy fantasztikus csapat verődik itt lassan össze, ez már egy óriási hangulat. Aztán nagyon fontosnak látom az ilyen alkalmakat, mert egy olyan világban élünk, ahol le vagyunk hajtva, le vagyunk terhelve, ahol követelik tőlünk azt, hogy teljesíts, mindenütt a teljesítményrendszerben vagyunk, itt pedig elengedhetjük magunkat, feloldozhatjuk egy kicsit a bűneinktől tulajdonképpen magunkat, hallunk egy kis vigasztalást, egy kis örömhírt, egy bátorítást, és emellett még találkozunk emberekkel, akik akár barátok, akár idegenek, akár testvérek, akár nem testvérek, de megláthatjuk, hogy egy közös csapatnak vagyunk a tagjai, és hogy felelősek vagyunk egymás iránt.
0: Bódis Sámuellel és Meleg Kristóffal beszélgetek, mint itt a dicsőítő csapat, mondhatjuk azt, hogy zenekar tagjaival. Sámuel, az első kérdésem az az lenne, hogy hogyan alakult ki a mai napra ez a kis közösség, zenekari közösség?
3: Természetesen köszöntöm én is a hallgatókat. Hát ez egy igen hirtelen ért felkérés volt a Boldvai Református Egyház részéről, ugyanis előre megszervezettem, volt egy olyan csapat, akit ők felkértek, és tudomásom szerint sajnos balesetet szenvedtek, ezért nem tudnak itt jelen lenni, és ez ártalmatlan kis kérdéssel készültünk. Hát a felkérés annyiból állt, hogy drága Sámuel, te vagy az egyik menedékvárunk ebben a helyzetben, ugye rájössz szombaton, egy zongora kell, meg hangosítás, és hát ez így indult a lelkész pár részéről, ez az ártalmatlan kérdés. És hát természetesen igyekeztünk készülni erre, de itt a helyszínen azért szembesültünk azzal, hogy nem csak zongora lesz, hanem így kiegészülünk, aminek én természetesen nagyon örülök, mert azért mégis egységben van az erő, meg ez a mai nap arról szól, hogy keresztény emberek felekezettől függetlenül egy adott településért megmozdulunk, és az evangéliumot, Jézus Krisztus munkásságát, a munkáját az életünkben demonstráljuk, megosztjuk az itt élőkkel, úgyhogy én személy szerint nagyon örülök annak, hogy egy viszonylag összeforrott csapatnak egy kívülálló tagja vagyok ebben a konstrukcióban, de mégis hozzátehetek valamit, és mindezt Isten dicsőségére tehetem.
0: Kristóf, nektek hogyan alakult ez a felkérés, hogyan csatlakoztatok ki?
4: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hasonló a mi történetünk is, Prókai tiszteletes úr pont nálunk volt, amikor az ifi csapattal próbáltunk, és akkor odajött hozzánk, hogy sajnos történt egy baleset a dicsőítő csapattal, aki a szombati napra érkezett volna, és megoldható lenne, hogy esetleg beugrunk, és együtt dicsőítünk. És valakinek jó volt az időpont, valakinek nem, de hála Istennek összetudtunk szedni egy olyan csapatot, és összetudtunk állni, úgy, hogy fel tudjunk utána állni a színpadra, és együtt tudjunk dicsőíteni. És tiszteletes úr mondta, hogy Sámuelék is el tudnak jönni, és tudják hozni a zongorát, a hangosítást. Szóval Isten kegyelméből összeállt az a zenekar, amivel ki tudunk állni, és mindenki tudott hozni egy hangszert, amin tud játszani. És hálás vagyok az Istennek azért, hogy egy ilyen hirtelen és SOS esetben és helyzetben is meg tudtuk azt oldani, hogy ki tudjunk állni és dicsőíteni tudjunk együtt.
0: Hogyan látod, miért fontos egy ilyen alkalom, egy ilyen összejövetel? Itt ugye már Sámuel ugye említette, hogy felekezettől függetlenül itt mindenki találkozik, és nem csak falubeliek, hanem, ha jól hallottam, tiszteltes úrtól, Budapestről is érkeztek. Te, mint fiatal jelenkorunkban, hogyan látod ezt, miért is fontos egy ilyen összejövetel?
4: Én nagyon hálás vagyok az ilyen alkalmakért. Ez kicsit másabb, mint egy vasárnapi templomi istentisztelet, mert most jelen esetben a szabadtéren vagyunk, jó idő van, hála Istennek, és ahogy említve volt, több helyről tudnak jönni az emberek, több felekezetekből, ilyenkor össze tudunk gyűlni, és össze tudtunk most is gyűlni, és ez egy kicsit lazább hangulatú program, ami most itt lehetünk. És én fiatalként azért szeretem például az ilyen alkalmakat, mert itt nem egy ilyen kötött liturgia van, hanem ugyanúgy van igei része, van ének dicsőítés része az alkalomnak, de mellette nagyon sokat lehet beszélgetni az itt lévőkkel. A kisgyerekeknek van ugrálóvár, lehet festeni, rajzolni, lehet teázni, sütit kapni, amit csak szeretnénk, és úgy gondolom, hogy az ilyen alkalmak nagyon összetudják hozni az itt lévő embereket.
5: Ébredj Észak-Magyarország címmel tartottak szabadtéri evangelizációt Boldván. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A református tanárképző és zeneművészeti kar a hallgatók szavazatai alapján az év doktorandusza díjat adta át dr. Kovács Natáliának. Az elkövetkezendő percekben vele beszélgetünk az egyetemi tanulmányairól, kutatásáról és a jövőbeli terveiről. A riporter Bálint Enikő.
2: Sok szeretettel köszöntelek a rádiunk stúdiójában, és ezúttal nem egy hosszabb beszélgetésre, hanem egy rövidebbre, és inkább a munkáidról, azaz az egyetemi munkáidról és a doktori tanulmányaidról. Miért kezdtél el te doktorizni?
3: Először is köszöntöm én is a hallgatókat. Miért is kezdtem el a doktorit? Hát tulajdonképpen ez egy álomnak vagy egy álmodozásnak a megvalósulása. Még az egyetem előtt gondolkodtam azon, vagy inkább álmodozásnak nevezném, hogy ha egyetemet végzek, akkor ne csak alapképzést és mesterit végezzek, hanem tovább is folytassam a tanulmányaimat. Aztán az alapképzés második éve alatt fogalmazódott meg jobban bennem ez a kérdés, hogy és akkor játszottam el még inkább a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha akadémiai pályáról lépnék, vagy nagy szónak tartom ezt így kimondani, igazából az akadémiai életben vennék részt. Aztán ugye ez egy kicsit úgy alább hagyott, akkor a mesteri után adódott a lehetőség, hogy a tanárnő, akivel a mesteris dolgozatomat is írtam, ő belépett a doktori iskolába, a karon, a református tanárképzés zeneművészeti karon működő ökumené doktori iskolába, és akkor így általa az ő segítségével kerültem én is be a doktoriba. Persze az is egy indok volt, hogy szerettem volna jobban elmélyülni valamiben, tehát a tudásvágy is ösztönzött, és hát ez egy nem titkolt szándékom, vagy egy vágyam arra nézve, hogy egyszer talán nekem is lehetőségem lesz egyetemen tanítani.
2: És mi az a téma, amivel jelentkeztél és kutatod?
3: A doktori témám az az időszerű kihívásokkal lépéstartó vallástanári személyiség. Mindezt a vallástanárnak az elhívására építem. Az időszerű változások alatt több mindent értek. Egyrészt a folyamatosan cserélődő alakuló generációkat, most már ugye főleg egyre inkább kerülnek be az alfa generációnak is a neveltjei az oktatásba, ezért egyrészt ez róluk is szólna az ő kutatásukról. Másrészt a változások alatt értem még az oktatásban végbe ment fejlődéseket, változásokat az oktatás politikai rendszerekben. Harmadrészt pedig természetesen a társadalomnak a változásai is, mint befolyásoló tényezők jelen vannak. És személyiségre nézve pedig azt keresem, hogy mindezekkel a kihívásokkal, vagy kihívásokat jelentő változásokkal szemben hogyan tud alkalmazkodó és rugalmas lenni a vallástanár, tehát itt kapcsolódik a vallástanári személyiséghez.
2: Még friss doktorandusz vagy az egyetemen, mennyire sikerült belepillantani, beletekinteni, ott lenni az egyetemi szférában? Mesélj akár a kihívásokról, vagy az ott létedről.
3: Amit eddig el tudok mondani így első éves doktoranduszként, az az, hogy mindenképpen fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogy ha valaki szeretne például doktoriba felvételizni, vagy jelentkezni, akkor érdemes már jóval a felvételi előtt, akár fél évvel is egy vezető tanárt keresni, egy olyan témát keresni, amin szívesen dolgozik, amiben szívesen kiteljesedne. Ugyanis akik ebben tapasztaltabbak, azok azt mondják, hogy akkor élvezetes a doktori, hogyha a téma, amit választunk, azt szeretjük is kutatni, és szeretnénk róla még többet megtudni. Tehát azt ugye említettem, hogy érdemes már korábban beszélni a vezető tanárról, és az is fontos dolog, hogy van egy felvételi vizsga is, tehát azon át is kell menni, hogy bekerülhessen valaki a doktoriba, aminek volt elméleti része, írásbeli része, és volt egy úgymond gyakorlati része, ugyanis egy kutatási tervet már meg kellett írni ehhez a készülő dolgozathoz, és azt be kellett mutatni egy bizottság előtt, tehát már beszélni kellett róla, hogy a kiinduló pontokat látniuk kellett. Szerintem nagyon fontos az, hogy milyen vezető tanárt választunk, hogy olyan legyen, akivel jól megtaláljuk a közös hangot, akivel esetleg már dolgoztunk együtt. Én például a mesteris dolgozatomat is Püspök Sarolt a tanárnővel írtam, és szerintem jól sikerül együtt dolgoznunk. Ezen kívül, ami még fontos a doktorira nézve, hogy nem igazán tudnám hasonlítani sem az alapképzéshez, sem a mesterképzéshez, olyan szempontból, hogy bár az első fél évben vannak tantárgyaink, de utána már nincsenek tantárgyaink, és saját magunknak kell úgymond az időnket beosztani. Egyrészt magunk kereshetjük meg azt, hogy milyen konferenciákon adjunk elő, ugyanis vannak kötelezettségeink, hogy konferenciákon adjunk elő, amint említettem, és publikáljunk. Erre az egyetemnek, illetve a doktori iskolának van egy konferenciája a doktoranduszok számára a márciusban, úgyhogy ez egy segítség, amiből publikációs kötetet adnak ki, és természetesen a vezetőtanár is tud segíteni ebben tanácsokkal ellátni. És ami a kihívás jelenleg számomra, hogy ugye az időmet én magam kell beosszam, mert hogy már az első, második fél évében járok, és akkor most már nem csak a tanórák vannak, amiket hallgatok, hanem nagyobb fókusz kap, nagyobb teret kap a kutatás része, vagy az olvasás része, és hát jelenleg ez a kihívásom, hogy jól tudjam beosztani az időmet, hogy szerintem az én mércém szerint eleget olvassak, vagy az, hogy megtaláljam a motivációmat konkrétan a dolgozatnak az írására.
2: Mennyi idő áll a rendelkezésre jelenleg, mert azt hiszem változtattak valamit a doktori iskolával kapcsolatosan.
3: Igen, eddig 3 év állt rendelkezésre, majd lehetett hosszabbítani 2 évet, meg talán aztán még 2 évet. Jelenleg 4 éves a doktori képzés, és 2 lehet hosszabbítani ingyen, és még 2 aztán fizetősen.
2: Gondolom, te nem szeretnél hosszabbítani, hanem be akarod fejezni, de általában mindenki így fog neki. Milyen konferenciák vannak terve, azaz, hogy országon belül, országon kívül? Ezt már tudod?
3: Természetesen az nagyon ideális lenne, hogyha 4 év alatt be tudnám fejezni, de ezt még annyira nem tudom felmérni, hogy sikerülni fog-e. Azért is, mert közben a személyes életemben, vagy magán életemben mi család alapítás előtt is állunk még, úgyhogy valószínű, hogy ez befolyásolni fogja azért a doktorit is, viszont amikor elkezdtem, akkor mondjuk ezt így előre tudtam már, hogy lehet, hogy ez alakítani fogja a dolgokat. A konferenciákra nézve eddig egy konferencián vettem részt, ezen a márciusin, amit említettem. Reménység szerint ezen a jövőre is részt tudok venni, és ezen kívül egyenlőre nincsen egyéb konferencia tervben. Most jelenleg arra összpontosítok, hogy szeptemberig meg tudjuk írni 60 oldalt a dolgozatomból, ugyanis ahhoz, hogy a másodévre átmenjek, ahhoz ez szükséges, hogy megírjak belőle bizonyos oldalszámot, és ezt bemutassam a vezetőtanáromnak, illetve a mentortanáraimnak.
2: És kaptál egy díjat. Hogyan érintett?
3: Igen. Amikor megláttam, hogy excellencia díjra lehet jelölni embereket, akkor én aztán úgy reménykedve vártam azt, hogy azok a személyek megkapják majd, akiket én jelöltem, vagy hogy lehet majd rájuk szavazni. Ugyanis a jelöléseket el is kell fogadni, ugye az excellencia díjnál, és hát a jelölések után rövid időn belül kaptam egy e-mailt arról, hogy engem is jelöltek, és akkor úgy, hát őszintén nagyon sokat gondolkodtam, hogy elfogadjam-e vagy sem, és így azon gondolkodtam, hogy miért is kaphattam ezt a díjat, vagy hogy mi az, amit én nem is tudom, tettem, amiért ezt esetleg megérdemlem. És hát végül is a férjem volt az, aki megadta a hőketet abban, hogy akkor elfogadjam a jelölést, és amikor pedig megkaptam a díjat és átvehettem, akkor igazából nagyon örültem annak, hogy olyan személyekkel együtt vehettem át, vagy olyan személyekkel együtt kaphattam meg, akiknek a munkája szerintem meghatározó akarnak az életében.
2: És ezek szerint te is egy ilyen személy lettél.
3: Hát ezek szerint.
2: Nem tudom, erről már tudtam mesélni. A jövőbeli terveidről az egyetemmel kapcsolatosan, kutatás, ösztöndíjak.
3: Ja, hát ugye az mindenképpen előttem áll, hogy a dolgozatnak a nagyobb részét megírjam és felkutassam. És nyilván ezt ugye említettem, hogy nem tudom pontosan, hogy 4 év alatt sikerül-e befejezni. Nyilván ez is egy cél lenne, hogy meg lehessen 4 év alatt, de ezt igazából próbálom rugalmasan kezelni. Az egyéb konferenciákkal kapcsolatosan még nyitva tartom a lehetőségeket, amik majd elém kerülnek. Az ösztöndíjakkal kapcsolatban pedig az is kecsegtető volna számomra, hogyha külföldre mehetnék, akár rövidebb időre, mondjuk egy fél évre nem mennék el a családi helyzetem miatt, viszont nem tudom, akár egy hónapra vagy 2 hónapra, ha lehetséges ilyesmi, viszont előbb arra gondoltam, hogy inkább itthon próbálom meg elolvasni azt az anyagmennyiséget, ami rendelkezésre áll a téma kapcsán, és esetleg itt később kimenni, akár külföldre, mert lehetőség tudom, hogy van rá, ezt ugye már a tanév elején elküldték, hogy Erasmus-a hova mehetünk.
2: Én köszönöm a beszélgetést, és további sikereket kívánok neked.
3: Nagyon szépen köszönöm.
1: Az elmúlt percekben Kovács Natália doktorandusszal beszélgettünk az egyetemi tanulmányairól, kutatásáról és a jövőbeli terveiről. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat, írta Kármán András pénzügyminiszter annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke, Kyriakos Pierakakis. Kármán András a Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkoznak Kyriakosszal, akivel pénzügyminiszterként először a májusi ciprusi ECOFIN ülésen folytatott bilaterális tárgyalást. A tárcavezető kitérte a referencia kamat stopra is. Mint írta, ez attól függetlenül örökzöld téma, hogy már többször elmondták, felelős gazdaságpolitika, kiszámítható költségvetés mellett az előző kormányzatnak sem lett volna szüksége olyan piactorzító intézkedés bevezetésére és fenntartására határozatlan időre, mint a jelzálog hitelek kamat stopja. Ezzel kapcsolatban közölte, a Tisza felelősen konzultációs időt biztosítva, változatlan feltételek mellett a kamatstoppot október elejéig fenntartja, hogy utána úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapnak. Az energiaszolgáltató egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit, így az összes ügyfél közös felületre költözik. Emiatt viszont jó ideig korlátozott lesz az ügyintézés, így arra kérnek minden ügyfelet, hogy akinek még sürgős dolga van, az záros határidőn belül intézze el. Az átállással járó átmeneti ügyintézési korlátozás valamennyi ügyfelet érint, eltérő mértékben a változásról az érintetteket személyre szabottan tájékoztatják. A közlemény szerint az átállás leginkább az MVM Démász ellátási területet érinti. Az MVM Démász hálózati online ügyfélszolgálata is költözik, így az okosmérők mérési adatai sem lesznek elérhetők az eddig használt felületeken. Az adatok az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalán csak 2026. június 1-jéig lesznek visszamenőleg feltöltve, így akinek szüksége van a korábbi időszakra vonatkozó értékekre, azokat még az átállás előtt mentse el. A versenypiaci felhasználók részére jelenleg működő MVM hálózati online ügyfélszolgálat megszűnik, a jövőben ezek az ügyfelek is az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalon intézhetik ügyeiket, írták közleményükben. A Netrisknél 2026 első fél évében 23%-kal több kötelező felelősségbiztosítási szerződést kötöttek az autósok, mint egy éve. Az átlagdíjak 9%-kal 49 ezer forintra mérséklődtek. Besnyő Márton, a Netrisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője a közleményben kiemelte. A csökkenő átlagdíjak azt mutatják, hogy a biztosítók között fokozódik a verseny az autósokért, míg 2010-ben kevesebb mint 3 millió autót tartottak nyilván hivatalosan, a múlt év végén ez a szám megközelítette a 4,4 milliót. A Netrisknél pedig az idén összesen már több mint 340 ezer kötelező biztosítást kötöttek személyautókra, ami 19%-os bővülésnek felel meg. Összesen a motorokkal, buszokkal, teherautókkal együtt pedig már 23%-os volt a bővülés. A KGFB mellett a kaszkó biztosítások száma is nőtt a Netrisknél, az idei első fél évben 16%-kal. Az átlagdíj meghaladta a 170 ezer forintot, minimálisan nőtt az előző év azonos időszakára vonatkozó 168 ezer forinthoz képest. A héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász-Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében lesz biológiai lárvagyérítés. közölte a katasztrófavédelem. A szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe, ez a fehérje a kijutott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, még az árvaszúnyogokra is ártalmatlan. A legtöbb térségben csak elszórtan kisebb tenyészőhelyek alakultak ki, ezeket autóval esetenként csónakkal megközelítve kezelik, a speciális élővízbe is biztonságosan kijuttatható készítménnyel. Nagyobb területen csak Csongrád-Csanád és Békés vármegyében alakultak ki a szúnyogok fejlődéséhez alkalmas, vizes élőhelyek, de ezek mérete elmarad a korábbi években ilyenkor tapasztaltól. A két érintett térségben repülőről granulátum formájában juttatják ki a lárvákat elpusztító biológiai készítményt, amely képes áthatolni a növényzeten, így célzottan a vízben fejti ki a hatását. A görög hatóságok nagy erőkkel küzdenek az Évia szigetén pusztító erdőtűz ellen. A lángok miatt két település lakóit evakuálták, miközben 88 tűzoltó és önkéntes dolgozik a helyszínen. A tűz oltásában 8 tűzoltó repülőgép és 6 helikopter vesz részt, de az erős északi szél nehezíti a munkát és újabb tűzfészkek kialakulását okozza.
0: Az időjárásról.
1: A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északi szél nyugaton és északkeleten megélénkül. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet, hajnalban 14-23 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, közösségi összefogással újult meg a Jókai aluljáró Miskolcon. Civil és önkormányzati összefogásnak köszönhetően újult meg az aluljáró fal festménye, mely a belváros egyik forgalmas, gyalogos útvonalán teszi színesebbé és barátságosabbá. A falfestmény helyreállítására azt követően került sor, hogy a korábbi alkotást egy felújítás során véletlenül lefestették. A festmény elkészítésében pedig a Miskolci Balázs Győző Református Gimnázium 11. és 13. évfolyamos diákjai vállaltak szerepet. A megújult falfestmény nem csak megszépíti a város környezetét, hanem a miskolci fiatalok kreativitását és tehetségét is bemutatja. Sütő Dávid Pelé összeállítása következik.
2: Somlai Balázzsal, Balázs Győző Református Gimnázium képzőművészeti vezetőjével, illetve Béres Tímával, művésztanárral, és a jelenlévő diákokkal beszélgetek itt az alkotás helyszínén. Kedves Balázs, hogyan alakult ez a történet, a kezdeményezés, hogyan indult el?
3: Igazából ez egy kezdeti egyeztetés után a képviselőasszony keresett meg minket, hogy hogyan is kéne, illetve hogy ő is megálmodta, hogy itt lehetne szépíteni ezt az aluljárót. Az aluljáróról tudni kell, hogy már előttünk 2018-ban Gregovszky Gábor és csapata által már az egyik oldal egyszer elkészült, sajnos ez utána le lett festve, hogy azt is renoválni kellett, újra helyrehozni, illetve egy teljesen új részt, az aluljárónak a többi kimaradt részeit is ki kellett találni. A már meglévő terv után szinte, hogy nem adta magát az ötlet, hogy akkor az átkötőbe, a föld alatti részbe lesz az alvilági lényeg, még a másik kiáraton az alvilág másik őrzője, egy hölgy személyében, egy hölgy, mint egy szörny, míg a másik a már meglévő terv, ugye egy, ha lehet azt mondani, egy férfinak tűnő szörny volt, tehát a kettő között pedig alvilági lényeg, ami bár elsőre ijesztően hangzik, mégis ha lejövünk, akkor inkább vidámnak tűnik, hiszen itt azért nem egy ilyen zord, sötét átkötőt kell elképzelni, aluljárót, hanem tényleg egy ilyen mai kornak megfelelően dekorált helyszínt, mint egy képzőművészeti alkotás jelenhet meg.
2: És Tíme, a diákokat hogyan toborozták ehhez a képzőművészeti alkotáshoz, illetve mennyi diákkal, hogyan dolgoztak együtt a diákokkal?
4: Úgy gondoltuk, hogy négyen vettünk részt tanárok ebben az egész produkcióban, vagy alkotásban, és hogy mindenkinek legyen két-két segítője. Hát itt könnyű volt dönteni, illetve egy kicsit nehéz is, mert azt néztük, hogy ki az ügyes, ebben könnyű volt, mert sok ügyes diák van, és akkor azt kellett még közülük eldönteni, hogy ki az, akit úgy egész évben láttunk, hogy tényleg lelkiismeretesen dolgozik, aki az órai munkájában, meg az órai szereplésében, odaadásában ott is aktív és lelkiismeretes, azt tudtuk, hogy itt is számíthatunk rá. Persze itt véges volt, mert lettek volna még ötletek, de természetesen akkor két olyan diákot választottam én legalábbis a mondjuk a grafikusok közül, akiknek mondjuk dicséretet is adtam, és az animációson, ott ketten is tanítjuk, Balázs is tanítja, én is, ott ment a vita, mert ugye mind a ketten szerettük volna még plusznak, ő pedig mondta, hogy őket ő tanítja, őket meg ő választotta így ki. De úgy közösen megegyeztünk, hogy igen, ő is jó, ő is jó. Persze így többet fel tudtunk volna sorolni, de korlátozott volt a létszám, mert arra is rájöttünk már így az évek során, hogy kevés diákkal sokkal jobban haladunk, mint hogyha sokan vannak.
2: Mennyire örültek ennek a felkérésnek?
4: Igazán nagyon örültünk neki. Először kicsit volt bennünk egy olyan félsz, hogy vajon az évvégi nagy hajtás, osztályozó értekezlet, zárások minden mellett ezt hogy fogjuk tudni megcsinálni. Múlt héten még szerdán terítéken voltunk, tényleg a képzősök egy része még estig, és ahhoz képest, ugye jöttünk már reggel 9-re, felmértük a terepet, először azt gondoltuk, hogy csak felrajzoljuk, de aztán olyan gyorsan ment így az előzetes tervek alapján, hogy már nekiálltunk festeni is. Így lettünk kész a festéssel tulajdonképpen időben, de hát közben, aki fest vagy alkotással foglalkozik, az érzi azt, hogy mennyire jó érzés közben elmélyülni benne. Ugye az ötletek születtek, volt egy koncepció, de a diákok is hozzáadták azt, ami nekik eszükbe jutott, hogy még ez így jó lenne hozzá, meg lehetett ebben ebben a stílusban tényleg egy kicsit szabadon mozogni. Örültünk neki, hogy nem kötött, hanem lehetünk benne kreatívabbak, vagy ebben a témában, meg ebben a vonal, vagy kör, folt kultúrában kicsit azért szabadabbak.
2: Balázs, téged hogyan érintett ez a felkérés, és akkor utána fordulok majd a diákokhoz is.
3: Talán amit tényleg ki tudok emelni, az a kötöttsége, hogy ez tényleg egy szabadabb alkotás volt, hogy már kolléganőm is mondta. Illetőleg mi ebben úgymond szárnyalunk, mert szoktunk minden éven a Miskolci Jegesmedvéknek a csarnokában jeget festjük, festettünk már a Bosban is egy hatalmas falat, úgyhogy mi ezt a terepet úgymond ismerjük és szeretjük, tehát hogy a diákok is minden éven várják, hogy idén milyen projektek lesznek, ahol együtt alkothat tanár és diák, és egy kicsit másfajta közegben vagyunk együtt, nem mint tanár és diák, ahogy említettem, hanem mint akár kollégális viszonyszerű alakul ki egy közös alkotás közben.
2: Veres Orsival, Kis Anna Melindával és Major Gyöngyivel folytatom a beszélgetést. Lányok, Orsi, akkor kérdezlek téged először, hogyan csatlakoztál? Itt tanárnék említették, hogy kiválasztottak titeket. Mit szóltál hozzá, hogy csatlakozhatsz ehhez a produkcióhoz, ehhez a képzőművészeti alkotáshoz?
5: Én igazából örültem neki, mindig lelkes vagyok, mikor ilyen nagyobb volumenű dolgokra kapok felkérés, legyen például szó jégfestésről, aszfalt festésről, stb. Azért nem ez az első ilyen megmozdulása az iskolánknak, hogy nagyobb felületen mutatkozik meg a tehetségünk. Én ezeknek a dolgoknak mindig nagyon szoktam örülni, mert tulajdonképpen szabad kezet kapunk abba, hogy mutatkozik meg az egyéniségünk, a személyiségünk. Azért ez egy hatalmas nagy felület, itt sokan járnak. Én nagyon örültem neki, hogy végre egy nagyobb dolgot is tudtunk mutatni tulajdonképpen.

0: felületeket szabad kézzel mértem, vagy éppen ötleteltem, hogy hogyan alakuljon maga a figura.
1: És milyen figurát festettél, vagy miről szól az, amit te készítettél?
0: Legfőképp a kezet mértem, az teljesen leginkább az én ötletem volt, és arra a legbüszkébb is vagyok, hogy ennek részes lehettem, illetve a színvilággal segítettem és kisebb részleteket.
1: Színvilág az hogyan lett kitalálva, miként lett kiválasztva, miért ezek a színek dominálnak?
0: Az eredeti alkotás, ami már évek előtt is itt állt, annak a színvilágából szerettünk volna meríteni, illetve célunk volt, hogy ellentétes legyen a két oldal, szóval ahol csak tudtuk, ezt próbáltuk megjeleníteni, hogy ha ez nagyon kék ez az oldal, akkor azt szerettük volna, hogy az emberek viszont felmennek, az az ellentétes szín legyen, de igyekeztünk a kettőt összekapcsolni részletek által.
1: Honnan jött a kéz ötlete, hogy a bejárathoz, úgymond a lépcsőhöz egyfajta utat is mutat, bár én nem szeretnék belemagyarázni semmit, én talán így érzem most, ahogy végigmentem, a kéz ötlete az honnan jött?
0: Igazából az ötlet onnan jött, hogy magának az aluljárónak a bejárata sokkal másabb, mint a másik oldal, és úgy gondoltuk, hogy végigvezethetni a korláton valami, hogy kicsit dinamikusabb legyen az egész formája, és szintén, hogy kontrasztba álljon a másikkal, ami viszont befelé mutat, egy utat mutat végül is.
1: Az alkotás közben mit éreztél, milyen volt a hangulat, belülről hogyan tudtad magad átadni az alkotásnak?
0: Nagyon jó volt ennyi emberrel dolgozni, és nagyon tetszenek az ilyen kollaborációk, főleg, hogyha az iskola rendezi, szívesen vennék én is jövőben is részt ilyeneken, és tényleg azt tudom mondani, hogy élveztem, nagyon jó volt.
1: Mit szóltok hozzá, hogy úgymond a város részéhez, egy részéhez hozzátettetek valamit, és szépítettétek a várost?
0: Úgy érzem, fontos, amit tettem, és örülök, hogy elmehetnek itt emberek, és nézhetik azt, amit alkottunk.
1: Orsi, te ezt hogyan látod? Neked ez mit jelent, hogy a város egy részéhez úgymond hozzáadtok?
2: Szerintem ez az érzékenyítés. Azért a mai világban nagyon szükség van arra, hogy az ember tényleg face-to-face legyen a művészettel, és valamilyen érzést mindenki ki átmegy rajta, megáll egy festményt, és elgondolkozik, ez vajon mit ábrázolt, ez vajon honnan jöhetett neki. Már elindul egy gondolatiság, már elindul egy érzés, egy gondolat, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy egy ilyen dolog megmozdítsa az embereket, hogy érzéseket váltson ki. Erre nagyon szükség volt már itt is, és máshol is szükség lenne már rá.
1: És Gyöngyi, még hozzád fordulok ide, te hogyan vetted ki a részedet az alkotásból, milyen szereped volt, milyen ötleteket hoztál?
3: Leginkább Annával dolgoztam, én is hátul a tervezésben segítettem, felületeket festettem, de a későbbi napokon itt bent is dolgoztam, javítottam hibákat, meg töltöttem ki a színeket, a kontúrokat is, úgyhogy kicsit mindenből kivéve elől.
1: És mit szólsz, ahogy a téma ez kialakult, te esetleg mit tettél hozzá, vagy mi az a felület, ami konkrétan a tiéd volt, amit te készítettél, az miről szól?
3: Úgy nagyjából mindenbe belenyúltam egy kicsit, teljesen semmit nem mondanék az enyémnek. A többiekkel dolgoztunk együtt, és abba vettem részt.
1: És milyen volt a munka, hogyan tudtál az alkotásba belemerülni?
3: Nehéz volt, szokatlan volt, nem vagyok annyira jó festésben, de itt valamennyire könnyebb volt, viszont az egyenes vonalhúzás ez nehéz volt, de együttműködéssel meg lehetett mindent oldani.
1: Benned az milyen érzést vált ki, vagy mit gondolsz arról, hogy te is hozzátettél így a város képéhez egy ilyen alkotással? Erről mit gondolsz?
3: Nagyon meglepődtem, de megtisztelő, hogy részt vettem benne.
1: És a munkafolyamat az hogyan nézett ki, hogyan képzeljük el, tíme, miként alakult ki ez az egész aluljáró?
4: Igen, gyorsan történt a tervezés, mivel gyorsan ment a felkérés is, és aztán pedig a kivitelezés is. Tulajdonképpen kollégám Balázs volt az, aki még otthon az osztályozó, meg mindenféle vizsgák után még nekiült, és akkor csinált egy nagyon gyors tervet, hogy mi is legyen, illetve még az Ubás Dani kollégán készített még egyet, hogy kezdjük el, hogy induljunk, és akkor ceruzával gyorsan felvázoltuk, és ahogy mondtam is, hogy azzal gyorsan készen lettünk, innentől kezdve már viszonylag szabadság volt a gyerekeknek és nekünk is, hogy az adott színek, amik hát meghatározóak voltak, meg meghatározottak is voltak, azokból hogyan tudunk egy alkotást létrehozni. Először felvázoltuk, igen, ceruzával, kimértük, utána rájöttünk, hogy köröket nem tudunk olyan szabályosan mégsem létrehozni, mint ahogy ezt elterveztük, úgyhogy gyorsan még elszaladtunk körzőért, akkor körzővel újra gondoltuk az egészet, illetve hát különféle otthoni eszközöket is hoztunk, mert lehetett a körzőt kinyitni, úgyhogy már fedővel ezzel is dolgoztunk az utolsó napokban, mert ugye az, hogy felrajzoljuk ceruzával, az egy dolog, de utána a falnak a felülete, illetve az ecsetnek a szétnyíló kis szárai, azok tulajdonképpen felülírják azt a vonalat, úgyhogy még kimente természetesen nagyon nehéz úgy tartani az ecsetet, még akár egy vászton is, hogy az pontosan egy

0: Ugye ne is legyen, nem hogy egy ilyen viszonylag rücskösebb felületen, természetesen azért jól le volt ez alapozva, de azért mégsem egy papír a felülete, ahol nem csúszik meg mondjuk a festék is akár, vagy csorog, és akkor kértünk még utólag javító festéket, amivel ezeket a hibákat, illetve hogy a kontúrok azok pontosan egyformák, illetve egyenesek legyenek, azokat ki tudjuk javítani.
1: Balázs, iskola részéről mit szóltok, hogy erre felkértek titeket, hogy egy ilyen alkotással a városképét alakíthatjátok?
2: Az iskola mindig nagyon örül az ilyen megkereséseknek, tehát támogat minket ebben, hogy szerepeljünk, illetve úgy alkossunk, hogy ne csak ők lássák, ne csak az iskola lássa, ne csak otthon a család, amit a diákok alkothatnak, hanem tényleg a város is megtapasztalja. Úgyhogy mindenképpen azt mondom, hogy az iskola minden ilyen projektbe nagyon örül, és támogat minket, hogy részt vegyünk benne. Meg is sugom, hogy lesznek még a közeljövőben ilyen projektjeink. Illetőleg nem mondtuk a két kollégának a nevét, csak az egyiknek még, akik segítettek nekünk ebben a létrehozásában. Az egyik Zubács Dániel, a másik pedig Ostor Kórházi Erika, tehát így volt a négyfős tanári csapat, és mindenképp még a már emlegetett első alkotás, amit ugye újra létre kellett hozni, ebben nem csak mi vettünk részt, hanem ugye éppen most is alkotó Gregovszki Gábor is itt van, úgyhogy még ezt mindenképp el szerettem volna mondani.
1: És miért jelentős, vagy miért hasznos, ha fogalmazhatunk így, akár a város részéről, tekintve, hogy mondjuk egy aluljáró egy ilyen szép alkotással fel van díszítve, fel van öltöztetve?
2: Mondhatni, hogy a tapasztalatok is azt mutatják, hogy egy nem teljesen sima fal, nem egy teljesen hófehér, vagy egy évek óta piszkosan álló fal, talán hívogató parongálóknak, mint egy olyan fal, vagy egy olyan helyszín, ami valóban kreativitást kelt. Illetve, ha nem a rongálók szemszögéből nézzük, hiszen azért csak többen vannak a városnak ezen emberei, akkor mégis jó érzés kelt bennük, hogy végigjönnek, gondolkodnak, nézegetik, mi mit jelent, belemagyaráznak. Itt az ábrázolásmód is egy olyan, hogy mindenki más láthat bele ebbe a formákba. Mi is sokat beszélgettünk menet közben erről, illetve ahogy jöttek a járók elők alkotás közben, nagyon sokan megdicsérték, nagyon sok jó szót hallottunk. Volt egy kisfiú, aki a nagyapájával jött, és ő például azt mondta, hát illetve nem is ő, a nagyapa mesélte el, hogy a gyermek, mikor annó lekerült az első festmény innen a bejáratáról az aluljárónak, akkor azt mondta, hogy többet nem is lesz ide kedve lejönni, és most újra lesz kedve lejönni, úgyhogy nagyon-nagyon örülnek az itt lakók is. Tényleg annyian mondták, annyi biztató szót hallottunk, hogy meg is lepődtünk, hogy milyen közvetlenek itt az emberek.
3: Kedves hallgatóink, közösségi összefogással újult meg a Jókai aluljáró Miskolcon. Civil és önkormányzati összefogásnak köszönhetően újult meg az aluljáró fal festménye, mely a belváros egyik forgalmas, gyalogos útvonalán teszi színesebbé és barátságosabbá. A falfestmény helyreállítására azt követően került sor, hogy a korábbi alkotást egy felújítás során véletlenül lefestették. A festmény elkészítésében pedig a Miskolci Balázs Győző Református Gimnázium 11. és 13. évfolyamos diákjai vállaltak szerepet. A megújult falfestmény nem csak megszépíti a város környezetét, hanem a miskolci fiatalok kreativitását és tehetségét is bemutatja. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, 6. alkalommal várta a gyerekeket a Mirehu országosan is egyedülálló szemléletformáló élménynapja, a Makukáció. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek játékos élményalapú programokon keresztül ismerkedjenek meg a hulladékgazdálkodás, az újrahasználat és a fenntartatóság legfontosabb kérdéseivel. A rendezvényen idén pontosan 300 gyermek és kísérő vett részt, mely ismét bebizonyította, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik az olyan programok iránt, melyek a környezet tudatos szemléletformálást élményszerű módon teszik elérhetővé a fiatal generáció számára. A Makukáció különlegessége, hogy a hulladékgazdálkodás témáját nem csupán bemutatja, hanem interaktív élményeken keresztül teszi kézzel foghatóvá a gyerekeknek. A Mirehu Nonprofit Kft. Számára külön öröm és elismerés, hogy évről évre olyan neves szakmai partnerek és kiállítók csatlakoznak a rendezvényhez, akik saját területükön országosan is meghatározó szerepet töltenek be. Sütő Dávid Pellé összeállítása következik.
2: Ladányi Rolanddal, a Mirehu ügyvezetőjével kezdem az összeállítást itt a Makukációról a helyszínen. Milyen múltra tekint vissza a Makukáció, és milyen ötlet alapján indult el?
3: Hát 6. alkalommal rendezzük meg a Makukációt, de nyári rendezvényként ebből ez az 5. alkalom. Hát a történelem oda nyúlik vissza, hogy elkezdtük kutatni a miskolci hulladékgazdálkodás szemétszállításnak a történetét, és ez pont a 145. évben jutottunk el oda, hogy akkor eszméltünk, hogy úristen, itt a múltban nagyon komoly dolgok voltak, és hát megrendeztük november 24-én, ez az, az időpont, amikor akkor az első rendelt hatályba lépett, amit mi Makuka napnak neveztünk el, és akkor azt mondtuk, hogy akkor mindenre szeretnénk egy ilyen közösségi élményt, egy edukációs programot, egy élménynapot itt a gyermekeknek létrehozni. És hát ez meg is történt akkor, de szembesültünk vele, hogy azért november végén az időjárás az már nem olyan kellemes, és azért van elég komoly kockázatokat tud magában hordozni. És akkor hoztunk egy döntést, hogy ez jó, de ezt inkább tegyük át nyárra, és akkor így a nyári színidő megkezdés előtt, itt a tanév utolsó hetén, akkor rendezzük meg, és innen lett a Makukáció is. Előtte Makuka napként ment a legelső alkalommal, és így lett Makukáció a vakációból már. Ugye ilyenkor már jó az idő, ilyenkor már nem kell az iskolára koncentrálni, mindenki felszabadultabb, és hát így nekünk is könnyebb dolgunk van, amikor edukálunk, mert tényleg csak ide kell, hogy figyeljenek már a gyerekek.
2: Mi zajlik ma? Milyen programok vannak, milyen állomásokkal várják a gyermekeket?
3: Hát azon, hogy egyedülálló az országban maga az esemény. Minden jelentősebb foglalkoztató, aki hulladékgazdálkodással, fenntarthatósággal foglalkozik, az itt van nálunk, és itt a gyermekek állomásra, ami egy akadályverseny szerűen járják végig a különböző programokat, ahol egyrészt van edukáció, másrészt pedig versenyeznek is egymással, pontokat tudnak gyűjteni, és hát a végén majd ki fog alakulni egy sorrend.
2: Kik érkeztek, társ szervezetek, ha meg lehet kérdezni egyet-kettőt, kikkel vannak itt az állomások?
3: Hát aki ismertebb a MOHU, mint konceszor, aki az országban a hulladékgazdálkodás koordinálja, ők vannak egy komoly standdal, de itt van a tiszai petkupások, a műhelyel, ahol ártéri hulladékból gyártanak különböző kis apró termékeket, kulcstartót, vagy akár fésült, vonalzót, bármit is, azt itt el tudják készíteni. Ökojátékok, aki a legnagyobb versenyrészt adja a napból, hát nagyon sokan vagyunk, szerencsére, és nagyon széles a paletta is, tehát hogy tényleg sokszínű, sokféle játékkal, tehát nem egy csíkú, és ez adja ennek a szépségét is, hogy így a gyermekeknek ez tényleg egy izgalmas, élményekkel teli nap tud lenni.
2: Hány csapat érkezett itt? Hogyan képzeljük el ezt a versenyt? Mi lesz a nap végére majd?
3: Minket most a 150 éves láz tart izgalomban, mert ugye a 150 éves az a Makuka évfut jelenleg, és emiatt azt szerettük volna, hogy 300 gyermek legyen itt nálunk, tehát az 250, innen jön a kapocs, tehát 300 gyerek vonul itt csapatokra a szétbontva állomásra, ez az eddigi legmagasabb szám egyébként, tehát, de ez ezzel függ össze, általában jellemzően 250 körül szoktunk lenni, így az elmúlt események során, de most ezt a 300 fős létszámot sikerült elérnünk.
2: Mi a célja a rendezvénynek?
3: Hát a célja alapvetően ez a környezetvédelmi edukáció, szemléletformálás. Azt valljuk és hisszük, hogy fiatalkorban ezeket az attitűdöket, ezeket a szokásokat sokkal könnyebb kialakítani, és igazából ez is ennek a része. Tehát nálunk rendszeresen vannak edukációs programok, kvázi minden nap jönnek hozzánk iskolai csoportok. Ez egy ilyen élménynap, ahol nagyobb tömegeket tudunk megszólítani, de az üzenete ugyanaz. figyeljünk a környezetünkre, és ez a legfontosabb, és hogy ha a hulladékos oldalról nézem, hogy tekintsünk egy kicsit másképp már a hulladékra is. Tehát sokkal inkább erőforrásként, alapanyagként kell, hogy kezeljük, nem pedig egy olyan dolog, amit eldobunk, mert nincsen már rá szükség.
2: Hogyan zárul majd a nap? Mi lesz a napzárása?
3: Hát a napzárása a hagyományoknak megfelelően egy alma koncerttel fog zárulni, tehát egy koncert élmény a végén, amikor már elszabadulnak az indulatok, és a táncé a főszerep.
2: Nagy Edith Zitával, az Avastetői Általános Iskola egyik pedagógusával beszélgetek. Honnan érkeztek, bár azt a bemutatásra félig meddig elárultam, mennyien és honnan érkeztek, honnan hallottak a rendezvényről?
4: Az Avastető iskolából érkeztünk két osztállyal, két negyedikes osztállyal, a 4x1-el és a 4x2-vel, és 32-en jöttünk.
2: Mennyire rendszeres visszajárók, honnan hallottak erről a makukáció rendezvényről?
4: Többször is voltunk már, tavaly csak a rövid programon voltunk a félnaposon, a másik felünk volt az egésznaposon is, de már egy pár éve is. Nagyon szívesen járunk vissza, a gyerekek szívesen jönnek. Benne az iskolában is gyakran foglalkozunk ezzel a témával.
2: Miért látja fontosnak, jelentősnek, miért jó, milyen a hangulata ennek a programnak?
4: Nagyon jó hangulatúnak látom, vidáman, jókedvűen, mindenféle érdekes feladattal, nagyon jól érzik magukat, azt mondták, hogy ez egy chilles nap.
2: Mi a feladat itt, ha jól látom, hogy csapatokban vannak, versenyeznek, és mit kell itt teljesíteni a diákoknak, esetleg önöknek, pedagógusoknak?
4: Most egy akadályversenyben veszünk részt, megyünk állomásról állomásra, mindenféle válogatási, dobálós, kosárlabdás, szerencsekerékforgatás, mindenféle feladattal.
2: Hogyan látja a mai fiatalok, mennyire felkészültek az iskolába, mennyire foglalkoznak ezzel a témával, a fenntarthatósági témával, a környezetvédelemmel?
4: Én szerencsére azt mondhatom, hogy mi nagyon sokat foglalkozunk vele, és a gyerekeket nagyon érdekli. Rengeteg feladatot oldunk meg a Wordwall applikáción keresztül is, de készítünk mindenféle hulladékból különféle tárgyakat, szeretik ezt csinálni.
2: Most itt milyen a tudása a fiataloknak? Gondolom ez is egyfajta felmérés. Mit tapasztal, mennyire ügyesek?
4: Szerintem nagyon ügyesek, főleg azért, mert szívesen is csinálják. Ügyesek a feladatok, nagyon jók, ők megélvezik az egészet.
2: Van-e olyan feladat, nem tudom, hogy hány állomáson mentek végig, amit esetleg kiemel, amivel még nem találkoztak, és hogy esetleg be lehet építeni akár a tanrendbe is?
4: Sokfélét csináltunk, tehát az ilyen puzzle és hasonló feladatokat, igen. Nyilván az, ami nem megvalósítható az iskolában, ezek a szétválogatós feladatok, ahol a műanyag és fémkupakokat és ezeket a dolgokat, még berendezésekkel olyat nem tudunk csinálni, de nagyon tetszettek ezek a kerékpáros, meg kézi hajtású dolgok is, nagyon jó feladatok.
2: Plusz tudást hogyan látja, kapnak itt esetleg a fiatalok, vagy már mindezzel rendelkeznek?
4: Nem, azért még attól távol állunk, hogy mindennel rendelkezünk, nagyon sok új ismerettel találkoztunk, nagy érdeklődéssel figyelték, és örültem neki, hogy most nem régen voltunk pont egy üvegmúzeumban, és már onnan is nagyon sok ismeretet hoztunk, és szerintem itt is rengeteg újat tanultunk.
2: Kovács Tiborral, az Ökojáték program vezetőjével folytatom az összeállítást. Hogyan, miként csatlakoztak a Mirehu-nak a makukációjához? Hát ha jól tudom, szinte minden alkalommal itt vannak.
5: Szeretettel üdvözlök mindenkit. Igen, sok a gyára vagyunk itt, nem tudom megmondani számosan, talán a 7.-8. alkalommal is. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, és mint szakmai lebonyolítók vagyunk jelen egy játékprogrammal, egy vetélkedővel.
2: Mit hoztak ide a fiataloknak, a gyerekeknek a mai eseményre? Milyen programokkal várják őket? Úgy látom, hogy számos állomás van.
5: Igen, 5 állomással készültünk, ami egy vetélkedő, ilyen körforgó színpadszerűen működik a 10 csapattal. Tehát 10 csapat érkezett ugye a rendezvényre, ők szétlettek a csapatok szedve 2 5-fős csoportra, és az 5-fős csoportok 9-től 11-ig, illetve 11-től 13 óráig vetélkednek nálunk. Összesen 15 játékon és 5 teszten, tehát elég komoly szakmai kérdések is felvetőnek, persze játékos és élményszerű program, és az a lényeg, hogy élményszerű tanulás.
2: Milyen játékokkal készültek, milyenek ezek a játékok?
5: Ugye könnyebb lenne, ha látnák a rádiónézők, de nem látják. Tehát ezek a játékok mind kézzel készült, fából, javarészt fából készült játékok. Viszonylag modern dolgokról beszélünk, tehát nem kasos körforgóról. Itt mindegyik játék valami kompetenciát, kulcskompetenciát fejleszt. Játék, vannak ügyességi játékok, logikai játékok, memóriatáblák, kétkéz koordinációs játékok, vannak olyanok, amelyek csapatmunkát, ami mögöttünk van, az is egy olyan játék, ahol 4 gyermeknek kell egy feladatot megoldani együtt, és ha nem választanak főnököt, illetve nem csinálnak tervet, akkor egy nagyon keserves játék. Egyébként meg egy nagyon szórakoztató ügyességi játék, amikor ráéreznek, már jól megy. Hoztam óriás csúzlit, hoztam egy mágneses hulladékválogató művet, veszélyeztetett állatok élőhelye, illetve felismerése, gyógynövényekkel kapcsolatos játékot hoztunk. A tudatos vásárlásnál, hogy a bevásárlás után mit hova teszünk, a hűtőbe, spájzba, hoztam komposztálással kapcsolatos játékot, a lakásba az energia megőrzésnek a játékát, ezek mágneses játékok, de ez mindegy kézzel festett, nagyméretű fajátékok.
2: És mit tapasztalnak, milyen a fiatalok tudása, milyen tudással rendelkeznek, illetve milyen plusz kaphatnak itt?
5: Ugye itt el vagyunk kényeztetve, mert ezek a csapatok válogatott csapatok, hiszen egy hosszú vetélkedő, egy tanulmányi versenynek a 10 legjobb helyezettjével vagyunk itt. Változó tudások egyébként, vannak akik elméleti tudással rendelkeznek, gyakorlatival nem annyira. Ugye az életkorból adódóan vannak még kis suták, vannak ügyesebbek, tehát teljesen változatos, alapvetően felkészült gyerekekről beszélek. És ugye a hosszú távú tapasztalatunk meg az, vagy a rég múltra visszatekintünk, szóval ez a program 2010 óta működik, tehát már bő 15-16 évnyi rutin van a környezeti nevelés témakörbe, több ezer rendezvényen vagyunk már túl. Az látszik, hogy a gyerekek azért jobban képben vannak, mint a szülők.
2: És milyen plusz kaphatnak még itt esetleg azon túl, amit tudnak itt ezeken az állomásokon?
5: Elsősorban élmény, tehát mi azt valljuk, hogy az élmény alapú tanulás a leghatékonyabb és a legmélyebben bevésődő tanulási forma, amikor a gyerek nem egy száraz tananyagot próbál elsajátítani, hanem valami élményt kap mellé. Itt megtanuljuk, megint egy olyan játék, mert tanulunk, amely egy hatalmas nagy csúszdé, ahol kukákra lövöldözünk velük azonos színű labdákkal. Itt nem biztos, játszva tanulja meg, hogy nem mindegy, hogy mit hova, mert nem kap érte pontot, hanem a labda nem a megfelelő kukába ment. Persze, és így csak a színeknek nincs is jelentősége, azt kell neki megértenie, hogyha mindenek megvan a helye. A szemetet a hulladéktól azt különbözteti meg, hogy a szemét az elveszik, a hulladék pedig ott megvan az esély arra, hogy újra életre keljen, és egy újrahasznosítás, vagy újrafelhasználás, vagy legrosszabb esetben energetikai hasznosítás után, tehát elégetés után valami haszna legyen még annak a hulladéknak, nem pedig egy domba eltemetve végzi.
2: Romander Rolanddal, a Miskolci Egyetem tudományos segédmunkatársával folytatom az összeállítást, hiszen a Miskolci Egyetem műszaki föld és környezettudományi karának az állomásával érkezett ki ide a makukációra. Honnan a kapcsolat, miért jönnek szinte rendszeresen, ha jól tudom, mindig találkozunk.
6: Igen, a Mirehu és a Miskolci Egyetem, és azon belül is a Műszaki Föld és Környezettudományi Kara nagyon-nagyon szoros kapcsolatot ápol egyébként a helyi hulladékkezelővel, mert nem csak mint szemléletformálás, hanem mint szoros partnerséget alakítottunk ki. Ugye az egyetemünk Műszaki Föld és Környezettudományi Karán belül rengeteget foglalkozunk egyébként a hulladék gazdálkodással is, és hát most már egyre jobban megyünk bele például a városi bányászatba, tehát a másodnyersanyagok kinyerésével, és éppen ezért ugye elhoztuk mi is ide azokat a szeparációs berendezéseinket, amivel a gyerekek játékos formában tudnak megismerkedni azzal, hogy bizony a hulladékban mennyi nyersanyag és potenciális nyersanyagforrás van.
2: Mivel készültek a mai napra a fiataloknak, mikkel érkeztek, milyen programokkal?
6: Tehát ezek a szeparációs berendezések megmutatják, hogy mennyire egyszerű egyébként bizonyos nyersanyagokat vagy hulladékfajtákat szétválasztani, akár méret szerint, akár anyagtulajdonság szerint. Persze készültünk, mert hogy ne csak a hulladék gazdálkodást népszerűsítjük egy kicsit, ugye Műszaki Föld és Környezettudományi Kart is, és a többi társtudományterületet is népszerűsítjük, hoztunk ide 3D nyomtatott térképet, hogy egy kicsit jobban megismerkedjenek a bükkel, és azzal a helyel, ahol ugye laknak, vagy azokkal a nyersanyagokkal, amiket még ásványformában lehet egyébként megmutatni a kicsiknek, hogy bizony mondjuk a hematitből vasat tudunk kiszedni, kalkopiritből rezet, a kvarchomok az üveggyártáshoz nagyon-nagyon fontos alapanyag, és ezeket az alapanyagokat ugye másod nyersanyagokkal tudjuk majd később helyettesíteni, amit a hulladékból tudunk egyébként kinyerni.
2: Hogyan látják, milyen tudással, milyen tapasztalattal rendelkeznek a gyermekek, illetve tudnak-e önök újat adni nekik?
6: Azt kell, hogy mondjam, hogy a digitális társadalomban nagyon nehéz felvenni a versenyt, de azt látom, hogy egyre jobban szélesedik a gyerekeknek a látóköre, egyre jobban éheznek egyébként néha a tudásra, és nagyon-nagyon fogékonyak is. Hogyha azt látják, hogy igen, azt szívelélekkel próbálják továbbadni, nagyon érdekes módon tálalni, akkor az megmarad egyébként az emberekbe, és bizony az, hogy egy kicsit környezettudatosabb, egy kicsit zöldebbek legyenek a gyerekek, ahhoz elengedhetetlenek ezek a szemléletformáló napok.
2: Géber Liliana Dórával folytatom az összeállítást. Honnan és mennyien érkeztetek a csapattal?
7: A Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskolából az ötödik évfolyam jött, két osztály, ások és bések. A bések 21 fővel érkeztek, az ások pedig 13 fővel.
2: Hány állomáson voltatok eddig, hogy érzitek magatokat, milyen a hangulat?
7: Nagyon jó, arra már nem emlékszem, hogy hány állomáson voltunk. Voltunk már itt az okójátékoknál, meg voltunk a jogoknál, meg kézműveskedtünk.
2: Mi tetszik a legjobban, vagy mi tetszett eddig a legjobban a játékok az állomások közül? Mi az, ami nagyon megmarad?
7: Kézműves.
2: Mit csináltatok a kézműveskedésnél?
7: Ilyen amulett-szerűséget készítettünk gyöngyökből, és ilyen gimkapocsra fűztük fel.
2: Mit tanultok itt játékosan, milyen tudást kaptok esetleg?
7: Igazából nekem az jött le belőle, hogy ugye nem szabad szemetelni, és a szelektív hulladékgyűjtés maradt meg még így.
2: Király Judittal a Fazekas utcai általános iskola és művészeti iskola pedagógusával beszélgetek. Talán a bemutatkozásban már elárultam. Honnan jöttek, honnan hallottak a rendezvényt, illetve mennyien érkeztek?
8: Egy osztály jött, 21 harmadikos gyerekkel jöttünk. Meghirdette a Mirehu ezt a rendezvényt, de voltunk már egyébként is náluk, tehát elég sűrű programot bonyolítanak le, és ők is voltak kint nálunk a fenntarthatóság kapcsán. Hát nagyon fontosnak tartjuk, hogy játékos keretek között élményszeren tanuljanak erről a gyerekek.
2: Milyen a hangulat? Mit tapasztalnak a csapat eddig, hogyan szerepel?
8: A hangulat rendkívül jó, nagyon-nagyon jó a szervezés, a gyerekek nagyon ügyesek, és nagyon élvezzük velük együtt.
2: Hogyan látja, milyen feladatok vannak, milyen pluszt tanulhatnak itt a diákok?
8: Nagyon sok plusz tanulhatnak, annál is inkább, mivel környezetismeret óránk egy darabban harmadik osztálytól, ami rendkívül kevés. Itt rengeteg új ismerettel találkoznak, vannak, amit tudnak, vannak, miről most hallanak, és majd tovább gondolásra érdemes lesz.
2: Mekkora a tudásuk az itt adott témákról?
8: Nagyon sok információval rendelkeznek, mert ugye tévét néznek, hallgatnak, iskolában beszélünk róla, fenntartható fejlődéssel foglalkozunk, tehát sok mindenről tudnak. Életkorukból fakadóan azért vannak ismeretek, amiket nem tudnak, de majd megtanulják. Utána járunk, megbeszéljük, felkelti az érdeklődésüket.
2: Hétköznapok során ezt a tudást a kicsik hogyan, miként tudják hasznosítani, nem tudom, esetleg szülőknek, vagy akár önöknek átadnak-e valamit, hogyan látják, akár az iskolai élet során mennyire használják ezeket a tudásokat.
8: Hát mindenképpen fontos energiatakarékosság szempontjából, fontos az, hogy minél kevesebb műanyagot használjanak, tehát nem használunk eldobható műanyagpalackokat, hanem mindenkinek saját palackja van, utána töltjük, nem a büfében vesszük meg naponta háromszor az innivalót, tehát ezek szerintem nagyon fontosak.
2: Macsiné pásztor Vivien Annával, pedagógussal folytatom az összeállítást. Honnan érkeztek, mely intézményből, illetve mennyien jöttek a mai rendezvényre, a makukációra?
9: A Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskolából jöttünk, két osztályjal, a második A, második C, 26-30 fős létszámmal jöttünk, ugye vannak hiányzók, és nagyon vártuk már ezt a napot, mert szerintem fontos az, hogy mi vesz bennünket körül, a gyerekek lássák, hogy hogyan kell ezt csinálni, hogy újra hasznosítunk, nem, hogy kell, mint kell, és szerintem nagyon fontos, hogy tudjanak dolgokat a szelektív hulladékgyűjtésről, meg magáról, erről az egészről, hogy a környezetünkre nagyon kell vigyázni, mert ebben élünk.
2: Mi volt az, ami a gyerekeknek itt a különböző állomások közül a legjobban tetszett, vagy akár pedagógusként önnek nagyon tetszett?
9: Nagyon élvezik egyébként a feladatokat, ugye állomásról állomásra haladtunk, nagyon sok változatos feladatot láthattunk, még mi is pedagógus szemmel, amit úgy jó lenne elvinni az iskolába és kipróbálni, de ugye most itt mindenre volt lehetőségük, és nagyon változatos programokkal fogadtak bennünket itt a Mirehuba, úgyhogy le a kalappal a szervezőkkel, meg a rengeteg segítővel. Szerintem ez egy fantasztikus nap.
2: Hogyan látja, milyen a tudása a gyerekeknek, illetve itt milyen pluszt kaphattak?
9: Rengeteg plusz kaphatnak, azonban az hagy emeljen már ki, hogy évek óta az első és második osztályban nincs környezetóra, és azért nagy hiányát érezzük annak, hogy a gyerekek nincsenek eléggé felkészülve, bár nagyon sok kollégám, én magam is, bár egy matek óra keretében, vagy egy magyar óra keretében megpróbálunk az újrahasznosításról beszélni, azonban jó lenne, hogyha hallgatófülekre találnánk, és a környezetet visszahoznák, nem egy órában, hanem legalább heti két órában, mert nagyon fontos, hogy a környezetünkről többet tudjunk.
1: Kedves hallgatóink, hatodik alkalommal várta a gyerekeket a Mirehu országosan is egyedülálló szemléletformáló élménynapja, a Makukáció. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek játékos élményalapú programokon keresztül ismerkedjenek meg a hulladékgazdálkodás, az újrahasználat és a fenntartatóság legfontosabb kérdéseivel. A rendezvényen idén pontosan 300 gyermek és kísérő vett részt, mely ismét bebizonyította, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik az olyan programok iránt, melyek a környezet tudatos szemléletformálást élményszerű módon teszik elérhetővé a fiatal generáció számára. A Makukáció különlegessége, hogy a hulladékgazdálkodás témáját nem csupán bemutatja, hanem interaktív élményeken keresztül teszi kézzel foghatóvá a gyerekeknek. A Mirehu Nonprofit Kft. Számára külön öröm és elismerés, hogy évről évre olyan neves szakmai partnerek és kiállítók csatlakoznak a rendezvényhez, akik saját területükön országosan is meghatározó szerepet töltenek be. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. A Magyar Nemzeti Bank a pénztári szektorral való szakmai konzultáció után ingyenes, egyszerűen használható, önkéntes nyugdíjpénztári kalkulátort jelentetett meg honlapján, amellyel a megtakarításra szánt havi összeg megadásával a majdani pénztári nyugdíjkiegészítés, az elvárt havi nyugdíjkiegészítéshez pedig a befizetendő havi összeg is kiszámítható, akár konkrét piaci szereplőknél is. A jegybank tájékoztatása kiemeli, az új kalkulátor segíti az embereket a nyugdíjcélú előtakarékoskodásra való felkészülésben, megtakarításaik tervezésében és pénzügyi döntéseiben is. Ezzel megkönnyítik a választást a piaci intézmények között, és közérthetőbbé teszik a pénztárak jellemzőit. Mindez tovább fejlesztheti a lakosság pénzügyi tudatosságát, miközben az átláthatóbb pénztári adatok a piaci versenyt is erősíthetik. Az MNB új kalkulátorában az érdeklődők járadék, illetve megtakarítás fókuszú kalkulációt is végezhetnek. Az elsőnél azt számíthatják ki, hogy az általuk elvárt majdani havi pénztári nyugdíjjáradékhoz mennyit kellene havonta befizetniük. A második lehetőségnél pedig azt adhatják meg, hogy jelenleg havonta mekkora összeget kívánnak pénztárukba befizetni. Ez alapján a program kiszámítja, hogy mekkora összegű lesz nyugdíjba vonuláskor a teljes megtakarításuk, illetve a havi egyéni nyugdíjkiegészítésük. Új nyilatkozási irányelvek kidolgozását jelentette be az egészségügyi miniszter az egészségügyi dolgozók számára. Hegedűs Zsolt szerint a cél a nyíltabb, szakmailag megalapozott tájékoztatás erősítése. Ennek érdekében a héten utasítja a kórházak és az egészségügyi háttérintézmények vezetőit. A miniszter hangsúlyozta, hogy megnyitják a kórházakat a sajtó előtt, hogy a közvélemény valós képet kapjon az ellátás helyzetéről. Tájékoztatása szerint a nyitás az egészségügyi rendszerváltás egyik első lépése. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve idén is ellenőrzi, hogy a vállalkozások betartják-e a reklámokra és a fogyasztói tájékoztatásokra vonatkozó szabályokat. Az ellenőrzések célja a tisztességes piaci tájékoztatás és a tudatos fogyasztói döntések erősítése. A Fogyasztóvédelmi Hatóság tavaly összesen 240 reklámot ellenőrzött, amelyek mindössze 2%-ában állapított meg jogsértést. Ez az előző évek adataihoz képest 6%-os javulást jelent. Az idei ellenőrzések során kiemelt fókuszt kap az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálata. Emellett a hatóság ellenőrzi az erőszakos, illetve a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönző reklámokat, a természetkárosító magatartást népszerűsítő hirdetéseket, a temetkezési szolgáltatások reklámozására vonatkozó előírások betartását is. Az ellenőrzések többféle reklámhordozóra terjednek ki, mint az üzletek kirakatai, a magazinok, a reklámújságok, a szórólapok, valamint a rádióban, a televízióban és az interneten megjelenő reklámok. A vizsgálatok a közösségi média felületeket is érintik. A tanév végét követően júniustól augusztusig tart a matrica vásárlási főszezon. Tavaly, amint egy 15,5 millió értékesített e-matrica közül 4,8 milliót ebben a három hónapban vásároltak meg. Ebben az időszakban a rövidebb érvényességű úthasználati jogosultságok a legkeresettebbek, írja a Pénzcentrum. A nyáron értékesített matricák több mint 50%-át a 10 napos, azaz heti matricák teszik ki, de a havi és a napi változatok forgalma is jelentős. A nyári szezonban a vásárlók többsége, mintegy 59%-a külföldi, akik elsősorban a heti és a napi matricákat keresik, míg a belföldi autósok a heti mellett előszeretettel választják a havi és a vármegyei jogosultságokat is, csak hogy a több tranzakció több hibát is jelent. Ezért a Magyar Közút útdíj üzletág felhívja a közlekedők figyelmét, hogy a fizetés jóváhagyása előtt mindig ellenőrizzék a rendszámot, a felségjelzést és a díjkategóriát, ugyanis ha bármelyik adat hibásan kerül be a rendszerbe, az úthasználat jogosulatlannak minősül, ami pótdíj fizetési kötelezettséget von maga után. Szintén nagyon fontos az érvényességi idő, valamint a vármegyei matricák esetében a kiválasztott területi hatály ellenőrzése. A hőség miatt megerősített készenléti szolgálatok működnek a közlekedési társaságoknál, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid szerint a cél, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban be tudjanak avatkozni. A másodfokú hőségriasztás idején az ország egész területén a MÁV és a GYESEV több állomáson ingyenes ivóvizet biztosít.
0: Az időjárásról.
1: A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északi szél nyugaton és északkeleten megélénkül. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet, hajnalban 14-23 fok valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Szeredás együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Szeredás Együttes legfontosabb küldetése néphagyományaink kutatása, hóvása, valamint feldolgozása és bemutatása annak érdekében, hogy a ma ember is átélhesse ezen ősi tradíciók évszázadok alatt kikristályosodott eszmélységét és jelentéstartalmát.

Rajta, rajta,

Szüzességedet elveszi, bátyádnak fejét veteti. Éjfél után 3 óra, csörög csattog a bitófa. Aludj, aludj, fehér Anna, lovad viszik itatóra.

statura, batyám pedig a kasztúr.